0: Tehát ez a kormányzás része, ezek alapvető politikai kérdések, amiket meg kell oldania, és azt gondolom, hogy a vizsgálóbizottságon keresztül történő megoldás az egy jó dolog, és azzal nem értek teljesen egyet, hogy az igazságot nem lehet így kideríteni, mert néha ki lehet. Csak nyilván, akiket beidéznek, azoknak nem kötelező elmondani az igazságot, de azért az amerikai szenátusi meghallgatásokon is sokszor kibukott az igazság számos ügyben, tehát én azt gondolom, hogy itt is, és itt a harmadik dolog, hogy igen, ez egyrészt a kormány politikai eszköze arra, hogy bizonyos politikai témákat, amik mélyen károsak a Fidesz számára, napirenden tartson. De ugyanakkor viszont olyan eszközöket ad a vizsgálóbizottságoknak, amelyeket majd az ellenzék is használhat a kormánnyal szemben a jövőben. És ez egy óriási nagy dolog, azt gondolom, a demokrácia... Hát bármi, hát a jövőben bármilyen ügy felmerül a Tisza részéről, amelyet az ellenzék ki akar vizsgálni, akkor kezdeményezhet vizsgálóbizottságot.
1: Amit és nem azon... fog megszavazni a Tisza?
0: Hát ez egyáltalán nem biztos. Én úgy tudom, hogy olyan szabályokat próbálnak megalkotni, aminek értelmében a parlamenti kisebbség is tud majd olyan vizsgálóbizottságokat létrehozni, amelyeken majd a kormányzati többség embereinek is részt kell majd vennie, és oda ugyanúgy be lehet majd idéztetni embereket. Tehát egy alapvetően például egy olyan amerikai stílusú vizsgálóbizottságok létrehozatalára lesz lehetőség. És ha ez megtörténik, azt gondolom, hogy a magyar demokrácia számára egy végtelenül pozitív fejlemény lesz. És én remélem, hogy ez így is fog történni.
1: Az, hogyha van például egy ilyen, és akkor csak civilként gondolkodva, nem jogászként, hogy a végre hajtási visszaéléseket feltáró, és akkor rögtön tudjuk, hogy a Wöllner Sadl ügy, az ugyanakkor azt az üzenetet is tartalmazhatja, hogy hát eddig semmit nem csináltak a hatóságok, és nem ma kezdődött a Wöllner Sadl ügy. Tehát ez nem lehet, hogy nem szerencsés, hogy egyébként a hatóságokkal szembeni bizalmatlanságot növelje? Hiszen egytől egyig nem tudsz mindenkit lecserélni, aki egyébként a hatóságokban dolgozik.
2: Én, amikor egyenruhás testületnél szolgáltam, akkor nagyon sok olyan eset volt, hogy bizony oda szóltak, hogy most azt a területet kellene jobban figyelni. És tudtuk, hogy azt a területet is kellett figyelni az elmúlt években is, de nagyon sok minden területet nem lehet figyelni, úgyhogy egy egyenruhás azt csinálja, amit neki mondanak. Több ezer ügy van, nem lehet mindegyiket felderíteni, azt fogják, tehát hogy mint egy színházi lámpa, amire rávilágítanak, azt fogják vizsgálni, és ez sajnos ez a valóság, úgyhogy én nem éreztem rosszul magam, amikor egyszer csak azt mondták, hogy most oda kell menni, azt mondtam, hogy jó, hát ideig is oda akartam menni, majd most oda megyek, és akkor azokat figyeljük.
3: Hát meg azért ugye arról is van szó, hogy a közbizalom ezekben az intézményekben egyébként eddig sem volt különösen magas. A választási kampányban pont ugye ezek az előkerülő ügyek sem használtak ennek. Én azt gondolom, hogy az alapvetően, hogy egy ilyen parlamenti vizsgálóbizottság feláll, vagy vizsgálóbizottságok, nem ezek fogják gyengíteni a bizalmat, nem ez az, ami rámutat arra, hogy adott esetben a hatóságok nem végezték úgy a dolgukat, ahogy kellett volna. Ez ennél szerintem egy sokkal szélesebb körű kérdés, nem pont ez a vizsgálóbizottság, ami ebben igazán nagy hatással lehet.
0: Akkor én ezt erősebben fogalmaznék. Az elmúlt 16 évben a hatóságok számos alkalommal nem végezték úgy a dolgokat, ahogy az kellett volna. Ugye van ez az ősi latin mondás, hogy acapite fœtet piscis, hogy a fejétől bűzlik a hal. Nekem több olyan ismerősöm van, aki ügyészségen vagy rendőrségen dolgozott, vagy esetleg dolgozik, akik bizonyos ügyekben nem járhattak el. És ez kizárt, hogy kivételes volt, és ezek az ügyek politikai szálakon mozogtak. Abban a pillanatban, ha van egy vizsgálóbizottságunk, amelyik rámutat az egész ország előtt, hogy itt van egy ilyen ügy, akkor a hatóságok nem tehetik meg, hogy ezt nem fogják kivizsgálni. És azt gondolom, hogy emiatt igenis fontos, hogy legyenek ilyen vizsgálóbizottságok, és igenis fontos, hogy ne az a vezetés legyen a magyarországi nyomozóhatóságok élén, akik az elmúlt években voltak.
1: Innen folytatjuk egy rövid szünet után.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a védvonalat, ezt mondta Orbán Viktor. Nézzünk egy rövid összefoglalót ezzel kapcsolatban.
2: Védvonal néven országos jogvédőhálózatot indít a Fidesz, jelentette be Kocsis Máté. A párt országgyűlési képviselője azt írta, hogy a választások után felerősödtek az indulatok, és pártja hívei egyre több zaklatásról számolnak be, ezért szervezett fellépést tartanak szükségesnek. A posztot Orbán Viktor is megosztotta. A volt miniszterelnök annyit tett hozzá, hogy árad a gyűlölet és az erőszak az országban, illetve hogy hamarosan többet is elárulnak majd a jogvédőhálózatról.
1: Többször érte a fideszes politikusokat április 12-e óta mindenféle atrocitás. Ezeket is elevenítette fel Kocsis Máté, és körülbelül erre reakció ez a bizonyos védvonal. Mi lehet ennek a lényege? Mit mosolyog?
3: Bocsánat, csak én nagy Gyűrűk Ura rajongó vagyok, és egyre csak az a kép van előttem, ahogy Szürke Viktor áll a védvonalon, és akkor mondjuk Barok Péterrel szemben kiáll, és azt mondja, hogy nem mész át, megvédjük Andinak a hermésztáskáit, megvédjük Mága milliárdjait, megvédjük az öt névtelen mecénásait, megvédjük Kohán Mátyás önkormányzati apanázsát. És akkor a Barok Péter az ilyen megszégyenülte, majd így elkullog. És akkor békén hagyják ezeket a drága jó embereket, akik megdolgoztak tényleg, majd így elkullog. És akkor békén hagyják ezeket a drága

0: és ellenzékben majd sikerülni fog. Hát számomra ez egy rendkívül mulatságos szituáció.
1: Egyébként tényleg elég nehéz egyenes arccal beszélni erről az egészről, ami zajlik, de hát azért a legnagyobb atrocitás, csak hogy a kérdésre visszatérjek, a Fidesz-szel szemben az elmúlt most már több mint egy hónapban azért leginkább az, amennyire képtelenek szembenézni azzal tényleg, hogy miért szenvedték el ezt az egészen elképesztő méretű vereséget, amit április 12-én elszenvedtek, és ennek ez az egész védvonal, és amit látunk ezzel kapcsolatban, ez a tökéletes leképeződése, hogy ugyanazt folytatják, amit április 12-e előtt csináltak, amiben azt próbálják elmagyarázni a választópolgároknak, hogy itt tulajdonképpen a Tisza, és egyébként ugye a Tisza szavazói keltik a gyűlöletet, ők azok, akik a kampányukat és most a politikájukat a megosztásra, a gyűlöletre, a fideszes politikusok támadására építik, miközben ugye ők a szeretet és az összefogás erejével kampányolnak, és most is csak ezt szeretnék megvédeni. De hát ez az, ami annyira messze áll a valóságtól, hogy ezt még akkor sem sikerült egyébként eladni a magyar választópolgároknak, amikor még az egész közpénzmilliárdokból finanszírozott kommunikációs gépezetük mögöttük volt, hát most pláne nem fog sikerülni. Tehát, hogyha tényleg ezen a vonalon folytatják, amit eddig láttunk itt az elmúlt mondjuk 5 hétben, de abból
2: azért
1: nagyon nehéz
2: hoznak példákat is, tehát kezdve attól, hogy hogyan köpték le mondjuk Szentkirályi Alexandrától, egy eddig nem hallott esetet is fel elevenítenek egyébként, hogy valakit megvertek, véresre vertek egy aktivistát, na, még aznap este egészen addig, hogy mondjuk Puzsér hogyan beszél az ő műsorában a fideszes választókról.
3: Hát eddig tényleg egész másképp beszélt a Puzsér, tehát hogy ez egy nagyon meglepő, hogy most hirtelen hogy bújt ki belőle. Tehát hogy az ég szerelmére miről beszélünk? Egyébként pedig, hogyha valaki olyas valamit követel, ami túlmegy a jog határain, az igenis kapjon jogvédelmet. Ha valakit megvernek, azt jelentsék fel a rendőrségen, és mindegy, hogy fideszes vagy nem fideszes, tőlem még akár mi hazánkos is lehet, jár neki, mert ez az ő joga. Másrészt pedig azt kell, hogy mondanom, hogy szerintem erősen túllőttél ezzel a gyűrűk urával, tehát hogy ez nem a Fidesz világa. Tehát sokkal inkább egy Pataki Attilát látok magam előtt, ahogy azt énekli, hogy nem tudom, a védvonal közepén állok, körbevesznek, jó barát, érted? Tehát, hogy ez az, vagy egy...
0: Hát,
3: szóval, hogy ennél sokkal más világba kell menni. Egyszerre van benne meg az az érzés, hogy ez egyébként tényleg nem érdemli meg senki személyesen, de én egy esendő ember vagyok, és néha azt gondolom, hogy én sohasem köpném le Alexandrát, senkit. De közben azt gondolom, hogy olyan csúnyán bánt, tehát amikor, mit tudom én, Bayer azt írta, hogy én egy patkány lelkű ember vagyok, akkor az olyan volt, mintha leköpött volna, és nem egy, hanem hány ezer ember, aki olvasta azt. És így nagyon, nagyon, én egy ilyen bosszúálló közösségből jövök, tényleg, mi ebben hiszünk, sajnálom, nem a megbocsátásban, nem én tehetek róla, én beleszülettem ebbe, úgyhogy nagyon nehéz nekem elfogadnom azt, hogy viszont tényleg nincs senkinek joga így viselkednie másfelé.
4: Hát, meg, szóval lássuk be, hogy itt totálisan különböző dolgokat mosnak össze. Tehát, hogyha itt tényleg köztörvényes bűncselekmények történnek, akkor feljelentést kell tenni, és a rendőrségnek ki kell vizsgálni. Ha vannak kamerafelvételek, akkor remélhetőleg el lehet kapni az elkövetőket. Ez nem kell jogvédőszolgálat. Tehát ez teljesen normális, hogyha valakit leköpnek, megvernek az utcán, hát akkor rögtön tegyen feljelentés, és a rendőrségnek kutya kötelessége kivizsgálni politikai hovatartozástól függetlenül. Viszont például a Puzsérnak a műsora, az ironikus módon pont azt próbálta kifigurázni, hogy Puzsér szerint milyen gyűlölet szabadult most el a tiszások körében a fideszesekkel szemben, és ezt parodizálta. És most szerencsétlen Puzsér, aki megpróbálta egyébként a fideszeseket védeni, most megkapja, hogy ő milyen undorító, uszító, amikor pont az ellenkezőjét próbálta csinálni. Tehát ez fantasztikus. Tehát így próbáljon valaki gesztust tenni a Fidesznek, akkor rögtön visszakapja ezerszeresen.
2: De itt is politikai üzenetről van szó igazából, és nem a technikáról.
1: Persze, és hát itt is azért az van.
2: Vizsgálóbizottságoknál saját közösségünk, együtt vagyunk, megvédünk titeket.
1: Persze, és ugye nyilván ez a védvonal, mint elnevezés, ugye ez is, ami tovább folytatja ezt a háborús, ilyen harcos retorikát és megnevezéseket, tehát hogy nem tudnak ebből a világból valahogy kiszabadulni, amiben eddig is voltak, és ami viszont nem működött. És a másik ugye ez, amit ezt viszont inkább volt persze, ez már a kampányban is, de a kampányban

0: kampány óta, vagy a választások óta ez pláne felerősödött, mondjuk a Szijjártó interjúban is ez az elem, ahol ők ilyen áldozatszerepben próbálják magukat bemutatni, hogy hát őket a közösségi média ugye letekerte, meg hát ez a nemzetközi túlerő, amivel meg ez a gyűlölködés, hát minthogyha, tehát hogy itt van egy politikai közösség, a NER vezetése, akik 16 éven keresztül kétharmaddal kormányoztak, mindent megtettek nagyjából, amit meg akartak, és megtudtak, és számolatlan alkalommal éltek vissza a felhatalmazásukkal, és akkor elszenvednek egy ekkora vereséget, és utána próbálják sajnálni, és sajnáltatni magukat, hogy ők itt hát a szegények.
1: Hoztunk egy, ha nem is ellenpontot, de egy korábbi Orbán idézetet, még 2017-ből, ami akkor történt, amikor egy panziótulajdonos menekülteket próbált segíteni, és akkor itt láthatjátok ti is, és kilyukasztották a kocsijának a kerekeit, meg tehát őt...
2: Betörték az ablakait.
1: Így van, értéke miatt, és akkor Orbán Viktor ezt reagálta annó erre a helyzetre. Mi a véleményetek?
2: Hát felháborító volt akkor, felháborító lenne most, hogyha Magyar Péter ugyanebben a szituációban ugyanezt mondaná, mondjuk fideszesek ellen elkövetett atrocitásoknál. Most az az igazság, hogy én számomra teljesen egyértelműen kilóg a lóláb. A Fidesz nem attól fél, hogy őket fizikai atrocitás fogja érni, attól félnek, hogy a potenciálisan kétséges körülmények között szerzett vagyont, ahol például a közpénz elvesztette közpénz jellegét, annak most vissza kéne szerezni a közpénz jellegét, és erre esetleg vannak is megoldások. Most ezzel sírják tele az összes létező fórumot, hogy mit tudom én, például a kekvákat vissza fogják államosítani, és az MCC-nek adott 600 milliárd forint nem lesz az MCC a jövőben. Ettől tartanak a Fidesznél, de hát az igazság, hogy most tényleg a kék plakátok után jön a péklapát. Tehát az igazságtétel az nem bosszúállás, hanem igazságtétel.
0: Annyiban vitatkoznék, hogy szerintem ez, miközben azzal egyetértek, hogy persze félnek attól, hogy ezeket a pénzeket majd ilyen olyan módon elveszítik, és ez nyilvánvaló, de szerintem ez most tipikusan ez a védvonal, ez nem erről szól, ez szerintem tényleg egy egész egyszerűen egy politikai eszköz, amivel nem a pénzüket féltik, hanem a megmaradt mondjuk 20-20%-os támogatottságukat féltik, akár a Mi Hazánktól, akár bárki mástól, hogy még ezek is ott hagyják őket. Ugye nem tudnak igazán politikai teljesítményt felmutatni, nem tudják kitalálni azért tényleg, és ebben próbálok megértő lenni, vagy szerintem ebben egyébként tényleg van is realitás, hogy azért egy 16 éve kormányon lévő pártnak újra definiálnia magát, megtalálni azt, hogy ők hogyan tudnak ellenzéki politikát csinálni. Egyébként nem elvárható, hogy ezt 4-5 hét alatt
1: leszedik a főbábút.
0: Igen, de ez tényleg nehéz, nem elvárható, hogy ezt pár hét alatt egyébként kitalálják, de látszik az, hogy gondban vannak, hogy merre van az előre, akár személyileg, akár tartalmilag, és eközben ugye azért mégiscsak csinálni kell valamit, hogy ne omoljon össze a párt támogatottsága, és én azt gondolom, hogy ez egy eszköz erre, hogy valamilyen cselekvést felmutassanak, csak nem gondolom, hogy ez a jó cselekvés lenne, nem a személyes ízlésem miatt, hanem politikai, elemzői szempontból nem ez.
1: Pillanatra a másik oldalt. Arról volt szó, hogy ugye Magyar Péter mindenki miniszterelnöke lesz, és akkor most már tényleg próbáljuk meg ezeket az árkokat betemetni, ami itt az elmúlt sok évben felgyülem lett, és akkor egyfajta nemzet egyesítés induljon el. Erre láttok egyébként bármilyen törekvést, mert amire mondjuk a Fidesz is hivatkozik, sokak szerint azért jogos, tehát azt nem annyira látjuk, hogy itt most jó, akkor lapozzunk, és nem a politika felső rétegéről beszélünk, vagy azokról, akiket most mondjuk vizsgálóbizottságoknál előveszünk, hanem azokról a szavazókról, akik valamiért szimpatizáltak a Fidesszel, de semmi rosszat nem tettek.
2: De ki tett bármit a szavazókkal? Én ezt nem értem. Tehát a Fidesz szavazók ellen milyen olyan kormányzati lépés történt, vagy helyezte kilátásba, ami miatt nekik fenyegetve kéne érezniük magukat? Mert én semmi ilyesmit nem láttam. Lehet, hogy tévedek ebben, de én azt látom, hogy ami kilátásba van helyezve, az potenciálisan büntető eljárások, az ellen a politikai és gazdasági vezető réteggel szemben, akik feltételezések szerint jogellenesen a közvagyont magánvagyonná konvertálták át, illetve adott esetben pártvagyonná.
1: Igen, de mondjuk egy ilyen védvonallal a Fidesz pont azt próbálja kommunikálni, hogy gyakorlatilag a közösségünket bántják azért, mert mondjuk máshogy gondolkodunk.
2: Hát ahogy régen,
1: ez a politikai üzenete.
3: Hát persze, de azt nem mondhatják, hogy na jó, tényleg ők csaltak, loptak, hazudtak megérdemli. Tehát, hogy persze, hogy abba az irányba, abba a mederbe. Hát igen, de hogy abba a mederbe kell terelni, hogy minket nem azért bántanak, amit tettünk, mert az nem volt helyes, hanem azért, akik vagyunk. És ez elfogadhatatlan. De hát ez nem működött, ez a legutóbbi választásokon, és ezért valóban nem tűnik okosnak folytatni ezt a stratégiát.
0: Egyetértek, ugye itt tényleg arról van szó, hogy ezt próbálják védeni, és valahogy azt felmutatni, hogy nem csak minket, politikusokat, hanem az egész közösségünket azért, akik mi vagyunk, teljesen egyetértek, ugye bántanak minket, csak hát ez nem tükrözi a valóságot. Eközben ugye a Tisza kormánytól tényleg semmi olyat nem látunk, ami bármilyen módon fenyegetné a fideszes vagy volt fideszes szavazókat bármilyen módon, vagy megbántaná őket, tehát most itt nem is az, hogy bármilyen jogi fenyegetettség, de hogy semmilyen negatív gesztust nem hallottunk a kormány tisztviselőitől erre vonatkozólag, sőt, azért ugye nyilván itt különböző szintek vannak, de hát azért, hogyha megnézzük a kormány összetételét, hogy milyen típusú politikusok kaptak szerepet, és sok más dolgot, amit egyébként a választások óta csináltak, abból azért látszik ez a nemzetegyesítő szándék, amiben próbálnak a vallásos, a konzervatív szavazóktól kezdve az erős nemzeti érzésű szavazókon keresztül a baloldaliak, liberálisok, zöldekig, mi centristákig mindenkinek adni valamit, és azt gondolom, hogy ennél többet nemzetegyesítés szempontjából ilyen rövid távon nem várhatunk egy új kormánytól.
1: Több felmérés készült az elmúlt időszakban arról, hogy a Fidesz egyébként most éppen hogy áll, és mi is említettük azt, hogy Orbán Viktor, hogy ha elfogadják ugye a jövő heti parlamenti ülésen az alaptörvénymódosítást, akkor lehet, hogy nem is lehet már újra miniszterelnök. Készült egy friss ide a felmérés, lássuk, hogy mit mondtak a megkérdezettek vele kapcsolatban.
4: A magyarok többsége szerint Orbán Viktornak vissza kell vonulnia, derül ki az IDEA intézet felméréséből. A megkérdezettek 59%-a egyenesen azt mondta, hogy a volt miniszterelnöknek teljesen vissza kellene vonulnia a közélettől. További 10% pedig azt várná, hogy mindenképpen lépjen hátrébb, és ne a politika első vonalában folytassa. A Fidesz-KDNP szavazóinak kétharmados többsége ezzel ellentétben azt támogatná, ha Orbán Viktor a párt élén maradna.
1: Szóval nincs könnyű helyzetben a Fidesz, amikor megpróbálná újra definiálni magát.
2: Ugye csak egy mondattal visszacsatlakozva még az előző témához, ehhez a védvonalhoz, ami az egy kicsit hasonlít a fasiszta arcvonal koncepciójára, de mindegy, ez nyilván ez ennek semmi köze hozzá. De ugye azért ez egy olyan taktika, ami a Fidesznek nagyon sokáig működött, amikor még kormányban azt mondta, hogy a Fidesz kormányzást ért nemzetközi kritika, az valójában magyarok és Magyarország elleni kritika, és sikeresen azonosította ezeket a vélt támadásokat, ugye a magyarok elleni támadásokat. És úgy látom, hogy ezt most próbálja a Fidesz szavazókra ráhúzni. És ez lehet, hogy politikai stratégia szempontjából nem egy rossz taktika, mert legalább lehet, hogy a Fidesz bázis erodálását meg tudja állítani, vagy legalábbis ez a cél, és legalább a kemény magot megőrizni. Mert ugye, ahogy látjuk, most ebből a felmérésből kiderült, hogy most már azért a Fideszen belül is, ha jól emlékszem, az egy harmada a Fidesz szavazóknak azt gondolja, hogy Orbán Viktornak esetleg meg kellene fontolnia a visszavonulását, ami egyébként egy döbbenetes dolog, mert ilyen az én emlékeim szerint soha nem volt. Én nem vagyok politológus természetesen, tehát majd esetleg kijavítanak, hogyha rosszul emlékszem, de ilyen nem volt. Tehát ez egy példátlan dolog, tehát a saját táborában is megingott az a hit, hogy Orbán Viktor tényleg egy tévedhetetlen vezető, akinek nem igaza van, hanem igaza lesz. Tehát ő gyakorlatilag Isten, mert ő soha nem téved, már pedig egy ember legalább egyszer-kétszer mindig téved. Tehát most kiderült, hogy ő mégiscsak halandó, és kiderült az, hogy lehet, hogy téved, lehet, hogy hibázott, és lehet, hogy vissza kéne vonulnia. Ha viszont sikerül ezt az ostromlott erőd hangulatot fenntartani, akkor annak az ostromlott erődnek mindig Orbán Viktor lesz a parancsnoka, a várvédő kapitány, és akkor nem kell visszavonulnia. Más kérdés, hogy egy ostromlott erődből kifelé menni azért elég nehéz, amikor Szigetvárból ugye kirohantak, Szigetvár védői azt nem élték túl. Tehát akkor viszont az erőd falai között maradnak, ami viszont nem a győzelemnek a záloga.
0: Itt ugye azért egy nagyon tényleg nehéz helyzetben van a Fidesz olyan szempontból, hogy ez az ideakutatás is mutatja, hogy Orbán Viktor ugye hát tényleg egy ilyen gyurcsányi szerepben kezd lenni, ahol egyszerre kellő a közösség egyben, a megmaradt közösség egyben tartásához, másrészt viszont egy akkora tehertétel, ami korlátozza azt, hogy ez a közösség adott esetben nőni, növekedni tudjon újra, tehát egy ilyen nagyon... Hát minden lehet. Tehát azért egy ilyen elég trükkös helyzet. Nem beszélve arról, hogy Orbán Viktor azért az elmúlt nem csak 16 évben, hanem annál többen is, ugye mindent megtett annak érdekében, hogy nehogy felnőjön a Fideszen belül egy olyan másodvonalban lévő politikai vezető, aki adott esetben az ő alternatíváját képezhetné kihívóként, egy belső kihívóként felléphetne. Itt azért ugye lehet neveket említeni, de mondjuk talán Lázár János elég egyértelmű ilyen szempontból.
2: Van még név?
0: Voltak, én azt gondolom,
1: az el... Szijjártó Pétert tartották.
0: Akár, ugye, de azért voltak minimális mozgások, de tényleg ezeket Orbán Viktor még nagyon korán, nagyon időben elkapta, és mindig úgy keverte a belső helyezkedéseket, hogy nehogy valaki véletlenül az ő kihívója tudjon lenni, ami hozza most azt a helyzetet, hogy ráadásul Orbán Viktornak nincs alternatívája, tehát azért is nehéz a Fideszen belül, vagy a fideszes választóknak elgondolkodni azon, hogy mi lenne Orbán Viktor nélkül, és lépjene hát mert nem látszik neki alternatívája, és ez egy ilyen szempontból tényleg egy lehetetlen helyzet, ahol egyik megoldás sem tud jó lenni. Hát arról nem beszélve, hogy Orbán Viktor ugye nem mutat túl nagy nyitottságot egyelőre arra, hogy ő hátralépjen, minden mozgás arra utal, hogy ugye ő is ebben a belső helyezkedésben van, és igazából a kifelé tett nyilatkozatai is azért inkább a belső körnek szólnak, és ennek a helyezkedésnek. Tehát én azt gondolom, hogy most rövid távon nem számolhat azzal, hogy ő valamiért hátrébb szorulna, miközben tényleg ez az ideakutatás is, de nekünk is volt a hét elején jött, ugye hoztuk nyilvánosságra egy politikus népszerűségi kutatásunkat, amiben az látszott, hogy Orbán Viktort a magyar társadalom 60%-a elutasítja. Hát ebből váltó pártot építeni nem lehet.
1: Jogilag egyébként hagylak szóhoz jutni, de miniszterelnök jelölt lehet valaki attól, hogy miniszterelnök nem lehet? Mondjuk az aktuális.
0: Ugye nincs olyan szabály Magyarországon jogilag, hogy miniszterelnök jelölt, ez egy nem hivatalos.
1: Most itt arra gondolok,
0: funkció,
1: hogy mondjuk egy következő kampánynál ők neki futhatnak-e egyébként Orbán Viktor arcával,
2: attól függetlenül. Hát pártvezető hogy... természetesen lehet, csak a köztársasági elnök nem jelölhet innen. Ez miniszterelnöknek, a parlament nem választhatja meg miniszterelnöknek, és a többi. És
1: de
2: a többi.
1: Lehet tehát, ő a kampány.
2: Hát miért ne lehetne a pártvezetője? Hát persze, hogy lehet a pártvezetője.
0: És
2: simán lehet listavezető, persze.
3: Azt tudnám hozzátenni a színház rendezői székemből, hogy mint egy görög drámában azért nagy ez a bukás, mert nem csak a városállam bukott el, hanem maga a főhős is. Tehát, hogy annyira egy személyre építették föl az egész kampányt. Ha emlékezzetek, mert most volt nemrég, hogy szombat reggel még országjárásra indult egy 100 000 készfogásos programot hirdettek a vasárnapi választásnak szombat reggelén. Annyira az volt, hogy ő megmenti, ő a hős, ő az egyetlen, aki össze tudja tartani. Vett még maga mellé ugye két fegyverhordozót, akik segítettek, vagy nem segítettek, ezt döntsék el, de az egy ekkora bukás után nem lemondani, az szerintem egyébként lemondott, mert nem ment be, de hogy az máshogy lehet, de hogy nem lemondani erről a pozícióról, valahogy, ha én írnám ezt a drámát, akkor én lemondtam volna, és megvártam volna, hogy nincs alkalmas, és visszahívnak engem, és egy nagy visszatérést csinálni ebből, kicsit tudom, hogy színpadias, de hát azért is mondtam, hogy mint színpadrendező, vagy mint színházi rendező, de így ebből előnyt kovácsolni, hát húha, nem hiszem sajnos, hogy lehetséges. Még mindig megteheti természetesen Orbán Viktor, de hogy lemond és megvárja azt, hogy egy évig szenved a Fidesz, nem tudnak olyan vezetőt színpadra állítani, aki tudná vezetni, aki megszólítja a közösséget, és akkor ő visszatér. Ha engem kérdeznek, akkor ez most az első tanács ingyen volt, belenézek a kamerába, kedves Fidesz, de legközelebb a következő már sok pénzbe fog kerülni.
1: Te leszel a Fidesz Radnai márkja.
3: Az nagyon durva lenne.
2: Meg hát a bőkezű szponzorok már utalják.
3: Igen.
1: Nézzék, hogy csippant a telefon.
3: Igen.
2: Mindenesetre ez megint ilyen gyűrűkúrás, a király visszatér, ugye? Csak ugye, hát a király nem a politikai halálból tért vissza, és Magyarországon szerintem még soha senki nem tért vissza a politikai halálból. Igen, tehát ugye megint visszajön Gyurcsány esete.
3: De nem, Gyurcsány nagyon példák vannak. Tehát, hogy Churchill visszatért. Miután eltávolították, elküldték a pozíciójából.
2: De Churchill nem a politikai halálból tért vissza, hanem egy sima vesztett választásokból.
0: Igen, és ugye a Fidesz pont ezt próbálja most megrajzolni. Ugye Orbán Viktor minden nyilatkozata erről szól, amiben ilyen így mondja, hogy hát volt olyan, hogy veszítettünk már. Hát én már nem tudom hány éve politizálok. Győztünk már, vesztettünk már, volt részem sikerekben, kudarcokban, nincs itt semmi látnivaló. Tehát tényleg próbálják én szerintem, és nyilván ezt nem tudjuk, de én el tudom képzelni, hogy ő maga is ezt most így elhiszi, hogy hát ez csak egy vereség volt, amiből még van visszaút, tehát hogyha...
1: Csak lát számokat.
0: Hát a választások előtt is csak láttak számokat, és aztán hát láttuk, hogy ez mennyire, nem tudom, jutott el azért oda, ahova kellett volna, vagy tehát nyilván ezt tényleg nem
1: tudjuk. De ezt megbeszéltük akkor, hogy még hogyha láttak is hivatalos számokat, mert sokan azt feltételezik, hogy egy nagyon szűk kör látott számokat, nem tehette volna azt, hogy hát akkor feladom, és akkor...
0: Persze, azt nem, hogy feladom, de hogyha azért, szóval tényleg most még így állandóan a kampányra visszatérve, de hát azért, hogyha valakik, akik ebben a kampányban döntéseket hoztak, látták a valós számokat, és hát látták, hiszen nyilvánosságra, tehát hogy ha még csak nem is a belső számaikról beszélünk, de hát ugye újságot kellett olvasni, vagy tévét nézni, ugye látták ezeket a számokat, és elhitték, akkor nem ilyen kampányt csinálnak, tehát hogy akkor, vagy akkor képesnek kellett volna lenniük valahol változtatni, vagy már tényleg akkora volt a tehetetlenségi erő ebben a rendszerben, hogy teljesen mindegy volt, hogy milyen vészjelzések jönnek a valóságból, nem tudnak ezen változtatni, és most is ez történik, hogy Orbán Viktor, de az egész Fidesz nem tud változtatni, nem tud mást mondani, nem tudnak kijönni ebből a világból, amit kreáltak. Az a kérdés szerintem, hogy meddig, mert hogyha ez tényleg hosszú távon így folytatja Orbán Viktor, és az egyetlen dolog, amit megbánna az elmúlt 16 évből, az Paks 2 nem megépíté, az tényleg, akkor én nem látom, hogy mitől, nem hogy tudna újra növekedni a Fidesz, de hogy mitől állna meg ez a csökkenés, viszont, amit látunk.
2: Viszont azért egy dolgot azért mondanék, amivel egyet mondok magamnak is, meg annak is, amit elhangzott, hogy azért Orbán Viktornak nagyon sokszor nagyon-nagyon nagy politikai szerencséje volt. És vesztett választások után is nagyon sokszor nagy politikai szerencséje volt. Tehát 94 után én még emlékszem arra, mert már olyan öreg vagyok, hogy a Magyar Narancsban azt mondták, hogy hát most itt le kéne mondani a párt éléről, be kéne olvadni az SZDSZ-be, de nem azt csinálta, és 4 évvel később megnyerte a választásokat. 2006-ban már szervezkedtek ellene, ugye az elbukott választás után, de aztán jött az Összödi beszéd, jött a 2008-as gazdasági világválság, és kétharmaddal tért vissza. Most is fog jönni egy nagy gazdasági világválság, csak mondom mindenkinek, hogy hát a hét szűk esztendő az lehet, hogy előttünk van, és amikor gazdasági világválság van, az bizony nem erősíti a kormánypártot. Mondjuk, ha most kapunk egy hatalmas adag Európai Uniós pénzt, akkor lehet, hogy pont szerencsénk lesz, és ki tudjuk bekelni ennek a pénznek a farvizén ezt a válságot, de ha meg nem, akkor ki tudja. Lehet, hogy mégis visszajön a halálból
1: most
2: a király.
1: Most megszakítalak, de cserébe, kedden reggel, de szépen csőbe húztam, ugye? Mert hogy kedden reggel élőben start, és akkor megígérte Hoffmann Tamás, hogy elmagyarázza nekünk, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság az micsoda, amiből végül ugye nem lépünk ki, és ez egy igen fontos hír, no de pláne, ugye mondjuk Netanyahu esetleges látogatása kapcsán is, úgyhogy kedden reggel élőben start, és természetesen adjuk majd élőben az ATV Extrán az első parlamenti ülést, ez várhatóan 1 órakor kezdődik. Jó éjszakát, és aki teheti, jó pihenést!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nyári táboroztatás a következő témánk. 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatására indított pénzadománygyűjtő akciót az Ökumenikus Segélyszervezet. Itt van Gáncs Kristóf ügyvezető igazgató. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a lehetőséget.
1: Szóval speciális gyermekek nyári táboroztatására indították ezt az akciót. Mit jelent az, hogy speciális igényű gyermekek, és mik ezek a speciális igények az ő esetükben?
2: Ugye az Ökumenikus Segélyszervezet látókörében mondhatom, hogy több ezer hátrányos helyzetű gyermek van. Körülbelül 4100 gyerek az, akivel mi folyamatosan foglalkozunk egész évben. Ez kb. 50 intézményt jelent országszerte, ahol a segélyszervezet jelen van, és van ezek között családok átmeneti otthona, a biztos kezdet gyermekház, olyan jelenlétpontok, halmozott hátrányos helyzetű településeken, ahol hát valahol naponta, valahol hetente, de mindenképpen meghatározott rendszerességgel találkozunk a gyerekekkel. És ebből a körből tudunk gyerekeket táboroztatni. Ugye ilyenkor mindig kell egy konkrét célkitűzés nekünk egy adománygyűjtéshez, így született meg ez az 1000 gyermek. Ugye a speciális ez azt jelenti azért, hogy ezeknek a gyerekeknek a teljes táboroztatási költségét nekünk kell állni, hiszen olyan gyerekekről van szó, és ez a közös bennük, akiknek a családjuk nem engedheti meg magának, hogy elküldje őket táborokba.
1: Akik be tudnak majd jutni ebbe a programba, milyen nyaraláson vehetnek részt? Tehát hol zajlanak majd ezek a táborok? Milyen hosszú időtartamról van szó?
2: Vannak napközis táboraink, és vannak bentlakásos táboraink. Mindkét esetben elmondható az, hogy ezek általában egyhetes ciklusok, valahol van több tábor is, akár egymás követel mondjuk napközis táborokban. Nagyon-nagyon fontos időszak a nyár a gyerekek életében. Szerintem ezt minden szülő tudja, hogy azért ez nagyon hosszú tud lenni az a nyári szünet, az a 10 hét, és mindannyian keressük ilyenkor a lehetőségeket, hogy 1, 2, 3, 4, 5 táborba a gyereket elviszük. Na most, ha ezt felszorozzuk egy komolyabb összeggel, akkor azt látjuk, hogy ez egy átlagos családnak is komoly kihívás. És azokban a családokban, ahol nincs meg erre a forrás, ott ez az időszak lehet akár a leszakadás időszaka is a gyerekeknek, hogyha nem jutnak el táborokba, a szülők nem tudnak velük foglalkozni, vagy nincsenek meg otthon azok a körülmények, ahol a gyerekek biztonságban lennének, akkor nagyon felértékelődnek és nagyon hiánypótlóvá válnak ezek a táborok. Van köztük egyébként a tematikát tekintve robotika tábor, van benne sporttábor, van benne kézműves tábor, van benne különböző kulturális témákhoz kötődő tábor. A közös bennük az, hogy nem csak egyszerűen feltöltődésről, játékról, meg strandról van szó, hanem annak benne fejlesztő elemek is, és egy nagyon komoly szakembergárda dolgozik az Ökumenikus Segélyszervezetnél, hogy ezek a táborok tényleg a felzárkózásról szóljanak.
1: Olvastam a felkészítőben egy nagyon furcsa és érdekes adatot, nevezetesen, hogy az átmeneti otthonokban lakó gyerekek 79%-ánál már a hétköznapi külvilági ingerek is átlag feletti megterhelést jelentenek. Ezt, ha kifejteni bővebben, az...
2: Igen, én azt hiszem, hogy általában elmondható a mai gyerekekről, hogy rengeteg inger éri őket, hozzánk képest azt hiszem, hogy sokszoros ez a szám, mint amikor mi voltunk gyerekek, és olyan gyerekeknél, ahol pedig különböző traumák vannak, ugye egy átmeneti otthonban hogy kerül be egy gyerek, vagy egy bántalmazás elől menekülő családról beszélünk, vagy elvesztették az otthonukat, és ezért kényszerülnek egy átmeneti otthonba, ott mi azt tudjuk kínálni, hogy együtt tud maradni a család, és ez a legnagyobb kincs, hogy nem kerülnek szétszakadásra ezek a családok. Illetve nagyon sok olyan dolog hiányozhat egy gyereknek az első éveiből, aminek aztán az a következménye, hogy sokkal érzékenyebb akár a különböző ingerekre, illetve nem kapja meg azokat a fejlesztéseket. Ugye ma, hiszem, akinek kisgyereke van, én is közéjük tartozom, tudja azt, hogy rengetegféle fejlesztés elérhető egy óvodában, a TSMT tornától kezdve, ugye a legkisebbeknek egy dévénytorna, bármi más. Ezek nagyon-nagyon fontosak, hogy a gyerekeknek a lemaradásait, vagy akár speciális igényeit ki tudjuk elégíteni. Olyan gyerekeknél, ahol ez nincs meg, nem adott a családnál, ott folyamatosan halmozódnak a hátrányok, és mondjuk mire iskolás lesz valaki, ezek meghatározóak tudnak lenni. Egy ilyen táborban is nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a gyerekek speciális igényeire. Persze mi ezt mind akkor tudjuk megtenni, amiről beszélek, hogy ez az adománygyűjtés sikeres. Tehát az 1000 rászoruló gyereknek még nem garantált a táboroztatása, hanem éppen azért vagyok itt, hogy a nézőket is, ha lehet, akkor bevonjuk ebbe a gyűjtésbe.
1: Igen, egyébként az ingen is látszanak az alapinformációk, tehát az adomány vonal száma, illetve a honlapjuk is. Tehát gondolom két módon is lehet támogatni ezt az akciót.
2: Így van, én ilyenkor igyekszem ilyen nagyon ilyen reklámtáblaszerűen menni mindenhova. A 1353-as adomány vonal az nagyon-nagyon fontos, tehát ha valaki most teheti a nézők közül, tárcsázza a 1353-at, 500 forintot tud adni, és ezekből az 500 forintokból adódnak össze az egyes gyerekeknek a táborosztatási költségei, de természetesen van most is lehetőség a segélyszervezet.hu-n adományozni, a Tesco áruházakban vannak adománykuponok 300 forinttal, tehát sokféleképpen lehet csatlakozni egészen május végig, és még júniusban is várjuk az adományokat.
1: Van egy olyan célösszeg, amit el kellene, hogy érjenek, hogy ez az 1000 gyerek elindulhasson táborozni, és ez publikus, hogy ez az összeg mennyi, ha van ilyen?
2: Igen, igen. Tehát ha átlagosan mondjuk egy gyermek táboroztatási költségét, akkor azért az közelíti a 100 000 forintot. Tehát ebből ki lehet számolni, hogy akkor legalább 200 ember kell, aki adományoz azért, hogy mondjuk egy gyerekkel tudjon menni táborozni. Nyilván egy napközis táborban kevesebb a költség, egy bentlakásosban több, de azért itt minden esetben ezt hangsúlyozom, hogy nekünk a teljes költséget kell lefedni, a napi 5-ször étkezést, odautazást, sok esetben még a fürdőruhát is, mert nincs a gyereknek, tehát minden olyan, amire szüksége van, azt mi tudjuk biztosítani, illetve a nézők, hogyha hívják a 1353-at.
1: Nem először indítanak ilyen akciót, tehát nyilván lehet tapasztalata a trendekről, hogy alakul a trend, az adományozási kedv, illetve hát a lehetőségek is Magyarországon.
2: Ugye az Ökumenikus Segélyszervezet 35 éve működik, egyházak alapították 91-ben, és azóta folyamatosan vannak ilyen akcióink, és azt hiszem, hogy ez a bizalom ez folyamatosan növekszik, és ennek az a titka, hogy mi nem csak kérünk ilyenkor, hanem ha valaki mondjuk akár a Facebookon követi a szervezetet, akkor látja azt, ahogy nyáron majd megvalósulnak a táborok, és ez az, ami fenntartja az adományozási kedvet. Mi jó reménnyel vagyunk az első napok eredménye alapján is idén, hogy meg lesz ez az 1000 gyerek táboroztatás.
1: Mondta, hogy 4000, több mint 4000 gyermek életére van rálátás. Milyen alapon választják majd ki azt az 1000 szerencsést, aki részt vett egy ilyen táboron?
2: Igen, ugye a 4000 ez egy nagyon tág kategória, és mondjuk más jelent mondjuk egy védett házban a gyerekekkel, hogy milyen típusú foglalkozásokat lehet csinálni. Velük is foglalkozunk nyáron, csak nem biztos, hogy ők mennek mondjuk konkrétan a táborba, vagy mondjuk egy életkori bontást is néznünk kell, hogy az egészen picik is benne vannak ebben a 4000-ben, ugye egy biztos kezd a gyerekházban egészen csecsemőktől is kezdünk, nyilván nekik is vannak napi foglalkozások, de nem táborokat szervezünk. Tehát sokféle szempont alapján kerülnek ki, én azt remélem, hogy azért majdnem minden olyan gyerek így a segélyszervezet látóköréből, aki már tud menni táborba, az el fog jutni idén is.
1: Folytatnak utókövetést, tehát hogy akik már felnőnek és elhagyják ezt a szervezetet, vagy kikerülnek az önök ernyője alól, hogy hogyan alakul az életük?
2: Igen, ez egy nagyon hosszú út, ugye sokszor tényleg a 0 éves kortól, akár 18 éves korig is végig tudunk kísérni egy-egy gyereket, mondjuk egy hátrányos helyzetű településen, Szendrőn, vagy Olasztiszkán, vagy bárhol a segélyszervezet jelen van az év 365 napján, és hát vannak azért szép sikerek, és a szép sikereket nem ilyen nagy hollywoodi történetekben kell elképzelni, hanem az, hogy a gyermek elvégzi az iskolát, az, hogy van motivációja és lehetősége akár tovább tanulni, szakmát tanulni, és meg tudja törni azt az ördögi kört, ami sokszor egy ilyen családban létrejön egy halmozott hátrányos helyzetű helyzetben.
1: Visszatérve az eredeti témánkra, a táboroztatásra, olvastam egy Lackó nevű fiatalember történetét, ha ezt röviden összefoglalná, ebben egy picit benne van, mint csebben a tenger, hogy milyen hangulatban zajlanak ezek a táboroztatások.
2: Igen, én azt hiszem, hogy a mi történeteink, amiket én meg szoktunk osztani, ezek nem annyira látványosak. Tehát akár az, hogy egy gyerek először tapasztalja meg azt, hogy szépen beszélnek vele, és megkérik valamire, és ezt teljesíti, azt hiszem ebben a történetben is erről volt szó, hogy a gyerek ugye rosszalkodott, és akkor utána nagyon megjavult, és nagyon jót csinált, és kérdezték, hogy miért, és azt mondta, hogy azért, mert végre valaki szépen kérte meg. De nagyon megható az is, amikor egy gyerek azt írja le a visszaemlékezésében a táborról, hogy először mehetett be egy medencébe, vagy hogy először evett pizzát. Tehát olyan dolgok, vagy jutott el mondjuk a Balatonhoz, vagy Budapestre. Tehát olyan dolgok, amik mindannyiunknak természetesek, egy-egy ilyen táborban ezek a kis csodák meg tudnak történni, és aztán egész évben a gyerekek erről beszélnek.
1: Hát sok sikert az adománygyűjtéshez. Kedves nézők, a 1353-as adományvonalon támogathatják az akciót, vagy az Ökumenikus Segélyszervezet honlapján. Gáncs Kristófnak köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.

0: FM.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Banki ügyekkel folytatjuk és zárjuk a mai Start Plus-t. Elkezdte Magyarországon is tevékenységét a Revolut, amely, ahogy olvasom, egy fintech neobank szolgáltatás, hát nem kispályás versenyző, 65 millió ügyfelük van a világ 50 országában, 75 milliárd dollárra becslik a vagyonát, és állítólag a megjelenésével átrendezte, vagy elkezdte átrendezni a hazai banki szektort is. Gergely Péter, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt, szia!
2: Kérlek, hogy először definiáljuk, hogy mit jelent ebben az esetben, hogy fintech, illetve hogy neobank szolgáltatást nyújt a Revolut.
3: Ezek olyan új pénzügyi intézményt jelentenek, ami tipikusan nem a régi hagyományos bank, akiknek fiókokkal operálnak, vannak akár 100-200 éve működnek, mint mondjuk a hazai bankok vagy a külföldi bankoknak egy része, hanem olyan új pénzügyi intézmények, amiknek nincsenek fiókjai, mobilbankon, internetbankon akarnak operálni, nem is lehet náluk készpénzt befizetni, sokszor nincs is az magyar nyelven, mondjuk az adott nyelven ügyfélszolgálatuk, hanem cseten, AI eszközöket használva lehet személyes ügyintézést csinálni, és általában nem egy teljes bank kiszolgáltatás kört fednek le. Például a Revolut idehaza még nem hitelez, ugye nem lesznek fiókjai, nem lehet személyes ügyintézővel beszélni, hanem csak az utalásokra, készpénzváltásokra, tehát egy szűkebb kört akarnak lefedni, nagyon jó mobil technológiai eszközökkel, és általában nagyon alacsony árakkal.
2: Itthon is 2 millió ügyfelük van, ezt olvasom. Mennyire biztonságos, mert egy átlagember gondolhatja, hogy ez ilyen gyanús, hogy nincs egy fiók, nincs egy tisztviselő, egy ügyintéző, akinek a szemébe nézhetek, nincs egy üvegkalicka, ahol bekopoghatok, hogy ez és ez a bajom. Szóval ez mennyire biztonságos ezzel együtt ez a fajta bankolás?
3: Szerintem biztonságos, ha belegondolunk, a Google-t is használjuk naponta, és én soha nem tudom őket fölhívni, nem tudok nekik e-mailt írni, és mégis több milliárd ember használja. Igaz, hogy nem kezeljük ott a pénzünket.
2: Hát ez egy elég nagy különbség, hogy ott nem teszünk be semmi pénzt.
3: Hogyha a Revolutnál van a pénzünk, akkor 100 000 euróig, tehát körülbelül 37 millió forintig biztosítva van ez az összeg, tehát nem kell attól félnünk, hogy tönkre mennek, lenyúlják ezt a pénzt, vagy semmi ilyentől. Az is igaz, hogy nincsen magyar nyelvű ügyfélszolgálatuk még, ugye hamarosan lesz, mert magyar bankszámlaszámot kap a körülbelül 2 millió hazai Revolutos ügyfél, tehát lesz magyar csetes támogatás, hogyha valaki elakad, valószínűleg majd lesz utána telefonos ügyfélszolgálat is. Én nagy pénzt személyesen nem tartok a Revoluton, vannak olyan ismerőseim, akik igen, de egy normál bankként, hazai fiók telepként fog működni hamarosan, tehát azok, akik mondjuk elsődleges bankként szeretnék használni, azok megtudják, de érdemes odafigyelni, tehát ne zárjuk még be a meglévő bankszámlákat, mert egy csomó minden nincs a Revolutnál.
2: És attól ilyen olcsó a Revolut, hogy nem kell fenntartani a fizikai bankfiókokat és fizikai alkalmazottakat, legalábbis a bankfiókokban?
3: Nagy részt igen, ugye nem annyira olcsó már, mint régen, ugye most, hogy bemigrálnak a magyarországi fiók telep alá, azok, akik az ingyenes számlacsomagot használják, ugye a legtöbb ügyfél az ilyen, az 50 ezer forintot meghaladó összegű utalásnál már fizetni kell a tranzakciós illetéket pár hét múlva ezeknek az ügyfeleknek, illetve nincsen például, ugye a magyar bankoknál van havi 300 ezer forintig díjmentes készpénzfelvétel, a Revolut csomagban még mindig csak 75 ezer forintig van, tehát nem minden tud, amit a magyar bankok tudnak, például nem hiteleznek, ugye, hogyha a bank hitelez, az nagyon sok adminisztrációval jár, nagyon sok plusz teher, a Revolutnál például nincsen folyószámlahitel, nincsen hitelkártya, tehát azok az ügyfelek, ugye több mint 1 millió magyar banknak van folyószámlahitel kerete vagy hitelkártyája, akik be akarnák zárni a magyar bankjukat és átmenni, hogy csak a Revolutot használják, ők nem fognak ott tudni hitelt kapni, sőt, nem is biztos, hogy a régi bank fenn fogja tartani a hitelüket, hanem odaérkezik a jövedelmük.
2: És azon szolgáltatások, amelyeket nyújt a Revolut, mekkora versenyre késztetik a hagyományos magyar bankokat, és hogyan reagáltak a Revolut megjelenésére?
3: Nagyon érdekes egyébként, és azért is örülök a Revolut bejövetelének, mert a hazai bankok egyre több ajándékpénzt adnak, hogyha számlát nyitunk, és egyre jobb bankszámlákkal jönnek elő. Tavaly például ősz környékén a Magnet Bank jött elő vadonatúj számlacsomagokkal, az OTP is, a Granit Bank pár hete jött elő, sokkal kedvezőbb, sokkal könnyebben átlátható számlacsomagokkal. Ezek sokszor kedvezményeket is tartalmaznak, olcsóbbak, vagy eddig ilyen akciós, ideglenes akciókat hosszabbítottak meg, ez az OTP esetében volt. Ráadásul nagyon sok banknál ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha számlát nyitunk. Van olyan bank, ahol ez mondjuk 30 000 forint, mint mondjuk a Magnet Banknál, ahol civil szervezeteknek is felajánlhatjuk, Van olyan bank, mondjuk a CIB, ahol 20 ezer plusz 40 plusz 40 ezer forintot kaphatunk, tehát ahol ha minél több banki szolgáltatást igénybe veszünk, akár 100 ezer vagy akár 150 ezer forintot is, mint mondjuk az ESZT-nél, a Gránitnál 120 ezer forintot, tehát minél több szálon kapcsolódunk új ügyfélként egy bankhoz, több mint 100 ezer forintot is bezsebelhetünk.
2: Ez nyilván nagyon fontos az új ügyfeleknek, de milyen gesztusokat tesznek a hagyományos bankok a régi ügyfeleik felé, akik mondjuk 5-10-20 éve náluk bankolnak, és most megjelent a Revolut, és akár vonzerőt gyakorolhatna rájuk, szóval a régi ügyfelek számára van ajánlat a nagybankoknak?
3: Van ajánlat, kettőféle van. Az OTP-nél ugye nekik van a legtöbb hazai ügyfelük, több olyan szolgáltatás van, ami eddig akciósan volt díjmentes, vagy akár csak visszavonásig. Több bankkártya náluk ezentúl teljesen ingyenes lett, a devizaszámla vezetése is, az árfolyam plusz szolgáltatás, a kedvezményes devizaátváltásnak is most már ingyenes a díjmentes, illetve ezekre az új számlacsomagokra, akár a Granit, Magnet, CIB, bármelyikről beszélünk, a régi ügyfelek is áttérhetnek, ráadásul legtöbbször a mobilbankon vagy az internetbankon keresztül is áttérhetnek egy új számlacsomagra. Tehát ha nem akarunk bankot váltani, mert ugye szeretjük a mobilbankját, megszoktuk már, oda jön a fizetésünk, és egy régi csomagunk van, ami úgy érezzük, hogy drága, nem kell abban maradnunk, bankon belül is átválthatunk bármikor az új csomagokra, és évente több tízezeres spórolhatunk.
2: Gergely Péter, köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad.
3: Köszönöm szépen.
2: Kedves nézők, ennyi volt a mai Start és a mai Start Plus. Velem még találkozhatnak a hamarosan kezdődő fórumban, de akárhogy is lesz, legyen szép napjuk, az egész stáb nevében búcsúzom, a viszontlátásra.

az interneten, bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készül.

0: Műsorajánló. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az online lapszemlével folytatjuk a startot. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. A Telex azt írja, hogy a dokumentum alapján a köztársasági elnök, akkor még Novák Katalin igazgatósága, kabinet főnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét, de Novák Katalin ennek ellenére kegyelmet adott indoklás nélkül. Hát nem Magyarországon élnénk, ha nem szerepelne a cikkben, hogy a Sándor Palota honlapjára kattintva ez a kép fogadja a kedves látogatót, tehát amikor általában senki nem nézi a honlapot, akkor valószínűleg egész jól működik. Most, hogy tömegigény volna arra, hogy elolvashassuk a dokumentumokat, hát most lefagyott, úgyhogy türelmet kérünk a Sándor Palota nevében is. Nézzük, hogy mit mond Kozsó mindeközben. Napok óta azt mondom, hogy meghaltam, mondja Kozsó, az ismert előadó. Ez egyébként egy szomorú történet, egy ikerházban él az édesapjával, és az édesapja részét elárverezték, azt mondja, hogy egy 300 milliós vagyon, vagy annak a fele 34 millió forintért lett valakinek a tulajdona, tehát hogy a végrehajtó maffia kúszik be ebbe a történetbe, állítólag csak valami banális bírság, be nem fizetése, ebből indult ki az egész történet, a részletek, tehát a Borsban. Aztán mi magyarok megint nagyot gurítottunk külföldön, részegen tört be egy bécsi boltba a magyar férfi, végül bent elaludt, nyilvánvalóan túlterhelt ez a szakma is, sokat tevékenykednek a betörők, és előbb-utóbb elfáradnak, hát most ez történt, elfáradt, megtalálták, aztán majd elindul a megfelelő eljárás. Egy másik történet, 220 millió forinttal nyúlta le Johnny Deppet, az angyalföldi drogos, 2 éven át fosztogatta a világsztár bankszámláját egy magyarországi férfi. Nyilván Johnny Depp nincs abban az anyagi helyzetben, vagy nem abban az anyagi helyzetben van, hogy feltűnne neki, hogy néhány év alatt eltűnik 220 millió forintnyi összeg a bankszámlájáról, mert ennél egy picit jobban el van ereszve, de hát megérdemli. A karrierje során 650 millió dollárt, azaz közel 200 milliárd forintot keresett. Nyilván, ha ebből valaki leemel 220 millió forintnyit, akkor Johnny Deppnek arcizma sem rándul, mert fogalma nincs az egészről. Szóval mindezt egy angyalföldi drogos követte el. Egyébként hát mielőtt a nemzeti büszkeség már nem mindenkinek, de némelyek szívében elkezdene dobogni, hogy mi magyarok mindenhol nagyot gurítunk, nem. Ő nem magyar ember, ő csak itt él, itt drogozik angyalföldön, egyébként jordániai származású. Ettől még a történet kerek. Ennyi volt az online lapszemle.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
1: Mint aki hazaér,

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad, elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a papám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörj.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM. Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
2: Köszöntöm Önöket! Ez az ATV híradó. Stoll utca vagyok. Augusztus 20-ára lezárul a helyzetfelmérés, a költségvetést is újra tervezik. 55 államtitkárt neveztek ki. Nála megáll a történet, mondta Balogh Zoltán, aki kijelentette, hogy nem politikai nyomással lobbizott a kegyelmi ügyben. És brutális bombatámadást intéztek az oroszok az ukrán főváros ellen. Szerintük előtte Ukrajna egy kollégiumot lőtt. 55 államtitkárt neveztek ki, miközben a kormány már a költségvetés újratervezésére készül. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás. A Szociális és Családügyi Minisztérium valamennyi államtitkára nő lett, de női többség alakult ki az élő környezetért felelős, valamint az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is. Közben Magyar Péter miniszterelnök tévéinterjút adott a dolgozószobájában, és azt mondta, az átvilágítás augusztus 20-áig zárulhat le, de minden sejtésüknél rosszabb a költségvetés helyzete.
3: A miniszterelnök javaslatára Sulyog Tamás köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki, akik harmada nő. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az államtitkároknak összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Szerinte a névsor azt mutatja, hogy a Tisza kormány szakmailag felkészült emberekre épít.
4: Nagyon pazarlóan működött az ország eddig.
3: A kormányfő több mint 40 nappal a választások után az RTL-nek adott interjújában az ország gazdasági helyzetéről azt mondta, minden sejtésüknél rosszabb a helyzet. Több minisztériumnál is jelentős, korábban nem ismert pénzügyi vállalásokat tártak fel. Példaként a közlekedési és beruházási tárcánál talált 286 milliárd forintos tételt, valamint a Honvédelmi Minisztérium 1300 milliárd forintos keretszerződését említette.
4: Ha ide vesszük, akkor szerintem az is fontos, hogy a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatóhoz köthető 267 milliárd forintos alapítványi vállalása a kormánynak, az előző kormánynak, a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintja, és ahogy mondtam, napról napra esnek ki újabb csontvázak.
3: Magyar Péter szerint az idei 5%-os hiánycél nem tartható. Szeptember elején pedig egy újra számolt költségvetést fogadhat el a kormány.
4: Nem gondolom, hogy tartható lenne az 5%-os hiány. Mondom ezt úgy, hogy még nem látjuk az összes csontvázat, mert még nem esett ki az összes a szekrényből. Valóban a kormány felkérte, felhívta Kármán András pénzügyminisztert, hogy egy pontos helyzetelemzést adjon, egy pontos leltárt készítsen, hiszen ez alapján erre alapozva lehet majd augusztus vége felé benyújtani a módosított 2026-os költségvetést. és ez alapján tudunk majd egy stabil költségvetést elfogadni valamikor szeptember elején, és természetesen a 2027-es évet is csak pontos adatokra, számokra lehet alapítani.
3: A miniszterelnök ebben az évben 2% körüli gazdasági növekedéssel számol. Azt is bejelentette, csökkentik a politikai vezetők fizetését és a kormányzati kiadásokat. Elmondása szerint a parlament működése 50 milliárd forinttal kerül majd kevesebbe, mint a Fidesz kormány idején.
4: Nekünk kifejezett vállalásunk volt és elvárásunk volt, hogy lejjebb vigyük a fizetéseket, lejjebb vigyük ezeket a költségvetési kereteket, és a jelenlegi számítások szerint, amit nem sokára elő is fogunk terjeszteni jogszabálymódosításra, 4 év alatt 1 évnyi költséget meg fogunk spórolni csak a magyar parlamentben.
3: A miniszterek, az államtitkárok, a parlamenti képviselők, illetve a polgármesterek mellett a kormányfő fizetése is csökken.
4: Emlékeim szerint az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, és nyilván ehhez fognak igazodni a fizetések. Emellett nekem lesz még egy alap képviselői fizetésem, és a kettő együtt lesz, emlékeim szerint 3,8 millió forint, és ennél ugye csak alacsonyabb fizetések lehetnek államtitkároknál, minisztereknél, a képviselőknél, az evidens. A legtöbbet egyébként mint mindig a köztársasági elnök fogja keresni, a mindenkori köztársasági elnök, de ő is jelentősen kevesebbet, mint az eddigekben.
3: A miniszterelnök arról is beszélt, hogy augusztusban szeretnék kifizetni a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családoknak.
4: Nagyon nagy feladat lesz az, hogy megállapítsuk és kialakítsuk azt a kritériumrendszer, feltételrendszert, ami alapján valóban a rászoruló családok, rászoruló gyermekeihez kerül ez a pénz.
3: Magyar Péter a szociális különbségek csökkentésének keretében arról is beszélt, hogy ősztől a tervek szerint a nyugdíjasok megkaphatják a korábban ígért szépkártyás támogatást is.
2: 2010-zel ellentétben nincs gazdasági válság Magyarországon. Gulyás Gergely szerint ez derült ki a miniszterelnöki interjúból. Közben a Kopintárki vezérigazgatója azt mondta híradónknak, megkezdett projektekre van szükség az uniós forrásokból, hogy elérhető legyen az idei 2% körüli GDP növekedés. A portfólió makrogazdasági elemzője szerint a költségvetés körül is rengeteg még a kérdőjel. A politikai elemző a parlamenti költségcsökkentés és a politikusi fizetéscsökkenés kapcsán azt mondta, vonzó lépés lehet a választópolgárok számára.
4: Van egy terv, az a 2% körüli, kicsit 2% fölötti növekedés.
5: A terv megvan. A miniszterelnök mégsem tud a 2026-os a GDP növekedésre vonatkozó pontos számot mondani. Ennek oka, hogy még nem látnak mindent. A Kopintárki már az áprilisi konjunktúra jelentésében is 2% körüli növekedés jelzett előre. Ennek feltétele, hogy az Európai Uniós források megérkezzenek, de önmagában még ez sem lenne elég a GDP növekedéshez.
6: A GDP-t az növeli, hogyha konkrét projektek megkezdődnek, tehát kapavágások és nem tudom, mennek a buldózerek, akkor növeli a GDP-t, és mi azt feltételeztük, hogy az év utolsó negyedévében ez meg tudja lökni a beruházásokat olyan mértékben, ami egy ilyen növekedést meg tudna alapozni.
5: A növekedés mellett ugyancsak kérdéseket vet fel, az államháztartási hiány mértéke is. Az Orbán kormány eredetileg 3,7%-os hiánycéllal számolt. Később Orbán Viktor már 5%-ról beszélt. Magyar Péter szerint Nagy Márton az átadás átvételnél 6,8-7%-os hiánnyal számolt. A portfólió makrogazdasági elemzője kiemelte, a költségvetésben nem lát bele. Az viszont biztos, hogy április végéig az egész évre tervezett pénzforgalmi hiány több mint 90%-a teljesült.
7: Ennek alapján valószínűsíthető, hogy ez az 5%-os cél ez nem lenne tartható. Mikorábban még Magyar Péter megnyilatkozásai előtt 5,5-6% körüli hiányjel számoltunk, de akár ennél magasabb is elképzelhető.
5: Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője is reagált az interjúra, aki szerint több megválaszolatlan kérdés is maradt. A többi közt az, hogy miért nem vezeti be a Tisza kormány a 480 forintos benzinárat. Illetve az is, hogy a kormány többség miért visszamenőleges hatályú alkotmányozásra használja a kétharmadot. Gulyás szerint az interjúból kiderült, hogy nincs sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság, nincs folytogató munkanélküliség, és nincs IMF gyámság sem. A miniszterelnök a politikusi fizetések csökkentését is bejelentette, amivel szerinte 50 milliárd forintot takaríthat meg az állam.
8: Ha őszintén elhiszi a közönség, hogy ez is egyik lépése a kormányzásnak, és nem úgy gondolja, ahogyan a Fidesz idején gondolhatta, hogy ilyesfajta szimbolikus lépéseket esetleg időnként megtörténnek ugyan, de valójában ezer milliárdokat ellopnak. Most, hogyha nem ez a helyzet, akkor ez is attraktív lehet a közönség szemében.
5: Szentpéteri Nagy Rihárd hozzátette, minden fillér számít. Az 50 milliárdnak is lesz máshol helye a büdzsében.
2: Már nyáron összeülhet, de legkésőbb szeptemberben elindul a K. Endre elnöki kegyelmét vizsgáló parlamenti bizottság. A magyar kormány törvényi szinten szigorítaná a vizsgálóbizottságok működését, hogy azok munkáját ne lehessen az utóbbi évtizedekben megszokottá vált módon szabotálni. Közben Balogh Zoltán református püspök, korábbi miniszter az MTI-nek azt mondta, nem politikai nyomásra, hanem K. Endre feleségének a kérésére lobbizott Novák Katalinnál az elnöki kegyelemért.
9: Frissen megválasztott és felesküdött magyar miniszterelnökként először is bocsánatot kérjek a bicskei áldozatoktól.
10: Magyar Péter beiktatási beszédében kért bocsánatot a bicskei áldozatoktól. A kegyelmi ügyként elhíresült botrányban egy pedofil bűnöző segítőjeként jogerősen elítélt személy kapott köztársasági elnöki kegyelmet. A botrány végül Novák Katalin köztársasági elnök lemondásához vezetett, és nagyban hozzájárult az Orbán kormány bukásához is. A 777 blognak adott interjújában Balogh Zoltán református püspök akkor elismerte, ő járt közben K. Endre kegyelmi kérvénye ügyében a köztársasági elnöknél.
11: Milyen minőségében adott tanácsot Novák Katalinnak ebben az ügyben?
12: Tehát tanácsadóként, engem ő használt tanácsadóként, és ilyen minőségben kerestem.
11: Tehát, hogy ekkor már ön hivatalos tanácsadója volt Novák Katalinnak, amikor a kegyelmi ügyben ezt a tanácsot adta?
12: Én folyamatosan kísértem az ő útját, és próbáltam ügyekben mellette állni, úgyhogy ez nem kellett egy formális pozíció.
10: A napokban Novák Katalin egykori elnöki kabinetfőnöke Sanda Tamás nyilatkozott úgy a 24.hu-nak, hogy Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kegyelmet kapjon. Magyar Péter a Facebookon így kommentálta a hírt. Dől a dominó. Megtudtuk, hogy Balogh Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofil segítőnek. Már csak az a kérdés, hogy ki vette erre rá Orbán házi lelkészét. Balogh Zoltán szombaton az MTI-nek adott interjújában megerősítette, K. Endre felesége kérte, hogy járjon közbe elítélt férje ügyében. Ugyanakkor nem cáfolta Novák Katalin egykori kabinetfőnökének állítását és hozzátette, nyugodt lelkiismerettel azt tudja mondani, hogy nála megáll a történet. Azt is kijelentette, hogy a politikai propaganda most el akar jutni oda, hogy valamilyen módon a Fidesz kormányt, ezen belül Orbán Viktort és családját belekeverje a kegyelmi botrányba, de ennek semmi alapja nincsen. A nyilatkozatra a miniszterelnök úgy reagált, Gulyás Gergely korábban kiállt a kegyelmi botrány egyik főfelelőse mellett, és azt mondta, hogy addig marad, ameddig Balogh Zoltán. Vajon mit keres még Gulyás Gergely a parlamentben? Magyar Péter híradón kérdésére korábban azt mondta, már nyáron, de legkésőbb szeptemberben elkezdheti működését a vizsgálóbizottság.
4: És miután ezt elfogadtuk valamikor június végén, július elején, akkor összeállt a vizsgálóbizottság, és reményeim szerint a nyár második felében vagy szeptember elején már meg tudja kezdeni a tényleges működését.
10: A kormány elszántságát az is jelzi, hogy a napokban benyújtott javaslat alapján akár börtönnel is sújtható az, aki ezentúl szabotálni próbálja a vizsgálóbizottságok munkáját. Somogyi Zoltán szociológus kifejtette, a bizottság elé a volt köztársasági elnököt is beidézhetik, akinek ugyanúgy igazat kell majd mondania, mintha a bíróság előtt állna.
13: Tehát ezt a köztársasági elnök elméletek nem tehetné meg, hogy bíróságítéletet felülvizsgál, és azt mondja, hogy na akkor az a bíróságítélet rosszul született meg, és azért ad kegyelmet. Ilyen típusú kegyelmet nem ismer de elméletek nem ismer a magyar politikai rendszer, bár egyébként azt sem követeli meg feltétlenül, hogy a köztársasági elnök megindokolja, hogy miért döntött így. Viszont például egy bizottság, egy parlamenti bizottság ezt is megkérdezheti tőle. Ugyan már miért döntött így? Mi az oka? És ott azt az érvet nagyon nehéz elővenni, amiről Balogh Zoltán most beszél, hogy hát a bíróság igazságtalan ítéletet hozott, mert ilyenért nem adunk kegyelmet.
10: Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter korábban hangsúlyozta, a Tisza kormány egyik fővállalása, hogy átvilágítják és teljes körűen átvizsgálják a gyermekvédelem ügyeit.
2: Időközben Gulyás Gergely is reagált a miniszterelnök bejegyzésére, és azt írta, nagyra becsüli, hogy Magyar Péter neki szenteli a pünkösd vasárnapot. A Fidesz frakcióvezetője szerint a kormánynak az ügyhöz nem volt semmi köze. A köztársasági elnök rossz döntést hozott, és ezért vállalta a felelősséget. Gulyás azt is írta, attól, hogy Balogh Zoltán helytelenül járt el, amikor ebben az ügyben kegyelmet javasolt valakinek, aki arra nem volt érdemes, sosem fogja megtagadni őt. Nagyszabású rakéta és drón támadást hajtottak végre az oroszok szombat éjjel Kijev ellen. Legalább 4 ember meghalt, és több mint 80-an megsérültek. Az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió 51 hónapja alatt ez volt az egyik legnagyobb légi támadás Kijev ellen, amelyet több európai politikus elítélt, köztük Orbán Anita, magyar külügyminiszter is.
14: Robbanások ráztak meg Kijevet, miután az oroszok 90 rakétát és mintegy 600 drónt lőttek ki Ukrajnára, főleg a fővárosra. A légvédelem 55 rakétát és majdnem 550 drónt lelőtt, de így is több épületet találat ért. Ez a 20 éves fiatal a fürdőszobába menekült, de mások is így tettek. Megpróbáltam kijutni, de a robbanás ereje a lépcsőházba sodorta az ajtókat. Át kellett másznom rajtuk. Utána láttam, hogy alattunk a második emelet kigyulladt. Mondta ez a férfi, aki szerint, ha a hálószobában marad, ráomlott volna az ablak. Pénteken ukrán dróncsapás ért egy épületet az oroszok által megszállt Luhanszkban, ahol 21 ember meghalt. Ukrajna szerint parancsnoki állást támadtak, az oroszok szerint viszont kollégiumot, és most részben ezt torolták meg. Sokan a kijevi metróban kerestek menedéket. Amikor ide menekültünk, akkor is hallani lehetett robbanásokat, és látni, ahogy rakéták és drónok repültek az égen. Borzalmas és félelmetes volt. Már több mint 3 órája ülünk itt, és hallgatjuk a robbanásokat, mondta ez a nő. A fővárosban találat érte ezt az iskolát. Jelentős károkat szenvedett ez a kávézó is, amelynek szombat este tartották az ünnepélyes megnyitóját. A helyszínre érkező tulajdonos a károk felmérése mellett több érdeklődő vendéget is kiszolgált. Úgy döntöttem, hogy támogatni akarom őket. Tudom, hogy nemrég nyitottak. Ez valójában az első látogatásom, sajnos ilyen körülmények között, de remélem nem az utolsó, mondta ez a nő. Az oroszok hiperszónikus, cirkáló és ballisztikus rakétákat is bevetettek, köztük az Oresnyiket, amelyet előtte 2-szer használtak. Hírszerzési adatok alapján Zelenszkij ukrán elnök előre figyelmeztetett rá, hogy most is bevethetik, a támadás után pedig a helyszínre ment. Múzeumokat, iskolákat, lakásokat támadtak, köztük a Csernobili múzeumot, ami az atomkatasztrófa 40. évfordulójára épült és egy hónapja készült el. Teljesen őrültek ezek, mondta Zelenszkij, aki ezután trágári jelzővel illette az oroszokat. A támadást elítélte a francia elnök, az Európai Bizottság elnöke és a német kancellár. Akárcsak Orbán Anita magyar külügyminiszter, aki azt írta, Oroszország brutális támadása újabb emlékeztető arra, hogy milyen emberi áldozatokkal jár a háború.
2: Színes programkínálat várja pünkösd alkalmából a látogatókat a Szentendrei Skanzenben. A kétnapos rendezvényen táncbemutatók, kézműves foglalkozások és hagyományőrző programok kapnak helyet. A programsorozat célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a közösségeket, és bemutassa a magyar népi kultúra sokszínűségét.
15: A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnaphoz és hétfőhöz kapcsolódó keresztény ünnep, amely a Szentlélek járadására emlékeztet. Az évek során azonban ehhez az ünnephez is számos hagyomány kapcsolódott. A pünkösdi programsorozat egyik kiemelt helyszíne a Szentendrei Skanzen volt, amely már délelőtt megtelt látogatókkal. Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület tánc csoportja a pünkösdülés hagyományát mutatta be.
16: A szép

0: A pünkösdi templom díszítés hagyományát a Mendére betelepült evangélikus szlovák gyülekezetek hozták magukkal.
1: Ezeket a fákat díszítik föl az asszonyok a saját készítésű kézi munkáikkal, hímzéseket, horkolásokat készítenek, mindenki szépen előkészíti, kivasalja, kikeményíti.
0: Apró óvatos mozdulatokkal készülnek a matyó hímzések a Rábcakapi lakóháznál. A látogatók a matyó hímzés és horgolás hagyományaival ismerkedtettek meg, ahol a díszes kerekded rózsa motívumokat leggyakrabban az élénk piros szín uralja.
2: A férfiaknak a pávettek
0: meg, ahol a díszes kerekded rózsa motívumokat leggyakrabban

0: látványos megjelenés.
1: Az idei pünkösdi örökség ünnepen a szellemi kulturális örökség közösségei mellett a tájházas közösségek is bemutatkoznak.
2: A jubiláló kerekéfordulójukat ünneplő tájházak számára egy emléklapot adunk át, ezzel ünnepelve az ő születésnapjukat, és a jubiláló tájházak képviselőivel, polgármestereivel közösen ültetünk egy almafát, ami az ő összetartozásukat szimbolizálja.
1: A látogatókat két napon át színpadi műsorok, táncbemutatók, kézműves foglalkozások és közösségi programok várják. Az idei rendezvény különösen fontos, hiszen Magyarország az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Egyezményéhez való csatlakozásának 20. évfordulóját ünnepli.
3: Az idei évben Spanyolország a díszvendégünk, tehát aki ellátogat hozzánk, belekóstolhat a spanyol ízekbe. Sőt, a flamenco világába is.
1: A rendezvény sorozat célja a közösségi élmények és a kulturális sokszínűség bemutatása.
4: A pünkösdi hosszú hétvégén számos program várta országszerte az érdeklődőket. Gasztrofesztiváltól a veterán autós találkozóig, a várjátékok mellett gyerekeknek szóló játékokat is szerveztek sokfelé. Akik pedig hétfőn indulnának programozni, azok is találnak szórakozási lehetőséget.
5: Második alkalommal rendezték meg Hajdúszoboszlón a veterán autók szerelmeseinek találkozóját. 100 jármű, az autók mellett motorok és veterán kerékpárok is felsorakoztak.
6: Ez az egész tavaly indult útjának. Tavaly még a majális rendezvénysorozatnak volt a tagja, idén pedig pünkösdre esett, ez a második hajdúszoboszlói veterán kiállítás, és most már a létszám is szerencsére emelkedett a tavalyihoz képest.
5: A látogatók között többen is azt nézték, hogy korban melyik autónál idősebbek. Egy budapesti szervíz egykori dolgozója leginkább azt a típust mustrágatta, amelyet ők is szereltek évtizedekkel ezelőtt.
7: Kisfiát, azaz kicsit fiatalabb, hogy ezen nőttem föl, és ezennel üdvözlöm a fiátos kollégákat, akivel együtt dolgoztunk a Fiat szervízbe, és ezeket az autókat még a kezdet-kezdetén, amikor bejöttek az országba, mi javítgattuk. Javítottuk.
5: Nógrádban, Patakon a helyiek által Pampuskának nevezett fánk volt a fesztivál főszereplője. A kis faluba több százan érkeztek az eseményre látogatóba.
8: A szallagos fánk, de mi ezt nem használjuk, mert mi belénk kigyivódott, belénk a megnevezés, mi is használjuk. Ezért Pampuska fesztivál, hogy megadjuk ennek a rangos napnak, a méltó névnek a tiszteletet.
5: A fesztiválra érkezőket egész napos szórakoztató programmal is várták.
9: Összetudnak egymásért fogni, hogy kiszolgálják a máshonnan idejövőket is, összetudnak fogni, hogy pampuskát csüssenek. Ez egy nagyon jó együttműködés, hogy egy egyesület, önkormányzati dolgozók és a település lakók így közösen nagy munkával meg tudják csinálni ezt a fesztivált.
5: 32-szer nyitották ki a pincéket pünkösdre a Baranyai Palkonyán. Ide naponta 3000 ember érkezik.
10: Már nem csak a borról szól Palkonya, hanem a gasztronómiai élményekről is. Nagyon jó éttermeink vannak, itt ebbe a 300 fős településbe 4 éttermünk van, úgyhogy ők is várják a vendégeket, illetve könnyűzenei koncertekkel is várjuk ide az ideérkezőket.
11: Hát a gasztronómia az nagyon-nagyon-nagyon színes, igazából a pincéknél, a vendégházaknál, a helyi éttermekben is tudnak étkezni az ideérkező vendégek, illetve hát kitelepülőként is, akár házi lepényt is tudnak fogyasztani, vagy kürtös kalácsot.
5: Aki ma nem jutott el egyik helyre sem, még pótolhatja, pünköst hétfőn is számos program várja az ország több pontján az érdeklődőket.
4: Folytatom a programajánlót, jön a heti napló Svábi Andrással, András már a stúdióban. Szervusz, milyen riportokkal várjátok ma a nézőket, hogy áll a szavazásotok?
12: A legfontosabb, hogy kapcsoljuk majd Tiszaújváros, pontosabban Tiszaújváros polgármesterét, akit a baleset utáni helyzetről fogok kérdezni. De talán, hogyha lehet azt mondani, hogy még fontosabb a kérdés, mert rengeteg szavazat jött eddig a másodpercig, 2089-en szavaztak, kollégáim bekészítették, így szól, hogy ön egyetért azzal, hogy összesen 8 évig lehessen hivatalban a mindenkori miniszterelnök. Megmutassam, hogy hogy áll most a helyzet? Mutassuk meg. Végül is nincsen benne semmiféle titok. 97% azt mondja, hogy igen, egyetért ezzel a döntéssel, és 3% mondja mindösszesen, hogy nem. Hogyha gondolják, akkor változtassanak ezen, vagy szavazzanak úgy, ahogy jónak látják. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a végén. Most 97-3, több mint 2000 szavazat van már úgy, hogy el se kezdődött még a műsor. Hát kíváncsian várom a végét. Köszönöm

0: Szépen a lehetőséget, és hétkor, pontosan hétkor kezdünk.
1: Ez volt már a Híradó, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, további szép estét, jó pihenést kívánok, viszontlátásra!

Szépreszálló füstbe ment el, galaktikus pókháló. Ön önmagát megfeszítve latrokért jót álló. Ez most valahogy nem sikerült, csak annyi van, hogy sajnálom. Viszontlátás megfelelés, magamat nem ajánlom. Sajnálom.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.
1: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Jó reggelt kívánok azoknak, akik most kapcsolódnak be a Startba, és köszöntöm a kedves hallgatókat is a Spirit FM-en. Mezőgazdasággal kezdünk, itt van Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. A friss hír az, hogy minekutána megszűnt a rendeleti kormányzás, megszűntek a bizonyos rendeletek, így például megszűnt az ukrán gabona import tilalma, és most egy törvénnyel kell, hogy szabályozza ezt a magyar kormány, Magyar Péter kormány. De egyből egymásnak ugrott a mostani kormány meg az előző. A mostani azt mondja, hogy ez egy szándékos jogi csapda, amit meghagyott a Fidesz számukra örökül. A Fidesz viszont azt mondja, hogy elmulasztotta a magyar kormány a hatályba, vagy hivatalba lépése óta megtenni ezt a lépést. Önöket érdekli ez egyébként, hogy itt ki nem mond igazat, vagy a lényegre koncentrálnak, hogy jöhet-e az ukrán gabona, vagy sem?
2: Az, hogy ki nem mond igazat, az ebben a pillanatban nem feladatunk ennek eldöntése. Amikor az első hírek megjelentek, melyek szerint hatályon kívül kerül majd ez a rendelet, akkor azonnal egyeztettünk a felálló minisztériummal, akik egyértelműen közölték, hogy ez egy technikai változás. Ugye 6 év vészhelyzeti kormányzásának produktumait, jogszabályait kell hirtelennyében rendes jogrendbe ültetni néhány nap alatt. Ez azért nem egyszerű feladat. Olyan technikai ügyek előfordulhatnak, elő is fordulnak, mint ez is, ahol ezt valamiért nem lehet megtenni, nem teszik meg, de az első pillanattól, sőt a nulladik pillanattól az az egyértelmű kommunikációja a minisztériumnak, hogy vissza fogják vezetni nagyon rövid időn belül, de ezt jogtechnikailag így lehet megoldani. Úgyhogy szövetségünk azért is nem mondott erről semmit, mert megítélésünk szerint ez a hír nem hír. Ha arról beszélne a minisztérium, hogy nem tudjuk, vizsgáljuk, megnézzük, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, akkor ennek lenne értelme. Olyasmiről beszélni, ami nincs, olyan veszélyről, ami egyértelműen leszögez a minisztérium, hogy nem veszély, szerintünk nincs nagy jelentőség.
1: Jó, akkor ezt nem is forszírozom tovább, bár voltak itt még részletek, de akkor ez nem hír, és akkor nem is jön ukrán gabona, tehát egy technikai kérdésről van szó. Viszont az aszály az nagyon beütött, és hát nekem megmaradt a fejemben még Nagy István előző agrárminiszter egyik itteni interjúja, az Egyenes Beszédben mondta kb. Másfél éve, hogy ők megdöbbentek, hogy a klímaváltozás rájuk rúgta az ajtót. Egy picit nekem ez így összefoglalja az elmúlt x évet, talán 10-15 évet. Hogy lehet megdöbbenni egy olyan jelenségen, amiről a világ már azért egy ilyen 30 éve beszél?
2: Tény, hogy magáról a klímaváltozásról nagyon-nagyon régóta szó van. tény, hogy különböző statisztikák egyértelműen mutatják hosszú ideje, hogy milyen változások várhatók. Az azonban valóban az elmúlt 5 évben vált egyértelművé, hogy ez komoly változásokat hoz Magyarországon, és komoly változásokra készteti az agrárvállalkozásokat is. Tehát valóban volt egy markáns trendforduló nagyságrendileg 5 évvel ezelőtt, ami jelentősen átalakította a normális fogalmát a nyári időjárásról. Ehhez egyrészt alkalmazkodni kell a gazdálkodóknak is. Ugye a mezőgazdaság mondjuk nem egy olyan kérdés, amiben egyik napról a másikra gyorsan lehet változtatni, tehát ilyen könnyen nem megy, valamint alkalmazkodni kell a szabályozóknak is, és feladata van vele a kormányzatnak is azáltal, hogy addig, amíg ezek a strukturális változások nem következnek be a termelésben, addig minden úton, módon segítse a gazdálkodók kvázi túlélését.
1: Most, hogy új kormány van, nyilván meg lehet fogalmazni elvárásokat, mondjuk mi lenne az első 3 lépés, amit ön vagy az önök szervezete elvárna az új kormánytól a mezőgazdaságot illetően?
2: Ebben a pillanatban a legfontosabb az a kialakult aszályhelyzet kapcsán, valamint a világpiaci problémák okán, amiről ebben a stúdióban is elég hosszú ideje beszélgetünk, hogy megtaláljunk minden forintot, ami a mezőgazdálkodók likviditását segítheti, erősítheti a következő egy évben. Végig kell nézni minden olyan költségvetési terhet, minden olyan adót, minden olyan befizetési kötelezettséget, és minden olyan finanszírozási lehetőséget, ami segítheti a gazdálkodókat. Ezek egy oldalról lehetnek olyan kedvezményes hitelek, amelyek kipótolják a forgóeszközeiket, és meg kell nézni, hogy mi az, amit nem feltétlen kell elvonni. Például a kamara tagdíjaiban beszedett 18 milliárd forintot, egyébként ma szervezet működési költsége összességében 30 milliárdot meghalad, ami borzasztóan látványos, mondjuk a társas vállalkozások 190-200 milliárd forintos éves profitjához képest. Ezeket a forintokat, ezeket a forrásokat meg kell keresni, és vissza kell csatornázni az ágazatba, annak érdekében, hogy a következő évnek is reményteli módon vághassunk neki.
1: Itt olvastam egy nagyon megdöbbentő adatot, hogy miközben a magyar zöldség és gyümölcs termelés volumene az elmúlt években a negyedével zuhant, a külkereskedelmi egyenletük pedig 50 milliárdos mínuszba fordult, a hazai piacokat átveszi a külföldi import. És én onnan indulok ki, hogy régen mi mezőgazdasági nagyhatalom voltunk, tehát kivitelre is jutott, hogy milyen folyamatok révén jutottunk el ebbe a helyzetbe. És visszafordítható ez a folyamat?
2: Egy oldalról pont a zöldség-gyümölcs ágazat az, ami rettetesen tőkeigényes, és ez a tőke, ezek a befektetések, ezek a beruházások, ezek nem vagy nem teljes egészében valósultak meg az elmúlt időszakban. Más oldalról a munkaerővel is probléma van. Ha visszatérünk egy kicsit a beruházásokra, egyrészt kedvező, hogy a kormányzat az elmúlt időszakban komoly forrásokat hirdetett meg olyan fejlesztésekhez, amikkel egyébként mellett a kertészet is élni tud. Más oldalról viszont problémás, hogy sok támogatási pályázat, sok beruházási kérlem elbírálása majdnem 2 éve húzódik. Tehát jelen pillanatban sincsen végleges döntés, rengeteg, még 2024 második felében beadott fejlesztési igényről, fejlesztési kérelemről. Nem tudunk fejleszteni, hogy 2 éven keresztül húzódnak azok.
1: Ez kinek a felelőssége? A magyar minisztérium nem döntött ezekről, vagy ki?
2: Nem mondom, a minisztérium összességében az a rendszer, ami a minisztériumot, a kifizető ügynökséget, és egyáltalán ezek elbírálásának és kifizetésének rendszerét tartalmazza, de igen, a központi állami igazgatás felelőssége ebben elvitathatatlan. Fontos lenne a hatékonyság javítása és a munka tempójának növelése ezekben a kérdésekben is. Más oldalról komoly probléma a munkaerő, pont a kertészet egy rettetesen munkaerő igényes ágazat, és évek óta egyre nehezebb megfelelő munkaerőt találni, ez akár 2%-ot is jelenthet a kertészetnek az árbevételében és sok esetben az eredményében is. Ennek kapcsán nagyon félő és aggasztó, amit a kormányzat bejelentett a külföldi munkaerő behozatala kapcsán. Reméljük, hogy újra gondolják, reméljük, hogy a mezőgazdaság külön elbírálást kaphat, mert a mezőgazdaság azok közé a szektorok közé tartozik, ami a külföldi munkaerő nélkül ma Magyarországon nagyon nehezen tartható szinten.
1: Egy percünk marad nagyjából, körülbelül nagyságrendileg hány ember él ma mezőgazdaságból, illetve mi az az üzemméret, ami biztos megélhetést nyújt?
2: Nagyon nehéz megmondani az üzemméretet, mert nem mindegy, hogy szántóföldi növénytermesztésről beszélünk, ugye egy olyan vegyes gazdaságról, ami szántóföldet, kertészetet, állattartás, esetleg feldolgozást is magában foglal, így egy számot mondani ebben a kérdésben nagyon nehéz. Viszont azt látszik, hogy legalább 500 000 ember az, aki valamilyen formában foglalkozik főállásban, vállalkozásként mezőgazdasággal, hogyha a családjaikat, a kisegítő személyzetet, az alkalmazottként mezőgazdaságból élőket is bevonjuk, akkor ez már bőven milliós nagyságrend fölött van, ami egyértelműen mutatja, hogy vidéken a mezőgazdaság továbbra is kulcskérdés, a vidékfejlesztés és a mezőgazdaságot nem lehet egymástól külön választani.
1: És arra van esély, hogy az a trend, amiről beszéltünk, tehát hogy az egykor volt aranykorszak, az egy ilyen nagyon nehéz időszakba váltott, tehát szóval, hogy ez a trend visszafordítható?
2: Minden megfordítható akkor, hogyha a szakma és a kormányzat sokkal intenzívebb párbeszédet folytat egymással, mint az elmúlt időszakban ez jellemző volt, és a kormányzati elvárások, valamint a szakmai igények összehangolása és a piaci körülmények közé adoptálása sikeresebben történik.
1: Hát nyilván most még ilyen szempontból a mézes heteket éljük, mindenki vár az új kormányzatra, illetve a teljesítményre, majd meglátjuk. Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetség elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Önkormányzati témával folytatjuk. Itt van Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket.
1: Két fontos téma van, az egyik egy konkrét, hogy nagyon sok önkormányzat lázong a szolidaritási adó miatt, sőt van számos nagyváros település, amely bojkottálja, nem akarja befizetni. Erre azt mondta az új miniszterelnök, hogy be kell fizetni, a törvény mindenkire vonatkozik, ugyanakkor felül kell majd vizsgálni ezt a rendszert. Ez az egyik témánk, csak a kedves nézőknek mondom. A másik pedig, hogy a MÖSZRA egy 8 pontos javaslatcsomagot állított össze a teljes önkormányzatiság átalakítására. Szóval kezdjük akkor a szolidaritási adóval. Ez egy nagyon régi sérelmük az önkormányzatoknak.
2: 855 önkormányzat fizeti ezt a adónak nevezett hozzájárulást, ugye ez azt szolgálta volna, hogy a kis települések működését és felzárkóztatását segítse a erősebb önkormányzatok közössége. Ez az összeg tűrhető nagyságrendben volt 6 évvel ezelőtt, 50-60 milliárd, most 400, közel 400 milliárd forintot vonnak el, tehát 5-szörösére, 6-szorosára emelkedett ez az összeg, és ez nekem a tartalmával, tehát nem arra van gond, hogy esetleg segíteni kell a kisebb településeket, hanem azzal, hogy ilyen mértékben elvonják, és hát utána néztünk, kértük még korábbi Nagy Márton miniszter urat, hogy jelezze, hogy mely települések kapják meg ezt az összeget. Erre érdemi választ nem kaptunk, gyakorlatilag ez a költségvetés, vagy nagy része a költségvetés bevételeként szolgál. A mostani befizetési kötelezettség, egyetértek miniszterelnök úrral, ez kötelezettség mindenki számára, amíg a törvény nem változik meg, ezt mindenkinek be kell tartania. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége állásfoglalásában is ez van benne. Itt azért három részre kell osztani a településeket. Egyrészt azok a települések, akik most érzelmi okok miatt ezt nem akarják befizetni, nem sokat tudnak tenni azért, mert ha nem fizetik be, akkor az állami támogatásokból levonják ezt, tehát egy képletes tiltakozás tulajdonképpen ennek a nem befizetése. A másik része a településeknek, aki nem tudja befizetni, van ilyen is, ezeknek van lehetőség az államkincstárhoz fordulni, és halasztást kérni, amíg nem változik meg nyilván a jogszabály, vagy valamilyen formában a pénzügyminisztérium valamilyen állásfoglalást nem hoz. És a harmadik pedig a nettó befizeték köre, ilyen a főváros, vagy Budaörs, ebből kevesebb van, de az meg gyakorlatilag jogszabályellenes, erről már volt döntés, Kuriától kezdve a Alkotmánybíróság is foglalt állást bizonyos dolgokban, nem megyek ennek a részleteibe bele, nem lehet többet elvonni településtől, mint amennyit az állam oda tesz, egyébként ez az európai kartával is, önkormányzati kartával is ellentétes. Tehát három ilyen csomag van, gyakorlatilag várjuk nyilván az ezzel kapcsolatos végleges állásfoglalást. Miniszterelnök úr azt mondja, hogy széleskörű önkormányzati egyeztetést kezdeményeznek. Mi egyébként ezt már kezdeményeztük, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége lakosság arányosan a legerősebb önkormányzati szövetség, és egyébként a legaktívabb a minden időkben is a napi politikától függetlenül az önkormányzati érdekek védelme érdekében felszólalt, és kezdeményeztünk is egy ilyen jellegű egyeztetést, várjuk az ezzel kapcsolatos jelzéseket, és valóban van egy olyan anyag, ami most már nem csak 8 pont, hanem jóval több, egy teljes olyan átfogó átvilágítás, ami egyrészt az azonnali teendőket jelöli ki a 2026-ban a működés biztosítása, biztonsága szempontjából, a másik része pedig nyilván egy kicsit közép és hosszú távú stratégiai elképzeléseket tartalmaz.
1: Visszatérve még erre a szolidaritási adóra, akkor idén ezt megfizetteti az állam önökkel, és az a a legjobb opció, hogy jövőre már nem, vagy más módon, vagy kevesebbet fizetnek?
2: Nem tudjuk, mi javaslatunkban a 15% van, ez korábban már megfogalmazódott, az iparűzési adó 15%-át tudnánk elfogadni, ez most majdnem a kétszerese, nyilván amíg erről döntés nincs, addig erről nem tudunk tárgyalni, szeretnék erről is tárgyalni, de sok minden mástól is. Nyilván ez viszi el most a kommunikációs felületeket, hiszen ez egy brutál nagy összeg, amit 2026-ban elvon az állam, de ennél sokkal többről van szó, nyilván a önkormányzatok biztonságos működése érdekében kialakított elképzeléseink mentén.
1: Mennyire üresítette ki az önkormányzatiságot az elmúlt 16 év? Most, ha nagyon sarkítva fogalmaznék, hallottam olyat, hogy nagyjából a polgármesterek szalagokat vághatnak át, tehát se pénzük nincs, se jogkörük, az intézményeket elvett az állam. Mit mondhatunk így 3 percben az önkormányzatiságról, és mivé szeretnék önök visszaalakítani?
2: Egy nagyon erős centralizációs folyamat indult el 2010-től, a közoktatás államosítása, egészségügy átalakításával kapcsolatos döntések, önkormányzati hivatalok leépítése és a források kivonása a rendszerből. Ez azért nem jó, mert az önkormányzati rendszer tud segíteni egy kormány sikeres politikájának megvalósításában, olyan feladatok ellátásában, aminek ott van a legjobb helye helyben, amivel mi tudunk a legjobb megküzdeni, nyilván ehhez megfelelő jogszabályi kereteket és forrásokat kell biztosítani. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindent vissza a régi rendszer szerint, hanem azokat kell megvizsgálni, amiket az ellátását hatékonyabban tudjuk elvégezni, és azt is különböző önkormányzati szintekre telepíteni, hiszen egy 200 fős falu település nem fog tudni ellátni olyan feladatokat, amihez források, szakemberek és megfelelő apparátus kell. Ezeket is úgy kell átalakítani, hogy minél hatékonyabban tudja működtetni az államot. Én szerintem az a legfontosabb most a következő egyesztendőben, hogy a magyar állam működjön hatékonyan, költséghatékonyan, és természetesen az ügyek szempontjából is hatékonyan. Ezt szeretnénk első körben elindítani, ez mindenféleképpen tárgyalásra van szükség, mindenféleképpen párbeszédre van szükség.
1: És mi a benyomás, hogy a kormány alakítás óta eltelt nagyjából egy hónap alatt, mennyire nyitott a Tisza kormány erre, illetve a programjukból mit olvasott ki az önkormányzatokra vonatkozólag?
2: Mi nem tudjuk, hogy ki lesz az önkormányzatokért felelős államtitkár, ez azért egy nagyon fontos, hogy vele elkezdjünk konzultálni. Azt már látjuk, hogy van egy önkormányzatokért is felelős bizottság, ez jó irány, ez jó jel, hiszen elkezdenek bizottsági szinten is foglalkozni az önkormányzatokkal. Azt is tudom, hogy iszonyatos leterhelt a kormány, hiszen teljes átalakításra van szükség, nem csak személycserékre, hanem minisztériumokon belüli feladat átcsoportosításokra, tehát türelemmel vagyunk, de azt jelzem, hogy a 2026-os évvége iszonyatos gyorsan el fog jönni, és közben nekünk működni kell. Az emberek 9,5 millióan a településeken várják azt, hogy az ő mindennapi életük továbbra is biztonságos legyen, és vannak települések, akik nem fogják tudni finanszírozni évvégéig a feladataikat. Tehát itt van sürgős tárgyalnivaló, várjuk a pénzügyminisztériumnak a jelentéseit, információit, hogy hogyan áll a kassa. Nyilván tudjuk, hogy nagyon rosszul áll a kassa, de azon belül milyen formában lehet a súlypontokat áthelyezni annak érdekében, hogy ezen a szinten is a biztonságos működés garantálva legyen.
1: A sajtó is írt róla, és én is beszéltem olyan polgármesterrel, aki azt mondja, hogy hallani róla, hogy előrehozott önkormányzati választást akarna a Tisza, mert hogy nagyon sok önkormányzatban a bebetonozott fideszes polgármesterek vannak, tehát hogy át kéne alakítani az egész rendszert. Ön erről mit tud, és hogyha van ennek bármi alapja, akkor mit szól hozzá?
2: Hallottam ilyet, szerintem nincsen alapja, ez nagyon komoly erő átcsoportosításra van szükséges, és azt gondolom most kormányozni kell, és az országot vinni előre azokban a helyzetekben, ami itt maradt, abból kell kijönni. Nem hiszem, hogy most egy választás az ilyen szempontból ezt az erőteret tudná biztosítani, iszonyatos új harcokat indítan el, és én szerintem az embereknek is most arra van szüksége, hogy lássák azt, hogy merre megyünk, milyen formában. Ettől persze nyilván minden lehet, ez hatalompolitika és pártpolitika kérdése, én nem értek ezzel egyet, nem azért, mert polgármester vagyok, én gyakorlatilag 36 esztendeje csinálom ezt a műfajt és ezt a feladatot, ezt a szolgálatot. Szerintem a polgármesterek pontosan tudják, hogy ha kell, igazodni kell, és azt szeretnék látni, hogy a működésük, a településükön biztonságban legyen. Ez a legfontosabb. legfontosabb, és ez teljesen mindegy, hogy valaki ide vagy oda tartozik, neki a közösséget kell vezetnie, és azt gondolom, hogy e tekintetben a pártorientáció sokszor független. Ami izgalmas kérdés, az majd a megyei közgyűlések kérdése, de ott olyan sok feladat nincsen, ott a fejlesztésekkel lesz sok tennivaló majd, ott kell valamilyen formában, nyilván biztonságban látni azokat a forrásokat, amiket oda telepítenek, vagy valamilyen formában más konstrukcióban felhasználni, és akkor a megyei önkormányzatok jelentősége csökkenni fog.
1: Hát ez az igazodási kényszer, amit említett, ez egy izgalmas kifejezés, meglátjuk, hogy mennyiben fog megvalósulni. Gémesi György, Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
2: Persze, isteni, mint mindig. Látogassál több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
3: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
5: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra készüljenek, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth Lajos tér felé a 70-es és a 78-as trolibusz terelve közlekedik. Nem érinti a Zicsi-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. Ma este 7:30 N2-es Nosztalgia villamossal utazhatnak a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Ma a késő esti órákban az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zugló vasút állomás között karbantartás miatt. Zugló vasút állomás és a Göncz Árpád város központ között pótlóbusszal lehet utazni. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
2: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
6: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
7: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
2: Szerdán benyújtotta első alaptörvény módosító csomagját a Tisza párt. Ennek bizonyos elemeiről beszélgetünk Szentpéteri Nagy Richárd politikai elemző alkotmányjogásszal. Szervusz, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen. A sláger téma az, hogy két ciklusban maximalizálnák a miniszterelnöki mandátumot. Egyrészt ez Magyar Péterre is érvényes lenne, tehát legfeljebb 8 évig lehetne miniszterelnök, ugyanakkor Orbán Viktorra is érvényes, és itt felhördül az ellenzék, furcsa ezt mondani, tehát a Fidesz, hogy ez így visszamenőleges hatályú törvényhozás. Ezzel egyetértesz?
3: Hát azt mondanám, hogyha lenne egy normális alkotmánybíróság, és tartalmi vonatkozásban is bírálhatná az alaptörvény módosításokat, sőt, hogyha lenne egy rendes alkotmány, aminél érdemes lennének ezek a kérdések, akkor alig, ha nem lenne vita arra vonatkozóan, hogy jó lehet ez a jövőre nézve határoz meg szabályokat, de mégiscsak érintve van olyas valaki, aki a múltban már ugye, hát leszerepelt abban az értelemben, hogy már nem lehet többé miniszterelnök, és alig, ha nem személyre szabott törvényhozás problémája, bizonyos fokú visszamenő tekintet, bevétel is szóba kerülhet, szóval azt hiszem, hogy egy rendes és komoly vita folynék le egy alkotmánybíróságon, hogyha ez a kérdés természetesen minden körülményt figyelmevéve elé kerülhet. De összességében azt mondhatjuk, hogy egyébként is kifejezetten aggályos ez, a politikai szándék teljesen világos, tehát az nem kérdés, hogy ez meg lett ígérve egy ilyesfajta dolog a kampányban, és úgy helyes, hogy amit az ember megígér, azt betart kormányra kerülve, hogy az ígéretét nem csupán betartja, jól lehet szóban hangzott el, hanem azt le is írja valahova, hát ez is még tulajdonképpen elfogadható. Egy kormányprogramba például a hasonló dolog beírható, hogy történetesen éppen az alaptörvénybe írja be, az már adott esetben vitatható is, de azt mondhatjuk, hogy ez az alaptörvény sok mindent kibír, úgyhogy tulajdonképpen is a 16. módosításával végül is ez is belefér. Példátlan dolog ez a világban, az nem, hogy az államfőt két ciklusra korlátozzák, ez még Magyarországon is így van, de hogy a miniszterelnököt korlátozzák, ez már csak azért is problémákat vethet fel, mert sok esetben nem pontosan 4 évig tart egy ciklus, még egy parlamenti ciklus sem, egy parlamentáris berendezkedési ország. Magyarország kivételes, mert itt mindig kitöltődött minden parlamenti ciklus, de mondjuk a miniszterelnöki ciklusok esetben még a parlamenti ciklustól is elválik, vagy csak Bajné Gordont, aki 1 évig volt miniszterelnök, vagy Boros Pétert, aki egy bő fél évig volt, vagy Megyesi Pétert, aki 2 évig volt, vagy Gyurcsány Ferencet, aki 5 évig volt, és ő rájuk is vonatkozik ez a módosítás, sőt, tulajdonképpen még Németh Miklósra is, aki 1990. május 2-ától kezdve összesen 21 napig volt miniszterelnök, tehát hogyha valaha miniszterelnök kívánna lenni, akkor ez már levonódik az ő megbízatásából. Úgyhogy összességében az jelenthető ki, hogy aggályos szabályozás ez, de ebbe az alaptörvénybe ez is belefér. Ha egy majdani néprészvétellel elfogadott alkotmányunk valaha lesz, meggondolandó, hogy ilyen szabály legyen benne.
2: És ezt a szabályt meg lehetne úgy fogalmazni, hogy a jogászok szemszögéből is vállalható legyen? Tehát a politikai ígéret az világos? Igen. Formába önthető ez aggálymentesen?
3: Hát ez minden esetre nem sikerült eddig még senkinek a világon. Tehát Laosban és Kubában történtek kísérletek a miniszterelnöki ciklus korlátozására. Másutt elővették ugyanezt a dolgot ötletszerűen, de nem csináltak belőle normaszöveget, már csak azért is, mert az említett problémák felvetődnek, és a parlamentarizmus belső logikájával nem élik össze. Szóval az ilyesmit másutt elvetették. Magyarországon egy ideig még fönnáll ez az ötlet. Meglátjuk, hogy egy új alkotmányozás során is fönn fog állni.
2: A második pont, megteremtenék az alkotmányos lehetőségét a szuverenitás védelmi hivatal beszántására. Igazából minden ország számára fontos a szuverenitása, azt meg kell védelni, de ez a hivatal legalábbis a közgondolkodásban nem erről lett híres.
3: Egyértelműen ez egy népszerűség nélküli hivatal, a közönségünk legnagyobb része kifejezetten ellenszenvvel tekint ennek a hivatalnak a tevékenységére, egyáltalán a létére. Itt felvetődhetett volna, hogy a sokat emlegetett Ercik teljes negyedik bekezdését töröljék, ez történt végül meg, de az is felvetődött, hogy akár csak az utolsó mondatát, amelyre a hivatalra vonatkozik, illetve ezen hivatal létrehozásának lehetőségére vonatkozik. Én azt hiszem, hogy bölcs megoldás született akkor, amikor az egész negyedik bekezdést kidobtuk a kukába voltak éppen, és ezzel, hát ez a lehetőség nem csak, hogy megszűnik, hanem ez a hivatal maga is megszűnik, illetőleg megteremtődött a közjogi alapja annak, hogy a hivatalt megszüntessék.
2: Erre mondja Gulyás Gergely, hogy ez a migrációs veszély megerősödésével járhat, mert hogy ennek a hivatalnak a működése az úgy kezdődik, hogy a migráció elleni védekezésnek is az egyik.
3: Természetesen semmi köze a migráció elleni védekezéshez, ezek a szavak nem igaz szavak, érdemes hozzászoknunk bizonyos nem igaz szavakhoz. A migrációs veszély fontos veszély, de a hivatalnak a dologhoz semmi köze nincsen. Úgyhogy érdemes talán ellenzékben is az igazságot megfogalmazni.
2: Egy harmadik pont, hogy a 21 egyetemet és például az MCT-t és MCC-t és más intézményeket is magába foglaló közérdekű vagyonkezelő alapítványok, KEKVA ez a köznapi rövidítése, szóval hogy ezeket megszüntetné, és az állam visszaverti a KEKVÁKba kihelyezett vagyont, ami brutális vagyon, valamint állítólag ugyancsak visszavetnék akár egy törvény révén a magántőke alapokba kihelyezett korábban állami vagyonokat, itt 4-5000 milliárd forintról van szó.
3: Igen, érdemes valóban ezt tisztázni, hogy itt óriási összegekről van szó, hatalmas nemzeti vagyonról van szó, és ezt a vagyont a javaslat nemzeti vagyonnak nevezi, voltak éppen ez az állam tulajdona, és visszakerül az államhoz, egyetemlegesen, ha úgy tetszik. Úgyhogy itt megint csak egy nem egyszerű jogi kérdést a gordiuszi csomó stílusában oldják meg. Ugye, ahogyan annak idején Nagy Sándor karddal vágta ketté a gordiuszi csomót, itt is megteremteni röviden, akár csak néhány mondattal a közjogi alapjait annak, hogy további jogalkotással ezek a KEKVÁK adott esetben, mert itt is megteremteni röviden, akár csak néhány mondattal a közjogi alapjait,

0: hogy ezt a KEKA rendszert felszámolják. Ennek mennyi a realitása?
1: Hát veszélybe akkor került, amikor ez megtörtént, az az intézkedés, hogy KEKA-kba tették be ezt az óriási vagyont, és ugye az egyetemi autonómia kérdése is fölmerülhet itt. Ha tehát az egyetemi autonómiák visszaállnak, a nemzeti vagyon valóban az állami kézben lesz, és a tanítás és oktatás és a tanulás szabadsága is biztosítatik, ráadásul úgy, hogy kellő anyagi háttér is rendelkezésre áll, akkor megnyugtatóan rendeződik a probléma, de ennek első lépése ez volt, illetve ez lesz, hogyha valóban módosítás történik az alaptörvényben, ezen szöveg szerint. Ezt meg kellett lépni, és nem is lehetett halogatni bizonyos nemzetközi okokból sem.
0: És amellett, hogy mondjuk a magántőke alapokból sikerül visszaszerezni az oda kihelyezett vagy kicsorgatott óriási mennyiségű közpénzt, indokolt valamiféle büntetőjogi felelősség keresése, vagy elégedjen meg a társadalom azzal, hogy sikerült visszavenni a pénzt, és az élet megy tovább?
1: Én azt hiszem, hogy itt annyi törvényi tényállás esete fölmerülhet, hogy érdemes lenne megvizsgálni valóban, hogy a személyes felelősségek felvethetők egyértelműen, alig ha nem, azt mondhatjuk, hogy igen. Annál is inkább, mert ennek személyes konzekvenciái is vannak. Úgyhogy itt a büntetőjogászok egész sora fog csak rendbe állni, hogy megvizsgálják ennek a lehetőséget. De a közvélemény egyfelől ezt elvárja, másfelől azt mondhatjuk, hogy bizonyos jogi szempontból is helyes, hogyha büntetőjogi aspektusok is megvizsgáltatnak.
0: Szentpéteri Nagy Riád politikai elemző, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: ASMR. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Magyar Péter és Donald Tusk között érezhető volt a személyes barátság, így írtak a lengyel lapok a varsói kormányfői találkozóról. A kérdés az, hogy ez a személyes barátság, ez miként váltható konkrét haszonná a társadalmak, vagy mondjuk a magyar nép számára.

0: Szent Ivány István külpolitikai szakértő a vendégünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtad
1: jó a meghívást.
0: Szóval, hogy a jó légkörön kívül milyen konkrét haszna van, hogyha mi jóban vagyunk, baráti kapcsolatban vagyunk a lengyelekkel?
1: Ennek politikai és gazdasági haszna egyaránt van, vagy lehet, és reméljük, hogy lesz is. Ugye a gazdaságban itt hangsúlyosan szóba került az energiafolyosók kérdése és az energiaellátás kérdése. Azért azt tudni kell, hogy jelen pillanatban érvényben van egy olyan Európai Uniós döntés, 2027 végig le kell válni az orosz gázról. Tehát meg kell oldani Magyarország gázellátását. Az egyik lehetőség az, amiről most itt tárgyaltak, hogy ugye Lengyelország maga nem gáztermelő, de hatalmas LNG termináljai vannak, három jelentős terminálja van, képes arra, hogy Magyarország számára is szállítani tudjon. Gáztatja van más forrás is, abban az azerbajdzsáni, tehát a török áramlaton keresztül. Románia is úgy tűnik, hogy egy új gázmezőt fog beindítani jövőre, tehát lesz gáz. Na most ez az egyik dolog, a másik a közlekedési folyosó, amiről szó volt, tehát hogy el tudjuk érni sokkal könnyebben és egyszerűbben Varsót és az északi országokat Lengyelországon keresztül. És ezen túl van egy komoly politikai jelentősége is, hiszen abban egyetértettek, hogy fel kell éleszteni a visegrádi négyeket, ami egy komoly politikai platform az Európai Unión belül. Ez Lengyelország nélkül nem megy, Lengyelország a legjelentősebb tagja a visegrádi együttműködésnek. És úgy tűnik, hogy a kémia jó a vezetők között, mind a két fél részéről teljes a szándék arra, hogy legyen egy szoros együttműködés. Tehát megnyílt az út, hogy helyreálljon az a hagyományosan jó magyar-lengyel kapcsolat, amiről úgy beszélt Donald Tusk a sajtótájékoztatón, hogy drámai mértékben romlott az elmúlt években. Hát ugye ez az elmúlt, vagy az előző kormány tevékenysége következti, vannak az orosz barátsága, Ukrajna ellenessége okozta ezt. Tehát én egyértelműen ezt pozitívnak értékelem, hasznossági szempontból is, és hát nyilván a szimbolikának jelentősége van. Tehát ezt mindig árgus szemekkel szokták figyelni, hogy egy miniszterelnök hova megy az első néhány útja. Annak egy üzenet értéke van, és itt az volt az üzenet, hogy helyre kívánja állítani a magyar-lengyel kapcsolatokat. Ugye nekünk történelmi okokból nagyon kevés olyan partnerországunk van, ahol van egy szoros együttműködő kapcsolat Magyarországgal, és egy szimpátia, egy társadalmi szimpátia is a magyarok iránt. Lengyelország egyértelműen ilyen volt, és reméljük, hogy ilyen is lesz.
0: Még visszatérve az orosz gázra, Magyar Péter azt mondja, hogy szerinte a háború után az EU is visszatérhet az orosz gázhoz, a lengyel partnerek viszont pont a diverzifikációra tették a hangsúlyt. Ez Magyar Péter kijelentése mennyire meglepő, vagy ez okozhat-e bármiféle konfliktust, vagy pedig ennyi véleménykülönbség bele kell, hogy férjen?
1: Hát a két oldalú kapcsolatokban ennyi véleménykülönbség belefér, de hát azért a magyar kormány arról beszélt, hogy diverzifikálni kell. Akkor sem egészséges az egyoldalú függőség, hogyha nincs szankció. Tehát az a szerencsés a szakmában az a konszenzus, hogyha nem függ egyetlen szállítótól sem 20-25%-nál nagyobb mértékben egy ország, tehát teljesen diverzifikált a beszerzése, mert akkor nem tudják zsarolni. Mert 20-25% könnyen pótolható. A jelenlegi 90% nagyon nehezen, most ezt kell megoldani az új magyar kormánynak, ebben lehet Lengyelországnak szerepe.
0: Amikor Magyar Péter azt mondja, hogy nem irigykedni kell, hogy a szomszéd kertje zöldebb, hanem tanulni kell, itt mire gondolt, tehát mit tudnánk mi eltanulni a lengyelektől, vagy miben voltak ők nálunk lényegesen sikeresebbek?
1: Hát egyértelmű, lényegesen sikeresebbek voltak, hiszen nagyon jelentősen le voltak maradva még 20-25 évvel ezelőtt Magyarországtól, ma pedig hát nagyon előttünk járnak. Nagyon jól hasznosították az Európai Uniós támogatásokat, ugye erre vonatkozott elsősorban a tanulás, hogy mit szeretnének megtanulni onnan, illetve hát volt egy olyan kitétel is, hogy az európai támogatások felszabadításában is nagyon eredményesek voltak. Lengyelország valóban hozzájutott egy nagyon rövid idő alatt 130 milliárd euróhoz, hiszen a méretei miatt nála ennyi volt zárolva. De hát ott egyszerűbb volt, mert ott egyetlen kérdés volt, az igazságügy reformja. Az más kérdés, hogy ezt azóta se sikerült megoldani, de ez nem a kormányon múlt, hanem Van egy olyan elnöke Lengyelországnak, amelyik folyamatosan vétózza és gátolja a reformot. De hát mindenképpen kérték is a segítséget ebben az ügyben a lengyelek. Ugye Lengyelországnak azért egy komoly tekintélye van az unión belül is. Ráadásul Tusk az valamikor az EPP-nek, a néppártnak az elnöke is volt. A legtöbb és legbefolyásosabb európai vezetőkkel szoros kapcsolatban van, tehát sokat segíthet.
0: Magyar Péter azt mondja, hogy nagyon jól alakulnak a tárgyalások az uniós pénzek felszabadítására. Itt azt hiszem van egy augusztusi dátum, ugye?
1: Igen, hát az a végső dátum. Igen, itt az idő az nagyon sürgeti Magyarországot, vagy a magyar kormányt, hát ugye az országot, mert ez rólunk szól. Én is azt tapasztalom, vagy az hozzám eljutó hírek is azt mondják, hogy van egy jó indulat, van egy rugalmasság, ez nagyon kell ahhoz, hogy augusztus végéig sikerüljön lezárni, de azért ez nem korlátlan, tehát azt mondják, hogy azért a feltételeket teljesíteni kell, vagy el kell induljon a feltételek teljesítése. Néhány dologban már látjuk, hogy meg is kezdődött, például ugye a kekvák felszámolása az erre mutat, és hát gondolom, hogy jönnek a további döntések is. Én nem tartom lehetetlennek, hogy ez el sikerüljön. Ugye voltak szkeptikus hangok a nemzetközi sajtóban, politikó és mások azt mondták, hogy ez kizárt, hogy ezt teljes egészében le lehessen hívni. Én azt gondolom, hogy Magyar Péternek igaza van, de ütemesen kell dolgozni, ez egy szoros határidő, és hát bizony föl kéne gyorsítani a magyarországi kormányzati tevékenységet is. Tehát én azt gondolom, hogy ezért is jöhetett hamarabb haza Magyar Péter, bár nem tudom pontosan, mi volt az oka.
0: Mármint Bécsből.
1: Bécsből, ja, igen.
0: Lemondott egy gazdasági konferenciáról
1: részültet. Mert ugye még a minisztérium többségében nincsenek meg az államtitkárok, helyettes államtitkárok, tehát még az üzemszerű működés nem indult be, most már másfél hét eltelt. Ugye az első 100 nap az minden kormány életében egy nagyon fontos időszak. Ez az alapítási időszaknak hívják a politológiában, amikor nagyon sok minden eldől. Egyfajta kegyelmi állapot is van, tehát sokkal türelmesebb a közvélemény is ebben a 100 napban. Itt nem nagyon szabad elpazarolni azt az időt, itt nagyon gyorsan cselekvő módon kell fölépni, és hát ez most nagyon föl kell gyorsítani az átvétel folyamatát, hogy valóban minden minisztérium teljes közzel tudjon a feladataira koncentrálni.
0: Még visszatérve a lengyel útra az, hogy 6 minisztert is magával vitt, annak mi a jelentősége?
1: Hát ennek egyszerűen van szimbolikus jelentőség, hogy azt jelenti, hogy nagyon fontos, meg is állapodtak abban, hogy lesz egy együttes kormányülés is a későbbiekben. Másrészt meg voltak minisztereknek konkrét tárgyalásai voltak, hát tudunk arról, hogy kapitánynak az energiáról, Vitézinek a közlekedésről, és Orbán Anitának a külügyminiszterrel, tehát voltak, akik közvetlenül tárgyalásokat is folytattak.
0: Akkor nézzük a bécsi utat. Nem mindenben lesz egyetértés Ausztria és Magyarország között, de ez nem is baj, ez egy idézet Magyar Pétertől, de azt is mondta, hogy egy új kezdetre van most lehetőség, új fejezetet nyitnak. Mit örökölt meg az Orbán kormánytól az osztrák relációban?
1: Igen, hát ez nem annyira fényes, mint a varsói út, nyilvánvaló, mert vannak konfliktuspontok, és nem könnyű ezeket megoldani. Ugye osztrák részről, amit kifogásolnak erősen, az a különadók kérdés, ebben ez fölismerült mind a kormányülésen, mind az ebéden, ahol jelen voltak azok a jelentős osztrák vállalatok, akik Magyarországon képviselettel rendelkeznek. Tehát ez egy konfliktuspont volt már az előző kormány vezette be. Viszont azt látjuk, hogy a költségvetés pénzügyi helyzete miatt ezt rövid távon kivezetni nem lehet. Egy teljes adóreformmal lehetne pótolni azokat a kieső jövedelmeket. Tehát ez ebben az évben nehezen orvosolható, és ez biztosan ott marad. És magyar részről meg felmerült egy másik probléma, az aszbeszt.
0: Igen.
1: Ami hát ugye kényes kérdés. Megállapodtak abban, hogy lesz egy vegyes bizottság, ez megvizsgálja, hogy valóban az osztrák bányákból érkezett-e az aszbeszt, az a kőzet törmelék, ami aszbesztet is tartalmaz, mert ha igen, akkor ugye Magyar Péter ebben határozott volt, és igaza is van, a szennyező fizet az alapelv Európában minden környezet szennyezés kapcsán. Itt több 10 milliárdos összegről van szó, aki kell cserélni mindenütt azokat az útfelületeket, amiben beépítették ezeket a köveket. Ugye az elsőben Nyugat-Magyarországon történt, ahonnan Burgenlandból szállították a köveket, tehát ez is nyilván egyfajta kisebb konfliktus a két ország között.
0: Szent Ivány István külpolitikai szakértőnek köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Gyermekvédelmi témával folytatjuk a Start műsorát. Egy egészen friss hír, hogy a Sándor Palota közzétette a kegyelmi ügy részleteit, azonban a honlap lefagyott. Gondolom nem egy gyakran látogatott honlap ez a sandorpalota.hu, úgy általában, most viszont, hogy nagy az érdeklődés, mindjárt nem is működik, de amint vannak friss információk, majd megosztjuk önökkel. Itt van velünk Pető Attila, gyermekvédelmi aktivista. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Önnel kapcsolatban a legfrissebb aktualitás, hogy a Szentendrei önkormányzat visszavont egy bizonyos Szűcs Balázs korábbi katolikus pap városi díját, pro urbe díját, mert hogy őt korábban tüntették ki, talán 2006 körül, de 2016-ban függesztette fel az ő szolgálatát a Vatikán, mert pedofil bűncselekmények írhatók a számlájára. Ön pedig nyílt levelet írt az önkormányzatnak, és hát úgy tűnik, mintha erre jött volna a gyors reakció. Hétfőn ment az ön levele, szerdán már vissza is vonták ezt a díjat.
2: Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr! Igen, én azt gondolom, hogy Szentendre városa, Szentendre képviselőtestülete egy nagyon szép példát mutatott egyébként, és nem csak Szentendre városának, hanem a társadalmunknak. Picit ízlelem én is egyébként, hogy végre nem azt mondjuk ki, hogy következmények nélküli ország vagyunk, hanem azzal szembesülünk, hogy igenis a dolgoknak van következménye, és hogy ettől egy picit jobb ország lehetünk. Ezzel üzennek egyébként, és nem csak az áldozatoknak, hanem a társadalmunknak, hogy ezek a díjak, ezek igenis visszavehetők, hogy igenis a fel lehet ismerni, hogy maga a díjazás, hogy egy olyan ember birtokolja ezt a díjat, aki erkölcsileg méltatlanná vált, visszavehető tőle, és ez egy szuper döntés volt, és hadd tegyem hozzá, hogy szeretném megköszönni Fülöp Zsolt polgármester úrnak, hogy hivatalosan is tájékoztatott erről a döntésre. Ez egy nagyon szép gesztus volt.
1: Ha jól olvastam, ön is áldozata volt ennek az embernek, és kiderült, hogy 20 áldozata volt.
2: Nem szeretném szerkesztő urat kijavítani. 20-ról biztosan tudunk.
1: 20-ról biztosan tudunk.
2: Valószínűleg még több áldozata is.
1: Mert ez viszont rendszer szintű problémára utal, és nem akarok vallási érzékenységet sérteni, de a kötelező cölibátus meg az ilyen cselekmények között én látok összefüggést, nem tudom, hogy tévúton járok-e, vagy sem, de javítson ki, hogyha...
2: Semféleképpen nem javítanám ki szerkesztő urat. Nagyon sok kutatás zajlik arról, hogy egyáltalán a cölibátus szölebb életnek van-e köze ahhoz, hogy papok ilyen cselekményeket követnek el. Én azt gondolom, hogy az én szuverén véleményem szerintem nincsen. Bár azt is gondolom, hogy a Szent Szék átgondolhatná, ki vagyok én, hogy átgondoljam mondjuk az én szavaimra, hogy választható legyen a cölibátusság. Mert azt gondolom, hogy ez egy szerzetes életforma, és amit most a katolikus papok a plébániákon, mint munkát vállalnak, az egyáltalán nem összeegyeztethető a szerzetes életformával. Ezért én nagyon jó döntésnek tartanám, hogyha ez választható lenne.
1: Én is úgy olvastam a Bibliában, hogy ez vagy megadatik egy ilyen képesség, vagy ajándéka, hogy a Biblia fogalmaz valakinek, vagy nem. Tehát kötelezni nem célszerű senkit, mert nem fog működni.
2: Egyetértek.
1: Nemrégiben több katolikus teológus arról beszélt, hogy az egyházban itt Magyarországon is elkezdődött egy komoly szembenézés, mert azért nagyon nagy botrányok voltak itt, mondjuk Bese Gergő ügyére, ha utalok, csak egy példa, az elég sok közül. Ön mit gondol ezen a téren, hogy megtörtént, vagy zajlik egy mély és őszinte szembenézés és megtisztulás a katolikus egyházban?
2: Abszolút. Én azt gondolom, hogy igen. Belülről is követem ezt a folyamatot, mint a gyerekasszal munkacsoport tagja. találkoztam Székely János püspök atyával, aki a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának ugye a mostani elnöke, megválasztott elnöke. Nagyon sok példát tudnék mondani, de ezekről nagyon sokat is beszéltünk, hogy az emberi méltóság stratégia, amit a szerzetesek, ferencesek csinálnak, Dobszai Benedek ferences atyával a különböző képzésekkel, gyerekvédelmi szakembereknek, katolikus iskolában dolgozó szakembereknek, gyermekvédelmi munkatársaknak. Tehát ezek mind fontos képzések, szerintem a kommunikációban is történt előrelépés és változás az utóbbi években. Nagyon sok püspök tett ki személyes nyilatkozatokat, amikkel megszólította az áldozatokat, vagy foglalkozott ezzel a témával. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly szembenézés történik az elmúlt években. Abszolút elindultunk egy úton. A személyes véleményem az, hogy nagyon jó lenne egy sokkal komolyabb önreflexió, egy országos felmérés a katolikus egyházon belül, kifejezetten én ezen dolgozom, vagy ezt próbáljuk elérni. Egy ország jelentés arról, hogy mennyi abuzálás történt, ezeket hogyan vizsgálták ki, és ebből nagyon sokat tanulhatnánk, mert ennek egy nagyon komoly módszertana van külföldön, akár a nyugat-európai országokban, vagy az Egyesült Államokban.
1: Természetesen nem csak a katolikus egyház érintett ezekkel a borzasztó bűncselekményekkel, hanem hát, mint kiderült, a magyar állam maga is. És érdekes, hogy ez a bizonyos Szűcs Balázs így a két területet összeköti, hiszen a kedves nézőknek mondom, hogy Szűcs Balázs abban a Szőlő utcai intézményben vezetett úgynevezett csendes szobai összejöveteleket, ahol Juhász Péter Pál, a hírhet igazgató, 15 éven keresztül folytathatta a mocskos üzelmeit. Ön szerint kiderül valaha, hogy lehet, hogy Juhász Péter Pál 15 éven keresztül ott lehetett a Szőlő utcában, miközben számos bejelentés érkezett a rendőrséghez és más állami szervekhez vele kapcsolatban?
2: Én nagyon bízom benne, hogy ki fog derülni. Bízom a jelenlegi kormányban. Azért azt el kell mondani, hogy Szűcs Balázs 2012-től volt ennek a javítóintézetnek a munkatársa, és vezette Juhász Péter Pállal együtt ezeket a csendes szobákat. És ha jól tudom, akkor a HVG újságírója próbált is utána járni a belügyminisztériumnál, hogy meddig dolgozott ebben a javítóintézetben Szűcs Balázs, de nem adták ki ezeket az adatokat. Remélem, hogy a közeljövőben ez fog változni. Mindenféleképpen egy nagyon szomorú és borzalmas történet ez. Ezért mondom, hogy valószínű Balázsnak még több áldozata is lehet.
1: Az országos gyermekvédelemben ön szerint mekkora lehet az áldozatok aránya? Ha jól tudom, 7000 olyan fiatal van, aki nem családban van, tehát a gyermekvédelmi rendszerben nevelkedik, de nincs kihelyezve családokhoz, tehát különféle intézetekben, mint például a Szőlő utca, bár az mondjuk egy javító intézet, de vannak gyermekvédelmi intézetek, gyermekotthonok, lakásotthonok, szóval hogy itt mintegy 7000 fiatal él. Gondolom a körükben van a legtöbb potenciális áldozat.
2: Én azt gondolom, hogy igen, de azért méltatlanul kevesebbet beszélünk arról, hogy a családon belüli bántalmazás is eléri azt a nagyon magas számot, amiről lehetne beszélgetni. Én nem gondolom, hogy ez kizárólagos, hogy a javítóintézetekben vagy a gyerekotthonokban vannak ezek az abúzusok. Kortársak egymással is elkövetnek ilyen abuzálásokat, szóval nagyon sok ilyen probléma van még, de én javuló tendenciát látok azért a társadalmunkban. Nagyon, nagyon sokat edukáltuk szerintem a társadalmat az elmúlt években.
1: Közben megnéztem, hogy frissült a Sándor palota, de nem le van fagyva a rendszer, de érdekelne a véleménye, hogy a köztársasági elnök, az államfő Sólyog Tamás megnyilvánulásai az elmúlt években kibukott gyermekek, fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban mindenről mit gondol?
2: Nézze, szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés. Az én véleményem az, hogy köztársasági elnök úrnak le kéne mondania. És ha már pünkös közeledik, pár nappal pünkös előtt vagyunk, ami nem csak az ünneplésről szól, hanem a megújulásról, az újrakezdésről, akkor ez egy kiváló alkalom lehetne köztársasági elnök úrnak, hogy önreflexiót gyakoroljon.
1: A gyermekvédelemmel összefüggésben mondja?
2: Gyermekvédelemmel összefüggésben kifejezetten. Ugye gyerekvédelmi aktivista vagyok, tehát nem szeretnék más politikai témákban tetszenek, nem sértek hozzá. De azt gondolom, gyorsan hozzátéve egyébként, mert ez így objektív, hogy az a fajta dehumanizálás, amit közszársági elnök úrral művelnek, akár a miniszteri megbízások átadásánál, az szerintem nem szerencsés és nagyon méltatlan. Én azt gondolom, hogy az ember a jognak, a jogra és az igazságosságra tette fel az életét, és hozott rossz döntéseket. És azt gondolom, hogy mindannyian gyarlók vagyunk, és közszársági elnök úr egy olyan helyzetben van most benne, amikor, hogyha ő érzékeli a közszársági hivatalnak a bizalomvesztését, a társadalmunknak a bizalomvesztését, akkor egy jó döntéssel és egy nagyon jó kommunikációval, hogy ő igenis most gyakorol önreflexiót, és szeretne üzenni a következő közszársági elnököknek, azzal ő hozhat egy nagyon jó döntést, és visszaemelheti a fényét, a tekintélyét ennek a hivatalnak. Tehát én innen is azt szeretném üzenni közszársági elnök úrnak, hogy hozza meg ezt a jó döntést. Ez egy nagyon bátor államfői döntés lenne, és szerintem ez kijár mindnyájunknak, és azt gondolom, hogy neki is kijár az, hogy egy picit méltósá teljesebben beszéljünk róla.
1: Még volt egy nyílt levele, amit tavaly írt Magyar Péternek, aki akkor még nem volt miniszterelnök, illetve Bódis Krisztának, a Tisza párt egyik gyermekvédelmi szakértőjének, ami arról szólt, hogy nem szerencsés gyerekeket szerepeltetni videókban, kampányvideókban, még akkor is, hogyha a szándék nemes. És Magyar Péter reakciója akkor az volt, hogy ez álszent az ön részéről. Azóta volt bármilyen kommunikáció az immár miniszterelnök és ön között?
2: Annyiban javítanám csak ki, hogy nem csak Bódis Krisztának és a jelenlegi miniszterelnöknek, hanem Dobrev Klárának is megírtam ezt a nyílt levelet. Nézd, nekem nem dolgom politikusokat szeretni vagy kedvelni. Gyerekvédelmi aktivistaként kifejezetten nem dolgom ez. A kritika viszont a dolgom. És azt gondolom, hogy ebben a helyzetben egy jogos kritikát kaptak az illetők, akiknek írtam ezt a nyílt levelet. És a Hintalovon alapítványnak is hasonló véleménye volt áldozatok szerepeltetéséről. Nézze, a trauma érzékeny kérdezés, hozzáállás, az egy szakma. Én nem gondolom, hogy politikusoknak kell kérdezni áldozatokat, és azt sem gondolom, hogy jó az, egy jó döntés az, hogy ezeket az áldozatokat még arra is használjuk, hogy politikai tőkét kovácsoljunk, vagy egyáltalán felszínen tartsunk ilyen témákat. Én azt gondolom, hogy ha már előbb közszársági elnök úr reflexiójáról beszéltünk, én bízom benne, hogy miniszterelnök úr is eljut egy ilyen önreflexióig, és meg tudjuk beszélni ezt a... Én azt gondolom, egy picit méltatlan megjegyzés, de gyorsan hozzáteszem, hogy én nem haragszom.
1: Pető Attila, a gyermekvédelmi aktivista, köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.
2: Én köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra készüljenek, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth Lajos tér felé a 70-es és a 78-as trolibusz terelve közlekedik. Nem érinti a Zichy Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamossal utazhatnak a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között. Ma a késő esti órákban az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között karbantartás miatt. Zugló vasútállomás és a Göncárpád város központ között pótlóbusszal lehet utazni. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
2: Lesznek-e vendégmunkások Magyarországon? Legyenek-e vendégmunkások Magyarországon? És hogyha van terület, ahol igen, akkor az melyik? Nógrádi Józsefnél érdeklődünk ez irányban. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
2: Már csak azért is, mert hogy erről van egy kormánydöntés, de igazából ez még mindig csak lebeg, mert hogy azt ígérte Köbel Anita a kormány szóvivő, hogy erről majd még külön megszületik egy újabb dokumentum, úgyhogy igazából nem tudjuk, hogy mi ennek a vége. Ön a Frankwalder az egyik munkaerőpiaci nagy cég stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója, úgyhogy kérdezem, hogy látja.
4: Nos igen, a kampány során gyakorlatilag fél éve ismert már az, hogy itt a vendégmunkások kapcsán valami fajta átalakulás várható. A minap közlönyben megjelent információtól viszont nem lettünk okosabbak. Csak annyit lehet tudni, hogy ugye felülvizsgálja a kormányzat azt a törvényt, ami egyébként az elmúlt 5-6 évben legalább egy tucatszor lett megváltoztatva, pont azért, mert egyébként mind a közhangulat, mind a cégek hozzáállása is változott ehhez a foglalkoztatási formához. Magyarországon 2016 óta lehet külföldi munkavállalókat foglalkoztatni. Kezdetben az ukrán munkavállalók voltak azok, akik nagy számban érkeztek, és egyfajta mencsvárt nyújtottak a magyar gazdaságnak. Leginkább a feldolgozóiparnak, hogy így gyorsan válaszoljak is, és hiszen ott óriási beruházások voltak, amelyek hirtelen nagy létszámigényeket indukáltak, és erre nyújtott egyfajta gyógyírt az ide érkező ukrán munkavállalói tömeg. Azonban a háború kitörésével ezeknek az embereknek a nagy része eltűnt, hiszen Európa szerte olyan segélyezési rendszer jelent meg, ahol többet kapott munkanélkül egy ukrán munkavállaló, mint amit itthon kereshetett. Ennek pótlására gyakorlatilag hozzányúlt a kormányzat annak a lehetőségéhez, amit már Európa szerte egyébként más országok, öregedő társadalmak alkalmaztak, hogy vendégmunkásokhoz nyúltak a világ azon részeiből, ahol egyébként meg volt olyan lélekszám, akit kifejezetten exportáltak a különböző régiókba. Így például az arab államokba rengeteg Fülöp-szigeteki ment, aki angolul beszélt, könnyen illeszkedett, és örömmel ment oda dolgozni, viszont ott olyan körülmények uralkodtak, amelyek miatt a európai nyitást örömmel üdvözölték a filippi munkavállalók, és gyakorlatilag a kormányzat lehetővé tette például az ő számukra is, illetve hát akkoriban még 15 ország számára, hogy onnan lehetett hozni munkavállalókat, de leginkább a dél-kelet-ázsiai és közép-ázsiai munkavállalók váltak be. Ezt a törvényt kezdte el aztán a későbbiek során egyre inkább szigorítani a kormányzat, mert látta azt a fajta politikai közhangulatot, ami szembe ment ezzel, és gyakorlatilag az elején is nagyságrendileg egy olyan 100-120 ezer fő volt Magyarországon, és azóta sem nagyon változott ez a szám. Az utóbbi időben kezdett némileg csökkenni, pont a szigorítások eredményeként, de valójában ez a 120 ezer, ez lehet azt mondani, szinte patika mérlegen van meg, ami azt jelenti, hogy többet nem is nagyon akar a piac felvenni ma jelen pillanatban Magyarországon, hiszen egyfajta gazdasági recesszió van, nincsenek olyan megnyúló hatalmas pozíció létszámigények. Másik oldalról pedig azt is látjuk, hogy a törvény fogja is az ide érkező, legalábbis ami a minősített kölcsönzőkön keresztül érkező munkavállalókat illeti, hiszen ott 35 ezer főben maximálja az évente ide érkezhető munkavállalók számát, illetve ezek nem tudnak letelepedni, nem tudnak itt maradni, tehát mindenféleképpen a mandátumokat követően ez 2+1 év, haza kell, hogy utazzon.
2: Hadd tegyek pár megjegyzést, az egyik a közhangulattal kapcsolatos, hogy hát ezt javarészt a kormány maga gerjesztette ezt a közhangulatot azzal, hogy migránsnak mutatta azokat az embereket, akik dolgozni jöttek ide, és ugye igen, záros határidőn belül távozniuk is kell az országból, tehát itt migrációról igazán nem volt szó. A másik, hogy mondta, hogy csomó szabály változott, például szűkült az országok mennyisége, ahonnan egyáltalán Magyarországra érkezhet egy vendégmunkás. Ez ma hogy van?
4: Ez ma maximum 3 országban van, legalábbis azokban az esetekben, amikor kifejezetten vendégmunkás céllal érkező munkavállalókról beszélünk. A nemzeti kártyát bővítették némiképpen ki, tehát azon országok, amelyek idáig mondjuk a magyar ajkúak is lakta vidékeket tartalmaztak, ezek száma bővült ki, és leginkább Közép-Ázsia, illetőleg a balkáni régió országait emelték ide be. Egyfajta plusz munkerő tartalékot bemozdítva ezzel, de valójában ez sem vált be. Tehát olyan nagy létszámok innen sem érkeznek.
2: Hát nem ide jönnek elsősorban, nem ide jönnek. Mennek tovább.
4: Nem ide jönnek, és ez a 3 ország, ami egyébként megmaradt, Fülöp-szigetek, Örményország, illetőleg Grúzia. Ez utóbbi 2-ből egyáltalán nem, tehát valójában a Fülöp-szigeteki állomány az, ami jelen pillanatban ma Magyarországon abszolút tetten érhető.
2: 120 ezer Fülöp-szigeteki?
4: Nem. A Fülöp-szigetek száma ma nagyságrendileg egy olyan 10-15 ezer fő körül mozog. A korábbi években az előbb említett 10x országból bejöttek, teszik ki. Itt ukránok létszáma még mindig egy nagyságrendileg egy olyan 20 ezer fő között mozog. A vietnámi állomány, ami szintén egy olyan nagyságrendileg 20 ezer fő, tehát körülbelül így oszlik meg. Viszont fontos azt látni, hogy 24-25 féle módon egyébként lehet külföldinek ma Magyarországon megjelenni, és nyíltan vagy bújtatottan, de valamilyen módon állásba kerülnie. Például a legnagyobb példa, amivel a legtöbben találkoznak, mondjuk a nepáli munkavállalók. A Nepál sosem szerepelt ezen a listán, hát akkor mit keresnek itt, hogy lesznek ők futárok? Önfoglalkoztatóként jelennek meg, tehát a törvényekben...
2: Ő egy vállalkozó.
4: Ő egy vállalkozó, pontosan. Tehát a törvények lehetővé teszik azokat a kiskapukat, melynek eredményeként aránylag sokan vannak itt jelen. Ha hozzányúlnak a törvényhez, nagy valószínűség szerint ezeket az ajtókat fogják bezárni, és egy ellenőrzöttebb, szigorúbb behozni.
2: De hozzá kell nyúlni?
4: Annak érdekében hozzá kell nyúlni, hogy egyrészt egy politikai vállalást tettek ezzel kapcsolatosan, és valamit reagálniuk kell. Másrészt viszont Magyarországon jelen pillanatban egy olyan recesszív állapot uralkodik, ahol a munkanélküliek száma elkezdett felfelé mozdulni, és kell valamilyen intézkedést tenni annak érdekében, hogy az egyre nagyobb létszámú megjelenő munkanélküliek nek valamilyen munkahelyeket tudjanak biztosítani.
3: Van még olyan specifikus szektor, ahol egyébként sokkal több mondjuk a vendégmunkás, tehát ez kimondható, akár mondjuk itt most futárokat emlegetett, és hogyha szigorítva lesz ez a törvény, akkor az ő kiesésüket csettintésre pótoljuk? Mert nyilván azt feltételeznénk, hogy hát azért vállalják el ők ezeket a munkákat, mert mondjuk más nem.
4: Ez egy nagyon jó meglátás, hogy valójában a munkavállalók oda érkeznek, oda tudnak érkezni ebben az önszabályozó piacban, amire nincsen magyar munkavállaló. Tehát azt mondani, hogy a külföldiek elveszik a magyar helyét, ez így ebben a formában nem igaz.
2: Egyszerűen... Pedig még óriás plakáton is olvastuk.
4: Lehet, de ettől függetlenül megvannak hirdetve ezek a pozíciók, amelyekre leadják az igényeket, és tény és való, hogy ezekre nem jelentkezik magyar munkavállaló. A cégek arról számolnak be sorra, hogy nem találnak műszakrendekben munkavállalókat ünnepnapokra, feldolgozóiparba. A szállodaipar arról panaszkodik, hogy nincsen elegendő munkavállalója annak érdekében, hogy mondjuk a szobák takarítását ellássák. Nem véletlen az, hogyha nem találnak kellő számú munkavállalót, akkor ilyenkor jönnek a robotok, az átszerelések, az automatizáció. Tehát, hogy bizony-bizony egy szűkített helyzetben, mozgástérben vannak a cégek, és ők próbálnak mindent megragadni, minden eshetőséget, lehetőséget. Ezért is van az, hogy sokan felemelték a hangjukat ezen a törvény ellen, annélkül, hogy ismernék, hogy egyébként mi fog most neki.
2: A korábbi kormány úgy fogalmazott, hogy van 300 ezer potenciális munkavállaló Magyarországon. Őket kell bevonni a munkaerőpiacra, ezért kell kizárni innen Magyarországról a vendégmunkásokat. Na de hát ez a 300 ezer ember, ez most is dolgozhatna, ha jól értem.
4: Egyrészt tehát fontos azt megjegyezni, mi számos olyan programban részt veszünk, és részt vettünk, ahol pont a hazai munkaerőpiaci tartalékokat igyekeztünk megszólítani. Van olyan program Magyarországon 2019 óta, ahol közel 300 település részvételével több mint 300 ezer embert megszólítva igyekeznek integrálni a leszakadó településeken élőket, azokat, akik kiszorultak a munkaerőpiacról, hogy ők valamilyen módon, de integrálódni tudjanak. Közel 30 szeretetszolgálat és egyéb más ilyen komoly családsegítők, mentálhigiénések, szociális munkások, akik azon dolgoznak mind-mind-mind, hogy ezt a munkaerőpiaci tartalékot integrálni tudják. 5 és 10 ezer fő között mozog az elmúlt 6 évben itt elért eredmény ebből a több százezer főből. Tehát azt mondani, hogy ez a 300 ezer fő rendelkezésre áll és alig várja, hogy munkaerőpiacra lépjen, ez nagyon jó lenne, de ez csak papíron létezik egyébben a formában.
3: Nógrádi József a Trendpoldertől.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyarák Anikó és Rónai Egon.
2: Elsimon László a vendégünk, a korábbi kulturális államtitkár, író, költő, alapítvány vezető, meg úgy mindenféle, ezeket majd megbeszéljük.
5: Egyébként jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok.
3: Jó reggelt.
5: Egyébként lehetek. Hát.
2: Amikor elkezdődött a vár rekonstrukciója, vagy nevezzük bárhogy ezt az újjáépítést, akkor kulturális államtitkár voltál.
5: Nem, akkor nem voltam már államtitkár, hanem kormánybiztos voltam.
2: Kormánybiztos, jó, valóban.
5: Mikor Zumbok Ferenc váratlanul meghalt, akkor a megkezdett várbazár felújításnak a feladatait vettem át tőle, és az a kormánybiztosság volt felelős azért, hogy megépüljön a várbazár, megújuljon a Fertődi Eszterházi kastély, és elindítsuk a Haussmann programot, amelynek az volt a célja, hogy a várban sok minden megváltozzon. Egyébként elsősorban a palota, tehát ugye most a palotáról alig esik szó, hanem a minisztérium épületekről, azok az épületek alapvetően nem tartoztak a mi feladatkörünk közé. Tehát amit én csináltam, illetve az én irányításommal a csapatunk végigvitt, egyébként a Karmelita kolostorban, mert ott volt az irodám, tehát én jól ismerem kívülről belül is az épületet, a miniszterelnöki fogadószoba volt valamikor a kormánybiztosi iroda, Az én feladatom az arra szorítkozott, hogy megcsináljuk a várbazárt, ugye ez egy óriási nagy feladat volt, és hogy elindítsuk a következő projekteket. Így mi terveztük még meg a Szent István termet, mi terveztettük meg a főőrségi épületet, a Stöklő lépcsőt, és a királyi lovardát is. Az alapkületételéig, a királyi lovard alapkületételéig vezettem én a feladatokat, és utána már más feladatokat.
2: Hogy tetszik, ami lett a várból?
5: Ez egy nagyon nehéz dolog, meg az is nagy kérdés, ami most zajlik itt vita, hogy mi mennyibe került. Tehát ugye annak idején csak, hogy a nézők értsék, ugye 2014-ben adtuk át a várbazárt. Egy nagyon-nagyon erőltetett ütemben valósult meg, illetve munkában valósult meg két ütemben, mert két külön európai uniós pályázat volt, egyik az épületre, és egy másik pedig a környező infrastruktúrára és az utakra. Akkor ez a kettő projekt együtt került 12,9 milliárd forintba. Ez már egy minimális ráemeléssel együtt főösszeg. Ugye ma, hogy ennyiből meg lehetne építeni valamit, az maga a csoda lenne. Elszabadultak az árak sokok miatt, az infláció miatt, amiatt a sajátos versenyhelyzet miatt, amely kialakult az elmúlt években.
2: Versenyhelyzetnek nevezni?
5: Hát ezért mondtam, hogy sajátos, tehát nyilvánvalóan...
2: Akkor így értjük.
5: Tehát ez is árfelhajtó hatású volt, de az infláció is, az árfolyam növekedés is, hiszen rendkívül ki van téve az importnak az építőipar számos alapanyag beszerzése.
2: Egyelőre nem is a pénzekről van szó, hanem a rongyrázásról.
5: Igen, de csak egy pillanatra, szóval éppen a pénz meg a rongyrázás összefügg, tehát én szerintem egyébként nincsen rongyrázás. Az egy másik kérdés, hogy milyen épületet, milyen funkcióra használunk. Csak szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy ami 2014-ben aminek a kivitelezése 12,9 milliárd forintba került, mindenki ismeri a várbazárt. Hatalmas épület mögött elbontottuk a hegyet, ott egy óriási mély garázs rendezvénytér alakult ki, tehát brutális nagy léptékű munka. Ezt a munkát ma biztos, hogy nem lehetne megcsinálni 100 milliárd forint alatt. Tehát nagyjából 10-szer annyiba kerülne, mint 10-12 évvel ezelőtt. Ha most valaki, mert éppen Vitézi miniszter urat hallgattam a várral kapcsolatos beruházásokról beszélni, tehát ha valaki csak azt megnézi, hogy a Vitézi Dávid főigazgatóság alatt mennyibe került az új közlekedési múzeumnak a tervezése, 7,8 milliárd, 7 milliárd 870 millió forintra szerződtek le Vitéziék 2020-ban, és ha megnézik azt, hogy még erre ráemeltek további 6,5 milliárd forintot a környező dolgoknak a megvalósítására, illetve a meglevő épületnek a kiállítása való alkalmassá tételére, akkor azt mondja, hogy te úristen, majdnem elkötötte 16 milliárd forintot csak az előkészítésre a közlekedési múzeumnál. Szerintem helyes. Tehát miért valaki azt gondolna, hogy ezzel támadom Vitézit, nem, ez helyes. És hogyha valaki
2: akkor ezzel azt is mondod, hogy nem Debrecen, hanem marad Budapesten. Szerinted? Tehát, hogy az úgy van, jó?
5: Bocsánat, ezt nem most mondom, az elmúlt 5 évben folyamatosan elmondtam, vitába keveredtem, nyilvánosan elmondtam. Tehát én
2: jó, csak hogy az álláspontod világos legyen.
5: Szeretném egyértelművé tenni, nem most okosodtam meg, tehát nem kellett hozzá egy kormányváltás, hogy azt mondjam, amit következetes vagyok ebben a kérdésben, az Iparművészeti Múzeum felújítása mellett folyamatosan kiálltam, és a közlekedési múzeumnak a rendkívül jó helyszínen való elhelyezésére, tehát az egykori északi járműjavító való elhelyezése mellett is kiálltam. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ha ma azt meg akarjuk építeni, amire már az előkészítésre elköltöttünk az adófizetők pénzéből 16 milliárd forintot, akkor az nem tudjuk, hogy mennyibe, de minimum 150, de inkább 200 milliárd forintba kerülne. Meg kéne csinálni, szükség lenne rá. Ma ember nem mondja meg, hogy mennyibe kerülne az Iparművészeti Múzeumnak a felújítása, az is eszement pénzbe. Tehát a lényeg az, hogy így tessék értelmezni azt, amit urizálásnak nevezünk.
3: Visszarángatlak titeket a Karmelitához,
5: hát
3: és
5: jó.
3: Ugye az elmúlt napokban mindenféle tárlatvezetésen keresztül, akár élőben, akár mármint élőzés által, akár személyesen bejárható a Karmelita. Sok kritikát kap a luxizáson túl, vannak szakmai kritikák is, például az, hogy hát azt ígérted még te magad is, hogy majd minden az eredeti állapot szerint lesz, ehhez képest ez mekkora terasz van ott, és az minek? Az nem volt az eredeti állapot.
5: Tehát először is a Karmelita felújításával én nem foglalkoztam. Sajnos, mert egyébként szerettem a projektet. Másodszor is a Karmelitáról mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy luxizás lenne benne. Az én megközelítésem még túl puritánis lett. Én egyetértek, azt hiszem Zsupán Andrástól olvastam, azzal a véleménnyel, hogy az egykori étkezőnek például a falfestéseit azt nem kellett volna eltakarni. Visszaállítható. Tehát, hogy én szerintem még túl puritánis lett, nem, hogy luxizós. Tehát, aki ezt mondja, az butaságot beszél. Az egy teljesen abszurd állítás. kiállítás, hogy ott a képeknek nincsen helyük, amik a Nemzeti Galériából meg máshonnan lettek kikölcsönözve. Tehát ma, ha valaki csak elmegy a Nemzeti Múzeumnak a bútorraktárába, és megnézi azt, hogy akár a korábbi bérelt bútorraktárba Török Bálinton, akár megnézi a Daróczi úti bútorraktárt, akkor azt látja, hogy klimatizálatlan, sokszor nedves, rossz állapotú raktárakban őriznek bútorokat, őrzünk bútorokat. Ezeknél biztos, hogy egy jó pár olyan miniszterelnökség épületből való kihelyezés jobb és biztonságosabb. Ráadásul...
2: Hogy ez szinte értékmentés?
5: Hát nézd, ha valaki azt mondja, hogy a Karmelitában nem megfelelő a képeknek a tárolására a körülmény, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy menjen be a Nemzeti Múzeumban egy nyári forró napon, és nézze meg, hogy hány ablak lesz nyitva, mert hogy az állandó kiállításnak egyetlen egy terme sincsen klimatizálva.
2: Ez mondjuk nagy baj.
5: Hát óriási nagy baj. Az, hogy a nyílászárok...
2: 16 év alatt hogy nem lehetett klimatizálni?
5: Nem, hát, de az nem így, az klimatizálva.
2: Ez mondjuk nagy baj.
5: Hát óriási nagy baj. Az, hogy a nyílászárok...

0: jönnek. Tehát azért ezt szeretném, hogyha végig gondolná valaki, nem akármiről van szó, amikor egy ilyen műemléképülethez hozzányúl.
1: Hú, tudnak még követni minket? Mert elég sok mindenről beszélünk egyszerre.
0: Jó, szóval a lényeg, visszatérve a kérdésedre.
2: Kell vagy nem kell terasz?
0: Tehát a terasz kérdését annak idején megvitattuk, óriási nagy vita volt akkor is róla. Én szerintem az épület szebb és értékesebb lett a terasszal. A másik dolog az,
1: hogy lehetett rajta
0: focizni. A másik dolog az, ugye, hogy én tulajdonképpen, bár sokszor azt mondjuk, hogy eredeti állapotot állítunk helyre, ugye ez nagyon nehéz, és ezt a palotára mondtuk, szeretném hangsúlyozni, mert például az egykori pénzügyminiszteri épülettel kapcsolatban, amikor még én kormánybiztos voltam, akkor letettünk olyan terveket is az asztalra, amely az átépítés előtti és a visszaépített állapot közötti átmenetet mutatta be, hogy lehetett volna egy másik épület is. Igazság szerint nagyon nehéz azt megállapítani, hogy mi az, ami úgymond eredeti. Tehát a palotánál is azt mondtuk, hogy a Hausmann-féle tervekhez való visszatérés. Nem az eredeti állapot, hanem az utolsó, a háború előtti autentikus állapothoz való visszatérés. És ez nagy különbség, mert hogyha megnézitek, akkor a palotát a háború után úgy építették át, hogy amiket helyre lehetett volna állítani, amiket minden gond nélkül meg lehetett volna menteni, azokat a részeket is lebontották, azokat a gyönyörű szép teremsorokat, a kápolnát és a többit, meghamisították a kupolát, és műközépkori dolgokat állítottak elő. Tehát ott a középkori bástyák, amelyek azt mondják az idegenvezető turistának, hogy középkori bástyák, azok egyik sem középkori bástyák, azokat mind utólag építették oda. Miközben egyébként számos...
1: Hát ebben most is gazdag lesz a vár.
0: Számos fontos középkori rész, az egyébként ott van a föld alatt.
1: NK, térjünk át egy másik témára.
0: Hát a vár az még óriási muníciót tartogat.
1: Azt én elhiszem, de nem engedünk el, úgyhogy erről ne beszéljünk két mondatot. Egyrészt eléggé sarkasan fogalmaztál arról, hogy milyen pénzosztást láttál itt. Te magad is meglepődve. Másrészt rögtön előkerült az is, hogy pont El Simon beszél, aki maga is kapott NK-os pénzt.
0: Hát először is én nem kaptam NK-s pénzt, tehát ezt tisztázzuk. Olyan szervezet, amelyel együtt dolgozom, az kapott pénzt nagyon helyesen, jó célra, és az nagyon jól hasznosult. Tehát ezzel nincsen semmi baj.
1: Mire hasznosul az a pénz?
0: Például most a Tokaji írótáborral együttműködve dolgozunk Tokajban a Tenkács kiállításnak a megvalósításán, ott egy nagyon fontos helyi festő, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy körülbelül negyed annyiból fog megvalósulni annak az épületnek a berendezése, kiállítás megújítása, mint amiben más csinálná. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg a következő. Ugye a Nemzeti Kultúrás Alap korábbi négy vezetője, Török András, Harsányi László, ki volt még a...
2: És a többiek?
0: Nem, a Lőrinci György meg én. Ugye együtt adtunk ki egy nyilatkozatot arról, hogy az NK a megőrzendő, megmentendő érték, ne borítsuk ki a fürdővízzel a gyereket. Tehát az, hogy voltak politikailag vitatható döntések, voltak, hogy voltak olyan döntések, amelyek szakmailag is vitathatóak. Én maximálisan nem tudok azzal azonosulni, hogy mondjuk a Mágának a fotósa kap nem tudom hány százmillió forintot. Teljesen abszolút. Tehát akkor most tegyük mellé az 500 millió mellé azt, hogy a Tenkás háznak a teljes felújítására, kiállítás rendezésére, képek restaurálására, keretezésére 48 millió forintot kaptunk bruttó. Tehát ez az áfás támogatás.
1: Jó, de nem is hegedűsz úgy, mint a Mága.
0: Az biztos, és nem is fotózok úgy, mint a fotósa.
1: Ennyi.
0: Tehát ez tény. Tehát ezeket tessék összehasonlítani, amikor azt mondod, hogy én is kaptam támogatást, nem az általam vezetett szervezet kapott támogatást. Helyesen. Nagyon helyesen. Tehát, hogy attól, hogy vannak ilyen szakmailag elfogadhatatlan döntések, abból nem következik az, hogy a Nemzeti Kultúrás Alapot, amely 1993 óta a magyar kultúrát szolgálja, és amely egyébként politikai szempontból is, és szakmai szempontból is a legkiegyensúlyozottabb kollégium támogatási rendszerben osztotta az elmúlt 3,5 évtizedben a pénzt, hogy ezt egyébként ne kéne megőrizni.
1: Az elmúlt időszakban azért ez a kiegyensúlyozottság, ez nagyon nem volt jelentő.
0: De ez tényszerűen nem igaz, amit mondasz.
1: Az egy mindenről szóló történet, ami az elmúlt pár év, mondjuk másfél évtizedben.
0: Szeretném jelezni, hogy a független színházak támogatása nem az NK-n keresztül valósul meg, hanem a minisztériumból. Tehát sajnos most ki kell javítsanak, nagyon erősen téved.
1: Csomó pályázatukat
0: az NKA elődöméleti kollégiuma az összesen nem oszt el annyi pénzt, mint amit egyébként Magyarországon az összes független szervezet, elődöméleti szervezet együtt kap a minisztériumból jelen pillanatban. Tehát te neked a kritikád vagy kifogásod az arra vonatkozhat, hogy a minisztérium az elődöméleti keretből, illetve az elődöméleti szervezeteknek a többlet támogatásából mennyit forít a közszínházakra, és mennyit forít a függetlenekre. Ne haragudj, ez független az NK-nak a működés.

0: működésétől, ahol szakmai kollégiumi rendszerben a népművészettől az örökségvédelmen át az irodalom még nagyon sok mindent támogatnak. A probléma az, hogy egyébként azt a pénzt, amit vitatható célokra fordították el, azt vissza kellett volna fordítani a kollégiumokba, és így legalább megoldották volna azt a forráshiányt, amivel küszködik az NK jó ideje. Csak hogy lásd, én 2014-ig voltam a Nemzeti Kultúrás Alapnak az elnöke, akkor a Nemzeti Kultúrás Alapnak a főszege körülbelül annyi volt, mint amennyi most, azóta némi infláció volt, tehát magyarul reálértéke jelentősen csökkent a forrás.
1: Azt tudod, hogy a független színházak és művészek most rád fognak zúdulni, ezután a mondat de
0: bocsánat,
1: után. De hány pályázatuk ment be, amikkel nem is foglalkozott senki?
2: Hát ki volt írva, lehetett volna jelentkezni.
0: De bocsánat,
2: meghirdetve.
0: Hát én nem mondtam, tehát egyébként az, hogy a független színházaknak, tehát én az Országos Színházi Találkozónak is voltam a válogató zsűriébe, fantasztikus produkciókat látok a független színházakban, te jól tudod, még előadásokon is szoktunk néha találkozni, hogy mennyi előadást nézett meg mondjuk egy hónapban, tehát én nekem az a véleményem, hogy a független színházaknak, a független színházak jelentős része támogatásra méltó, és azt támogatni kell. És azon lehet vitatkozni, hogy egyébként a támogatási összegüket megnöveljék-e, szerintem egyébként nyugodtan meg lehet növelni, ezt az elmúlt években is mondtam, erről még volt szakmai vitánk Vinyánszky Attilával is, hogy kinek és mennyi pénzt kell adni, de ez nem az a kérdés, amiről eredetileg kérdeztél, tehát az NKA-nak a támogatási rendszere ettől még jól működik, és azt meg kell őrizni. Minden egyes kormányzat időszakban hozzányúltak a kuratóriumoknak a rendszeréhez és a tagságához is. Biztos vagyok benne, hogy a következő években is hozzá fognak nyúlni, és ahogyan mondjuk az irodalmi kollégiumot megnézett, hogy ott az Írószövetségtől a Szépírók Társaságáig mindenki képviseltette magát, remélem, hogy a következő időszakban is ez így marad.
2: Első László, várunk vissza.
0: Köszönöm.
3: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
4: Üzleti ügyekkel felelős vállalatirányítással folytatjuk a Startot, sőt ez már a Start Plus. Istenesné Solti Andrea, a Hungarian Business Leaders Forum elnöke, jó reggelt kívánunk, és Bodó Teodor, a kommunikációért felelős vezető elnökségi tag a vendégeink. Tisztújítás volt, 4 elnökségi tag mellett 2 újat választottak. Mi a jelentősége és mi a céljuk az új elnökséggel a következő ciklusra?
5: Hát nagyon örömmel és megtiszteltetéssel vettük, hogy bizalmat kaptunk a folytatásra, és a Hungarian Business Leaders Forum tevékenységének a fókuszában továbbra is az etikus vezetés, felelős vállalatirányítás, a sokszínűség támogatásával. Azt gondolom, hogy ez a sikeres üzleti környezetnek az alapjai, meghatározó tényezői.
4: Jól olvastam, hogy 100 tagja van a szervezetnek körülbelül?
6: Nagyságrendileg 100 tagja van, és azt el tudjuk mondani, hogy szinte az összes magyarországi gazdasági életben meghatározó vállalat képviselteti magát, és az a célunk, hogy ez a kör, ez a vállalati kör, ez bővüljön a jövőben is, és nem csak hangzatos célokat szeretnénk megfogalmazni, hanem a tettek erejével is bebizonyítani azt, hogy tudunk hatni a magyar társadalomra, és ez egy nagyon fontos felelőssége is a cégeknek, a cégvezetőknek.
4: Milyen az etikus vállalatvezetés?
5: Mindenképpen ugye betartja a jogszabályokat, és összhangban a meghirdetett értékeivel együtt ezeknek a szellemében végzi a tevékenységét. Tekintettel van a környezetére, vásárlóira, munkavállalóira, tehát sokféle szempontot figyelembe vesz a működésében. És ebben az összefogásban, a sok vállalat összefogásában jobb, hatékonyabb programokat tudunk indítani összefogásban és elérni. Így például évek óta zajlik a jövő tehetségének a támogatása a HBLF X Mentor program keretében. Ezt szeretnénk folytatni, idén is rekordszámú érdeklődés volt, indult egy úgynevezett igazgatósági szerepre felkészítő Hungarian Business Leaders Forum Board Level programunk, ez is nagy sikerrel fut, és szeretnénk folytatni, és tavaly pedig az üzleti etikát fókuszba állítva meghirdettük a top 20 compliance szakembernek a listáját is.
4: A 100 száztag az egymást gyakorlati tanácsokkal segíti, vagy hogy képzeljük el a szervezet működését? Tehát, hogy hogyan profitálnak a tagok abból, hogy ott van másik közel 100 vállalatvezető a klubban?
6: Ez egy nagyon erős szakmai közösség, amiben együtt dolgozunk. Jó magam több mint 10 éve segítem a HBL-nek a munkáját. Nagyon jó ebben a körben együtt dolgozni, tapasztalatokat cserélni, inspirálni egymást, és olyan programokat kitalálni közösen, ami aztán később társadalmi hatással is bír. És ilyen például ez a tegnap megrendezett esemény, amire rendkívül büszkék vagyunk, az Együttható Fesztivál, amelyben nagyságrendileg 40 különböző szakmai szervezet, vállalat vett részt, több mint 400 résztvevővel. Itt a közelben egyébként a Bosch-Budapest Innovációs Campuson tartottuk ezt a fórumot, és olyan fontos témákról beszéltünk, mint, és vezetői dilemmákról, mint amilyen például a mesterséges intelligencia etikus használata, a bértranszparencia, az, hogy hogyan tudjuk megnyitni, etikusabbá, igazságosabbá tenni a magyar munkaerőpiacot.
4: Az etikus AI használaton mit kell érteni? Tehát hogy lehet nem etikusan használni, vagy mi itt a veszélyforrás, amit hárítani kellene?
6: Hát aki az AI-t használja, a mesterséges intelligenciát használja, nagyon sok esetben szembesül dilemmákkal. Például az, hogy milyen eszközöket használunk, azokat az eszközöket kinek a kezébe adjuk, milyen oktatási lehetőségeket adunk a kollégáknak, hogy megismerjék az AI-nak a használatát, illetve az, hogy egyébként az AI használattal milyen eredményeket tudunk elérni. Szóval ez egy teljesen új terület, annak ellenére, hogy maga az AI, a mesterséges intelligencia azért már nem egy új keletű dolog, de az, hogy a mindennapjainkban milyen módon használjuk, azt áttekinthetően és felelősen kell tennünk.
4: Nagyon érdekes kifejezés a bértranszparencia. Ha jól tudom, nyártól van egy olyan rendelet, ami Magyarországra is vonatkozik, hogy azonos munkáért, azonos pozícióban lévő embereknek azonos bért kell fizetni, és hogy talán ezt átláthatóvá is kell tenni cégeken belül? Vagy ezt rosszul tudom?
5: Igen, van egy ilyen Európai Uniós direktíva, ami ezt szabályozza. A magyarországi implementáció még várat magára, de egy bizonyos létszám felett a vállalatoknak jelenteniük is kell, hogy van-e például különbség a nemek között, úgyhogy ez és a bérsávokat pedig az azonos munkakörökben transzparenssel meg kell osztani, illetve egy újonnan felvett kollega felé is transzparenssel kommunikálni.
4: Tehát el kell mondani egy újonnan felvett kollégának, vagy akár egy érdeklődő kollégának, hogy az ő munkakörében mások mennyi pénzt kaphatnak?
5: Mi az elérhető bérsáv? Az nagyon fontos, hogy a bértranszparencia az elősegíti az esélyegyenlőséget, de nem azt jelenti, hogy a bérek egyenlőek, tehát továbbra is a teljesítmény alapon a cégek lesznek a bérek között különbségek.
4: És egy díjat is átadtak a...
6: Ez a katalizátordíj.
4: Ezt milyen alapon osztják? És
6: ennek szimbolikus jelentősége van, ugye maga a katalizátor elnevezés is jelzi azt, hogy olyan hatást szeretnénk elérni, ami a jó példák alapján aztán egyre gyakrabban és többen fordul elő. Arról szól, hogy a munkaerőpiacon milyen olyan jó gyakorlatokat, milyen olyan megvalósuló ötleteket, projekteket tudunk díjazni, megmutatni, amelyek nyitottabbá teszik a munkaerőpiacot. 3 díjat osztottunk ki az idén. A fő díjat a Boston Consulting Group programja kapta. Egy olyan nagyon érzékeny helyzetben segítik a roma fiatalokat, miután befejezték a tanulmányaikat, segítik őket mentorálással, különböző szakmai támogatással, összekötik őket különböző cégekkel, hogy könnyebben találjanak munkalehetőséget, és ugye több éve fut már ez a program, és több száz fiatalnak sikerült segíteni. De kapott innovációs külön díjat az AdRen Kft. Amrest Kft. Aminek a neve talán kevésbé ismerős a nézők számára, de különböző gyorséttermi hálózatokat működtetnek itt Magyarországon, és ők kimondottan az ADHD és autizmussal élő embereknek nyújtanak konkrét munkalehetőségeket. És hát volt egy szakember, díjazottunk is, a BP-nek a munkatársa, Jó Andrea, aki az eddigi tevékenységért kapott elismerést. És ez azért nagyon jó, mert hogyha meg tudjuk mutatni a jó példákat, elindul az inspiráció, a szakmai párbeszéd, akkor reméljük, hogy jövőre még több, még izgalmasabb projektekből tudunk majd választani.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és mindezt elmondták, és további sok sikert a tevékenységükhöz.
6: Köszönjük szépen!
3: Május 20-a a méhek világnapja. Egyes elemzések szerint annyira fontosak, hogy az emberiség élelmiszer termelésének mintegy harmada függ a rovarok beporzó tevékenységétől. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen színt nem látnak a méhek? Start 1. Kék. Start 2. Piros. Heti nyereményünk egy páros belépő a Fenyő Miklós emlékére rendezendő Micsoda Buli koncertre a Papp László Arénában. Valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i Tokaji koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
4: Nyári táborosztatás a következő témánk. 1000 rászoruló gyermek nyári táborosztatására indított pénzadománygyűjtő akciót az Ökumenikus Segélyszervezet. Itt van Gáncs Kristóf ügyvezető igazgató. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
7: Jó reggelt kívánok, köszönöm a lehetőséget.
4: Szóval speciális gyermekek nyári táborosztatására indították ezt az akciót. Mit jelent az, hogy speciális igényű gyermekek, és mik ezek a speciális igények az ő esetükben?
7: Ugye az Ökumenikus Segélyszervezet látókörében mondhatom, hogy több ezer hátrányos helyzetű gyermek van. Körülbelül 4100 gyerek az, akivel mi folyamatosan foglalkozunk egész évben. Ez kb. 50 intézményt jelent országszerte, ahol a segélyszervezet jelen van, és van ezek között családok átmeneti otthona, a biztos kezdet gyermekház, olyan jelenlétpontok halmozott hátrányos helyzetű településeken, ahol hát valahol naponta, valahol hetente, de mindenképpen meghatározott rendszerességgel találkozunk a gyerekekkel. És ebből a körből tudunk gyerekeket táboroztatni. Ugye ilyenkor mindig kell egy konkrét célkitűzés nekünk egy adománygyűjtéshez, így született meg ez az 1000 gyermek. Ugye a speciális az azt jelenti azért, hogy ezeknek a gyerekeknek a teljes táborosztatási költségét nekünk kell állni, hiszen olyan gyerekekről van szó, és ez a közös bennük, akiknek a családjuk nem engedheti meg magának, hogy elküldje őket táborokba.
4: Akik be tudnak majd jutni ebbe a programba, milyen nyaraláson vehetnek részt? Tehát hol zajlanak majd ezek a táborok? Milyen hosszú időtartamról van szó?
7: Vannak napközis táboraink, és vannak bentlakásos táboraink. Mindkét esetben elmondható az, hogy ezek általában egyhetes ciklusok, valahol van több tábor is, akár egymás követően mondjuk napközis táborokban. Nagyon-nagyon fontos időszak a nyár a gyerekek életében, szerintem ezt minden szülő tudja, hogy azért ez nagyon hosszú tud lenni az a nyári szünet, az a 10 hét, és mindannyian keressük ilyenkor a lehetőségeket, hogy 1, 2, 3, 4, 5 táborba a gyereket elviszük. Na most, ha ezt felszorozzuk egy komolyabb összeggel, akkor azt látjuk, hogy ez egy átlagos családnak is komoly kihívás. És azokban a családokban, ahol nincs meg erre a forrás, ott ez az időszak lehet akár a leszakadás időszaka is a gyerekeknek, hogyha nem jutnak el táborokba, a szülők nem tudnak velük foglalkozni, vagy nincsenek meg otthon azok a körülmények, ahol a gyerekek biztonságban lennének, akkor nagyon felértékelődnek és nagyon hiánypótlóvá válnak ezek a táborok. Van köztük egyébként a tematikát tekintve robotika tábor, van benne sporttábor, van benne kézműves tábor, van benne különböző kulturális témákhoz kötődő tábor. A közös bennük az, hogy nem csak egyszerűen feltöltődésről, játékról, meg strandról van szó, hanem annak benne fejlesztő elemek is, és egy nagyon komoly szakembergárda dolgozik az Ökumenikus Segélyszervezetnél, hogy ezek a táborok tényleg a felzárkózásról szóljanak.
4: Olvastam a felkészítőben egy nagyon furcsa és érdekes adatot, nevezetesen, hogy az átmeneti otthonokban lakó gyerekek 79%-ánál már a hétköznapi külvilági ingerek is átlag feletti megterhelést jelentenek. Ezt, ha kifejteni bővebben, az...
7: Igen, én azt hiszem, hogy általában elmondható a mai gyerekekről, hogy rengeteg inger éri őket, hozzánk képest azt hiszem, hogy sokszoros ez a szám, mint amikor mi voltunk gyerekek, és olyan gyerekeknél, ahol pedig különböző traumák vannak, ugye egy átmeneti otthonban hogy kerül be egy gyerek, vagy egy bántalmazás elől menekülő családról beszélünk, vagy elvesztették az otthonukat, és ezért kényszerülnek egy átmeneti otthonba, ott mi azt tudjuk kínálni, hogy együtt tud maradni a család, és ez a legnagyobb kincs, hogy nem kerülnek szétszakadásra ezek a családok. Illetve nagyon sok olyan dolog hiányozhat egy gyereknek az első éveiből, aminek aztán az a következménye, hogy sokkal érzékenyebb akár a különböző ingerekre, illetve nem kapja meg azokat a fejlesztéseket. Ugye ma, hiszem, akinek kisgyereke van, én is közéjük tartozom, tudja azt, hogy rengetegféle fejlesztés elérhető egy óvodában, a TSMT tornától kezdve, ugye a legkisebbeknek egy dévénytorna, bármi más. Ezek nagyon-nagyon fontosak, hogy a gyerekeknek a lemaradásait, vagy akár speciális igényét ki tudjuk elégíteni. Olyan gyerekeknél, ahol ez nincs meg, nem adott a családnál, ott folyamatosan halmozódnak a hátrányok, és mondjuk mire iskolás lesz valaki, ezek meghatározóak tudnak lenni. Egy ilyen táborban is nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a gyerekek speciális igényére. Persze mi ezt mind akkor tudjuk megtenni, amiről beszélek, hogyha ez az adománygyűjtés sikeres. Tehát az 1000 elszoruló gyereknek még nem garantált a táboroztatása, hanem éppen azért vagyok itt, hogy a nézőket is, ha lehet, akkor bevonjuk ebbe a gyűjtésbe.
4: Igen, egyébként az ingyen is látszanak az alapinformációk, tehát az adomány vonal száma, illetve a honlapjuk is. Tehát gondolom két módon is lehet támogatni ezt az akciót.
7: Így van, én ilyenkor igyekszem ilyen nagyon ilyen reklámtáblaszerűen menni mindenhova. A 1353-as adomány vonal az nagyon-nagyon fontos. Tehát ha valaki most teheti a nézők közül, tárcsázza a 1353-at, 500 forintot tud adni, és ezekből az 500 forintokból adódnak össze az egyes gyerekeknek a táborosztatási költségei, de természetesen van most is lehetőség a segédszervezet.hu-n adományozni, a Tesco áruházakban vannak adománykuponok 300 forinttal, tehát sokféleképpen lehet csatlakozni egészen május végig, és még júniusban is várjuk az adományokat.
4: Van egy olyan célösszeg, amit el kellene, hogy érjenek, hogy ez az 1000 gyerek elindulhasson táborozni, és ez publikus, hogy ez az összeg mennyi, ha van ilyen?
7: Igen, igen. Tehát ha átlagosan mondjuk egy gyermek táboroztatási költségét, akkor azért az közelíti a 100 000 forintot. Tehát ebből ki lehet számolni, hogy akkor legalább 200 ember kell, aki adományoz azért, hogy mondjuk egy gyerekkel tudjon menni táborozni. Nyilván egy napközis táborban kevesebb a költség, egy bentlakásosban több, de azért itt minden esetben ezt hangsúlyozom, hogy nekünk a teljes költséget kell lefedni, a napi 5-ször étkezést, odautazást, sok esetben még a fürdőruhát is, mert nincs a gyereknek, tehát minden olyan, amire szüksége van, azt mi tudjuk biztosítani, illetve a nézők, hogyha hívják a 1353-at.
4: Nem először indítanak ilyen akciót, tehát nyilván lehet tapasztalata a trendekről, hogy alakul a trend, az adományozási kedv, illetve hát a lehetőségek is Magyarországon.
7: Ugye az Ökumenikus Segédszervezet 35 éve működik, egyházak alapították 91-ben, és azóta folyamatosan vannak ilyen akcióink, és azt hiszem, hogy ez a bizalom ez folyamatosan növekszik, és ennek az a titka, hogy mi nem csak kérünk ilyenkor, hanem ha valaki mondjuk akár a Facebookon követi a szervezetet, akkor látja azt, ahogy nyáron majd megvalósulnak a táborok, és ez az, ami fenntartja az adományozási kedvet. Mi jó reménnyel vagyunk az első napok eredménye alapján is idén, hogy meg lesz ez az 1000 gyerek táboroztatás.
4: Mondta, hogy 4000, több mint 4000 gyermek életére van rálátás. Milyen alapon választják majd ki azt az 1000 szerencsést, aki részt vett egy ilyen táboron?
7: Igen, ugye a 4000 ez egy nagyon tág kategória, és mondjuk más jelent mondjuk egy védett házban a gyerekekkel, hogy milyen típusú foglalkozásokat lehet csinálni. Velük is foglalkozunk nyáron, csak nem biztos, hogy ők mennek mondjuk konkrétan a táborba, vagy mondjuk egy életkori bontást is néznünk kell, hogy az egészen picik is benne vannak ebben a 4000-ben, ugye egy biztos kezd a gyerekházban egészen csecsemőktől is kezdünk, nyilván nekik is vannak napi foglalkozások, de nem táborokat szervezünk. Tehát sokféle szempont alapján kerülnek ki, én azt remélem, hogy azért majdnem minden olyan gyerek így a segélyszervezet látóköréből, aki már tud menni táborba, az el fog jutni idén is.
4: Folytatnak utókövetést, tehát hogy akik már felnőnek és elhagyják ezt a szervezetet, vagy kikerülnek az önök ernyője alól, hogy alakul az életük?
7: Igen, ez egy nagyon hosszú út, ugye sokszor tényleg a 0 éves kortól, akár 18 éves korig is végig tudunk kísérni egy-egy gyereket, mondjuk egy hátrányos helyzetű településen, Szendrőn, vagy Olasztiszkán, vagy bárhol a segélyszervezet jelen van az év 365 napján, és hát vannak azért szép sikerek, és a szép sikereket nem ilyen nagy hollywoodi történetekben kell elképzelni, hanem az, hogy a gyermek elvégzi az iskolát, az, hogy van motivációja és lehetősége akár tovább tanulni, szakmát tanulni, és meg tudja törni azt az ördögi kört, ami sokszor egy ilyen családban létrejön egy halmozott hátrányos helyzetű helyzetben.
4: Visszatérve az eredeti témánkra, a táboroztatásra, olvastam egy Lackó nevű fiatalember történetét, ha ezt röviden összefoglalná, ebben egy picit benne van, mint ebben a tenger, hogy milyen hangulatban zajlanak ezek a táboroztatások.
7: Igen, én azt hiszem, hogy a mi történeteink, amiket énkor meg szoktunk osztani, ezek nem annyira látványosak. Tehát akár az, hogy egy gyerek először tapasztalja meg azt, hogy szépen beszélnek vele, és megkérik valamire, és ezt teljesíti, azt hiszem ebben a történetben is erről volt szó, hogy a gyerek ugye rosszalkodott, és akkor utána nagyon megjavult, és nagyon jót csinált, és kérdezték, hogy miért, és azt mondta, hogy azért, mert végre valaki szépen kérte meg, de nagyon megható az is, amikor egy gyerek azt írja le a visszaemlékezésében a táborról, hogy először mehetett be egy medencébe, vagy hogy először evett pizzát, tehát olyan dolgok, vagy jutott el mondjuk a Balatonhoz, vagy Budapestre, tehát olyan dolgok, amik mindannyiunknak természetesek, egy-egy ilyen táborban ezek a kis csodák meg tudnak történni, és aztán egész évben a gyerekek erről beszélnek.
4: Hát sok sikert az adománygyűjtéshez. Kedves nézők, a 1353-as adományvonalon
3: korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.
4: Az Ökumenikus Segélyszervezet honlapján Gáncs Kristófnak köszönöm, hogy itt volt.
7: Köszönöm szépen.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Az online lapszemlével folytatjuk a startot. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. A Telex azt írja, hogy a dokumentum alapján a köztársasági elnök, akkor még Novák Katalin igazgatósága, kabinet főnöke sem támogatta K. Endre kegyelmét, de Novák Katalin ennek ellenére kegyelmet adott indoklás nélkül. Hát nem Magyarországon élnénk, ha nem szerepelne a cikkben, hogy a Sándor Palota honlapjára kattintva ez a kép fogadja a kedves látogatót, tehát amikor általában senki nem nézi a honlapot, akkor valószínűleg egész jól működik. Most, hogy tömegigény volna arra, hogy elolvashassuk a dokumentumokat, hát most lefagyott, úgyhogy türelmet kérünk a Sándor Palota nevében is. Nézzük, hogy mit mond Kozsó mindeközben. Napok óta azt mondom, hogy meghaltam, mondja Kozsó, az ismert előadó. Ez egyébként egy szomorú történet, egy ikerházban él az édesapjával, és az édesapja részét elárverezték, azt mondja, hogy egy 300 milliós vagyon, vagy annak a fele 34 millió forintért lett valakinek a tulajdona, tehát hogy a végrehajtó maffia kúszik be ebbe a történetbe, állítólag csak valami banális bírság be nem fizetése, ebből indult ki az egész történet, a részletek tehát a borsban. Aztán mi magyarok megint nagyot gurítottunk külföldön, részegen tört be egy bécsi boltba a magyar férfi, végül bent elaludt, nyilvánvalóan túlterhelt ez a szakma is, sokat tevékenykednek a betörők, és előbb-utóbb elfáradnak, hát most ez történt, elfáradt, megtalálták, aztán majd elindul a megfelelő eljárás. Egy másik történet, 220 millió forinttal nyúlta le Johnny Deppet, az angyalföldi drogos, 2 éven át fosztogatta a világsztár bankszámláját egy magyarországi férfi. Nyilván Johnny Depp nincs abban az anyagi helyzetben, vagy nem abban az anyagi helyzetben van, hogy feltűnne neki, hogy néhány év alatt eltűnik 220 millió forintnyi összeg a bankszámlájáról, mert ennél egy picit jobban el van ereszve, de hát megérdemli. A karrierje során 650 millió dollárt, azaz közel 200 milliárd forintot keresett. Nyilván, ha ebből valaki leemel 220 millió forintnyit, akkor Johnny Deppnek arcizma sem rándul, mert fogalma nincs az egészről. Szóval mindezt egy angyalföldi drogos követte el. Egyébként hát mielőtt a nemzeti büszkeség már nem mindenkinek, de némelyek szívében elkezdene dobogni, hogy mi magyarok mindenhol nagyot gurítunk, nem. Ő nem magyar ember, ő csak itt él, itt drogozik angyalföldön, egyébként jordániai származású. Ettől még a történet kerek, ennyi volt az online lapszemle.
0: Május 20-a a méhek világnapja. Egyes elemzések szerint annyira fontosak, hogy az emberiség élelmiszer termelésének mintegy harmada függ a rovarok beporzó tevékenységétől. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen színt nem látnak a méhek? Start 1. Kék. Start 2. Piros. Heti nyereményünk egy páros belépő a Fenyő Miklós emlékére rendezendő Micsoda Buli koncertre a Papp László arénában. Valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Banki ügyekkel folytatjuk és zárjuk a mai Start Plus-t. Elkezdte Magyarországon is tevékenységét a Revolut, amely, ahogy olvasom, egy Fintech neobank szolgáltatás, hát nem kispályás versenyző, 65 millió ügyfelük van a világ 50 országában, 75 milliárd dollárra becsülik a vagyonát, és állítólag a megjelenésével átrendezte, vagy elkezdte átrendezni a hazai banki szektort is. Gergely Péter, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője van itt. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, szia!
1: Kérlek, hogy először definiáljuk, hogy mit jelent ebben az esetben, hogy Fintech, illetve hogy neobank szolgáltatást nyújt a Revolut.
2: Ezek olyan új pénzügyi intézményt jelentenek, ami tipikusan nem a régi hagyományos bank, akiknek fiókokkal operálnak, vannak akár 100-200 éve működnek, mint mondjuk a hazai bankok vagy a külföldi bankoknak egy része, hanem olyan új pénzügyi intézmények, amiknek nincsenek fiókjai, mobilbankon, internetbankon akarnak operálni, nem is lehet náluk készpénzt befizetni, sokszor nincs is az magyar nyelven, mondjuk az adott nyelven ügyfélszolgálatuk, hanem cseten, AI eszközöket használva lehet személyes ügyintézést csinálni, és általában nem egy teljes banki szolgáltatás kört fednek le. Például a Revolut idehaza még nem hitelez, ugye nem lesznek fiókjai, nem lehet személyes ügyintézővel beszélni, hanem csak az utalásokra, készpénzváltásokra, tehát egy szűkebb kört akarnak lefedni, nagyon jó mobil technológiai eszközökkel, és általában nagyon alacsony árakkal.
1: Itthon is 2 millió ügyfelük van, ezt olvasom. Mennyire biztonságos, mert egy átlagember gondolhatja, hogy ez ilyen gyanús, hogy nincs egy fiók, nincs egy tisztviselő, egy ügyintéző, akinek a szemébe nézhetek, nincs egy üvegkalicka, ahol bekopoghatok, hogy ez is ez a bajom. Szóval ez mennyire biztonságos ezzel együtt ez a fajta bankolás?
2: Szerintem biztonságos, ha belegondolunk, a Google-t is használjuk naponta, és én soha nem tudom őket fölhívni, nem tudok nekik e-mailt írni, és mégis több milliárd ember használja. Igaz, hogy nem kezeljük ott a pénzünket.
1: Hát ez egy elég nagy különbség, hogy nem teszünk be semmi pénzt.
2: Hogyha a Revolutnál van a pénzünk, akkor 100 000 euróig, tehát körülbelül 37 millió forintig biztosítva van ez az összeg, tehát nem kell attól félnünk, hogy tönkre mennek, lenyúlják ezt a pénzt, vagy semmi ilyentől. Az is igaz, hogy nincsen magyar nyelvű ügyfélszolgálatuk még, ugye hamarosan lesz, mert magyar bankszámlaszámot kap a körülbelül 2 millió hazai Revolutos ügyfél, tehát lesz magyar csetes támogatás, hogyha valaki elakad, valószínűleg majd lesz utána telefonos ügyfélszolgálat is. Én nagy pénzt személyesen nem tartok a Revoluton, vannak olyan ismerőseim, akik igen, de egy normál bankként, hazai fiók telepként fog működni hamarosan, tehát azok, akik mondjuk elsődleges bankként szeretnék használni, azok megtudják, de érdemes odafigyelni, tehát ne zárjuk még be a meglévő bankszámlákat, mert egy csomó minden nincs a Revolutnál.
1: És attól ilyen olcsó a Revolut, hogy nem kell fenntartani a fizikai bankfiókokat és fizikai alkalmazottakat, legalábbis a bankfiókokban?
2: Nagy részt igen, ugye nem annyira olcsó már, mint régen, ugye most, hogy ha bemigrálnak a magyarországi fiók telep alá, azok, akik az ingyenes számlacsomagot használják, ugye a legtöbb ügyfél az ilyen, az 50 ezer forintot meghaladó összegű utalásnál már fizetni kell a tranzakciós illetéket pár hét múlva ezeknek az ügyfeleknek, illetve nincsen például, ugye egy magyar bankoknál van havi 300 ezer forintig díjmentes készpénzfelvétel, a Revolut csomagban még mindig csak 75 ezer forintig van, tehát nem minden tud, amit a magyar bankok tudnak, például nem hiteleznek, ugye, hogyha a bank hitelez, az nagyon sok adminisztrációval jár, nagyon sok plusz teher, a Revolutnál például nincsen folyószámla hitel, nincsen hitelkártya, tehát azok az ügyfelek, ugye több mint 1 millió magyar banknak van folyószámla hitel kerete vagy hitelkártyája, akik be akarnák zárni a magyar bankjukat és átmenni, hogy csak a Revolutot használják, ők nem fognak ott tudni hitelt kapni, sőt, nem is biztos, hogy a régi bank fenn fogja tartani a hitelüket, hanem odaérkezik a jövedelmük.
1: És azon szolgáltatások, amelyeket nyújt a Revolut, mekkora versenyre késztetik a hagyományos magyar bankokat, és hogyan reagáltak a Revolut megjelenésére?
2: Ez nagyon érdekes egyébként, és azért is örülök a Revolut bejövetelének, mert a hazai bankok egyre több ajándékpénzt adnak, hogyha számlát nyitunk, és egyre jobb bankszámlákkal jönnek elő. Tavaly például ősz környékén a Magnet Bank jött elő vadonatúj számlacsomagokkal, az OTP is, a Granit Bank pár hete jött elő, sokkal kedvezőbb, sokkal könnyebben átlátható számlacsomagokkal. Ezek sokszor kedvezményeket is tartalmaznak, olcsóbbak, vagy eddig ilyen akciós, ideglenes akciókat hosszabbítottak meg, ez az OTP esetében volt. Ráadásul nagyon sok banknál ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha számlát nyitunk. Van olyan bank, ahol ez mondjuk 30 ezer forint, mint mondjuk a Magnet Banknál, ahol civil szervezeteknek is felajánlhatjuk. Van olyan bank, mondjuk a CIB, ahol 20 ezer plusz 40 plusz 40 ezer forintot kaphatunk, tehát ahol ha minél több banki szolgáltatást igénybe veszünk, akár 100 ezer vagy akár 150 ezer forintot is, mint mondjuk az ESZT-nél, a Granitnál 120 ezer forintot, tehát minél több szálon kapcsolódunk új ügyfélként egy bankhoz, több mint 100 ezer forintot is bezsebelhetünk.
1: Ez nyilván nagyon fontos az új ügyfeleknek, de milyen gesztusokat tesznek a hagyományos bankok a régi ügyfeleik felé, akik mondjuk 5-10-20 éve náluk bankolnak, és most megjelent a Revolut, és akár vonzerőt gyakorolhatna rájuk, szóval a régi ügyfelek számára van ajánlat a nagybankoknak?
2: Van ajánlat, kettőféle van. Az OTP-nél ugye nekik van a legtöbb hazai ügyfelük, több olyan szolgáltatás van, ami eddig akciósan volt díjmentes, vagy akár csak visszavonásig. több bankkártya náluk ezentúl teljesen ingyenes lett, a devizaszámla vezetése is, az árfolyam plusz szolgáltatás, a kedvezményes devizaátváltásnak is most már ingyenes a díjmentes, illetve ezekre az új számlacsomagokra, akár a Gránit, Magnet, Cib, bármelyikről beszélünk, a régi ügyfelek is áttérhetnek, ráadásul legtöbbször a mobilbankon vagy az internetbankon keresztül is áttérhetnek egy új számlacsomagra. Tehát ha nem akarunk bankot váltani, mert ugye szeretjük a mobilbankját, megszoktuk már, oda jön a fizetésünk, és egy régi csomagunk van, ami úgy érezzük, hogy drága, nem kell abban maradnunk, bankon belül is átválthatunk bármikor az új csomagokra, és évente több tízezeres spórolhatunk.
1: Gergely Péter, köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves nézők, ennyi volt a mai Start és a mai Start Plus. Velem még találkozhatnak a hamarosan kezdődő fórumban, de akárhogy is lesz, legyen szép napjuk, az egész stáb nevében búcsúzom, a viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és zöld kultúrával kezdjük az adást. Szürke beton helyett legyen a zöld a városi megoldás. Egyébként ezt nagyon sokan, nagyon régóta mondják, főleg akkor, amikor a nagy tereket elkezdték lekövezni az elmúlt évtizedben. Hát végre talán eljutunk oda, hogy nem azokat nevetjük ki, akik méhlegelőről beszélgetnek hogy a városi környezetben, hanem azokat, akik nagy betontömböket akarnak lerakni. Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát elég nagy kihívás előtt állunk, hogyha zöldíteni akarjuk a városokat, mert hogy éppen lebetonoztuk az elmúlt évtizedekben a nagy részét.
2: Így van, ez egy elég nagy kihívás lesz Magyarország szempontjából, illetve a nagyvárosaink szempontjából a jövőben. Az, hogy egyre fenntarthatóbbak, illetve hát környezetbarátabbak legyenek a városaink, különösen a nagyvárosaink, azon belül is egyébként Budapest. Ugye ez azért fontos, mert a fenntartható városok kialakításánál a városiasodásnak számos problémája megfigyelhető. Például az ENSZ adatai szerint 2024-re a világ lakosságának 58%-a lakik már városi környezetben, és ez egy folyamatos növekvő tendenciát mutat. Magyarországon egy kicsikét változott ez az arány, egyre többen költöznek ki például a nagyvárosokból, de az előrejelzések szerint a jövőben pedig ismételten Magyarországon is egyre többen költözhetnek be a városokba. Ezért is nagyon fontos az, hogy maguk a városok ne csak zöldek legyenek, hanem fenntartható módon is működjenek.
1: Na, beszéljünk erről, mert ez valóban fontos kérdés. Ugye az, hogy ültetünk egynyári növényeket, és azt gondoljuk, hogy megoldottuk a problémát, hát ez nyilván kicsikét önbecsapás, bár a növények szépek.
2: Ez így van, ez így van. De ez csak, ugye, ez csak egy része neki. És ami nagyon fontos, hogy amikor például zöldíteni akarjuk a városokat, akkor nem csak egy nyári növényeket kell ültetni, hanem olyan fafajtákat kell ültetni, ami már egyszerre bírja magát a hőstresszt, illetve ami nagyon fontos, a csapadékstressz. Tehát a klímaváltozás következtében oda kell nagyon figyelni arra, hogy maga a benövényesített részek hosszú ideig megmaradjanak. És van egy ilyen 3-30-300 elv, amit most már egyre inkább egyre több városban, illetve Magyarországon is alkalmaznak, tehát hogy 3 méteren belül legyen fa, 30 méteren belül bizonyos mennyiségű fa, és ugye 300 méteren belül pedig gyakorlatilag egy erdő, idézőjeles erdő fogadja az embereket, amikor körbenéznek. Ez a 3-30-300-as erd, de ez a jövőben ez egy nagyon fontos dolog lesz. Ugyanis például ott, azokon a területeken, ez a fővárosban is megfigyelhető, ahol be van már fásítva maga egy út, az András útat is, hogyha megnézzük, ott például 5-10 fokkal hűvösebb van egy hőhullám idején, mint például ott, ahol nincs befásítva az adott útszakasz, vagy az adott kerület, vagy az adott része az adott kerületnek, illetve városnak. Tehát ez nagyon fontos. Illetve ami még nagyon fontos, hogy a növények abban is tudnak segíteni hosszú távon, hogy egyrészt megtartják ugye magát a nedvességet, másrésztről pedig a városoknak van egy hősziget hatásuk, és a hősziget hatást ebben csökkenteni lehet jelentősen.
1: Azt már tudjuk, hogy milyenek azok a növények, konkrétan mely fajták, amelyek bírják azt is, ha egy hónapig nem kapnak csapadékot, meg azt is, hogyha 40 fok van és süt a nap?
2: Igen, ez attól is függ, hogy milyen módon akarjuk elültetni magát a növényeket. Mert hogyha alkalmazunk magát a szivacsváros elvet, akkor bármelyik őshonos magyar fajtát el lehet ültetni. A platántól kezdve, a bükkösön át, bár ez nagyon érzékeny, inkább mondok egy másikat, a tölgyesen keresztül egészen a gyümölcsfákig, bármit egyébként lehet ültetni. De olyat nem szabad, hogy kiültetem a forró beton részre magát a növényt, és azt gyakorlatilag locsolás nélkül ott hagyom. Tehát ez bármelyik növényt, a legstressztűrőbb növénynek is azonnal a halálát fogja jelenteni.
1: Ez jelenti azt is, hogy később is gondozni kell, vagy csak azt jelenti, hogy az első évben, az első egy-két évben mondjuk rendszeres locsolásra van szüksége? Mert hogy általában elfogy a figyelem, egy frissen ültetett növénynél még akár a környékbeli lakók is leviszik a palackot és locsolják a törzsét. Aztán, hogy elkezd nőni, azt mondják, hogy ezt már oldja meg maga.
2: Igen, ez megy egy ideig, csak nem a városi területeken. Főleg ott, ahol nagyon vastag a betonozott réteg, ez nagyon nagy a betonozott réteg. Nem fog kapni elég mennyiségű nedvességet. Ez is nagyon fontos, mind a szerves, mind a szerveten tápanyag utánpótlás, illetve ezért fontos, hogy legalább az első 10 évben rendszeresen öntözve legyenek a fák. Különben az 5., 6., 7., 8. évben ugyanúgy el tud pusztulni az a fa, az a növény, mint hogyha az első évben lenne. Tehát maga a kitettség egy városban sokkal rosszabb egy fának, mint például, amikor kimegy az ember vidékre. Mert az vidéken úgy van, hogy elültetik az emberek, csak mondok egy almafát, az első évben locsolják, a következő évtől már tud megfelelő mélyre lemegy a gyökérzetért, tud megfelelő mennyiségű nedvességet összeszedni magának. Egy városban ez nem így működik. És ez is fontos egyébként a vízmegtartás és a vízgyűjtés magán a városokon belül is.
1: Na, ez a következő probléma, de ez nem csak a városi léthez, hanem a mezőgazdaság működéséhez is probléma. Az elmúlt években ez elég rendesen kiderült, és hát látjuk, hogy mondjuk az Alföld milyen állapotban van, vagy hogy fogy el a Balatonból, meg a Velencei tóból a víz. Tehát, hogy ez egy Kárpát-medencei csapás számunkra ez az aszály. Az a kevés víz, ami egy városra jut, az hogyan maradhat meg?
2: Ez az egyik legjobb módszer. A szivacsváros módszer, tehát ez Magyarországon is nagyon sok területen látunk, Szegedtől Budapesten át egészen Szombathelyig egyre több településen jelenik meg. Ennek az a lényege, hogy maguk az önkormányzatok, az épületek, maguk a civilek úgy gyűjtik, tehát amikor például fölépítünk egy házat, fölépítenek a vállalkozók egy nagy házat, az már gyakorlatilag begyűjti magát az esővizet, begyűjti az esővizet, majd az tisztítva meg visszakerül magába a rendszerbe. Ez az egyik legfontosabb. Erre a legjobb példa egyébként Szingapúr a nagyvilágból, ott a lehullott csapadéknak 99,9%-át újrahasznosítják és begyűjtik. De ugyanerre a jó példa egyébként Dubaj. Ott azt a kis nagyon kicsi mennyiségű csapadékot is begyűjtik maguknak és felhasználják. És ugyanezt láthatjuk itt például a Millenárison, egy nagyon jó példa rá, hogy ott is a begyűjtött csapadék, ami történik csapadék, azt begyűjtik és újra hasznosítják. Ezeket természetesen meg van tisztítva, és újra kell hasznosítani. Ez egy kicsit drága módszer, de ez a jövőben ez egy nagyon fontos lesz. Aztán, ami nagyon fontos itt Budapest szempontjából, most a nagyvárosaink szempontjából Budapestet kiemelném, hogy amikor esik nagyon nagy mennyiségű csapadék, amikor hirtelen lehullik 50-100 mm csapadék, ugye ezt most mit látunk, hogy gyakorlatilag a nagykörúttól leáll a közlekedés, mert órákon keresztül nem lehet közlekedni. Na most ezt meg kell oldani, hogy az esővizet a csatornánkon keresztül begyűjtésre kerüljön. És ezt el kell raktározni az olyan időszakra, ami például az előttünk álló nyár is lesz, hogy nagyon kevés csapadék, de nagyon forró napokra kell számítani. Tehát ez mindenféleképpen az egyik legfontosabb ilyen. Aztán ami még nagyon fontos, az maga a növény társítás. Ne vágjuk le, ahogy meghirdette a Gajdos miniszter úr is, próbáljuk meg azt, hogy kevesebbet nyírjuk. Persze esztétikailag nem olyan szép az, hogyha nincsenek nyírva maguk a közterületeink, de nagyon sok csapadékot, illetve nagyon sok nedvességet vissza lehet ebből a módszerrel tartani. Ugye a növény pufferzóna, másrészt árnyékol is. Sajnos a jövőben ehhez kell hozzászokni. Nem biztos, hogy a városok annyira szépek lesznek, hogy mindig patentul fognak állni majd maguk a fűszálak, de ahhoz, hogy a városok egyre jobban lakhatóak legyenek, és fennmaradjon az, hogy jól lehessen bennük lakni, élni, ahhoz ezek a módszerek mindenféleképpen szükségesek. Ezen kívül természetesen még nagyon sok másik módszer van, a közlekedésnek a megreformálása, az infrastruktúrának a szabályozása, illetve zöldítése. Tehát ez nagyon sok minden ezt befolyásolhatja, de ahhoz, hogy egy város jövőben fenntartható legyen és élhető legyen, mindenféleképpen oda kell figyelni az esővízgyűjtésre, illetve magára, hogy egyre több zöld felülete legyen egy adott város.
1: Hogy látja, jó úton haladunk ez ügyben itthon? Történik már valami?
2: Lassan-lassan, de elindult Magyarországon is a változás, tehát egyre több városban lehet ezt látni, hogy egyre környezettudatosabban gondolkodik a városvezetés. Ugye és ami nagyon fontos, hogy még a szabályozást kell erre egyébként szigorítani, hogy úgy kapjanak a települések bizonyos szempontból támogatásokat, hogy azok a környezetvédelmet, illetve nagyon fontos ezeket a fenntarthatóságot figyelembe vegyék. Én úgy gondolom, hogy egyébként egyre több a tisztább, egészségesebb és élhetőbb környezetű város itt az országban. Kezdünk felzárkozni egyébként a tőlünk nyugatra lévő országokban. Különösen, amiből én látok ilyen nagyon jó pozitív példákat, az Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs esetében látom ezeket, de Budapest is szépen lassan, bizonyos kerületei szépen lassan jönnek fel az átlaghoz.
1: Hát a saját életünket, annak körülményeit javítjuk, hogyha észre csináljuk ezeket a dolgokat. Kovács Erik, köszönöm szépen, az MCC Klimapolitikai Intézetének vezető kutatóját hallották. Beton helyett legyen zöld a megoldás. Ezt a címet adtuk ennek a beszélgetésnek. És hát volt erről egy konferenciájuk is, egy kerekasztal beszélgetés május 13-án. Gondolom, hogy nagyjából a felé haladtak, amit az imént hallottak a kutatótól, Kovács Eriktől. Köszönjük a figyelmet, folytatjuk, megyünk tovább mindjárt. Például színházi javaslataink is lesznek önökhöz.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Kerényi Miklós Máté a vonalban, meg az oltári srácok egy része, akik egyébként az arénába készülnek. Szervusz, örülök, hogy itt vagy.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, szervusz.
1: Szóval az Oltári Srácok című musical egy aréna koncertre készültök ezzel. A musicalről magáról mesélj kérlek először.
2: Ez egy koncert musical, egy fiúbandáról, öttagú fiúbandáról szól a történet, akik az utolsó koncertjüket adják éppen egy nagy turnénak, ahol így, ahogy szépen lassan megyünk előre, a koncert folyamán kibuknak azok a dolgok, amiket ők titokban tartottak egymás előtt tulajdonképpen, és az a történet vége, hogy ők feloszlanak végérvényesen, és ennek mindenféle egyéb drámáit, belső feszültségeit mind-mind láthatják a nézők. Ez azért egy kicsit más lesz ez a mostani koncert, hiszen ezt az előadást Somogyi Szilárd rendezésében Tihanyi Ákos koreográfiájával mi már lassan több mint 20 éve bemutattuk, annó a Budapesti Operettszínház égisze alatt a Thália Színházban
1: ment. Azon gondolkoztam, hogy fiúzenekar voltatok akkor, hát azért most középkorú fiúk vagytok.
2: Hát akkor nagyon fiatal fiúzenekar voltunk, ugye Dolhai Attiláról beszélgettünk, Mészáros Árpádról.
1: Korú fiúk vagytok.
2: Hát akkor nagyon fiatal.

0: mindig is egy brancs leszünk, egy csapat leszünk, és olyan sok nézői levelet és kommentet és üzenetet kaptunk, ami arra ösztönzött bennünket, hogy akkor csináljunk még egy valódi utolsó koncertet itt Budapesten, úgyhogy ezért született meg ez a június 27-e, és ezért állunk még egyszer tényleg utoljára össze így együtt, hogy egy kicsit saját magunkat is boldoggá tegyük, de elsősorban a nézők.
1: A nézők szokták imádni a színházban történeteket, amikor belátunk a kulisszák mögé, de ez akkor most valóban valami ilyesmi, nem?
0: Ez valóban ilyen lesz. Aki már látta a koncertet, az tudja, hogy sokkal személyesebb dolgokról is beszélünk, egy kicsit kikilépegetünk a darabból, és saját magunkból sokkal többet adunk. Ez azért is volt így, mert tényleg arról akartunk beszélni, hogy mi történt velünk az elmúlt 20 évben, hogy mi is hova jutottunk el, honnan, és az picit arról is akar szólni ez a történet, hogy mi megpróbáljuk soha nem elfelejteni azt, hogy honnan jöttünk, hogy mi egy csapat voltunk, hogy egyszer volt a Budapesti Operett Színháznak egy olyan csapata, ami azt gondolom, hogy mérföldkő volt a magyar musical játszásban, a magyar színjátszásban, és bízunk benne, hogy ilyen csapatok újra és újra születnek, lesznek, és tudnak majd lenni akár a mi példánkat követve, és mi is megpróbálunk majd egyszer talán még újra összeállni.
1: Nektek az az Operett Színház, az a hangulat, az a pillanat, az hiányzik?
0: Tulajdonképpen azt mondom, hogy igen, biztos. Úgy szoktam fogalmazni, hogy mi együtt éltünk, együtt sírtunk, együtt nevettünk, a gyerekeink azok közös gyerekek. Szóval, hogy együtt neveltük egymás gyerekeit bent a próbák alatt, a szünetekbe, együtt mentünk születésnapokat ünnepelni, az egymás esküvőjén ott voltunk. Szóval, hogy úgy éltünk, mint egy nagy család, ami természetesen az élet ilyenkor néha szétsodorja az embereket, de mi azt is szeretnénk ezzel a koncerttel mutatni, hogy bárhol legyünk, például Szabó Dávid Amerikában, de ő hazajön hozzánk erre a koncertre megint, hogy együtt töltsön velünk egy kis időt, és egy kicsit nosztalgiázzunk, kicsit megfogjuk egymást, éljünk a pillanatnak, és beszélgessünk arról, hogy mi lesz a jövőben, hogy találkozunk-e még.
1: Mondd, ti öten jól vagytok? És most szakmailag is kérdezem, meg úgy magámban is, hát ezt az utóbbit nyilván csak tőled. Tehát, hogy alakult ez az elmúlt 20 év?
0: Én azt gondolom, hogy ha csak ötünkről beszélünk például, akkor bizonyára szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Én szerintem mindannyiunknak van munkája, mindannyian olyan dolgokat tudunk csinálni, amiket élvezünk, amik adott esetben kihívások, és inspirálnak a jövőre nézve minket, vagy éppen az aktuális pillanatban. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos egy művésznek, egy előadónak, hogy legyen miért dolgozzon, és ne csak egy mókuskerékbe verklizzen folyamatosan. Én azt gondolom, hogy ez nekünk megadatott, és erre én nagyon büszke vagyok, hogy olyan társaim vannak ezen a pályán, akikkel nagyon-nagyon jókat tudunk egyébként együtt dolgozni, akkor is, amikor néha csak így egyesével, kettesével, hármasával, de így össze-össze sodor minket az élet. És az, hogy az Árcintér tulajdonképpen mögénk állt ebben a történetben, hogy ezt lehetőséget biztosított, hogy mi így összeálljunk, és ezt az Oltári Srácok koncertturnét, ezt az utolsó nagy koncertet meg tudjuk csinálni, ez azt gondolom, hogy ez egy újabb, nagyon különleges színházi pillanat lesz.
1: A te életedet az Operett Színház alapvetően határozta meg, és nyilván most alapvetően meghatározza, hogy ott hagytad.
0: Én 2 évvel ezelőtt igen ott hagytam az Operett Színházat, eznek sok-sok oka volt, én erre mindig úgy szeretek hivatkozni, hogy bizonyára egy ilyen döntés az nem csupa jó dolgoknak az eredménye, sőt, de nagyon nehéz az Operett Színházról bárhogy is beszélni, mert rengeteg olyan ember dolgozik abban a színházban, akiket én nagyon-nagyon szeretek, nagyon-nagyon sokra becsülök, és ez lehet, hogy majd egy hosszabb beszélgetés lehetne kettőnk között, hogy mint vagyunk ebben a dologban a világban.
1: Tegyük ezt meg, de akkor most beszéljünk még egy utolsó mondat körereig arról, hogy június 27-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában ez a bizonyos koncert, az aréna koncertje az Oltári Srácoknak, és van ennek egy vonala, amiről nem beszéltünk, ez egy keresztény fiúzenekar, ami hát ugye azért vicces, mert sikítozó lányok kísértek benneteket akkor az Operett Színházban előadásról előadásra.
0: Így van, alapvetően ez erre lett kitalálva. Mi azért ezt nem ennyire véresen kell ezt komolyan venni, ennek van egy show jellege ennek az egésznek, illetve a története tulajdonképpen valóban ez, hogy a hitről beszélgetünk, a vallásról, hogyan kell viselkedni egy templomban, és természetesen tulajdonképpen, hogy milyen árnyoldalai vannak

0: mögötte, hogy mennyire nem vagyunk őszinték egymáshoz, ez már a történetnek a lényege. És ami nekünk ötünknek viszont fontos ebben a történetben, az tényleg az az a hit. És legyen bárkinek bármilyen a hite, bárhova fohászkodjon. Ha van hitünk, ha hiszünk abban, ami tulajdonképpen a darabnak is, a koncertnek is az egyik legnagyobb mondata, hogy egy csillagkép az mindig fényesebben ragyog, mint egyetlen csillag. És ha ezt megértjük, ha ezt elfogadjuk, hogy úgy éljük az életünket, hogyha összekapaszkodunk, ha együtt tudunk nézni, ha egymás szemébe, ha vannak olyan emberek, akikkel karoltva lehet menni, akkor falakat lehet lebontani, és bármit el lehet érni ezen a világon.
1: Oltár is, srácok, az arénában van még egy hónap, sőt több is egy kicsikét addig, úgyhogy tudnak jegyet venni, nézzék meg Kerényi Miklós Mátét és barátait, és az együttes további tagjait, Dolhai Attilát, mást, azaz Mészáros Árpád Zsoltot, Serbán Attilát, Szabó Dávidot. Köszönöm szépen, örültem neked.
0: Nagyon szépen köszönöm, én is köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra készüljenek, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Tart a csatorna javítás a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth Lajos tér felé a 70-es és a 78-as trolibusz terelve közlekedik. Nem érinti a Zicsi-Jenő utc és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamossal utazhatnak a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között. Ma a késő esti órákban az M2-es, az M3-as és az M4-es metró meghosszabbított pénteki üzemidővel közlekedik. Holnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zugló vasút állomás között karbantartás miatt. Zugló vasút állomás és a Göncárpád város központ között pótlóbusszal lehet utazni. Szép csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Az egészen biztos, hogy az elmúlt hetekben a kultúra finanszírozás sokkal inkább téma lett a közéletben, mint bármikor korábban. Ez mindig is inkább a kultúra szereplőinek, résztvevőinek, a szakmának, ahogy mondani szokták, a belügye volt, hogy hogy van, vagy hogy nincs pénz. Ez most nagyon súlyos politikai kérdéssé vált, és hát ehhez kellett egy miniszter is, az ő interjúja. Kellettek azok a pénzek, amelyek egészen döbbenetes módon kerülnek most felszínre, és kerülnek a tudomásunkra. És hát nyilván kellenek az újabb és újabb megszólalók. Tegnap például El Simon László az ATV Start című műsorában úgy fogalmazott, hogy hanem az NKA az rendben van, a pénzek kifizetésével volt a gond, a függetlenek pedig eddig is hozzájutottak a forrásokhoz, ehhez nem kellett az NKA. Nagy Zoltán, a Független Előadó Művészeti Szövetség, a FESZ ügyvezetője a vonalban. Szervusz, örülök, hogy itt vagy.
4: Én is üdvözlöm a hallgatókat, szervusz.
3: Szóval, hogy honnan juttok ti pénzhez, illetve honnan vártátok, és honnan nem kaptatok az elmúlt években?
4: Hát, hogyha az ember csak kinyitja a különböző pályázati elbírálásokat és az eredményeket, akkor egyértelműen tisztán kiolvasható, hogy az igazi független szakma, ahol az innováció van, ahol a kritikai szellem megszületik, azt a területet, annak az előadóművészet területét, azt teljesen kiszorították. Tehát, hogyha mondjuk a legutóbbi 2025-ös többet támogatási pillanatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy körülbelül olyan 20,5 millió forint jutott erre a területre. Mi kérdve kérdeztük a fesztagokat, a FESZ-hez kötődő alkotókat, befogadó színházakat, különböző csoportokat, és egy szélesebb merítést is végeztünk, és hát abból az egész 5 milliárd forintból 20 millió forint jutott el a függetlenekhez. Reagálva arra, hogy El Simon mit mondott, itt egy alapvető probléma van, tehát a regisztráció a függetlenekhez sorol egy csomó olyan magánszínházat, egy csomó olyan kezdeményezést, amit mondjuk korábban nem a független színházhoz sorolt a szakma. Tehát valóban lehet, hogy egy lovasszínház vagy egy magánszínház a volt kormányzati szakmapolitikában függetlennek számított, de igazából a szakmát nézzük, akkor azt hiszem, hogy ezt meg lehet különböztetni, és meg is kellene különböztetni.
3: Ugye nagyon könnyű most ugrálni bizonyos számokon és személyek kifizetésén, de hát nem bírom ki. Tehát előbb mondtad, hogy a teljes többlettámogatás 5 milliárdjából kaptak 20 milliót a függetlenek. Most bárkit is értsünk ez alatt, az egy elég nagy kör. És hát ehhez képest van az eddig tudott Mága Zoltán támogatása, ami most már 5 milliárd fölött van jóval. Tehát, hogyha ezeket így egymás mellé pakoljuk, akkor az látszik, hogy volt, ami szívének kedves volt, és volt, amit elutasított az előző hatalom.
4: Hát igen, ahogy a Hankó Balázs is mondta, ez ízlés kérdése, de igen, a számok azok nagyon árulkodóak. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy most, amikor a 2026-os működési támogatást, itt 1,2 milliárd forintot osztottak szét, mind a vidéki, mint a budapesti függeteneknek, és ebben a Pintér Béla társulattól a Jurányi, a Múszínház, a különböző produkciós házak, színházi nevelési csoportok, bárszínházak beletartoznak, tehát hatalmas a különbség, és nem számítva azt is, hogy igazából ez az 1,2 milliárd, ez egy korábban 22-23-24-ben csak 800 millió forint volt különböző okok miatt, itt leginkább az ukrán háborút nevezték meg az előző kormányzat, de hogy értse a hallgató, ez az összeg 2010 óta nem emelkedett.
3: Hát a költségeink pedig, hogy emelkedtek, azok pont úgy, mint ahogy mondjuk egy színháznak, egy társulatnak, egy bármilyen művészeti tevékenységet folytató közösségnek. Ugye ti a független előadó művészek a színházat, a bábszínházat, a kortárs táncot, cirkuszt, akár a színházi nevelést képviselő szervezeteknek a nevében szoktatok megszólalni, és tudtok megszólalni. Most gondolom, remélitek, hogy végre valahára a kulturális kormányzat Tarzoltán tett is erre egy ígéretet, szóba áll veletek, és valódi tárgyaló partnerként tekint a függetlenekre is. Mit kérnétek?
4: Hát a lista igazából nem hosszú, mert azt gondolom, hogyha egy több csatornás összehangolt finanszírozási rendszert létre tudnánk hozni, ahol átlátható a támogatási összegek odaítélése, ahol az intézményi fenntartás, a művészeti innováció célzottan szét van választva, ahol mondjuk egy több éves struktúrális támogatás meg tud valósulni. Ez mind azokat a célokat szolgálná, hogy ez a terület biztonságban legyen, és igazából a legnagyobb és dolog talán az volna, hogy végre, ez is nem csak a szakma részéről, de hogy belássa, hogy az előbb területnek a független területe az a része, tehát nem lehet leválasztani. Tehát, hogy megnézzük az elmúlt évek hibáit, akkor talán pont ez a fajta széttagolódás a szakma legnagyobb problémája, hogy nem tudja egységesen képviselni az előadó művészetet, különböző csoportok jöttek létre, tehát ezt kell egybe rakni, nem szabad, hogy egyetlen szakmai szervezet monopól helyzetbe kerüljön, és hogy azt hiszem, hogy a független területről gondolkozik a kormányzat, akkor a független területet képviselő szervezetet kell megkérdezni. Ha a kőszínházakról, akkor a kőszínházakat kell megkérdezni, és az a legfontosabb, hogy az egész rendszer egységes egészként kell képviselni. Tehát igazából nem az a kérdés, hogy mennyi pénz van, persze ez is egy nagyon fontos dolog, de hogyha ezt a jelenleg rendelkezésre álló összeget arányosan, feladatközpontúan lenne szétosztva, látnánk, hogy a kuratóriumi rendszerben hogyan történnek meg a bírálatok, akkor szinte mindent rendben lehetne hozni.
3: Az igaz állítás, amit egyébként az elmúlt időszakban gyakran lehetett hallani, hogy nem a pénz volt kevés, hanem az átláthatóság és az elosztás mikéntje volt a baj.
4: Azt hiszem, hogy ez abszolút így van. Tehát, hogyha visszatérünk a többlettámogatási rendszerre, vagy akkor azt látjuk, hogy ott titkosak voltak a kuratóriumi tagok. Nem lehetett tudni, hogy milyen szempontrendszerek szerint dőlnek el a pénzek. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a függetleneknek a vidéki kuratóriumát, amit a minisztérium nevezett ki, szintén nem lehetett tudni, hogy kik döntenek, milyen szakmai szempontrendszerek szerint történik meg a források odaítélése. Tehát azt lehetett látni, hogy igazából nincsen gazdája a területnek, és valóban egyre kiábrándultabb és kiábrándultabb lett ez a közeg, és nagyon sok pályázót ismerek, alkotót, aki azt mondta, hogy én már nem is pályázok, mert hogy egyszerűen lehetetlen. Nem tudom, hogy minek kelljek, hogy megfeleljek, nem tudom, hogy milyen szempontokat várnak tőlünk, és igen, és akkor jött az ízlés.
3: Hát, vagy annak a hiánya. Vagy egy másik szempont, mert ugye azért ez elég jól megragadható volt. Szabó György kezdeményezésére készítettetek Dologidő néven egy vitaanyagot. Ez nem tudom, eljutott-e már Tar Zoltánhoz, a területért felelős friss miniszterhez, vagy még ültök rajta?
4: Nem, ez egy szakmai anyag, egy vitaanyag, és mi ezt el is juttattuk Tar Zoltánhoz. Remélem, hogy már volt ideje, hogy beleolvasson, vagy megkért olyan szakmai politikailag hozzáértő embert, aki ezt átolvassa. Tehát azt kell tudni, hogy ez a 46 oldalas anyag, ez egy kiinduló pont. Mi megpróbáltunk rá világítani azokra a csomópontokra, ahol a hibákat látjuk, és megpróbáltunk rá megoldási javaslatot adni. Többféle modell dolgoztunk ki a finanszírozásra, és hogy itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk egy működési pályázatot hogyan tudunk létrehozni, és hogy mennyi támogatás kell hozzá, mennyi forrás, hanem tényleg arról van szó, hogy hogyan tudjuk az egész rendszert struktúrálisan átalakítani, mert azt meg kell érteni, hogy nem elég csak mondjuk a függetleneknek adni támogatást, vagy megemelni a támogatásokat, hogyha az egész rendszert nem világítom át, nem nézem meg, hogy hol vannak a kimeneti pontok, hogy a kiemelt nemzeti kategóriák, amik remélem, hogy esetleg felülbírálásra kerülnek, akkor hogy hogyan tud egy ebben a rendszerben eljutni az alkotó vagy a színház A-ból B pontba, tehát hogy egy nyitott rendszert kell létrehozni, ahol a különböző elvárásoknak és a különböző minőségeknek szabad átjárhatósága van.
3: És hát ez még itt csak az, amit ti megfogalmaztok a függetlenek nevében, a Független Előadó Művészeti Szövetségként, de hát a szépíróktól kezdve az írószövetségig és a filmesektől a kritikusokig, akiknek szintén megvannak a maguk bajai, a múzeumi szakmáról nem is beszélve, tehát itt gyakorlatilag a teljes kulturális szféra szeretne valamiféle rendet és rendezését az elmúlt időknek, és egy előremutató valamiféle olyan támogatási rendszert, amiben lehet mozogni, amiben meg lehet élni. És ahogy beszéltük az előbb, ez nem pénzkérdés elsősorban. Látsz olyat, aki átlátja, és ott van Tar Zoltán közelében?
4: Hát sajnos még ezek az emberek nincsenek megnevezve. Én azt tudom mondani, hogy várjuk, hogy kikkel lehet leülni tárgyalni, és igazából nem csak a függetlenek tárgyalja, ezt jól mondtad, mert hogy múlt pénteken például a Magyar Színházi Társaság, a SZIDOSZ, a MASZK és a FESZ szervezésében volt egy nagy előműszeti, mondjam így, hogy jambori, mert végre eljött közel 30 szervezet, és egy nyílt szakmai fórumot tudtunk létrehozni, ahol pontosan ezt láttuk, hogy minden egyes szakmai szervezet meg tudja fogalmazni a hibákat, és hogy van elképzelés, ki kell emelni, hogy szinte mindegyik szervezet azt mondta, hogy az átláthatóság, tervezhetőség, az elszámoltatás, az elszámolhatóság, ez a legfontosabb, hogy lehessen látni, hogy milyen szempontok szerint történik a pénzek odaítélése, tehát hogy a szakma az abszolút nyitott, és szerintem teljesen egységes abban, hogy le kell zárni az elmúlt éveket, és hogy létre kell hozni egy olyan fajta együttműködés, ahol egyenrangú partnerként vesznek részt a szakmai szervezetek, és ez a kormányzatra is, azt hiszem, hogy mit mondjak erre, a kormányzatra is nagyon kell, hogy hasson, mert hogy azt gondolom, hogy pont így tudunk előre lépni. Tehát ezt a kultúrának ez a soft power nevezetű innovációját, az, hogy Magyarországon ne csak azért jönnek ide, mert hogy jól lehet érezni magunkat, hanem mert hogy jó színházi előadásaink vannak, jó tánc előadások vannak, jó könyvek jelennek meg, múzeumokban fantasztikus kreatások vannak. Tehát ugye ez egy olyan terület, ahol meg lehet fogalmazni egy másik Magyarországot, és hogy igen, ez nagyon fontos.
3: Egyébként meg én azt gondolom, hogy a kultúra mindennek dacára jobb állapotban van, mint amilyen helyzetbe hozták az elmúlt években, és hát nyilván innen van hova elrugaszkodni, és van is alapja annak, hogy elrugaszkodjanak, és ez nagyon fontos. Zoltán, köszönöm szépen! Nagy Zoltánt hallották, a Független Előadó Művészeti Szövetség ügyvezetőjét. Van itt tennivaló egy dolog, nagyon fontos és izgalmas, egy kormánynak az egyik leglátszóbb tevékenysége az, amit a kultúrával csinál. Ez így volt eddig is, nem véletlenül beszélünk erről ennyit, és így lesz ezután is, tehát remélhetőleg a következő kormányzat, a most hivatalba lépő kormányzat komolyabban gondolja azt, hogy a kultúra tényleg mindenkié. Örülök, hogy itt voltál, és beszéljünk még, ha látjuk a folytatást.
4: Legyen így. Nagyon szépen köszönöm.
3: Köszönöm én is. Ez volt ma a Kultúra. Cserdi Zsolt szerkesztette, én Rónai Egon vagyok, és tartsanak velünk minden hétköznap ugyanebben az időben, mert jövünk, jelentkezünk újra és újra. Viszonthallásra.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ez itt a Gazdasági Magazin, a Több-Kevesebb című műsor. Május 22-én pénteken hallanak minket, hogyha az ismétlésbe futnak bele, az pedig már egy kicsikét később és egy másik napon lesz, de se baj, a témák akkor is aktuálisak. Itt van például rögtön egy a közjegyzői kamara megbízásából készült kutatás, amely arról szól, hogy sokan bizonytalanok, hogyan adjanak biztonságosan kölcsön. Már csak azért is érdekes kérdés ez, mert minden második magyarnak van valamilyen tartozása, vagy adott kölcsön valakinek. Szóval érintettek vagyunk nagyon komolyan és nagyon súlyosan. Éppen ezért Széchenyi Nagy Kristóf közjegyző, ez a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetőjéhez fordulunk, hogy mi a megoldás. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye itt az okostelefont használó felnőtt lakosság körében végeztek egy reprezentatív kutatást, ebből jött ki ez. Az első hallásra egyébként meglepő adat. Önöket meglepte, hogy ekkora az eladósodottság két magánszemély között is akár?
2: Az igen, az, hogy az ügyfeleknek a tájékozottsága, az még van hova fejleszthető, az nem lepett meg.
1: Mert hogy ugye adunk kölcsön, és hát, hogyha barátok között van, akkor papírt sem írunk sokszor, de írunk papírt, akkor meg az egy sajtcédula, ahelyett, hogy szépen hivatalos formába tennénk, és onnantól kezdve még a barátság is megmaradhat?
2: Igen, nekem van egy nagyon kedves történetem erről, egy régi-régi idős ügyfelem, aki az élete nagy részét Svájcban élte le, és az ő gyermeké már ott születtek, elmesélte, hogy egyszer kért 1000 frankot kölcsön a fiától, a fia meg elétette egy váltót, hogy papa, akkor ezt légy szíves, írd alá. Azt mondta, hogy na, itt tudtam meg, hogy a fiam igazi svájci lett. Ugye ez tőlünk nyugodt
1: a teljesen termék. A spúr, igaz?
2: Hát nem feltétlenül.
1: De hát megtanult valamit.
2: Igen, tehát ez egy működő piacgazdaságnak a része, hogy a jogi formákat megpróbáljuk betartani, és az szerint próbálunk megélni. Mondok pár példát, amikor borzasztó kellemetlenné tud válni az, hogy a baráti kölcsönökről nem írtunk semmit. Szintén megtörtént eset, egyik ügyvéd kollégám mesélte, hogy neki egy úriember elhalálozás után évekig kellett a család képviseletében pereskedni, hogy az ő általa különböző ismerősünknek, barátoknak adott esetben több millió forintos kölcsönöket visszaszerezze, és egyetlen egy bizonyíték volt, egy kockás füzetbe írogatta fel, hogy kinek mikor mennyi pénzt adott. Tehát magyarán szóval arra is gondoljunk, hogy nem biztos, hogy a mi életünkben kell ezt a pénzt majd visszakérni, és az örököseink ott fognak állni, hogy tudják, hogy a papa ide-oda, amoda adott pénzeket, de fogalmuk sincs, hogy kinek és mikor, és nyilvánvalóan a túloldalon nem biztos, hogy lesz akkor már akkora készség, hogy ezeket visszaadják.
1: Valahogy a mi kultúránkban úgy van ez, nem tudom, hogy ön ezt ugyanígy tapasztalja, hogy egy kicsikét feszengünk, egy kicsikét kínosnak érezzük, hogy ismerőstől, baráttól papírt, aláírás, dokumentumot kérjünk, amikor segítünk neki. Mondván, hát most segítünk, akkor miért nem bízunk benne? Mert hogy ez a bizalmatlanságot sugallja, és nem a rendezettséget, pedig pont fordítva kellene, azt hiszem.
2: Ez pontosan így van, és ez nem csak itt van meg. Mondogatják, hogy a magyar jogász nemzet mégis azon, hogyha végrendeletet kéne írni, akkor már az egy borzasztóan komoly lelki tusát vált ki nagyon sok emberben, hogy ezzel most foglalkozni kell. Tehát valahogy a jogi tudatosságot mindenképpen növelni kell az emberekben.
1: No, mi a megoldás? Ön mit javasol olyan emberként, aki közjegyzőként is látja, vagy a közjegyzők munkáját is jól látja, és a jogot is jól érti?
2: Lényegében három lépés van. Az egyik az, hogy mindenképpen legyen írásos dokumentum. Azt tudni, hogy a törvény szerint a szóbeli kölcsönszerződés sem érvénytelen, csak hát már a rómaiak óta tudjuk, hogy a szó elszáll, az írás megmarad, tehát arra nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy fog emlékezni a végén, mint amikor adták a pénzt. Úgyhogy mindenképpen legyen írásos forma. A másik fontos dolog, hogy lehetőleg ezt az írásos formát jogász, közjegyző vagy ügyvéd készítse, és hogyha nem is jutunk el idáig, akkor is mindenképpen javasolt, hogy az adós által készítessünk egy úgynevezett közjegyzői tartozás elismerő kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy utóbb egyrészt ne menjen feledésbe, hogy kapott mondjuk tőlünk 5 millió forintot a lakásvásárlásra, illetve hogy ezt vissza is tudjuk követelni. Tehát ugye ez nagyon fontos dolog, hogy a közjegyző jogirat, ez egy hatósági irat, ez bírósági végrehajtás útján kikényszeríthető, tehát magyarán szólva nem kell évekig pereskedni utána, hogy visszakapjuk a pénzt, hanem egy egyszerűsített eljárással hamarabb a pénzhez tudunk jutni.
1: Volt itt egy rossz sorozat, emlékszik talán arra, hogy volt egy időszak, amikor a politikusok, amikor megkérdezték tőlük, hogy mi miből van, akkor rendre azt válaszolták, hogy baráti vagy családi kölcsön. Felmerült a kérdés, hogy tudják-e ezt bizonyítani családon belül, hát erről miért kéne papír. Tehát, hogy a mintaadás sem feltétlenül jó, most függetlenül attól, hogy az kamu volt az a történet, vagy valóságos.
2: Ez így van, de pont ezzel párhuzamosan tapasztaltuk azt, hogy ezek a magánkölcsönöknek a közjegyző előtti megkötése, ez megnövekedett, mert ugye nagyon sok esetben viszont tényleg az volt, hogyha valakinek még 10 millió forint hiányzott az önrészből ahhoz, hogy tudjon venni egy lakást, mert mondjuk a bank az csak egy kisebb összegű hitellel tudta őt megtámogatni, akkor ugye ott állt a helyzet, hogyha félt attól, hogy mondjuk az adóhivatal két év múlva megkérdezi, miből vette a lakást, akkor igenis tudnia kell neki bizonyítani, hogy honnan volt a pénz. Tehát érdekes módon, pont a másik oldalon volt egyfajta tudatosság növekedés ezzel kapcsolatban.
1: Tudom, hogy nem ez a mi témánk, de nem bírom ki, hogy nevessen fel önök. Azt jelezték a kormányzat felé, hogy a közjegyzőknél minden rendben van. Nem kell ezen a rendszeren változtatni, és tudom, hogy nem szívesen szólal meg ebben az ügyben, mert ez most egy éppen kezdődő történet. De vajon érzékeltek korábban a közjegyzői munkával kapcsolatban ellenvetéseket?
2: Én úgy látom, hogy nyilván egyedi ügyek mindenhol előfordulhatnak, lehet, hogy valakinek az adott közjegyző nem volt szimpatikus, vagy valamelyik szolgáltatásával nem volt megelégedett, de rendszer szintű problémák nincsenek. Amik felmerültek javaslatként, hogy itt a kormányhivatalhoz, vagy a bírósághoz lehet átszervezni feladatot, ezzel csak két érvem van. Kormányhivatalból fele annyi van, mint közjegyzőirodából, bíróságból meg harmada annyi, tehát már a fizikai elérhetőség is sokkal rosszabb lesz. A másik, és ez nagyon fontos, hogy ugye azok a költségek, amik munkaerő, irodabérlet, felszerelés, számítógépek, képzés, közéleti irodában felmerülnek, és ott most ugye azokat a magánfeleket terheli az, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik, hiszen itt magánérdekekről van szó, tehát én nem a köznek vásárolok lakást, nem a köznek veszek föl lakáshitelt, nem a köznek végrendelkezem, hanem az én családi ügyémet intézem. Ez ugye át fog kerülni az állami kasszába adott esetben, ha átkerül, akkor ott ugyanezek a költségek ugyanúgy fel fognak merülni, csak az adófizetőknek a terheit fogják tovább növelni, holott ugye pont ezekkel a támogatott lakáshitelekkel kapcsolatban eddig is az volt a kritika, hogy az adófizetők pénzéből támogat egyeseket, jellemzően a felső középosztályban élőket. Na most, hogyha egy aláírási címpéldány, ami egy cégnek a gazdasági ügye, egy aláírási címpéldányt az állami hivatalnak kell elkészítenie valamilyen nyomotáron, azt nyilvánvalóan az adófizetői közösség, tehát azok a adott esetben boltban áfát fizető nyugdíjasok fogják kifizetni, miközben ez egy magáncégnek a teljesen magánügye, hogy mondjuk adott esetben induljon egy pályázaton, és ahhoz kell egy aláírási címpéldány.
1: Hát ugye ezzel szemben az lehet azért, hogy hát így is úgy is megfizetjük ezeket a költségeket, csak akkor nem egy közjegyzőnek, hanem magának az államnak, de értjük ezt a szempontot.
2: Hát én ezzel azért nagyon vitatkoznék, én nem hiszem, hogy bármelyikünknek a végrendeletét most a szomszédom adójából fizetném meg.
1: Jó, de gondolom, hogyha készítetek egy ilyen végrendeletet, mondjuk a bírósági rendszernek szintén lesz egy tarifája ehhez, épp úgy, mint a közjegyzőnek. Én legalábbis ezt látnám logikusnak, mert másképp miért csinálnák?
2: Hát logikusnak, valóban logikus. Hozzáteszem, 2014-ig lehetett a bíróságon készíteni végrendeletet, és pont a bíróság javaslatára került ki a PTK-ból, mert nem akartak ezzel foglalkozni. És ugye azt is hozzá kell tenni, hogy a bírósági illetékek minden szinten magasabbak, mint a közjegyzői.
1: Van olyan, amiről szívesen lemondanának? Azt mondta Magyar Péter, hogy túl sok közhatalmi feladat került ki a bírósági rendszerből. Van olyan, amire azt mondaná, hogy jó, hát az menjen vissza a bírósághoz?
2: Hát ha nem is a bírósághoz, például az ingatlan nyilvántartási bejegyzések, amiket ugye az állam az utóbbi időszakban folyamatosan szervez ki a közjegyzőkhöz és az ügyvédekhez, ezt nyugodtan végezhetné az állam, és akkor itt utalnék is arra, hogy a kormányhivatalok jelenleg most olyan szinten leterheltek, hogy Budapesten egy ingatlan adásvétel kb. 9 hónap alatt fut át a kormányhivatalon. Nem hiszem, hogy további egyéb ügycsoportokkal a leterheltséget növelni kellene.
1: Tárgyalnak a kormánnyal, vagy értesültek a sajtóból, ahogy az manapság szokás, de azt reméljük, hogy változik?
2: Igen, tárgyalunk a kormánnyal. Jövő héten fogadja a kamara vezetését az igazságügyminiszter.
1: Köszönöm szépen, hogy ezt is elmondta, és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, fontos dolgokról beszéltünk, és érdekes dolgokat is mondott el nekünk a saját érdekünkben. Úgyhogy Széchenyi Nagy Kristóf közjegyzőnek, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetőjének köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Jön a nyári diák idénymunkák ideje, kezdődik a szezon, úgyhogy utána járunk, hogy mire számíthatnak a diákok ebben az évben. Göbő Róbert, a Mindiák Szövetkezet vezetője, a 2026-os trendekről tud nekünk beszámolni. Nem a divatról kérdezem, hanem a munkáról. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm Rónai úr, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Vannak évente változó trendek, ha már ezt a szót használtam, épp úgy, mint a divatban?
2: Lehet azt mondani, de rendkívüli nagy kiugrások nincsenek, tehát ami a múlt évben népszerű volt, az idén is keresett, tehát azt lehet mondani, hogy az adminisztratív, irodai területek, call center kifejezetten a nyári szezonális munkákra vonatkozóan, tehát azok a diákok, nappali tagozatos diákok, akik kizárólag a nyári szezonban szeretnének dolgozni, ők általuk nagyon keresett a turisztikai, vendéglátási területek, kereskedelmi feladatok, árufeltöltés, pénztári tevékenység, és hát nyilván, ha az alkalmi lehetőségek között van olyan fesztiválon rendezvény, szervezés, hostess feladatok, akkor ez szintén az érdeklődés tárgyát ki.
1: Tehát ezt ők szeretnék, és mit várnak tőlük, és mit fizetnek meg a legjobban, hogyha ha diákot keresnek?
2: Az idei évben a sarokpontok és azok a pillérek, amely összegektől érvényesen kevesebbet keresni nem lehet, az a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összege. A minimálbér jelenleg bruttó 1856 forintos órabért jelent, és a garantált bérminimum pedig abban az esetben irányadó, hogyha középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakörökben dolgoznak a diákok. Ennek az összege 2145 forint óránként, és ez a 25 év alatti diákoknál egyben nettó összegeket is jelent az SZIA kedvezmény.
1: Ugye ott van egy bruttó értékhatár, 715 ezer forint körül van, úgyhogy addig nem kell személyi jövedelemadót fizetni ők. Ezt jó, ha tudják, és kívánom, hogy ezt meg is keressék. De ez vagy rengeteget kell dolgozni, vagy kifejezetten olyan munkahelyet találni, amelyik jól fizet. Mi fizet a legjobban? Rengeteget kell dolgozni, vagy kifejezetten olyan munkahelyet találni,

0: való igaz, hogy meghaladhatja a jövedelme akár az 500 ezer forintos összeget.
1: A pályakezdőknél egy érdekes, de hát egyébként várható új trend volt az elmúlt időszakban, hogy nagyon nehezen helyezkednek el már irodalmi munkára, de akár call centerekben is, mert az irodai munka is jelentős részt a mesterséges intelligencia által kiváltott lett, a call centerek feladatainak egy nagy részét szintén átvette a mesterséges intelligencia. Ez a diák munkára mennyire hat?
0: Azt lehet mondani, hogy valóban egy ilyen háromlat megfigyelhető, de a diák munka továbbra is népszerű és dübörög, tehát a Bidiák Szövetkezet tapasztalati alapján azt érzékeljük, hogy az előző évhez képest 20-25%-kal emelkedett ebbe igényekről beszélhetünk, tehát továbbra is a kiemelkedő árérték aránya a komplex HR szolgáltatásunk mellett szól, és ezt az iskola szövetkezetek, ezt a tulajdonképpen piacot itt már több évtizede, tehát a 80-es évek közepe óta biztosítják a diákok részére. Tehát egyelőre ez a hatás nem érzékelhető, sőt azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag nem volt még, tehát egyre népszerű, tehát továbbra is lendületben van, és a keresettsége a diák munkának az kiemelten magas. Már nem csak a multinacionális cégek közép vállalatok, közepes méretű cégek, hanem a kisebb, tehát akár az egyéni vállalkozók, vagy a kisebb méretű cégek is ugyanolyan tulajdonképpen érdeklődésre fordulnak a diákok foglalkoztatása felé.
1: Mennyire trendszerű az, hogy oda mennek dolgozni a fiatalok, ahol később elképzelik az életüket? Legalább, ha nem is a munkahely, de a szakirány tekintetében.
0: A jelenlegi helyzet, tehát az általános helyzet, munkaerőpiaci helyzet, hogy nagyon sok munkavállaló szabadult most a munkaerőpiacra, tehát nagyon sokan keresnek lehetőséget. Ennek egyrészt ugye a gazdasági nehézségek adnak erre okot, és a cégek keresik a továbbra is a megoldásokat. De a cégek programjában, tehát már ugyanúgy a kisebb cégek, tehát nem csak a nagyobb cégeknél ez megfigyelhető, hogy az a diák, aki ott jól teljesít és kölcsönös a megfelelés, ez továbbra is igaz, hogy a toborzás előszobája a cégek szempontjából, és hogyha a területükön akár egy-két-három éve ott dolgozó diák jól teljesített, abban az esetben, ha lejár a tanuló jogviszonya, és a diák is szívesen maradna, a lehetőség is adott a cégnél, akkor ezt a kellemest a hasznossal összekötik, és tovább tud dolgozni a diák. Ez különösen most éli reneszánszát, hiszen a diákok előtt is a lehetőségek a főállású munkaerőpiacon azt lehet mondani, hogy valamelyest korlátozottabbak.
1: Mennyire képezi le a diák munka tekintetében az ország helyzetét, gazdasági helyzetét, a fizetések helyzetét, az ő bérezésük? Tehát, hogyha Nógrádban akar egy diák elhelyezkedni, vagy mondjuk Sopron környékén, akkor az ottani bérkülönbség az látszik a diák munka bérezésében is?
0: Kiegyenlített, azt lehet mondani, hogy egyre kiegyenlítettebb ez az országos helyzet, tehát a lélektani határa 2000 forintos órabér a legtöbb helyen már azért szükséges ahhoz, hogy érdemben, létszámban, minőségben is megfelelő szolgáltatást tudjon nyújtani egy adott iskola szövetkezet, és kellő létszámban tudjon biztosítani kellő rugalmassággal diákokat az adott területen. Inkább az határozza meg a régiók közötti különbséget, hogy az adott régión belül milyen az iparosodottság, tehát milyen cégek milyen számban versenyeznek azért, hogy diákokat tudjanak foglalkoztatni, és nagyjából ez a szabályzó hatás figyelhető meg, amely a bérekre kihatással van. Azt lehet mondani, hogy nincs különbség, mondjuk ugyanúgy, ahogy egy főállású munkaerőpiacon, azért Budapesten sok cég van, sok cég versenyez a munkavállalók kegyeiért, ez ugyanúgy a diákoknál is igaz, hogy az epicentrum azért Budapest, de a győri, borsodi régiók épp úgy húznak, debreceni régiók, tehát ahol megfigyelhető, hogy a cégek száma is fejlődött, és új cégek jelentek meg, ott ez a bérekre is

0: felhajtó erővel bír.
1: Végezetül, aki most ébredt, hogy apá, nincs meg a nyári munkája, elkésett egy kicsikét, és a legjobb helyeket már elhappolták, vagy ne aggódjon?
0: Nem késett el, tehát azt lehet mondani, hogy még teljesen időben vagyunk. Június elején már mindenképpen érdemes érdeklődni és körbenézni. Az iskolaszövetkezetek palettáján, hirdetésein kapcsolatba lépni az iskolaszövetkezetekkel, akár párhuzamosan több iskolaszövetet is meg tudnak keresni a diákok, és ahol a legjobb lehetőséget találják, amely az elképzelésükhez illeszkedik, javaslom, hogy minél előbb vállalják el azt a munkát, és jó munkát kívánunk nekik.
1: Mi is, és Göbi Robertnek is, akinek köszönöm a beszélgetést, a Mindiák Szövetkezet vezetőjét hallották.
0: Köszönjük szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.
3: Kettőnk kell inkább, most mi van, kettőnk kell, amit kell feltörhet, amit kell feltörhet, ez a kedvenc szó történt, nem akart úgy, de megtörtént, nem akart úgy, de épp történt, pontot kellett a veszélyt.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma 17 óráig a 18. kerületben a Nagykőrösi úton kifelé az Aggtópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek burkolatjavítás miatt. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak 15 óráig, mert kertészek dolgoznak. Ma a BKK járatok ünnepnapi menetrend szerint indulnak. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. A 2. kerületben a Szemlőegy utcában a Bolyai utcánál útszűkületre kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát javítanak. Tart a felújítása a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál, ezért időszakosan útszűkületre kell számítani. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu
1: Inkább a verset közd, és

0: csak róla. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A francia bíróság egy 17 évvel ezelőtti katasztrófa ügyében hozott ítéletet, ráadásul ez egy légi katasztrófa, ami mindig óriási figyelmet kap szerte a világon. A Rio de Janeiro-Párizs járat 228 utasa és a gép személyzete nem tért haza soha. Az Air France légitársaság járata volt ez, és egy Airbus volt a repülőgép, amelyen utaztak, és amelynek nyoma veszett az Atlanti-óceán felett. Először úgy volt, hogy nincs felelőse az eset, baleset volt, aztán egy alsófokú francia bíróság kimondta, hogy nem felel a két társaság, a légitársaság meg a repülőgépgyártó a balesetért, és most fordulat állt be az ügyben, mert hogy kimondták, hogy a két óriás cég a bűnös a több száz életet követelő légikatasztrófában, a pilóták mellett. Varga G. Gábor, repülési szakértő a vonalban, szervusz Gábor!
3: Szia Egon, szép jó napot kívánok a hallgatóknak.
2: A konkrét ügyön túl is azt gondolom, hogy ez egy precedens értékű per, miközben persze a világ bíróságai a saját precedenseik alapján ítélkeznek általában, de ilyen ügyekben ilyen súlyú döntést ritkán mer hozni bíróság, mint amit most a franciák megtettek. Elmondod a szempontokat?
3: Mindenek előtt azt kell tudni, hogy ez nem csak repülési szempontból, hanem jogi szempontból is egy nagyon érdekes eset, ugyanis az, hogy cégeket marasztaljanak el egy büntető eljárásban, és konkrétan ugye, hogyha magyarra kellene fordítani az eljárásnak a tárgyát, akkor nagyon pongyolán ugyan, de a tömeggyilkosság szót használt a francia bíróság. Szóval ebben marasztaljanak el cégeket, ez az amerikai kontinensen bevett gyakorlat, az európai jogrendszerben annyira nem. Szóval ez egy jogi szempontból is egy érdekesség. A repülési szakmának ugyanakkor ez nem okozott olyan óriási meglepetést, mert noha nagyon régen történt az Air France 447-es járatnak a tragédiája, azért körülbelül egy évtizeddel a katasztrófa után gyakorlatilag teljesen nyilvánvalóvá vált a szakmának, hogy emberi és technológiai tényezők is a háttérben álltak. Egész konkrétan a járatot repülő pilóták egy meghibásodásra rosszul reagáltak, amely reakció az nem az ő emberi slendriánságuk volt, illetve nem kizárólag erre írta a vizsgálóbizottság a jelentést, hanem azt állapították meg, hogy a légitársaságnak az arra a típusra, tehát az Airbus 330-as repülőgépre a képzési rendje sem volt megfelelő, és mindezzel együtt pedig azt is megállapították most a bíróságon, de a korábbi balesetvizsgálati jelentés is, hogy technológiai hiányosságok is vezettek a repülőgépnek a balesetéhez. Egyébként ez egész konkrétan abban testesült meg, hogy a katasztrófa után néhány hónappal gyakorlatilag a repülésbiztonsági ügynökségek előírtak néhány alkatrész és néhány szoftver módosítását ezen a típusú repülőgépen.
2: Érdekes az, hogy a bíróság miközben megállapította a két cég felelősségét, hát tulajdonképpen a két vállalat, az Airbus és az Air France méretéhez, pénzügyi helyzetéhez, bevételeihez mérve, hát egy elég nevetséges 225 ezer eurós bírságot rótt ki a két cégre. Ennek nyilván lesz még folytatása, mert mindenki minden oldal fellebezést jelentett be, de a fellebezések itt már azt a kérdést, hogy bűnösnek mondják ki a két céget, nem csak az ítélet indoklását, illetve a pénzösszeg, a kártérítés mértékét érinthetik. Tehát azt ki lehet mondani, hogy a bíróság kimondta, hogy az Airbus és az Air France felel. De hogyha ez a felelősség, ez valóban fennállt, akkor Milyen tanulsága van ez a légitársaságoknak és a repülőgépgyártók számára? Mi az, ami ebből következik, és ami hosszú távon például egy ilyen balesetet megelőzhet?
3: Ugye ez a katasztrófa, ez a sajnálatos katasztrófa egy tényleg tipikus példája annak az örök a repülésben használt mondásnak, hogy a repülés biztonságát vérrel írják. Ez egy nagyon morbid mondásnak tűnhet, de teljesen igaz. Ugye ez a katasztrófa olyan alapvető hiányosságokra, pontosabban a tervezés és az üzemeltetés során figyelembe nem vett faktorokra irányította rá a figyelmet, amelynek a következménye már rövid távon az volt, hogy módosították a repülő szoftverét, módosították a repülőnek bizonyos alkatrészeit, ezeket az úgynevezett pitot csöveket, amik kritikus fontosságúak a repülőgépnek a megbízható működése szempontjából, és módosította a légitársaság az A330 típusra érvényes képzési rendjét is, annak érdekében, hogy a hasonló történetet a pilóták sokkal egyszerűbben és sokkal adekvádabb módon reagálhassák le. Tehát azt lehet mondani, hogy az a típusú helyzet, ami ezt a katasztrófát okozta, az egészen biztosan ma már nem fordulhat elő akkor, hogyha mindenki követi a leírt eljárásrendeket. És ez egy nagyon érdekes dolog a kártérítések szempontjából is, hiszen a katasztrófa áldozatainak járó kártérítést azt már rég kifizette az Air France és az Airbus. Elsősorban az Air France, hiszen az utasok mindig a légitársasággal vannak szerződésben. Az, hogy itt megállapítanak egy valamilyen mértékű büntetést, az ugye gyakorlatilag egy színház, hiszen önmagában ugye ez azért van megállapítva ez a büntetés, mert egy ilyen nagy szervezetek ellen folyó büntető eljárásban nem lehet egy személyi felelősöket kinevezni vagy megállapítani, ezért tulajdonképpen a büntetés az itt egy jogi szükséglet. Ami viszont nagyon érdekes, hogy minek utána most ezt egy büntetőperben megállapította a bíróság, azon utasok hozzátartozói, akik jogilag, pénzügyileg elég erősnek érzik magukat, újra nyithatják a kártérítési jogi aktát, és újra perelhetik a légitársaságot, vagy az is lehet, hogy egy kollektív jogi eljárásra kerül sor, és mondjuk a légitársaság az összes áldozat hozzátartozóival megállapodik valamiben. Hát ezt nem tudjuk, hogy hová fog vezetni, ezek elméleti lehetőségek.
2: Ilyenkor azért egy komoly vállalat általában ezt az utóbbi utat választja, mint hogy újra bíróság elé álljon, és még nagyon sokszor elmondják róla, hogy bűnös, és gyakorlatilag gyilkosság áldozata lett az, aki kártérítést követel, vagy hát a család.
3: Annál is inkább, mire lezárulnának ezek az eljárások, addigra már egész biztos 20 év is eltelik a tragédia óta.
2: Ez baleset volt, de vannak következményei, és voltak okai, és ezek szerint nem mentek el szó nélkül a gyártó és a légitársaság, és ez egy nagyon fontos üzenet. Illetve itt a nyilatkozó családok közül jó néhány azt mondta, hogy nem a pénz a lényeg, hanem az, hogy a bíróság végre kimondta a vállalatok felelősségét, ők személy szerint ezért küzdöttek, ez egy erkölcsi elégtétel. Igen, itt sokféle szempont van. Mindenki másképp éli meg, és mindenkinek más jelent elégtételt. Nyilván teljes elégtétel ilyen esetben nincs.
3: Azért arra hívnám fel a figyelmet, hogy a különböző változások, amelyek fokozzák a biztonságot, azok nem egy ilyen eljárás következtében épülnek be a légi közlekedésbe, hanem gyakorlatilag a baleset vizsgálat első néhány hónapja után az elsődleges megállapítások alapján azonnal cselekedett a légitársaság és a repülőgépgyártó is. És ugye ez az egész vizsgálat abból a szempontból volt érdekes, hogy hosszú évekig nem is találták meg a repülőgépnek a fedélzeti adatrögzítőit, hiszen a repülő az óceánba zuhant, méghozzá sok ezer darabban. Gyakorlatilag az érdemi teljes körű vizsgálat az több évvel a katasztrófa után kezdődött el, vagy kezdődött újra, amikor a fedélzeti adatrögzítőket megtalálták.
2: Varga G. Gábor, köszönöm szépen, valóban ez fontos volt, amit még itt hozzáfűztél, nem a bíróságra vártak az érintettek, hanem léptek saját maguktól is a mi biztonságunkért. Köszönöm szépen. És köszönöm önöknek a figyelmet, kedves hallgatók, ez volt a Több-Kevesebb a gazdasági magazin a Spirit FM-ben. Jövünk a jövő héten is, minden hétköznap a szokott időben. Várom önöket akkor is. Rónai Egon vagyok, örülök, hogy velünk tartottak, és köszönöm a figyelmet a szerkesztő Hazafi Dávid nevében is. Viszonthallásra.
1: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsor ajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum nézőit ismét, illetve első alkalommal ma a Spirit FM rádió hallgatóit. Köszönöm, hogy minket hallgatnak. A kegyelmi ügy kapcsán az államfőhivatala közzétette a nála lévő dokumentumokat. Ezekből kiderül, hogy még Novák Katalin kabinetfőnöke sem javasolta, hogy Novák kegyelmet adjon K. Endrének, azaz Kóny Endrének. Ezt mégis megtette Novák Katalin. Egyébként felhívták rá a figyelmét, hogy a kegyelmet kérő K. Endre körülményei sem teszik indokolta a kegyelem megadását, hiszen már otthon van, nem börtönben van, a házi őrizetben tölti a reintegrációt, illetve hogy az életkora miatt az a mentesítés, amit a kegyelem jelentett a foglalkozási tiltás kapcsán, megint csak nem indokolt, mert már nem volt várható, hogy ő vissza akarna térni, dolgozni a munkaerőpiacra. Mindezek után Magyar Péter kiírta, hogy felszólítja Novák Katalint, hogy valljon színt, és mondja el, hogy vajon az Orbán család utasítására vagy kérésére adott-e kegyelmet Kóny Endrének, hiszen tehát sem az igazságügyi minisztérium miniszter, aki akkor Varga Judit volt, sem pedig Novák Katalin kabinetfőnöke nem támogatta ezt a kérést. Ez tehát az első téma. A második, hogy Magyar Péter szerint jól haladnak a tárgyalások az uniós pénzek hazahozataláról. A harmadik pedig, hogy Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke azt mondja, hogy ha erőszakolnak, legalább kiabálni kell. A végkielégítés körül zajlik a vita. Havasi nem akarja felajánlani jótékony célra a végkielégítést, magának akarja azt megtartani. Magyar Péter viszont jelezte, hogy a távozó kormány tagjainak nem fogja engedélyezni az összegek átutalását. Sándorral kezdünk, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Sándor vagyok.
1: Parancsoljon.
2: Nagyon érdekes és fontos témákról beszélgetnek ma az ATV-ben. Én mégis egy örökzöldet hoznák föl, mégpedig a gázszámla elszámolást. Na most az történt jelen esetben, hogy az évvégi elszámoláson körül bonyodalmak akadtak, 50 ezer forinttal, durván 50 ezer forinttal túlszámlázva az a mennyiség, amit leolvasásra megállapítottak, mégpedig olyan mértékben, hogy egész évben 1658 köbmétert fogyasztottam, és ennek ellenére ilyen magas, úgy gondoltam, hogy 70 köbméter megtakarításom van az 1728-hoz képest, és ennek ellenére ugye kaptam ezt a magas számlát. Na most ugye, mint ismeretes, 2000, mikor is 2022-ben állapították azt meg, hogy, illetve adtak tájékoztatást arról, hogy havonta mennyi köbmétert fogyaszthatunk. És igen, akkor egy olyan szám, hogy 1728, ami még a dotált mennyiség után kapható.
1: Az az éves mennyiség, igen.
2: Az éves mennyiség. Na most annak, mivel én általándíjas vagyok, annak megfelelően 12-ben oszt a 144 köbmétereket fizetgettem a száma szerint. Na most az utolsó leolvasásomnál ugye továbbra is az van, hogy 1658 köbméter jött az éves szinte, tehát 70 köbméterre durván belül voltam, még mindig az a mint amit mennyiséget megadtak, tehát az 1728-nál. Mint kiderült, ugye miután reklamáltam és elmentem a szentesi kihely részlegükhöz, ott a hölgy ugye előadta, hogy ez a légkörnyomás, tehát korrigált mennyiségi szorzók vannak, mégpedig évet elosztva három részletre, tehát 1,02, 1,06, tehát 6000-ek, 2000-ek, stb. Na most is ezzel ugye korrigálják ezt a mennyiséget. Na most ezzel a korrigált mennyiséggel, ugye ez a 1658 köbméter 1735 köbméterre nőtt, tehát a 28-at 7 köbméterre meghaladta. Na most ezután természetesen ugye úgy számolják, hogy a 7 köbméterre 700 forintos, tehát annyival emelik meg. Na most mondjuk az se annyi, mennyi.
1: Igen, az még mindig csak 5000 forint durván, és ön pedig 50 000-ről beszél.
2: Pontosan módosította, és itt a hölgy módosította, és kihozott egy 19 000 forintos mennyiséget, ami még továbbra is ugye 10 000 forinta körül, vagy 9 000 forinta több volt, mint amit én elfogadhatónak tartottam, és kértem, hogy nem tudom elfogadni ezt a számot, és tovább lépés lehetőségét kértem. Na most erre ugye azt mondta a hölgy, vagy irányt mutatott, hogy hívja fel az ügyfélszolgálatot, a Pestit. Ott fölhívtam az ügyfélszolgálatot, gyorsan az egyik ügyintéző, ugye gyorsan lesúrt, hogy ezzel üzletpolitika, hogy ezzel a korrigált mennyiséggel be kell szorozni, tehát na jó, elfogadom még, azt is elfogadom, hogy ilyen bűv számokkal, hogy végképp ne lehessen követni ugye ezeket az elszámolásokat, hogyha, és nagyon érdekesnek tartom, hogyha ezt ki tudják számolni, már Ferenc, hogy a korrigált tényező 1,02 áprilisig, 1,07 szeptember, vagy októberig, és onnan 1,076 decemberig. Tehát ha ezeket tudják, akkor a gázórát miért nem tudják hozzá valamit csinálni a gázórákkal, mert eddig ugye 30 éve vagy 35 éven keresztül ugye ha azt mondtuk, hogy 600, tehát fogyasztottunk 1658 köbmétert, a együtt tudtuk ki az óra, akkor azután számolták.
1: Igen, igen.
2: Na most akkor ezek után hozzá ez a korrigált tényező, és nem beszélve arról, hogy az a korrigált tényező se pontos. Mert ugye én, mivel általános díjas vagyok, én nem diktálok, csak ők olvassák le. De van a számlában írva, hogy én április 30-án diktáltam egy bizonyos számot, ami természetesen nem diktáltam, marsamra is hasadra ütöttek, és akkor valamit beírnak oda. Na most ezt is reklamáltam, hogyha már megadják azt, hogy minden hónapban mennyit fogyaszthatunk, vagy illetve mennyi az a mennyiség, ami után nem kell külön díjat fizetni, akkor miért nem azból, hogyha én nekem 144-et fizetek per hó, akkor én a visszaszámolva is, tehát a január, február, március, április hónapokat is azokkal a számokkal számolom, mint ahogy ezt kiadták a korrendeletbe. Tehát ha ezeket is utána számolom, meg mindent összeadok teljesen csak matematikai elven, akkor is még ez az 1735 se annyi, hanem 1731, tehát magyarul 3 köbméter, 4 köbméterre vagyok, vagy 3 köbméterre vagyok még pluszba továbbra is.
1: Na most és mi lett a kicsit pörgessük fel a történetet, hogy mi lett a vége? Elfogadták az ön érvelését, vagy követelik ezt az 50 ezer forint pluszt?
2: Nem fogadták el, hanem azt mondta a hölgy, hogy majd úgy is ki fog derülni, majd helyrehozza a következő számla, a következő számlában majd helyrehozzák, vagy majd kikorrigálja a gép, vagy akármicsoda. Tehát lényeg az, hogy megmaradt a 19 ezer forint, és azt mondtam, hogy a békesség érdekében abba is hagyom ennek a további firtatását, de továbbra se értek van egyet. Ennek nyomaként még küldtem egy e-mailt a szolgáltatónak, amit aztán egy nap múlva visszakaptam a gépen, hogy nem tudták kézbesíteni valamilyen, mit tudom, távoli hiba miatt.
1: Értem.
2: Tehát ez a lényeg, hogy azért mindenki gondolkozzon el azon, amikor 1728 köbmétert satszolja be magát, meg annyit spórol, amennyit csak lehet, hogy akkor az legalább 70-77 köbméterre több lesz minden további nélkül, mint amit az óra mutat.
1: Világos, tehát hogy csalóka, az óra maga sem megbízható, mert még jön ez a bizonyos szorzó, amivel átléptetik az embert a drágább sávba. Rendben, köszönöm, hogy hívott, hát reméljük, hogy azt a 19 ezeret tényleg érvényesítik majd a következő számlájában, és visszakapja, mert akkor tulajdonképpen ez egy normális lefolyású történet volt. Ha nem, akkor nagyon furcsa. Köszönöm, hogy hívott, további szép napot önnek, egy újabb Sándorral folytatjuk, üdvözlöm.
3: Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Üdvözlöm az ATV valamennyi nézőjét. Én a napi renden lévő pontokhoz szeretnék hozzászólni, hát igyekszem rövid lenni, hogy más is szóhoz jusson. Én szerintem Novák Katalinnak kutya kötelessége a társadalomnak megmondani, hogy ki befolyásolta, hogy a Varga Judit igazságügyi miniszter és a kabinett főnöke, hogy is mondjam, javaslatára titkolja, hogy ki volt az a személy, aki őt befolyásolta, hogy kegyelmet adjon K. Endrének.
1: Hát igazából igen, tehát hogy Varga Judit nem javasolta a kegyelmet, Novák Katalin kabinett főnöke nem javasolta, ő mégis kegyelmet adott, itt volna az ideje, hogy elmondja, hogyha ennyi ember akarja ezt tudni, akkor mondja már el, legyen kedves.
3: Én azt akarom mondani, most lehet, hogy csúnya szót használok, de nem annyira csúnya szó. Neki kutya kötelessége a társadalmat tájékoztatni, mert én szerintem pártállásra való tekintet nélkül mindenki kíváncsi, hogy ki überelte ennek a két vezető személyiségnek a javaslatát.
1: De az is lehet, hogy senki, Sándor, az is lehet, hogy Novák Katalin saját maga gondolta úgy, hogy az igazságügyi miniszter téved, vagy nem jól látja, meg a saját kabinett főnöke is téved, amikor a kegyelemi kérvény elutasítását javasolta. Tehát lehet, hogy senki nem kérte Novákot, csak ő valamiért úgy gondolta, igaz, hogy nem jogász a végzettsége, de valamiért úgy gondolta, de ezt is elmondhatná, hogy miért.
3: Konkrét tényeket olvasott el valószínű, mert meghozta a határozatát, akkor valljon szint. Ilyen egyszerű ez.
1: Szerintem is.
3: Túl dramatizálni a dolgokat. Valljon szint, hogy befolyásolták, vagy nem befolyásolták.
1: Igen.
3: És miért nem hallgatott a kabinett főnökére, meg az igazságügyi miniszterére?
1: Nem kötelessége hallgatni, ez az érdekessége a törvénynek, hogy ő dönt, nem kötelessége figyelembe venni sem a minisztérium, meg a miniszter felterjesztésében az indoklást, vagy a javaslatot, sem a kabinett főnökére nem köteles hallgatni, és nem is köteles megindokolni, hogy miért döntött úgy, ahogy. De mivel ekkora botrány lett ebből az ügyből, és ekkora társadalmi felháborodást váltott ki, igen, elvárhatja a társadalom, akit érdekel ez a történet, hogy kapjon választ. Novák Katalin meg el is mondhatná.
3: Élete végéig a társadalom fogja eltartani, és nagyon jól létbe fog érni. Akkor ő ennyivel tartozik a társadalomnak. Legalábbis ez az én megítélésem. És akkor most hagyjuk ezt a témát, ugorjunk a második pontra.
1: Igen.
3: Évekig Orbán Viktor azzal hencegett, hogy az utolsó eurócentet is hazahozzák. Az idén 1 milliárd eurót vesztett Magyarország az önfejűsége miatt. Tavaly is 1 milliárd eurót vesztett, amikor Indiába urizált, akkor 1 milliárd eurót elvesztett Magyarország, mert kifutottak a határidőből. De gondolom Orbán Viktornak ez nem okozott gondot, mert ő a maximális jólétbe ért.
1: Hát az volt az egyik mondása valamelyik ilyen uniós visszatartott pénzcsomagnál, vagy büntetésnél, hogy majd úgy fogjuk csinálni, hogy nekik jobban fájjon. Ennyi. Tehát nekünk is fáj, de majd valahogy az Európai Uniónak még jobban fog fájni. Nem tudom, hogy ez hogy lehet kikényszeríteni, meg hogy ebben mi a vigasztaló. Úgyhogy furcsa, ilyen daszos visszaszólás volt.
3: Megesküdött, hogy a magyar népet fogja szolgálni, és pont az ellenkezőjét tette. Rengeteg EU-s pénzt blokkoltak, jegeltek, mert ő úgy találta jónak, hogy de ki legyen igaza.
1: Hát igen, azok a dolgok, amelyek indokot szolgáltattak a befagyasztásra, ezek a kétséges és kérdéses és problematikus ügyek.
3: A harmadik ponthoz meg csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy Halvasi Berta nagyon ne reklamáljon. 2010-ben 98%-os különadót vetettek ki a leköszönő kormány tagjai végkielégítésére. Hát ez azt jelenti, hogy 1 millió forintból kaptak 20 ezer forintot.
1: Igen, de hát az ember az olyan, hogy amikor ők tesznek valamit, az rendben van, ha velük történik valami hasonló, az nagyon nincs rendben. Hát Sándor, bocsánat, innen tudnánk folytatni, hogyha van kedve, de reklámszünet ezértünk. Kérném, hogy egyeztesse kollégámmal. Köszönöm szépen, kedves nézők, néhány perc türelmet kérnek, aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma 17 óráig a 18. kerületben a Nagykőrösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek burkolatjavítás miatt. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak 15 óráig, mert kertészek dolgoznak. Ma a BKK járatok ünnepnapi menetrend szerint indulnak. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát javítanak. Tart a felújítása a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál, ezért időszakosan útszűkületre kell számítani. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Sándorral folytatjuk, parancsoljon. Haló, haló? Itt van még Sándor? Megszakadtunk Sándorral, de visszahívjuk. Szóval akkor gyorsan elmondom a témákat. Sulyog Tamás államfő hivatala közzétette a kegyelmi ügy náluk lévő dokumentumait. Ebből kiderült, hogy Novák Katalin kabinetfőnöke sem javasolta, hogy Novák kegyelmet adjon Kóny Endrének, mint ahogy Varga Judit igazságügyi miniszter sem javasolta. Novák mégis kegyelmet adott, de a mai napig nem tudni, hogy miért, ugyanis nem köteles megindokolni, és ő számos felszólítás ellenére nem is indokolta ezt meg. Magyar Péter most azt írja a Facebookon, hogy mondja el, valljon szint, hogy az Orbán család kérésére, utasítására adott-e kegyelmet. Itt van közben Sándor, parancsoljon.
3: Jó napot kívánok! Hát még csak annyit szeretnék röviden mondani, Ugye emlékszem, pár évvel ezelőtt Orbán Viktor kint volt Olaszországban, állítólag turista úton, Isztriába beült egy vendéglőbe, homárt evett zöldséges polip salátával, még ezt se felejtettem el, és akkor Havasi Bertalant megkérdezték, hogy ki finanszírozta ezt a lukulszi lakomát. Ő először azt mondta, hogy mivel Orbán Viktor magánúton volt, saját zsebből fizette az ebédet. Utána helyesbített egy-két nap múlva, mert ezzel oknyomozó újságírók dolgoztak, és a végén kiderült, hogy a olaszországi magyar nagykövetség fizette a Orbán Viktornak az ebéd számláját. Szóval magyarul az adófizetők fizették.
2: Azt mondom, hogy váljék egészségükre, ha ennyi lett volna, amit mi fizettünk, akkor ez így rendben is lenne.
3: Hát különben én is erre gondoltam, de szalagcímen olvastam, hogy Orbán Viktor mennyi jóléti intézkedést hozott. Azt ne felejtjük el, hogy a kínai gigahitet vissza kell fizetni, 4%-os kamat van rajta, az 16 milliárd forint lesz, durván. És 2010-ben, amikor átvette a hatalmat, nem azt mondom, hogy kormányzást, mert nem sok köze volt a kormányzáshoz hatalmat, 21 ezer milliárd forint volt az államadóság, most meg 67 milliárd forint. Szóval ezeknek a jóléti intézkedéseknek én nem sajnálom senkitől, félreértés ne legyen. De ez mind hitelből ment, és kamatostól vissza kell fizetni.
2: 67 ezer milliárd, igen, az államadóság, az brutális, tehát 46 ezer milliárddal nőtt meg 16 év alatt, ez kegyetlen sok, bár GDP arányosan még mindig az elfogadható sávban van, de nominálisan, brutálisan sok, igen, és ezt tényleg mi fogjuk, vagy az unokáink, vagy az ükunokáink fogják visszafizetni.
3: A gazdaság már 5 éves stagnál, szóval egyszerűen nincsen fedezet arra, nem volt fedezett arra, hogy ilyen jóléti intézkedéseket hozzon. Ez szerintem arra ment ki a játék, hogy rászavazzanak és hatalmon maradjon. Hát a külhomi magyaroknak is azért szóltak két kézzel a pénzt, emlékezzünk a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásra. Rájuk szavazzanak. Ő mindig egy szempontot nézett, hogy hatalmon maradjon, meggazdagodjon. Itt másról nem lehet beszélni. Ez volt az két szempont az ő életében. Nem a magyar népet nézte, hogy nekünk legyen jó. Hát már amennyi EU-s támogatást kaptunk, hát Ausztria színvonalán lehetne Magyarország, ha arra fordítják azt a rengeteg támogatást, amire küldték. Ha nem véletlenül zárták ki már 3 éve a pénzcsapot, azért az EU-ba se hülyék küldnek.
2: Mondjuk akkor sem hülyékültek, amikor minden már tudható jelenség ellenére Angela Merkel nyomására mégis jöttek az uniós pénzek, szóval azért ott sem feketén-fehéren zajlanak az ügyek, csak erre próbálok célozni, tehát ameddig a német nagyipar itteni működése az nagyon fontos szempont volt, illetve volt egy időszak, hogy felülírta azt, hogy milyen problémákat látnak a magyar kormánnyal kapcsolatban. Tehát volt, nem hülyékülnek, de nem is szentek. Ezt próbáltam röviden vázolni.
3: Szerkesztő, értem ön, de az EU-nak a legnagyobb befizetője Németország, ha jól tudom. Hát a Merkelre nem mertek szembeszegülni, hogy én egyszerűen fejezem ki magát, mert féltek, hogy esetleg bekeményítés kevesebb pénzt ad az EU költségvetésébe.
2: Lehet, hogy így volt, ezt mondom csak, tehát, hogy ott sem feketén-fehéren zajlanak az ügyek. Az is igaz, hogy egy idő után viszont megelégelték a magyar kormány ténykedését, és elzáródtak a csapok. Hát bízunk benne, hogy megnyílnak, és bízunk abban, hogy Magyar Péterék tényleg úgy használják majd fel a pénzt, hogy ön is mondta, hogy...
3: Hát ide jön az ügyészség, az EU ügyészség, ha kövessi le ura, akkor nagyon valószínű, hogy kinyitják a pénzcsapot. Én ebben bízom. Igen. Hát meg, hogy is mondjam szépen, igazságtétel lesz.
2: Az lesz több irányból is, tehát egy dolog, hogy az Európai Ügyészség nyomozhat majd uniós pénzek sorsával kapcsolatban, de a magyar hatóságok is nyomozhatnak, meg lesz ez a vagyon visszaszerzés és védelmi hivatal, ettől is sokan várnak sokat.
3: Szóval az embereket irítálja, hogy egy-két év alatt egyesek hogy meg tudnak gazdagodni. Én valószínűleg tartom, hogy azt kevesen tudják, az angol királyi ház 400 év alatt nem gazdagozott meg annyira, mint Mészáros a utóbbi 10 évben.
2: Jó, de ő mondta, hogy valószínűleg tehetségesebb, mint Mark Zuckerberg, a Meta tulajdonosa, alapítója, a Facebook egyik kitalálója, mert nála is gyorsabban gazdagodott egy bizonyos évben, és akkor azt mondta, hogy valószínűleg ő tehetségesebb, és szerintem tényleg. Nyilvánvalóan más magyarázat nem lehet az ő mesés meg gazdagodására, mint a tehetségszorgalom állhatatosság.
3: Mondani, hogy értelmes, okos emberek kevettek körül magát, de a nyilatkozataiból nem derül neki, hogy valami nagyon nagy IQ bajnok lenne. Érti, mit akarok mondani?
2: Nem a szavak embere, de intuitív módon is lehet valaki nagyon tehetséges, tehát csak megérzi a jövő szelét, merre érdemes betenni a pénzt, hogy érdemes egy milliárdból másik kettőt csinálni.
3: Nem lenne olyan jó csapat, akkor saját erőből soha nem tudott volna idáig eljutni.
2: Értem, rendben.
3: Szerintem ez az egy véleményem is. Köszönöm szépen, hogy egy időt kaptam.
2: Köszönöm szépen, reméljük kiderülnek ezek a sikertörténetek is, legalábbis azok a titkok, amelyek a össztársadalmi szinten is hasznosíthatók, hogy mások is ilyen sikeresek lehessenek, vagy ha nem is ennyire, mert ez nyilván ritka, de hogy valami hasonlót mégiscsak elérjenek. Zsuzsával folytatjuk, kezicsókolom.
4: Szalagot kívánok, ilyen gyorsan bekerültem.
2: Parancsoljon. Igen.
4: Jó napot kívánok!
2: Parancsoljon, már adásban van. Miről beszéljünk?
4: Annyit szeretnék mondani, hogy ez a fekete hajú nő tűnjön el, adjon vissza minden, menjen kapálni, nem szégyeli magát, ez az egyik, a másik.
2: Ki az a fekete, Lázár, meg... ki a fekete hajú nő?
4: Hát nem tudom, hogy hívja. Ja, Novák.
2: Ja, Novák Katalin, ja, értem, a volt államfő.
4: Jó, hát én nem hívegel, hogy ki volt ő. A Lázár, a Gulyás, fogja már be a pofáját, loptak, csaltak, hazudtak, sajnálják a fizetésüket, ez az egyik. A Lázár nem szégyeli magát, a cigány embernek a kezébe ad egy papírt, hogy olvassa föl, hogyha a migránsok nem összek, akkor ők mennek söpörni, meg nem tudom mit csinálni. Egyik, a másik meg. Az idegesít engem rettenetesen, hogy valaki állandóan üzenetbe azt írja, az unióba mikor megyünk. A gyerek megszületik, mindjárt nem lesz 20 éves. Fejezze már be ezt a hülye szöveget, amiket oda írogat.
2: Önnek írtak ilyen üzenetet, vagy hol olvasott ilyet, ami...
4: Nem, hanem olvasom itt alul a...
2: Ja, téged. Itt nálunk a téma, az SMS csíkban, értem.
4: Igen. Ott, és ez már idegesít, hogy állandóan ez minden nap ezt írja. Minden nap, hát már gondolkodja már egy kicsikét. Bocsánat, de...
2: Rendben, világos. Majd nyilván az érintett látja, vagy ha észleli az ön véleményét.
4: Hát legalább ennyit, hát egy kicsit gondolkodja már. Hát már mit gondol, hónap után már akár mi van? Hát, hogy a többi meg minden tökéletes pillanat, oké, mindennem meg vagyok elégedve, vagy szokták mondani.
2: Szuper, mint Ferenc József. Köszönöm szépen akkor, hogy hívott, további szép napot.
4: Köszönöm.
2: Visszhal Zsófiával folytatjuk. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
2: Parancsoljon!
5: A kegyelmi ügyel kapcsolatosan lenne hozzászólásom.
2: Igen.
5: Azt szeretném mondani, hogy sok indokot hallottunk itt, illetve a papírokat átnézve, hogy miért kaphatott kegyelmet K. Endre, vagy miért nem kaphatott. Szerintem egyetlen egy lényeges dologról nem nagyon esik szó. Az iratok között ott szerepel, az is, ugye, aki a kérelmet írta, és az K. Endre felesége. Tehát ez van a papírok között, azt hiszem, ami az igazságügyi minisztériumtól kikerült. A köztársasági elnök iratok között nem látni, illetve hát azért nem látni, mert nem érhető el a rendszer.
2: Igen.
5: És ez az egyik lényeges, és folyton másról beszélnek. Ugye ebben az iratban a feltártak alapján az szerepel, hogy meg kell indokolni, hogy mi az indok, amire kérik a kegyelmet. És ebben az iratban az olvasható, vagy azt írta le K. Endre felesége, hogy a bírósági ítéletben megállapítottakat kifogásoljai tudnám röviden összefoglalni. Tehát nem hoz föl olyan indokot, okot, aminek alapján a köztársasági elnöknek kegyelmet lehet adni. Ezt jogszabály szabályozza, és ezt kellene kidomborítani, és remélem, hogy a vizsgálóbizottság is ebben talál majd, ha tényleg feláll ez a vizsgálóbizottság, mert ez az egyik leglényegesebb. Tehát annak alapján, ami ő indokolta a kegyelmet megadni, a kérelmező, ott nem szerepel olyan indok, aminek alapján egyértelműen a kegyelem megadható lett volna. Tehát hiába mondják azt, hogy nincs indoklási kötelezettsége, de figyelembe kell venni azt az indokot, és úgy gondolom, hogy más esetekben azok a hivatkozások, amire hivatkoztak, az a törvénynek megfelelő. Tehát azért valamilyen módon, tehát a köztársasági elnököt is köti a törvény, hogy a leírtak alapján döntsön, tehát nem úgy van, hogy a hasamra ütök, itt van egy kérjelem, egy kérvény, aminek alapján ő úgy dönthet, hogy megadja a kegyelmet. És ez sántít, ez az egész dolog. Itt nincs olyan indok, amine lelkiismerete alapján úgy dönthetett, hogy ha még nem is mondja meg, hogy kinek a hatására, de eleve ez kizárja, hogy kegyelmet adhatott volna neki. Tehát itt nincsen olyan indok.
2: Zsófia, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Sajnos lejárt a műsoridő, pedig nagyon izgalmas kérdés ez. Igen, meg hát ha van egy társadalmi nyomás, több millió ember szeretné tudni, akkor szerintem is el kellene, hogy mondja Novák Katalin, nem lebegő a társadalom felett, nincs olyan pozícióban, hogy egy ilyen nyomásnak ellen kellene, hogy álljon. Köszönöm szépen, hogy hívott, további szép napot, kedves nézők, ennyi volt a délelőtti fórum. A déli híradó után jelentkezünk legközelebb, a viszontlátásra.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma 17 óráig a 18. kerületben a Nagykörösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek burkolatjavítás miatt. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak 15 óráig, mert kertészek dolgoznak. Ma a BKK járatok ünnepnapi menetrend szerint indulnak. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát javítanak. Tart a felújítása a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál, ezért időszakosan útszűkületre kell számítani. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a déli műsorsáv minden kedves fórum nézőjét. A témák változatlanok. A kegyelmi üggyel kapcsolatban az államfő hivatala közzétette a náluk lévő dokumentumokat. Ebből kiderül, hogy Novák Katalin kabinet főnöke sem támogatta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon. Novák Katalin mégis kegyelmet adott Kóny Endrének. Magyar Péter szerint jól haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról. A harmadik témajavaslat pedig az, hogy Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke azt mondja, hogy ha erőszakolnak, legalább kiabálni kell. Jolánnal kezdünk, kezicsókolom.
5: Jó napot kívánok, Ferenc, Jolán vagyok Hajdunánásról.
4: Parancsoljon.
5: Hát én ez a kegyelmi ügy, szeretnék hozzászólni, hogy Novák Katalin miért nem áll ki a nyilvánosság elő, és tisztázná az egész ügyet. Mert azt tudjunk, hogy K. Endre felesége kérte ezt a kegyelmet, és Novák Katalin nem akarja elárulni. De én nekem van egy nagy izém, hogy szerintem ő azért nem akarja ezt az egészet elárulni, meg megmondani, mert szerintem ebben Orbán Viktornak és a feleségének nem volt a keze. És ő Orbán Viktort akarja ezzel védeni. Mit szól ehhez, Ferenc?
4: Hát a Magyar Péter eléggé körbeírta, hogy Léva Janikó lehet a háttérben, illetve ma Orbán Viktor vagy családja, vagy családtagjairól ír a családjáról, úgyhogy lehet, hogy így van. Azt nem tudom, hogyha így is van, akkor utólag ilyen társadalmi nyomásnál Novák Katalin miért nem szólal meg, miért gondolja azt, hogy ő nyugodtan hallgatásba burkolózhat, de lehet, hogy ez van a háttérben. Egyébként ezt a vonalat oknyomozó újságírók már rég kinyomozták, tehát a kegyelmi botrány kirobbanása után már összeraktak egy olyan képet, ami arról szól, hogy a korábbi miniszterelnök felesége jó kapcsolatot ápol azzal a körrel Erdélyben, ahonnan ez a Kónya Endre is származik. Úgyhogy
5: hát
4: lehet, hogy ez a valóság.
5: Álljon ki és mondja el, mert ha nem mondja el, akkor én Magyar Pétert arra kérném, hogy azért akkor ő döntsön Novák Katalin érdekébe. Vagy
4: miről?
5: Valami büntetés, vagy valami
4: hát de ez nem, bűncselekmény, hogy egy volt köztársasági elnök él a jogával, és nem mondja meg, hogy miért ad kegyelmet, mert nem köteles elárulni.
5: Hát de igen, de nem köteles elárulni, de mivel az emberek tartsák őtet, és sok millió magyar ember arra vár már 3 éve, hogy ezt vallja be és mondja meg.
4: Mert hát inkább kettő.
5: Minden. És a magyar emberek, elvárják tőle, hogy hozza már nyilvánosságra. Mert az ő lelki ismerete ettől megnyugszik, vagy én nem tudom, mert ő neki nincs családja. Őnek is van családja.
4: De, hogyne, persze, van.
5: És ezt nyilvánosságra kellene hozni most már minél előbb. Álljunk ki a nyilvánosság előtt, és vallja be azt, hogy Orbán Viktor is felesége keze van benn.
4: De akkor... Ha ez így volna, akkor viszont ott egy újabb kérdés, hogy ha megkérték, vagy nyomást gyakoroltak rá, akkor miért engedett ennek a nyomásgyakorlásnak, mert hiszen erre sem, ez sem lett volna a kötelessége, hogy a miniszterelnök, vagy pláne a miniszterelnök feleségének a kérésére bármit tegyen, vagy bármit ne tegyen, hiszen ő nem a beosztottja a miniszterelnöknek sem a feleségének meg végképp. Tehát akkor meg kéne magyaráznia, ha elismerné, hogy ez így van, ahogy Magyar Péter sugallja, hogy akkor miért tett ennek eleget? Tehát egyre bonyolódna a dolog.
5: Igen. Még azt szeretném elmondani, Ferenc, hogy ezért Orbán Viktor meg Dömötör Csaba, már most meg már úgy értesültem a tévéből, hogy megint buzdításról hívja az embereit. Orbán Viktor mit akar? Ő már egy bukott miniszterelnök. A lelki ismeretével ő is számoljon el, hogy az embereket becsapta a háborúval, a rengeteg milliárdot ellopták, üresen hagyták itt Magyar Péternek a kasszát. Erről számoljon el. Ne akarjon már ő megint politizálni. Ő menjen a börtönbe, mert most már tényleg én azt várom, hogy Magyar Péter mikor számoltassa el.
4: Ez sem ilyen egyszerű. Egyrészt Magyar Péter nem számoltathat el senkit, de ezt ő maga is elmondta. Ő annyit tehet, hogy az igazságszolgáltatás különböző szervei mostantól törvényesen tehetik a dolgukat, politikai befolyás nélkül. Azt elmondta, hogy lesz számonkérés, elszámoltatás, de hát ezt Orbán Viktor is elmondta, hogy ez így kell, hogy legyen. Igaz, hogy ő még ezt 2010-ben mondta, de hát nyilván most is pontosan ugyanennyire érvényben van.
5: Gergely meg a másik hazudozó, mert ő is mindenbe hazudozott, hát igen, hogy ne hazudna, mikor a sok milliót felvette. Azt akkor ott ül Orbán Viktor mellett, azt elkezdenek röhögni, mert hogy ezért Magyar Péterék azért hozták ezt a törvényt, hogy csak mindenki 2 ciklusban legyen miniszterelnök, mert félnek Orbán Viktortól. Egy ilyen kijelent aki ő is ugyanúgy hazudott, mint Orbán Viktor meg az emberei. Emberek már soha többet ne kerüljenek hatalomra.
4: Nem hinném, hogy tartanának Orbán Viktor visszatérésétől a kutatások alapján. Napi szinten fogyatkozik a Fidesz tábora, pedig még az igazán nagy disznóságokra nem derült fény, már pedig nyilván fény fog derülni, mert ez elementáris igény a társadalomnak. Tehát én nem azt látom, hogy a Fidesz meg tudna erősödni. Úgyhogy...
5: Hát ne is erősödjön soha. Én már nagyon szeretném, Ferenc, látni azt, hogy Orbán Viktort is bilincsbe viszik.
4: De ez nem kívánságműsor, tehát ilyenre akkor kerülhet sor, hogyha jogállami keretek között egy teljesen jogszerű eljárás során ez indokoltá válik. Tehát ez nem bemondásra megy. Úgyhogy...
5: Hát igen, meg az embereket tönkretette itt a háborúval, a gyermekeikkel, az unokákkal, teljesen tönkre vágtó. Ezért szerintem ő neki büntetés jár. És ezt nagyon sok millió ember követeli, igenis.
4: Ez megint nem büntet. Értem, de ez, amit most említett, ez megint csak nem büntető jogi kategória, hogy valaki milyen politikai választási kampányt csinál, hogy háborúval fenyeget, hogy őrületbe kergeti a választópolgárokat. Ez belefér a törvények szerint, ilyen kampányt találtak ki. Ennek csak politikai következménye lehet, lett is, mert óriási vereséget szenvedett a Fidesz. Büntetőjogi következménye köztörvényes cselekményeknek lehet. Sikkasztás, lopás, így hatalommal van, való befolyás, stb.
5: És még csak most derülnek ki, hogy milyen milliárdokkal játszottak ők.
4: Hát
5: az
4: majd
5: embereknek éheztek.
4: Még nem igazából, még a nagy dolgok, még el se kezdődtek a nagy ügyek vizsgálatai. Eddig ilyen apró pénzek, hogy Hankó miniszter hogy szórt ki 17 milliárdot, Mága Zoltán hogy kapott 500 milliót, de azonnal
5: egy csettintésre.
4: Hát egy kiváló hegedűs, gondolom, hogy hegedülhet bárhol.
5: Igen, ott fogta Orbán Viktornak az anyának a kezét, azt úgy hegedült. Hát annyi millióért én is hegedülnék egy óra hosszáig.
4: Ő jókor volt, jó helyen.
5: Szeretném ezeket is, hogyha tényleg bíróság elé állítanák,
4: hát ahol,
5: akik ezt megcsinálták,
4: ahol olyan,
5: a magyar emberekkel.
4: Igen, tehát mondom, ez úgy működik, hogyha a rendőrség nyomozni kezd, mert bejelentés, feljelentés érkezik, átadják vádemeléssel, mert megalapozott a gyanú, átadják vádemelési javaslattal az ügyészségnek, ha az vádat emel, akkor jön a bíróság. Szóval ezek azért hosszú folyamatok, nem szabad arra várni, hogy itt holnap után igen, bárkit elvisznek.
5: Igen, hát ezt már nagyon várjunk.
4: Türelem, és majd előbb-utóbb kiderülnek a dolgok.
5: Jó, nagyon szépen köszönöm, Ferenc.
4: Köszönöm szépen, hogy hívott. Kezi csókolom. Ilonával folytatjuk. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Ferenc! Üdvözlöm Önt, a stábot és a nézőket is. Egyszerűen fél órával ezelőtt annyi mentő ment, és egyszerűen úgy felháborít ez a Molnál, ez a Kaposváron, ez a Molnál, ez a robbanás, és meghaltak meg az emberek, hogy én szerintem, mert semmit nem mondanak róla, de én azt feltételezem, hogy ez lehet szabotás volt. És akkor ők beszélnek arról, hogy árad a gyűlölet.
4: Ez nem Kaposvárnál volt, hanem Tiszaújvárosnál volt, és egy valamilyen karbantartási...
6: Város, elnézést, igen.
4: Karbantartási munka után történt egy robbanás, ahol sajnos meghalt valaki, és
6: rengeteg sérült.
4: Sokan sérült, meg igen, meg van egy életveszélyes sérült is, igen. Hát el tudom mondani, hogy mit mond az egészségügyi miniszter, hogyha gondolja, vagy nem tudom, hogy megvannak-e az alapinfók.
6: Igen.
4: Tehát, hogy ez ma 8 óra 47-kor jött már, mint a bejelentés a MOL Petrol kémia üzemében. Egy ember meghalt, egy másik dolgozó életveszélyes sérüléseket szenvedett, őt a Debreceni Egyetemre szállították. 10 óra 25-kor a kárhelyzetet felszámolták, írja tehát Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. 2 könnyebb sérült is van, 5 könnyebb sérültet földi úton, 2 könnyebb sérültet földi úton, 1-et légi úton vittek a megfelelő helyre. A katasztrófa védelem szerint mérgező anyag nem került a környezetbe, a lakosság nincs veszélyben. Tehát szabotázs akcióról senki nem beszél, valami karbantartás utáni teszt, vagy
6: hát
4: újraindítás volt.
6: A családtagoknak a együttérzésemet fejezem ki, és az ottani lakosságnak is, és remélem, hogy több ilyen eset nem fordul elő, és akkor még ők mondják, hogy árad a gyűlölet. Én, Ferenc, én már komolyan, én nem gondolják át, hogy 3 millió embert szegényét tették, akkor kisemmiszték az országot teljesen, kisemmiszték az egész, mindent tönkretettek, és akkor ők vannak fölháborodva.
4: Ez a kettő most nem függ össze, tehát ön arra utal, hogy a Fidesz bejelentette, hogy lesz egy védvonal nevű jogsegélyszolgálat, vagy valamilyen hálózat, ahol minden megtámadottat, mármint nem fizikai értelemben, hanem itt bármilyen politikai támadásért megvéd a Fidesz, de ez nem függ össze semmilyen módon ezzel a balesettel.
6: Hát hogy ne, hát nem a balesete, de ki tudja, hogy miért volt az a baleset, azt még nem tudják.
4: Igen, hát szerintem...
6: Azt nem, még nem, nem tudják, hogy az miért volt az a baleset, és ők vannak az, hogy ők megvédenek valakit. Tehát eddig mindenkit a földig letiporttak. Mert Ferenc tudja még, mire lennék kíváncsi?
4: Igen.
6: Hogy a 16 év alatt... Én szerintem burkolt népirtás volt a kórházakban is, és szeretném tudni, hogy az alatt a 16 év alatt hány ember halt meg fertőzésbe, meg azért, mert nem kaptak rendes kezelést. Hát és ez... némelyik orvos úgy beszélt az ember, tehát emberszámban nem vette, tehát emberi mi voltukban megalázták, rengeteg orvossal találkoztam ilyennel. De vannak nagyon rendesek is.
4: Hát
6: nagyon
4: az
6: rendes
4: az.
6: Orvosok is vannak, de azért mondom, hogy van ők közöttük is olyanok, akik emberszámban nem vettek. Én is találkoztam ilyennel.
4: Sokféle ember van minden társadalmi rétegben, tehát nyilván előfordulnak ilyen esetek is, meg az ellentéte is.
6: Arra fel, hogy segít az embereken.
4: Igen.
6: És én megszólalni nem tudtam, Ferenc, de én azt mondtam, hogy ehhez soha többet nem megyek. Nem is mentem ahhoz az orvoshoz soha többet, elmentem másikhoz, mert nem csak, mert emberi mi voltomba megalázott, és a anyaságomat is kérdőre vonta.
4: Igen, úgyhogy sajnos vannak ilyen esetek.
6: Én is, meg a gyerekem is cukros, és mivel olyan nehéz bejutni a diabetológiára, hogy elfogyott a gyógyszer, és csak a gyerekemnek adtam, és vittem a papírokat, és azt a laborpapírokat, a fiamnak 5 hét volt, nekem 8 hét, és képzelje, Ferenc azt mondta nekem, hogy ő ezen a laborpapíron nem veszi észre, hogy a fiam, hogy én nem vettem, hanem csak a fiamnak adtam. És mondom, a fiamnak 5 hét volt, nekem 8 hét volt a cukrom, hát Ferenc azt hittem, hogy ott ájulok el. 17 éve ápolom a gyerekemet. 17 éve, és nem kapok egy fillért se az ápolásra, nekem nem is kell. Hát az én gyerekem lebén, sztrokkot kapott, lebénult, írni, olvasni, számolni nem tud, asztáziás, és akkor ilyet mond nekem egy ilyen, azt se tudja, hogy mivel jár ez. Tudja, mi a szerencsém? Hogy a WC-re ki tud menni.
4: Mert
6: 78. évenben vagyok, és így el tudom látni a gyerekemet.
4: Hát sajnálom, hogy ilyen negatív tapasztalata van. Köszönöm szépen, Ilona, hogy hívott. Lejárt az első rész a Déli Fórumban, úgyhogy kedves nézők, egy rövid reklámszünet jön, és utána folytatjuk.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma 17 óráig a 18. kerületben a Nagykőrösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek burkolatjavítás miatt. Az 5. kerületben a Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak 15 óráig, mert kertészek dolgoznak. Ma a BKK járatok ünnepnapi menetrend szerint indulnak. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát javítanak. Tart a felújítása a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál, ezért időszakosan útszűkületre kell számítani. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Jánossal folytatjuk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Parancsoljon!
3: A nevem Pap János.
2: Üdvözlöm!
3: Én először telefonálok önöknek.
2: Igen, gratulálok.
3: Nem tudom, bekapcsoltam a tévét, meg kikapcsoltam.
2: Inkább ne kapcsolja be, mert az zavarul, mert ott később érkezik a hang, mint amit ön hall a telefonban, meg a száj. Úgyhogy jobb, hogyha nem kapcsolja be.
3: Na, én a lényeghez akarok, hogy jobban mondva nem tudom, hogy mi lehet az hozzászólni. De hát én ez a kegyelmi ügy, ami itt most bonyolódik jobbra-balra.
2: Igen, az az egyik fő témánk, igen.
3: Én szerintem soha a büdös életben nem fogja egyik se kiállni ezért a... Tehát egyetlen egy kormány, aki hozzátartozott, vagy ugye ezért csinálta, nem fog kiállni. Nem fog szintén vallani semmilyen magyarnak. És ez szégyen.
2: De ez azoknak is kellemetlen, és naponta egyre kellemetlenebb, akik hallgatnak, nem?
3: Itt pontosan erről van szó. Én ezt értelmezem az egészből.
2: Igen.
3: Lényegében.
2: Megvannak szólítva, tehát Novák Katalin meg lesz szólítva, Magyar Péter írásban felszólított, hogy valljon szint. Tehát erre azért egy magára valamit is adó egykori politikusnak minimum reagálnia kell, még ha mondjuk nem is mondja meg, hogy miért adott kegyelmet, de valamit, hogy vettem az adást, csak azért sem mondom meg, vagy gondolkodom rajta, vagy türelmet kérek. Tehát az sem jó álláspont, hogy úgy csinál valaki, mintha süket lenne.
3: Hát pedig én erre gyanítok, hogy nekik ez az álláspontjuk. Ők nem fognak szint vallani.
2: Ez politikailag nem kedvező nekik. Tehát...
3: Ha kedvező, ha nem, én ezt látom ebből ki. De már rég jelentkezni kellett volna. Már nem most. Annak idején, mikor... Ez a kegyelmű, hogy kibukkant, jobban mondva. Már akkor el kellett mondani a lényegében, hogy mi a kutya füléré van szó. Szerintem ők nem vállalják ezt a felelősséget.
2: Le, Lehet, hogy így van, de
3: látom.
2: Az is lehet, hogy Magyar Péter tarsójában vannak még információk. Mindig annyit csöpögtetett, amennyivel tovább gördült az ügy. Lehet, hogy eleve tudja, hogy mi történt. Csak ahogy...
3: Az lehet.
2: Neki meg ez politikailag hasznos, hogy húzódik az ügy, látja a társadalom, hogy ki mennyire sunyog, meg se szólal. Például Orbán Viktor ebben az ügyben egy hangot nem mondott, pedig konkrétan le van írva, hogy csak nem ő vagy a családjából valaki adott utasítást, vagy kérte meg Novák Katalint. Hát ha rólam ilyet írnának, én azonnal reagálnék. Hát, szóval ez is furcsa, és nem a korábbi miniszterelnöknek kedvez.
3: Én úgy látom, neki Orbánnak tudni kellett volna erről. Ez hülyeség, amit Orbán, hogy nem. Hát meg kéne szólalni neki is lényegében.
2: Na de hát mivel nem szólal meg, ezért ezek a napok, amik így múlnak el, számára nem nyereséget jelentenek, hanem politikai veszteséget. Hát aki egy ügyben nem érintett, az kikéri magának a legenyhébb gyanúsítgatást is, nem?
3: Igen.
2: Hát így életszerű, hogyha engem megvádolnak, hogy sportszeletet loptam a boltból, akkor nem várok az ötödik ilyen gyanúsítgatásig, az elsőnél kiállok, és elmondom, hogy ez vaskos hazugság, semmit nem loptam soha, se sportszeletet, se mást. Mindenki, aki ezzel ellentétesen állít, azt majd beperelem. Tehát ez a minimum, amit egy ember a saját jó hírnevért, vagy a családja jó hírnevért megtesz. Most ha nem teszi meg, akkor végig lehet gondolni, hogy mi lehet a háttérben.
3: Én a következő, én ugyanerre gyanítok lényegében, hogy ez a hatalmas millió pénzlopás, a magyarok zsebéből kivett pénzek, gondolja, hogy szint van Orbán?
2: Ez egy már... Igen, lehet, hogy nem, magától nem, viszont annyiban teljesen más jellegű, ez az ügy, amit most ön említ, hogy ez büntetőjogi kategória. Tehát ha bárkiről kiderül, hogy lopott, vagy a rábízott vagyonnal nem úgy gazdálkodott, ahogy kell, vagy sikkasztott, vagy közvagyont alakított magánvagyonná, az már nem erkölcsi kategória, hogy megszólal, nem szólal. Meg ott a nyomozóhatóságok megindulnak, teszik a dolgukat, és előbb-utóbb valamilyen eredményre jutnak. Vagy ha nem történt semmi, akkor bejelentik, hogy nincsen bűncselekmény, nincs mit kinyomozni. Tehát, hogy lehet, hogy itt sem szólalnak meg maguktól, de itt azért picit nagyobb nyomás lesz majd.
3: És hogyha le van papírkád, illetve minden.
2: Igen, ez szerintem egy olyasmi legenda, mint ahogy az is egy legenda volt, vagy mítosz, hogy a Fidesz, bár nem mindig kormányoz jól, de fantasztikus a kommunikációja. Kiderült, hogy pocsék a kommunikációja, tehát az a legenda megdőlt. Szerintem ez is egy ilyen vélekedés, hogy itt, ha el is tűnt bármi a közvagyomból, az úgy le van papírozva, hogy nem lehet a nyomára érni, szerintem, de nyomára lehet érni, meg a lepapírozáson túl van az emberi tényező, tehát elfognak egy kisebb halat, és felajánlják neki, hogy te elvittél 1000 egységet, ha tudsz mondani arról, hogy kivitt bármi érdemét, hogy kivittel 10 000 egységet, akkor neked azt beszámítjuk, kedvezőbb lesz az ítélet, vagy vádalkut kötünk. Tehát ha van papír, ha nincs, ha van élő tanúvallomás, utol lehet érni azért a nagy halakat is.
3: Lehet, hogy önnek igaza van, ezt nem vitatom. És lenne még egy ezzel a háborúval kapcsolatban. 16 évig volt kormánya a Orbán kormány, ha jól emlékszem vissza.
2: Igen, igen.
3: Jobb ezt a háborús protokollát. Orbánnak nem tűnt fel az, hogy nem ő rajta múlik a béke. Nem ő rajta múlik az, hogy légyen le, hogy háború. Egyedül Putyin múlik.
2: Hát sok mindenki múlik Putyinom elsősorban, de azért a nagyhatalmakon is, beleértve az Európai Uniót, múlik Orbán Viktoron a legkevésbé, mert ő magában semmit nem tudott elintézni, azt láttuk, hiszen békemisszió járt, aztán kitört 3 nap múlva a háború. De a nagyhatalmakon múlik, az kétségtelen. Múlhat.
3: El tudtak valamit érni? Nem. Eddig.
2: Nagyon bonyolult érdekrendszer van itt a háttérben. De egyébként azt mondják, hogy most fordult a kocka, most már Ukrajna van inkább kedvezőbb helyzetben, most már Putyinnak lenne sürgősebb abba hagyni a dolgot, mert aztán kicsúszik az időből.
3: Akkor lehet, hogy nem jó értelmeztem, mert én Putyint Sztálin kettőnek neveztem el igazából.
2: Milyen értelemben?
3: A sztálingrádi csatát látta, biztos mindenki látta.
2: Igen.
3: Na, a végén, amikor végén megnyerik a sztálingrádi csatát, megnyerik, Sztálin odahajol a térképől, és mit néz a nagyítója? Berlin. Ezt néz a nagyítóján.
2: Igen, hát Putyinnak erre esélye nincs, a 40 milliós Ukrajnával nem volt képes elbánni. Több mint 4 év alatt, 2-3 hétre tervezték a különleges katonai műveletet, és 4 év alatt nem sikerült semmit, konkrétan semmit elérni az eredetileg kitűzött céljaik közül. Tehát messze nem olyan erős Oroszország, mint ahogy ezt a kommunikációban itt sugallni próbálják meg, amit a korábbi magyar kormány állított, hogy ez egy legyőzhetetlen hatalom.
3: Mert én arra ízéltem, tehát ezt arra ízéltem föl, hogy Putyinat egész Ukrajnát el akarja foglalni, és Magyarország a vörös vonal.
2: Értem, de
3: magyar határ.
2: Nem tudta megbuktatni Zelenszkijt, nem tudott báb kormányt ültetni a helyére, azt a 4 megyét sem tudta elfoglalni teljes egészében, amit el akart. Ukrajna visszatámad, most már Moszkvában vannak dróncsapások, orosz energetikai célállomásokat érnek ukrán támadások, szóval fordult egy kicsit a kocka, ezt mondják szakértők.
3: Jó, hát én még mindig így nem, azért nem tudom, mert akkor már ég abba kéne neki hagyni a háborút, ha nem érte semmi. Jó, vesztettem, ennyi szevasz.
2: De ez meg azért bonyolult, mert viszont meghalt mondjuk, nem tudom én, 300 ezer orosz fiatalember, annak van apja, anyja, családja, akkor azoknak mit mond, hogy mire volt jó ez az egész, hogyha semmit nem sikerült elérni, de van 300 ezer halottunk, meg 300 ezer sebesült, meg 100 ezer eltűnt, tehát hogy a veszteség az közelíti a milliót, csak az orosz oldalon, akkor erre valamit magyarázatot kellene adni. És az meg nincs. Mi volt?
3: Én nem magyarázatot, hát nincsen.
2: Tehát, hogy egyre rosszabb helyzetben van Putyin. És nyilván van belső ellenzék egy idő után, megpróbálják eltenni a hatalomból, vagy akár lábalól. Fokozódik az agyában a paranoia, amit őszintén kívánok neki, minden rosszat tudok csak kívánni. Úgyhogy nincs egyszerű helyzetben, nem mondhatja azt, hogy hát tisztelt orosz állampolgárok, nem sikerült semmi, de most abba hagyjuk. Úgyhogy abba hagyni se tudja, nyerni se tud, szorul az ő pozíciója.
3: Lehet majd még önöket hívni?
2: Persze, minden nap van fórum, úgyhogy ha van kedve, akkor hívjon, köszönjük, hogyha hív.
3: Igen, mert én mondom, először szóltam önökhöz, uh-huh. ez volt a legelső, nem tudom, hányszor próbálkoztam már, és soha nem hívtak.
2: Hát változó a szerencse, igen. Ez sorsolás alapján dől el, meg az is számít, hogyha valakit épp visszaívnak a kollégáim, akkor fölveszi a telefont, vagy regisztrál, de épp nem elérhető, akkor megyünk tovább, hogy mindig legyen betelefonáló az adásban. Köszönöm, János, hogy hívott, szóval próbálkozom máskor is, szerintem össze fog még jönni. További szép napot, Gabriellával folytatjuk, kezi csókolom.
4: Üdvözlöm, Ferenc, akkor én nekem szerencsém van ma is, mert tegnap is telefonáltam.
2: Szuper. Most 3 perc van a műsorból, csak jelzem.
4: Akkor összesűrítem, bár én mindig tömör szoktam lenni, mert igazából ma azért kaptam fel a telefont, mert egy hölgy így, hát eléggé általam nem elviselhető módon szólt ugye Karikó Katalinról.
2: Igen.
4: És én azt gondolom, hogy Karikó Katalin nem azért vonult ki Amerikába, mert az volt épp a divije, hanem mert az itteni akkori rendszerben ő nem tudta a kutatásait megfelelően csinálni, ott meg lehetősége volt, és most ő azt visszaadja, amit. És nekem ez jelenti az Isten, a haza és a család fogalmát, és azt meg öntől hallottam ma, hogy ugye mindezt ingyen teszi. Tehát...
2: Igen, sőt, ez volt a feltétele, azt mondta, hogy csak akkor vállalja a tanácsadói feladatkört, ha nem adnak semmit neki.
4: Igen, és ő visszaad ezzel valamit a hazájának, és szerintem mert azt élhet az ember bárhol, de a hazája, marad. Ez az egyik. Amit mondani szerettem volna. A másik ugye ez a Novák Katalin féle dolog. Én azt gondolom, hogy soha nem fog kiállni, soha nem fog szint vallani. Csak sejtések vannak, hogy miért. És ezt hát ezt így kell tudomásul venni, nem könnyű, de tudomásul kell venni.
2: A másik meg az. Igen. De azért vannak módszerek arra, hogy mégiscsak érvényre jusson az igazság, például oknyomozó újságírók kiderítik az egész sztorit. És utána már csak felteszik a kérdést, hogy így volt, asszonyom, vagy nem így volt. Tehát egy idő után el tud jutni valaki oda, hogy kénytelen, vagy.
4: Igen, és azt gondolom, hogy az oknyomozó újságíróknak na most eljött az idejük, mert eddig a propaganda elég szépen lenyomta őket, és én bízom abba, hogy egyszer ki fog derülni, de nem lesz az egy egyszerű eset. A másik meg az, hogy én a magam részéről úgy vagyok ezzel a kormányváltással, és Orbán Viktorral is, hogy az a múlt nekem már, hála Istennek, meg több millió embernek, és hát én azért eléggé megértem én azt is, hogy itt emberek már akasztva, meg börtön, mindent jobb szerint kell csinálni, hogy ne legyen abba is támadási felület, és el kéne már az embereknek, mert itt azért a fórumban is egyre inkább azt érzékelem, hogy hát, bár önök ezt nem hagyják, a stílusba, meg ez a...
2: Igen, vannak türelmetlenebb emberek, igen. Gabriella...
4: Nem kéne.
2: Egyetértek. Köszönöm szépen, hogy hívott, sajnos letelt a műsoridő, úgyhogy búcsúzom a kedves nézőktől, délután kollégám számít az önök figyelmére. Legyen szép napjuk, jó tévézést, a viszontlátásra!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket. Nem kell bemutatnom a mai vendéget, de azért a hivatalosság, a rend kedvéért megtesszük, a szokásos névjegy megjelenik, de hát úgy is látják, úgy is tudják.
3: Presser Gábor, zeneszerző, előadó művész. Az Omega muzsikusa, majd az LGT alapítója, a Víg Színház zenei vezetője. Több mint 500 albumhoz írt több mint 700 dalt. Kompozíciójával szólisták sorát tette sikeressé. Az Omega és az LGT albumain kívül saját szóló lemezein is hallható. A Víg Színházban zenés darabjai jellemzik pályafutását. 30-nál több kitüntetése között ott van a Kossuth, a Lisztdíj és a Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje is. Prima Primissima, Budapest és több kerületének díszpolgára.
2: Persze, Gábor, örülök, hogy itt vagy.
4: Én is, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Szóval... Ha azt mondod, hogy 700 dalból válogatsz néhányat, az mindig nehéz. Azt mondod, hogy 700 dalból válogatsz néhányat. Ezért nem bírsz magaddal? Mert belevágsz egy olyan sorozatba, hogy rögtön én is a közepébe kezdjek, ami egy kicsit olyan, hogy nem bírsz magaddal. Tehát hány est? 8?
4: Hát ez 8.
2: Hányféle program?
4: 3.
2: Hát ez meló.
4: Hát persze, de... Szóval az egészben a zenélés miatt, hogy mondjam, minden jóra vált. Tehát az, hogy én elfáradok egy próba végén, 6 órákat szoktunk próbálni általában.
2: Kemény.
4: És én el szoktam fáradni, de mindannyian elfáradunk, és ez egy jó elfáradás. Nem nagyon volt az MVM előtt sem, nem voltak vitatkozások, szóval tök jó volt próbálni, és amikor zenélsz, akkor nem nagyon érzed, hogy hogyan rohan el az idő, és csak... Szóval ez a fáradtság másnap eltűnik, amikor újra zenélni fogsz. Hát persze van olyan, hogy olyan sokat próbálsz, hogy megfájdul a kezed egy kicsit, vagy az a gyönyörű hangod elmegy egy kicsit, de ettől még a készülődés, a próbálás, a zenélés öröme, az mindent visz. És nekem meg az jutott eszembe már nagyon régen, hogy... Amit az LGT-vel akartunk, hogy csinálunk ilyen 5-6 órás koncertet, és hát ugye a koncertrendezők mondták, hogy igen, de nem velünk.
2: Igen.
4: És mert hogy akartunk ilyen maratont csinálni. Most csak úgy mondom, hogy például a Kelemen Barnabás, a hegedűművész csinál olyan maratont, hogy egy nap 3 hegedűverseny, és még nem is tudom még mik mellette, délelőtt 11-kor koncert az...
2: 3-kor és 7-kor.
4: Akadémia minden. Igen, mondjuk 5-kor is, meg 8-kor is.
2: Így van.
4: Szóval ez... Én ebben nem látok valami hősi tettet. Jó, hát nyilván az embernek össze kell szednie magát fizikailag is, és jó lenne fejben is, hogy mondjam, eljutni arra a szintre, hogy tudsz muzsikálni, és hogy önfeledten játszhatsz, de azt annyiszor láttam, hogy zenével ki lehet pihenni azt, amit addig csináltál, legyen az mondjuk egy másik fajta zene. Tehát valahogy van ebben valami őrületes ilyen varázsló dolog, hogy leülsz a próbán, és hallod, hogy a te embereid, érted, a te kollégáid, a te barátaid, ezek a te hangjaid, ezek elkezdenek jönni, és akkor elszúrjuk, meg
2: valamikor csak hallgatod? Bele tudsz úgy merülni, hogy csak hallgatod őket? Tehát, hogy úgy elengeded, hogy ez milyen jó.
4: Ja, sokszor próbán, persze, én csak úgy, tudod, mindig mondom neki, én vagyok a zongora kísérő, tessék mindent megcsinálni rendesen, és akkor én nagyon figyelek. Én általában az a fajta zenész vagyok, aki az egészet hallgatja. Tehát, ezt most hogy kell elmagyarázni? Tehát, hogy nem egy részet, mondjuk próbálunk tizen, és én nem az énekest figyelem egyedül, hanem én figyelem közben az utolsó basszus hangot is, meg azt, hogy mit csinál bal kézzel a lábcinen a Gergő. Szóval,
2: mondjuk Zsenikkel dolgozol együtt, hát például a Gergő. Tehát, hogy erre szokták mondani, hogy úgy könnyű. De közben meg ez neked jár. Tehát, hogy ez
4: nem,
2: egy ilyen... Nem, ez oda-vissza csatolás.
4: De nem könnyű.
2: Miért te kapaszkodsz?
4: Nem, hanem azért nem könnyű, mert ők annyira kialakultak, és annyira kiforrottak, és annyira jók, hogy az nem úgy van, hogy mint amikor valaki megjön, és szétosztja a kottákat, hogy ezt kell játszani, hanem elkezdesz együttműködni vele, tudod? És neked hatnod kell ő rá, mert szóval ez az egész egy ilyen sok szálon húzogatós társasjáték.
2: Szokott olyan ott lenni, hogy ez mégiscsak az én dalom? Tehát azért játsszuk már azt, amit én gondolok.
4: Nem volt ilyen, mert nem, mindenki, aki jön velem játszani, ismer nagyon jól, tehát senki nem megy messzire, élből nem történik olyan, hogy valaki elkezd olyasmit játszani, mert szeretjük, meg tiszteljük egymást.
2: De ha már ez így felmerült bennem az előbb, kicsit másképp és picit viccelve, ezt én most komolyan is megkérdezem, sose kérdeztem tőled, volt olyan, bármikor a pályafutásod alatt, hogy úgy érezted valaki mellett, zenésztársad mellett, hogy kapaszkodni kell? Hogy akkora óriás volt, hogy nem volt erre felkészülve, hogy wow. Volt ilyened?
4: Igen, eleinte, amikor nagyon sokat játszottunk kettesben a Barta Tomival. Tehát nagyon sokat gyakoroltunk nálunk. Tehát ez az LGT kezdés volt, meg azelőtt egy rövid periódus, amikor persze hát halálos titokban, mert hát akkor tudod, a banda hűségnél semmi nem volt.
2: Áruló vagy.
4: És azt nagyon, azt nem tudtad valakinek elmagyarázni, hogy ott van egy másik csávó, akivel én szeretnék zenélni. Hát pláne, hogy nem alakult bennünk ki semmi olyasmi, hogy mi külön akarunk bandát csinálni, tudod? És ezek csak olyan kis közül keresgélő, tapogatózások egymás irányba. Amikor először elkezdtem hallgatni, hogy mi mindent tud, de mondjuk, amikor négykezeseztem a Szakcsival, és az sokszor volt, és ugye azok csak improvizációk voltak. Hát... annál nagyobb csodát nem tudom, hogy lehet. Hát úgyse tudom szavakkal elmondani. Tehát, hogy úgy játszottunk, hogy egyszerűen nem is, nem, csak éreztük egymást, nem is kellett figyelni. Na, és egy óriás volt, és kirepített a zongorától. Úgyhogy igen. Ami játszottam a Don Elias-szel, aki akárhogyan számolt, láttuk, ahogy ő él, olyan nem volt, hogy valaki nem sorolta a világ első három legjobb ütőhangszerese közé. Hát volt olyan, hogy elengedtem a zongorát, csak így néztem. Hát maga a csoda az az ember, tudod? A műsor végéig mondhatnám, hogy kik voltak azok az őrületes zsenik, akikkel játszott, tudod? Tehát én így ott ültem, és nem nagyon hittem el, hogy ez most éppen történik, és hallom a saját dalom, játsza a Don Elias. Szóval volt, hogyne.
2: De hát ezek jók, ezeket el lehet vinni.
4: Mondjuk egy Amadindával először próbálni. Hát azért hopika.
2: Nincs oda zeneakadémiai koncertjeitek voltak?
4: Hát igen. 19 szilveszter éjszaka, és akkor a 20. már a Covid áldozata lett.
2: Ezek hiányoznak egyébként? Ezek a régi nagy találkozások? Mert azért most ugye eléggé berendezett az életed. A zenésztársak, az énekesek, tehát hogy úgy egybe vagytok.
4: Igen. Hát ugye az ember korral kevésbé mozgékony, talán így aztán kevesebb is a kaland. De igen, hiányzik.
2: És
4: hiányzik.
2: Most húzol váratlant? Ugye lesz három ested, három különböző ested. Azt is gondolhatnám, hogy három különböző mezőny sorakozik fel melletted. Igen. Így lesz?
4: Igen. Hát nagyjából. Hát az első három koncert az...
2: Hódolat
4: a női hangnak.
2: A Falusi Mariant gondolom, hogy ott lesz.
4: Még gondolkodom egy kicsit.
2: És tudom, hogy kik nem lesznek ott, vagy sejtem, hogy kik nem lesznek ott az életed női énekesei közül, Kovács Kati, Zalatnai, Katona Klári. Megidézve talán igen, de a színpadon?
4: A színpadon nem hiszem.
2: Hát ugye?
4: Nem. Nem. Most már annyira belémivódott egy munkamódszer, amit csak nagyon kevesekkel tudok megcsinálni. Tehát ez megint csak az előbb így fölemlegettem. Én nem sajnálom, hogy öreg vagyok, meg amikor zongorázom, akkor egyelőre hála Istennek nem érzem azt, hogy Istenem, milyen öreg vagyok, vagy hogy kicsúsztam a saját kereteim közül, de az öregséghez tartozik az, hogy egyre makacsabb vagy, egyre inkább
2: úgy legyen,
4: ahogy én akarom, pedig nem érzem magamon, hogy ilyen vagyok, de néha úgy azért érdemes kimondani ezt, tudod? Csak amit, ahogy az előbb is mondtam, ezek az emberek, ezek elfogadnak engem. Tehát akikkel én muzsikálok, nem csak én fogadom el őket, hanem őnekük is el kell fogadniuk engem olyannak, amilyen vagyok, és ők meg elfogadnak, ami hát nem egy rossz érzés.
2: Ne legyünk álszemérmesek, nem úgy van, hogy megtiszteltetés? A Presser Esten zenén a
4: színpadon? Én az ilyenekre nem nagyon... Én ezt nem szerettem hallani vagy hallgatni, mert közben meg én azt gondolom, hogy azért, mert sokakkal együtt én is megtehetem, hogy úgymond azokkal játszom, akikkel én szeretnék. Ezért rögtön nem gondolom azt, hogy ők most megvannak tisztelve. Tehát, hogy ez egy kicsit ugye az én válogatásom, meg az ő választásuk, hogy ők bevállalják ezt. És megmondom őszintén, hogy visszajön hozzám azért, hogy az egy tortúra velem dolgozni.
2: Nem, mert ugye néha... a követelmények miatt, vagy pont azért, amit mondasz, hogy hát most már azért az a metódus, ahogy te elképzeled, és úgy dolgozunk, ahogy én akarom.
4: Igen, de ők nem csak, ugye egy nagy művészre nem mondjuk, hogy profi, mert az sértő. Ők nem csak nagyon-nagyon jó művészek, hanem fejben nagyon-nagyon profik. Tehát azt kell mondanom, hogy ők úgy indulnak el otthonról, hogy ők tudják, hogy milyen lesz ez a mai próba. Tehát, hogy mi egyrészt, hogy mi mindig tudjuk, hogy mit fogunk próbálni a következő nap, úgy, mint egy színházban, hogy ki van írva, tudod, hogy melyik jelenet, 10 órakor, 11-kor valami mást próbálnak, és mi ugyanígy ki vannak írva a dalok, hogy mit fogunk próbálni. És ők mindent tudnak, és tudják azt is, hogy én milyen vagyok.
2: Te attól vagy ilyen, mert a színház megnevelt? Azért a Vígszínházban eltöltöttél fél évszázadot.
4: Igen, mert biztos, hogy ilyen értelemben nagyon, nagyon sokat szedtem föl a színházban, és vittem magammal tovább. Hogyne, ezt mondjuk ezen én sokat nem gondolkoztam, de nagyon, nagyon úgy van, ahogy mondod. Igen, mert hát ez egy közös élet a zenélés, vagy zenekariság, meg a színházi munka.
2: Hát jó esetben.
4: Nyilván bevittem egy pár dolgot a színházba.
2: Hát magát a műfajt bevitted a színházba. Hát kezdjük azzal.
4: Hát azt nem tudtuk.
2: Na jó, de illet.
4: Nem sokat tudtunk arról, hogy mi csinálunk ott, beleértve a Marton Lacit is. Tehát szóval, hogy valamit ott elkezdtünk kísérletezni. Igen.
2: A Pinocchio az utolsó színpadi sikered, ami most is ugye hát 3 éves, tehát egy friss darab a Vígszínház műsorán, az bármiben hasonlít logikailag benned mondjuk a képzelt riporthoz, vagy bármelyik korai darabodhoz? Vagy már teljesen máshonnan fogod meg az egészet?
4: Hát azt gondolom, hogy nem. Nem hasonlít. Azért is nem, mert a készhez kapott anyag, tehát ugye mi példánynak mondjuk, de azt nem lehet olyan jól érteni, mint egy forgatókönyv, a filmesek mondják, hogy forgatókönyv. Tehát a kézbe kapott példány, az ugye egy másik világ, hát ugye hihetetlenül másik világ ez a két darab, de valójában az összes.
2: De a te világod más-e? Tehát én értem, hogy magad adaptálod a példányhoz, a témához, a gyerekdarab, igen, felnőtt darab, stb. Azt értem. De másképp születik-e ma benned egy darab zenei anyag, a zenei világa, hangzásvilága, mint ahogy született akkor?
4: Hát a hangzásvilág az a kezdés, hogy ugye nyilvánvaló, hogy egy Pinocchioban nem egy LGT-féle rock csapat áll és játszik, a Pinocchioban a zenekar járokban egyébként ül egy zenekar, és akkor ott ők nagyon szépen játsszák az ő dolgaikat, és ezért rögtön technikailag, még mielőtt minden dolog úgy föltör benned, és akkor művészet, de technikailag rögtön egészen másképp állsz hozzá, hiszen az egyik egy valójában az életből merített nagyon durva történet, sok filozófikus mellékszállal jó néhánya sehova se vezet, a másik viszont az egy mese. Az egy mese, a Pinocchio az egy mese, önmagában a figura is csak a mesében létezhet, hiszen egy fából faragott figura.
2: Viszont sok filozófiai szál van benne.
4: Szintén.
2: És jó néhány mellékszál, ami sehova se vezet.
4: Pontosan. Abszolút. Hát pontosan.
2: De hát ez maga
4: a
2: színház.
4: Mondjuk igen. Azt akartam mondani, hogy ez benne a nagy játék. Úgyhogy hogy lesz ebből egyáltalán valami, de nekem szóval ilyenkor kell, hogy legyen egy nagyon erős együttműködésed a rendezővel. De egyrészt bele kell helyezned magad abba a világba. Nekünk a képzelt riportban nem volt nehéz belehelyezni magunkat, mert az LGT-vel előtte, most nem tudom pontosan megmondani, fél év, vagy szóval nagyon rövid idővel előtte, ott voltunk az angliai Lincoln Fesztiválon, ami akkor Európa talán legnagyobb fesztiválja volt. És egyszer csak tényleg ott voltunk a közepén, és test közelből, néha bokáig sárban, beázott művész sátrak között, tehát végigéltük az egészet, világsztárokkal folyamatosan a színpadon, és mi ezt a tapasztalatot belevittük a darabba, amit nagyon nehéz volt egyébként elmagyarázni az alkotóknak is, meg a színészeknek is. Mert soha nem voltak ilyennek a közelében. Hát ugye mi beszélünk 1972 őszéről.
2: Igen. Olyan világot hoztatok ide, amit nem ismertünk, csak gondoltuk.
4: Senki nem ismerte, mint hogy a színművészek kijöttek az akkor főiskolának hívtuk, és nemhogy nem voltak kiképezve úgymond rockzenéből, hanem ők még otthonról sem hozták. Tehát ugye a mai, mondjuk visszamenőleg néhány évtizedre már az a generáció, akik mondjuk 80-ban kerültek be, és most nem pontos számokat akarok mondani, azoknak a fele már gitározott, marha jól énekelt, már volt egy kis bandája a gimnáziumban, lett bandája a színművészetén, mert összeálltak innen-onnan, amonnan, egy operatőr, egy rendező, két színész, nem tudom, és ők ezt már hozták, ők ezt hallgatták. Azok a színészek, akikkel mi elkezdtünk dolgozni a képzelt riportban, valójában nem nagyon hallgattak beat zenén. Egész másra voltak nevelve, és nagyon-nagyon ki volt írtva a színművészetéről a beat zene. 73 márciusában volt a bemutató, a képzett riport bemutatója. És ugye Várkonyi tanár úr volt a Víg Színház igazgatója, és ő volt a színművészeti rektora is. És a tanár úr olyan két szezonnal később azt mondta, hogy azt gondolom, hogy bejöhetne egy kicsit a főiskolára, legalább csináljon ott valami kis kurzust, hogy ezek a gyerekek ezt a műfajt is tanulgassák. Hát azt se tudtam, melyik lábomra álljak, tudod? Azért ilyet mond neked a Várkonyi Zoltán, hogy a színművészetére menjél be egy kicsikét kurzust tartani, akkor eléggé megilletődés.
2: Ez neked is megilletődés, persze, de közben meg a műfajt megértetted Várkonyi Zoltánnal. Tehát, hogy egy másik generáció megértette, hogy ez a műfaj, ez él, és ez abban a generációban, a tiédben, meg az övékben, a srácokéban, akik színészként kijöttek a főiskoláról, ez nagyon is jelen idejű.
4: Hát meg mondjuk a Várkonyi tanár úr, az nem csak volt egy fantasztikus színész és rendező, hanem ő, mint színházvezető, mondjuk úgy, hogy megelőzte a korát, tehát ő látta, hogy erre a műfajra szükség lesz, hogy a színháza tele legyen, hogy jöjjenek új fiatalok, akik még sose jártak a Víg Színházban, hogy kezdjenek el nézni, és ők be fognak jönni, mert a beat zene az be fogja őket húzni egy kicsit.
2: Látsz,
4: és ma azt gondolta, hogy ez kellene, hogy a színészek is jól tudjanak ilyet énekelni.
2: De látsz ma ilyen művész innovációt, mint ami akkor berobbant a 70-es években? A műfajjal, egy más hangütéssel látsz ma ilyet?
4: Persze, persze. És hogyha most újra erőre kaphatnak az alter kicsi színházak, akkor még erősebben fogják látni ezt az emberek.
2: Te jársz kis színházakban?
4: Én nagyon szeretek kicsi színházakat nézni. Egy csomó, de nem azt mondom, hogy én egy ilyen elkötelezett alterjő vagyok, hanem rengeteg dologra vagyok nagyon, nagyon kíváncsi, és szóval igen, szoktam.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról.

tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Find your guiding light.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Megemlítettük, hogy a sorozat úgy kezdődik, majd a Presser sorozat, ha ilyen plakátot látnak, erről beszélünk. Az úgy kezdődik majd, hogy Presser és a nők. Hát azért ez így jó, hódolat a női hangnak, hát persze ez hivatalosan így szól. Nagyon nehéz, vagy nagyon más belebújni egy női hang mögé, egy női lélekkel, amikor zenét ír az ember? De hogy boldogultál ezzel?
3: Biztos, hogy nem tudok nagyon pontos választ adni, de valamiért azt gondolom, hogy könnyebb, mint férfinak írni, de hogy ezt, ha meg is kéne indokolni, akkor már bajba lennék. Szóval valahogy nagyon el tudom képzelni, hogy hogy fog elénekelni valamit a Marika néni, vagy a Rúzsa Magdi, vagy az Ibolyka. Akkoriban, amikor dolgoztunk a Lárikával, a Katona Klárival, akkor az valami őrület volt, hogy ő milyen inspiráció volt nekünk, miközben ez nem tudatos volt a részéről.
2: Elküldtétek énektanár, az ő volt Síkolba esetleg?
3: Igen, én megkértem, hogy akkor menjünk el, és kezdjünk el akkor dolgozni, hogyha az originál egy kurzust végigcsinált, és akkor Olgi néninek mondtam, hogy tudom, hogy ez a lány zseni, de tessék, itt. Szóval ez technika, ez olyan, mint amikor valaki egy zseniális színész, de meg kell neki tanítani, hogy bánjon a kezével.
2: Ez milyen érdekes. Tudod, mit mond Lárika, hogy ez pszichológia? Hogy technika nyilván, de az, hogy az Olgi néni hogy nyúlt az ő lelkéhez, az nyitotta ki a torkát. Ez milyen érdekes.
3: Olgi néni is egy zseni volt. Így van. De azért az rendben van, hogy az Olgi néni csodát művelt a gyerekeket, de hát szóval azért énekelni tanította meg őket közben. Visszatérve a Lárikára, ő volt egy olyan inspiráció, hogy nem tudom, én azt gondolom, hogy a titkai lemezen ezt le lehet követni.
2: Az minden idők egyik legjobb magyar albuma.
3: Azt le lehet követni.
2: Viszont például, hogyha a titkaim lemezről valami elhangzik ezen a koncerten, már pedig nyilván nem kihagyható, elvárod, hogy hasonlóképpen szóljon? Vagy átdolgoztok minden ilyet, persze, amire azt lehet mondani, hogy igazi klasszikus, és kívülről tudja mindenki?
3: A dalok, azoknak ez a dolga, hogy használják őket. Tehát, hogy valaki így énekli, amikor neked jó kedved van, és mész a bicajjal, és fütyülsz valamit, akkor te meg úgy, és hogyha minél több feldolgozás van egy szerzőre nézve, az a leghízelgőbb, hogy itt van egy dalom, és most már a 9. énekessel hallom, és még mindig, ebben még mindig van valami, azt hallod. Hát nem mindig jók ezek, nem mindig vagy nagyon...
2: Van, boldog. Amikor mondanád, hogy ezt ne csináld?
3: Mert hát van, de én nem vagyok ott. Tehát én csak meghallgatom mondjuk a YouTube-on, vagy akárhol, hát mondanám persze, hát rossz természetem van, én, ha a stúdióban vagyok, akkor mondom.
2: Most hagyd abba. De közben meg most például az jutott eszembe, hogy Gubik Petra egy csomó Lárika dalt elénekelt újra, feldolgozott. És hát ő nem is élt akkor még, amikor ezek a dalok születtek. Hát ez a legjobb visszajelzés, nem? Tehát, hogy a dal úgy él tovább, hogy aki énekli, az sehol sem.
3: Hát és nagyszerűen énekli, és szóval ez mindenféle értelemben hízelgő, és még azt is el kell mondjam, hogy a legtöbbször az Erik.
2: Templi Erik.
3: A Templi Erik, ahogy kíséri, én nagyon szeretek zongora kísérni. Tehát én nagyon szeretek énekeseket kísérni. és nagyon figyelem, hogy ki hogy kísér. És ő, fú, nagyon-nagyon jól. Nagyon-nagyon.
2: De ez egy fura dolog, mert hogy azért te egy szólista is vagy. És a zongora kísérés az azért az egy alázatos műfaj. Mert hogy muszáj figyelned a másikra, muszáj aládolgoznod a másiknak.
3: De ez a,
2: ez ilyen ez kettős
3: a
2: én.
3: De hát ez a kihívás. Nem az, hogy csinálok, amit gondolok, aztán gyere utánam.
2: Majd lesz valami.
3: Majd csak lesz valami, nem. No, de egy zongora kísérő az a támasz. A támasz is, meg az a vasutas, aki sötétbe a, nem tudom mikor van az, amikor hóban vagy sötét, de megy a lámpával a mozdony előtt. Az a zongora kísérő, ha komolyan veszi magát, vagy a művészt meg magát.
2: Ez milyen szép kép volt. Dalok a szívről, ez a második etap.
3: Igen.
2: Vannak másfajta dalaid, amik nem a szívről szólnak tulajdonképpen?
3: Persze. Szerintem sok. Meg én velem mindig előjön az, hogy ha én vagyok terítéken, akkor mindjárt olyan melankólia. És persze, hát az nagyon szép dolog a zenében a melankólia, de én meg közben állandóan azon rugózok, hogy az iróniát mikor tetszik már észrevenni, én mindig azt hiszem, hogy milyen édes vicceket sütök itt el, és semmi.
2: És nem?
3: Hát néha valami kicsi. És közben én meg azt hiszem, hogy én ironizálok sokszor a dalszövegekben.
2: Nem lehet, hogy a dalszövegekben a direkt poénok jobban sülnek?
3: Hát nem tudom.
2: Tehát lásd például biztos. A rozsdás szög van, igen, a szívekben. Hát azt mindenki értette. Igen. És senki nem képzelte el a rozsdás szöget.
3: Igen, hát de mondjuk a dalok a szívről az se lesz azért egy olyan koncert, hogy most akkor zokogjunk egy jót, de az inkább egy zongora körüli koncert lesz. Tehát ahogy a hódolat a női hanghoz, ami a női koncert lesz, ahol nyilván fognak férfiak is óbégatni, mert hát akkor meg nem érzékelem, hogy milyen csodákat hallok a felsőbb regiszterekből, vagy nem érzékelem annyira, és ott inkább lesz valami zenekarra hasonlító együttes féleség, amit úgy most próbálok összébb húzni a fejemben, hogy már valami rendet kezdjek el csinálni. A második etap, a dalok a szívről, az inkább arról szól, hogy a zongora körül érkeznek így szólisták, hangszeres szólista, meg hát egy csomó dolgot egyedül meg kell csinálnom, amik mindig is úgy voltak, hogy egyedül egy zongora.
2: Ez a melankolikusan eldünnyöksz kategória?
3: Hát, ha sikerül.
2: Egy szöveget sokáig írsz? Vagy ezek kipattanak?
3: Én lassú vagyok, tehát én igen. Egyszer volt, hogy megírtam a szöveget egy ütőhelyemre, vagy egyre emlékszem, az a doktor Bánat volt benne a stúdióban, a drága jó Kis Pista a keverő asztalnál dolgozott nagyon, és én meg bementem a játszó stúdióba, és a zongorán elkezdtem vacakolni, és eszembe jutott ez a doktor Bánat, és elkezdtem ott így írogatni a szöveget. És akkor kész voltam egy óra múlva, és föl is játszottam egy ilyen demo, mi úgy hívjuk, hogy demo felvételt, ami csak mondjuk egy vázlat, egy ilyen első nekifutás, de úgy különben, fú, csiga vagyok. Csiga
2: a könyveid sem. Kapcsán mondtad, igen, hogy a kéziratokat megszerezni tőled, az egy nagyon komoly kihívás volt a kiadónak. De hát egy dalszöveg az lehetne más. De akkor ezek szerint ez sem annyira. Bandásdi, ez lesz a harmadik.
3: A harmadik a Bandásdi lesz.
2: Ez neked ugye Omega meg LGT. Ha igazán a klasszikus bandákat nézzük.
3: Hát nyilván történelmileg igen, hogy Omega meg LGT, de aztán nem tudom, 2009-ben adtam az első olyan koncertet, azt hiszem, Illetve az első olyan nagy koncertet az Arénában, de 2002-ben már volt úgynevezett saját bandám. Hát ugye LGT már nem játszott, és akkor összeraktam az úgynevezett saját bandát, ami most is tulajdonképpen. A magja az azóta is megvan, vagy azok az emberek még mindig mellettem vannak egy csomóan.
2: De ez a bandásdi, ez egy igazi nosztalgia buli lesz LGT-kkel és társaival, vagy, nem, vagy nem egy csodát, mert hogy ez a jelen idő.
3: Igen, de hát tudod, annyiszor beszéltünk róla, hogy én nem fogok eljátszani semmit úgy, ahogy szóval nem fog eljátszani egy 60 éves Omega dalt pont úgy, ahogy az Omegával játszottuk, mert ez a dal lényege, hogy a dal tovább él, és én nem akarom leutánozni az Omegai játékunkat, és nem is izgatna föl. Tehát az, hogy ilyen reprodukciókat csinálni, az rohadtul nem érdekel, hanem, hogy mi van ebben a dalban, tudod? És akkor ott ülök, és mit tudom én, és nem tudom kiszámolni, de nagyjából 60 éve, hogy Omegás kezdtem lenni, talán hát, majdnem.
2: Kicsit
3: majdnem.
2: Később, igen.
3: Igen, nem, majdnem,
2: mondjuk
3: igen.
2: 58
3: éve.
2: Tudod? Majd én kiszámolom helyettem.
3: Köszönöm, igen. Hát tudom én, tehát így leülök, és nézem, hogy én szerettem azt a dalt, hogy ismertem egy lányt. És akkor nézem, hogy mit lehet ebből visszahozni, és egy tök másik. És már úgy, ahogy most mi játszunk. Tehát, hogy óriás, szerintem nekünk óriási élvezet van abban, hogy van valami foszlány így a régről, meg ott megvan a szöveg is, essünk neki. És akkor lesz belőle egy majdnem úgy dal. Meg van, amikor az is szórakoztat, hogy tulajdonképpen olyan átfedések vannak az én meglátásom szerint a késői Omega meg a korai LGT között, hogy lehetne cserélni dalokat. Tudod? Tehát mit tudom én, a Sötét a várost, ami egy Omega szám volt, nem volt olyan túl nagy, túl híres dal, utálom a sláger szót, de szóval nem, de azért egy nagyon masszív dolog volt.
2: Ugye akkor az volt a sláger, nagy koncert. A rádió játszott, ezt nem igen. Nagyon játszotta.
3: Igen, de ez egy nagy koncertdal volt. Ezt és a Kotta nélkült, azt simán összekötheted. Tudod?
2: Össze is fogod?
3: De most elárultam valamit, és nem, de nem
2: na
3: biztos.
2: Jó, de mind a kettő belőleg jött. Hát ugye nem telt el sok idő, hát a Kotta nélkül az egy nagyon korai LGT.
3: Igen, igen. De hogy valahogy ez olyan jó érzés, hogy így, amikor tudod, benyúlsz egy fiókba, ahol már nagyon rég nem turkáltál, és akkor megtalálsz kincseket, vagy olyan dolgokat, amiknek úgy nagyon tudsz örülni. És mi össze fogunk rakni, ugyanúgy, mint ahogy elindítottuk az Aréna koncertet is, úgyhogy nem tudom én, 15 perc volt az első dal, amit egyszerűen nyitánynak mondtunk, és volt benne 17 dalból idézet. És akkor ezeket zeneileg megpróbáljuk föl sroffolni.
2: Hát az a nagy dolog, hogy azt a 17 idézetet mindenki tudta azonosítani, aki ott volt. És hát én azt gondolom, hogy ez az életmű. Hát ez.
3: Nem tudom, de...
2: De ha benyúlsz a fiókba, van olyan, amit így félredobsz? Jó, hát ezt hagyjuk.
3: Hát van.
2: Nem mindenre nézel szeretettel?
3: Nem így fogalmaznék, hanem úgy, hogy vannak dolgok, amiket elszúrtam. Tehát egyszerűen vannak dolgok, amik úgy...
2: Helyrehozhatatlan? Mondjuk egy ilyen átdolgozással?
3: Lehetne rajta dolgozni, tehát azt gondolom, hogy akkor is olyan voltam, egy nagyon, nagyon másik szinten, mert kezdő voltam, gyerek voltam, nem nőtt még a bajuszom, tehát hogy akkor is olyan voltam, hogy azt gondoltam, hogy vagy nem is gondoltam végig, hogy valamit csak akkor adunk ki a kezünkből, hogyha ha úgy érezzük, hogy az rendben van, és ebben nem volt vita az Omega, és köztem, ugye én utolsónak szálltam be, tehát én voltam a legfiatalabb, nem az elefánt volt a legfiatalabb, én voltam a legkésőbbi ember. És az alapító megánsok mind 5 évvel idősebbek voltak nálam, ami azt jelentette, hogy én egy 18 éves kis csávó voltam, ők meg diplomás emberek.
2: Tudod, igen, felnőtt hát férfiak, te meg jöttél a gimnáziumból.
3: Jöttem a konziból, és nem volt még saját borotvám. Szóval igen, sok mindenből lehet. Egy dalnak ez a lényege, hogy te mit képzelsz mögé, meg mit hallasz. Amikor mi ketten hallgatunk egy dalt, és azt mondjuk, hogy ez a dal gyönyörű, ez csodálatos, és megkérlek, hogy te Egon, mondjál már valamit, hogy miért. És elkezded mondani, és én ugyanazt a 10 pontot adom, szoktuk így ezt egyszerűsíteni, és én meg tök másokat mondok. Tehát az, hogy mennyire hát biztos, lényeg, hogy mi ugyanazt halljuk, azt nem tudom.
2: De az mindegy, nem?
3: Hát mert tök mindegy, hatnia, ezért lehet.
2: Hatnia kell, az a fontos.
3: Így van, meg hogy ezért kell, hogy ezért csodálatos, hogy így a daloknak egy jó része életre van ítélve. És előveszi valaki, hát mondok valamit, a Kézen fogsz és hazavezetett, az Andrisnak írtam, a Kernnek.
2: Igen.
3: Ugye annak megvan a története, nem fogom most elmesélni, hogy én elmentem hozzá lemondani ezt az anyagot, mert nem tudtam elindulni. Nem tudtam elindulni, hogy nagy lemezt csináljak az Andrisnak. És ez többes szám, tehát a Dusán meg én ültünk, és a világon semmi nem sikerült. Minden, inkább ezt hagyjuk. És akkor elmentem az Andrishoz késő este, akkor ottan iszogattunk, és kifele menet volt egy ilyen másodpercnyi intermezzo, hogy elbotlottam a táskájában az előszobában, mert ledobta csak úgy a földre, és abból kivett egy fényképet, és azt mondta, hogy látod, pedig meglett már a borítót is elterveztem. És hazafelé menet, a taxiban elkezdtem írogatni, de még csak azt sem mondom, hogy írogatni, szóval elkezdtem így gondolkodni ezen, hogy egy pasas, aki ott van a lóversenypályán a verseny után mindenét szokás szerint elvesztette, és akkor ez úgy valamit elénekel, és akkor reggelre elkészültem vele. És fölhívtam az Andrist, hogy mégis. És utána már jött a többi dal. De mondjuk ismert dal lett, meg olyan kedvelt dal lett. De utána én is átvettem az én koncertműsoromba. Ismert dal lett, és kész. És egyszer csak jött 2010, nem tudom mennyi, és műsorra vette a Csík, a kis Tibivel, és lett 26 millió kattintása.
2: Egy másik élete lett.
3: Egy tök másik élete lett, érted? És valamit én is megértettem a saját dalomból, meg én is beszálltam utána, és most az új felrakásnak, a régit ki tudja miért valaki levette a YouTube-ról, most az új felrakás is tart, mit tudom én, 6-8-10 millió kattintásnál. Tehát ott van egy dal, és 30, vagy 20, igen, nagyjából 30 év múlva egyszer csak üt egy nagyot. Hát ez az, amit nem lehet elmagyarázni. Ez az, amit erre nem tudsz fölkészülni.
2: De ha már itt tartunk, fölvittél egy dalt egy politikai színpadra. Ott nem féltél attól, hogy kap egy másik életet, és azt majd aztán nem fogod szeretni, hogy ez a miniszterelnöki eskü utáni Kossuth téri színpadi megjelenésed, ami sokakat meglepett, mert sosem láttunk politikai színpadon. Igen.
3: És egyébként nem voltam soha. De én elképzeltem, amikor fölkértek, a Geszti hívott föl, hogy engem keresnének, és akkor én elképzeltem, hogy milyen lesz, hogy ott van az a rengeteg ember, tudod, és akkor én kísérem őket zongorán. Tehát, hogy ott van egy alkalmi kórus.
2: Így lett.
3: És olyan, és annyira úgy lett, ahogy elképzeltem. Tudod, elképzeltem azt, hogy ez az a pillanat, amikor én ezt a dalt, de nem ilyen marketing jelleggel, és nem is biztos, és nem is mondtam el, hogy átadom egy nálam nagyjából 30 évvel fiatalabb pasinak, a Wunderlichnek, meg egy 40 vagy 50 évvel fiatalabb a Meringer Marci. És ugye úgy osztottuk föl a dalt, hogy a második verszakot a Bundi énekelte, és a harmadikat a Marci énekelte, és én ezt átadtam, és kész, tudod? Szóval nagyon, nagyon, nagyon érdekes volt.
2: A Kongresszusi Központban 2027 januárjában muzsikálsz. 2027, azért ez kaland önmagában. Mondod, hogy mikor kezdted az LGT-t? 58 éve, nem az Omegát, 58 éve. Szóval, hogy azért ez óriási dolog. Ez így két évszázad, ha úgy tetszik.
3: Hát igen, én a múlt évszázad közepén születtem, úgyhogy hát így meg akarom próbálni, mert nem lehet tudni, hogy meddig próbálkozhatsz, tudod?
2: Ez 8 nap, 8 előadás, ez olyan, mint régen egy turné, egy zenekar.
3: Persze, egyébként azért mondom, hogy ez nem egy akkora dolog, 8 nap alatt próbálunk 8-at. Jó, van olyan, hogy vasárnap nem próbálunk, és ha próbálunk, akkor meg 6 órát nyomjuk. Jó, itt fegyelmezettebben kell, itt nem lehet megállni két dal között, hogy beszélgetünk egy kicsit, de végül is azt gondolom, hogy ez nem valamiféle hősi vállalás.
2: De ha lesz, azt várod?
3: Én nagyon, mert hogy mindig bennem volt, hogy de van, amire szórószorra emlékszem, hogy amikor azt mondtuk 2013-ban a drága jó szegény Brádi Marcinak, aki rendezte a koncertünket, hogy Marci, mi leginkább csinálnánk egy maratont. És kezdődött ez a, hogy 5-6 órás legyen, és akkor eljátszunk 50 dalt, vagy 40 dalt. És Marci mondta, hogy jaj, könyörgöm. Nem így mondta, hogy hülyék vagyunk, de sokkal erősebbet gondolt. És akkor erről le kellett tenni. És nekünk a próbateremben ott volt a falon, ott volt 60 körüli dal cím, hogy ezeket próbáljuk, ebből válogattunk, és bele voltunk ebbe állva, de hát ez nem jöhet össze, rendben van. Eljátszottunk 3 óra 20 percet, azért az elég durva.
2: Na, annak a duplája ment volna még.
3: Igen. Eljátszottunk 3 óra 20 percet, ami azért egy elég masszív koncert idő. És jöttek a levelek, hogy annyira gyönyörű volt, és hogy köszönjük, és hogy és tudod, így kezdesz így leolvadni, és akkor jön az első levél, hogy nagyon-nagyon szép volt, és nagyon köszönjük, és nem hiába utaztunk 170 kilométerről, de miért nem játszottátok el és akkor felsorol 3 dal címet. Tehát, hogy nekünk volt igazunk.
2: Na de ez most is így lesz, ugye tudod?
3: Hát jó, de legalább...
2: Hát 700-ból mennyit fogtok eljátszani?
3: 75-69-et, nem tudom még.
2: Biztos hiányzik a másik 600-ból valamennyi.
3: Hát ez jó, de akkor már tényleg nem veszem magamra.
2: Hát ez ilyen. Hát jó, beszélünk utána.
3: Hát mindenki.
2: És elmeséled, hogy milyen élmény volt ennyit játszani, ennyi dallal egymás után.
3: Nagyon. Jó? Én nagyon örömmel elmondanám. Biztos, hogy nem lesz egyszerű, meg biztos, hogy lesznek keserves mondataim is, hogyha elmesélem, de szeretnék ennek neki menni.
2: Háromféle Presser koncert, a Presser Maraton, Presser sorozat, és most itt a Húzósban Presser Gábor. Köszönöm.
3: Én nagyon köszönöm.
2: Örülök, hogy itt voltál.
3: Én nagyon örülök, köszönöm, szia.
2: Köszönjük a figyelmet, jövünk egy hét múlva megint a Húzóssal. Minden jót kívánok, viszontlátásra.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Sok szeretettel üdvözlöm Önöket az Adj esélyben ezúttal is. Nem akármilyen témában fogunk kezdeni, és vendégem Butz Magor, junior primadíjas zeneszerző, a Térszínház Egyesület elnöke, igazgatója és művészeti vezetője lesz. Sok szeretettel köszöntelek nálunk.
2: Szervusz, a hallgatókat is köszöntöm.
1: A kutyák és az emberek kapcsolata évszázadok óta különleges kötelék, most pedig mindez musical formájában is életre kel. A következő percekben a Jó kutyák című különleges kamaraszínpadi előadásról beszélgetünk, amely humorral, zenével és érzelmes pillanatokkal próbálja közelebb hozni egymáshoz az ember és kutya világát, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Honnan jött pontosan a Jó kutyák musical alapötlete?
2: Hát Gregor Bernadett és a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány keresett meg, hogy előadások előtt ők szoktak tartani ilyen preventív alkalmakat, ahol a kutya-ember viszonyon próbálnak jobbítani, és a Térszínház annak a Térszínház előadásai előtt is esetleg lehetnének-e ilyenek. Én egyben a Térszínház, Kamara Színháznak is a vezetője vagyok, és mondtam, hogy hát természetesen lehetnek, de mit szólnának hozzá, hogyha készülne egy új darab kifejezetten ezzel a tematikával, és ők nagyon pozitívan reagáltak, mondták, hogy szakmai segítséget és egyéb segítséget is igyekeznek adni, és már rögtön bevontam alkotótársakat ebbe, Kay Ádám személyében, aki a szövegíró, dramaturgia írója az egész sztorinak, és Vörös István költő is nagy szerepet vállalt abban, hogy az alap koncepciót összeraktuk, és hát innen indult a története ennek a darabnak.
1: Miért lehet érdekes az emberek számára, ha tetszik így kutya szemszögből látni a világot?
2: Hát ugye azon gondolkodtunk, hogy nagyon sok esetben olyan műalkotások születnek állatos témában, és a történelem során is nagy részt inkább olyanok vannak, ami igazából az emberekről akar szólni, csak ilyen állatbőrbe bújtatott problémákkal, vagy állatbőrbe bújtatva beszél az emberi problémákról. Mi ugyan nálunk is nyilván beszélnek a kutyák és énekelnek, de azért igyekeztünk egy olyan sztorit felvázolni, ami valóban a kutyákról szól, a kutyák problémáiról szól, és ehhez egy jó eszköznek tűnt az is, hogy azon kívül, hogy olyan kutyák is szerepelnek az előadásba, akik tényleg ebbe a keretrendszerbe kutyának minősülnek, vannak olyan emberek is, akik gazdik, és hát egy szimulációs rendszer keretében kutyává változnak, és hát az egész sztori is arra épül rá, hogy mind a kutyák reménysége, mind a mi reménységünk az, hogy ezek a szereplők azáltal, hogy kutyaszemmel látják a világot, javítanak saját magukon is, és jobb emberré válnak később.
1: A darab elsősorban a kicsiket, a gyerekeket, vagy a felnőtteket célozza meg inkább?
2: Én azt mondom, hogy elsősorban az ifjúságot és a felnőtteket. Nem nagyon tudnám szétválasztani a kettőt, de a gyerekeknek is ad sok minden. Most már volt több olyan bemutató keresztmetszet korábbi verzióknak egy-egy kisebb, szűkebb körű előadása, ahol már látszódott az, hiszen voltak gyerekek is a közönség sorában, hogy őket is leköti. Lehet, hogy nem minden részletét értik minden szempontból, hiszen az idősebb korosztály számára azért, meg az ifjúság számára már hát sok olyan információ, ami inkább talán nekik szól, mint a legkisebb gyerekeknek, de őket is lekötötte. Tehát igazából én azt tudom mondani, hogy minden korosztálynak megfelelő, de azt tudom még hozzáfűzni, hogy inkább az ifjúság és a felnőtt korosztály az, aki minden ízében fogja érteni az összes utalást és preventív célú tanítást.
1: A musicalben komolyabb, érzelmesebb pillanatok is helyet kapnak majd?
2: Így van, tehát az egész főképpen az a sztorinak a váza, hogy van egy kutya kommandó, akik az emberi hatóságokkal együttműködésbe küzdenek együtt egy jobb világért, és hát bizony ebbe találkoznak olyan esetekkel, amiket rögtön átadnak az emberi hatóságoknak, viszont olyan esetekkel is, akik hát úgymond javíthatóak, jó szándékúak, csak maguk sem tudják, hogy kéne ezt a kutyákkal való viszonyukat rendezni, és akkor őket egy ilyen vaurgatórium nevű helyre viszik, és ez a vaur szimulációs rendszer keretében egy történelmi utazáson vesznek részt, ahol kutya képébe mindenféle történelmi koron, hát így korba így belekostolnak, és ott látnak olyan szituációkat, meg átélnek olyan szituációkat, ami az ember és kutya kapcsolata köré épül. Ez egészen az őskortól, tehát az első farkas, aki már falkatag lett, ezáltal, vagy falkatagként gondolt az emberre, tehát tulajdonképpen az első kutyától kezdve egészen az űrkorszakig, lajkáig követjük az eseményeket, és hát utána van ugye a tanulságok levonása. Úgyhogy ebben a sztoriban azért nagyon sok érzelmes pillanat is benne van, hiszen azért ezek a kis epizód történetek mind-mind azért olyan sorsokat is bemutatnak, amiben hát a kutyák mindenképpen elszenvedői annak a helyzetnek, hogy azok, akiknek nagyobb felelőssége van az ő életsorsukban, az ember hogyan bánik velük.
1: Hogyan készült a zenei világ és a látvány? Voltak kihívások?
2: Igen, ugye ehhez azt a kis háttérinformációt is el kell meséljem, hogy egy folyamatban gondolkodtunk az elejétől fogva. Tehát a hazai szénától kicsit eltérő módon tényleg ilyen több fázisban mutattuk be az előadást, és ahogy már elkészült egy-egy része, már is igyekeztük, ha szűkebb körbe is, de megmutatni a közönségnek, és a visszajelzéseket beépíteni a munkánkban, és végig gyakorlatilag egy ilyen műhely munka keretében a színészek nagyon hamar elkezdtek bekapcsolódni ebbe a folyamatba, először ketten, a jelenlegi verzióban pedig négyen mutatják be, ez már egy kerek egész kamara verzió lesz, tehát egy másfél órában, ugyanakkor a távlati terveink azért azok elnyúlnak a nagy színpados verzióig, hiszen az elejétől fogva mi alkotók úgy gondolunk erre a darabra, hogy nagy színpadon is meg tudjon élni, majdan kórussal, tánckarral kiegészülve. Ez most egy négy szereplős, a négy színész az több szerepet is játszik, kamara színpadi verzió lesz, de a kamara színpadi körülményekhez képest tényleg nagyon ügyeltünk a látványra, úgyhogy csatlakozott is a csapathoz egy animációs, Blanco Eszter, aki egészen különleges vizuális világot fog teremteni vetítés formájában. Tényleg ilyen rajzfilmszerű hátteret kell elképzelni, ami tulajdonképpen egy külön kis csodája az előadásnak, ami párhuzamosan ugye az egyéb látványelemekkel egy önálló ívet is leír.
1: Mennyire nehéz szerinted úgy edukálni, hogy közben szórakoztató is maradjon az előadás és ennek a mondandója?
2: Hát én hiszek benne, hogy a kettő összeegyeztethető. Ez egy kicsit a zenét is érintő kérdés, hogy függetlenül a sztoritól arra törekedtünk mind a szövegben, mind a zenében, hogy olyan szakmai fogásokat is használjunk, amik egyfajta klasszikusabb értékrendhez is igazodnak. Tehát például számomra zeneszerzőként A klasszikus zene az egy alapvető forrása az életemnek, és sok más stílusban is jelen vagyok, és közreműködöm. És a musical az egy tökéletes keret arra, hogy ezeknek egy fúziója létrejöhessen, anélkül, hogy túl akarnám terhelni a szórakozni vágyókat, mégis azért elrejtek benne olyan eszközöket is, ami adott esetben nem csak a népszerű műfajoknak a tipikus elemei, úgyhogy ebben való egyensúlyozás, ez egy nagyon izgalmas feladat volt, és ez hát aztán kiterjed mindenféle másra is, ami akár a színészjátéknál is van, találunk ilyen elemeket, akár a szövegkönyvben magában is. Tehát alapvetően megőrizzük a musical derűs, szórakoztató, jól érthető világát, de nagyon sok olyan elemet is használunk, ami azért nem csak a showról, hanem valamiféle távlati eszköztárról szól, akár pusztán szakmai alapon is, meg hát aztán a mondandót tekintve meg főleg. Úgyhogy én szerintem a kettő teljesen összeegyeztethető, sőt, tehát nem úgy kell ezekre gondolni, hogy amiből tanulunk valamit, vagy ami elgondolkodtat, az feltétlen fárasztó kell, hogy legyen, vagy amiben olyan szakmai eszközök is vannak, ami kicsit úgy megtornáztatja az agyat, az mindenképpen fárasztó, és ami pedig könnyed, mint a limonádé, az nem tudja megülni az ember gyomrát soha, mert ugye tudjuk azt is, hogy ha túl sok cukrosat iszunk, az ugyanúgy rosszul lehetünk, mint a túl sok keserítől. Tehát én abban hiszek egyébként az általánosan is, hogy
1: legyen egyensúly.
2: Hogy ezt az egyensúlyt kell keresni, és tényleg, hogyha lehetőleg skatulyák nélkül, tehát levetkezni azokat a skatulyákat, amik esetleg korlátoznák az ember gondolkodását rossz irányba, itt egy skatulyákon túllátva észrevenni azt, hogy mi az az egyensúly, ami optimális, mi ebben törekszünk erre az egyensúlyra, remélem, hogy sikerül, de hát majd sikerül a kedves nézők.
1: Mitől lehet aktuális még ma is beszélni az ember és kutya kapcsolatáról, újra-újra feldolgozni ezt a történetláncot?
2: Hát először is nem vagyunk az út végén, tehát nagyon érdekes, hogy ez egy nagyon-nagyon régi történet az ember és kutya, illetve hát azért az ember és állat kapcsolatra is sok mindenben vonatkoztatható, maga az ember-kutya kapcsolata is, de maradva a kutyáknál, szóval nagyon régre visszamegy, de valahogy mégse tudtuk teljesen megoldani, még mindig nem. Úgyhogy tengernyi a feladat azzal kapcsolatban, hogy a felelős állattartás az minél inkább köztudott legyen, minél inkább fókuszba kerüljön. Úgyhogy anélkül, hogy ilyen didaktikus módon koncentráltunk volna arra, hogy igen, most akkor ezt az állattartással kapcsolatos kérdést most az konkrétan is így jelenjen meg, anélkül azért mégiscsak olyan témákat, helyzeteket hoztunk létre, amik alkalmasak arra, hogy tematizálják ezeket a kérdéseket, így szoktam megfogalmazni. Tehát, hogyha ehhez a kapcsolódik egy preventív alkalom, már pedig fog, most a díszbemutatón még nem, de az őszi alkalmakon már igen, akkor minden egyes elem olyan lesz, hogy arra visszautalva egészen konkrét élménnyel tud összekapcsolódni, már egy kicsit akár szárazabban, direktebb módon tanító jelleggel is megfogalmazott állítás. Úgyhogy ez mindig aktuális, és tényleg ugye annak a megfogalmazása is ráérzése, hogy a kutyák azok a mi barátaink. És ők nem a szőrös gyerekek, és ők nem egy a farkas élethez hasonlatos szabadságot kedvelő valakik, hanem ők olyan fajta szabadságot várnak, mint egy barát, és olyan fajta köteléket is. Tehát a tudomány is most ezt mondja, nekünk még az automatizmusunk is, hála Istennek, ilyen volt, úgyhogy sokat nem is kellett máshogy gondolkodnunk, mint azelőtt. És azért ennek, hogy ne csak üres szavak maradjanak, vagy ne csak szólamok, azért ebbe a folyamatban nagyon sokat segíthet a művészet, ami képes arra tényleg, hogy érzelmeken keresztül bevonjon nézőket ezekbe a problémakörökbe.
1: Felhívja a figyelmet bizonyos problémákra.
2: És hiszek abba, hogy aztán ez hosszú távú hatással tud lenni a társadalomra, úgyhogy mi azért dolgozunk ez ügyben is.
1: Mikor láthatja a nagy közönség a darabot?
2: A díszbemutatónk az június 1-én lesz a Térszínházban, az a Kobuci kettő szomszédságában működő kamaraszínház, és utána ősszel pedig repertoárszerűen játsszuk folyamatosan. Úgyhogy a nyár folyamán már kint lesznek az időpontok, és a Térszínház honlapján is lehet érdeklődni.
1: Ajánlom mindenki figyelmébe ezt a darabot, hiszen rendkívül fontos témákat érint. Bucmagort hallhatták mai adásunkban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogy interjút adtál nekünk.
2: Köszönöm szépen.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Következő vendégem Pázmándi Németh Szilvia, a Pázmándi Tanya Esztergom egyik megálmodója és tulajdonosa. Családjával a természetközeli életformát próbálja megőrizni és továbbadni a mai rohanó világnak. Nekem volt szerencsém ellátogatni hozzájuk, mi több vendégeskedni is náluk, és azt kell, hogy mondjam, hogy egészen rendkívüli az ő munkásságuk. Szilvia egyébként a közösségi oldalán rendszeresen oszt meg kertész állattenyésztéssel és vidéki életmóddal kapcsolatos gondolatokat, ezzel is inspirálva másokat erre a rendkívüli érdekes életre. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál hozzánk.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy jöhettem.
1: Hát nagyon régen találkoztunk, de tényleg muszáj szót ejtenünk a munkásságotokról. Hogyan kezdődött az ötlet? Neked ez már gyerekkori hitvallásod volt?
3: Én azon szerencsések közé tartozom, aki nem az elunt fővárosi vagy nagyvárosi élet után dönthettem úgy, hogy akkor Tanya, hanem én Tanyán nőttem föl. Tehát én alföldi gyökerekkel rendelkezem, én ott gyerekeskedtem, én 24-25 éves koromig én ott is éltem, és tehát igazából nekem az urbánus lét volt abszolút idegen. És hát egy néhány évet ugyan tartózkodtunk falun, de azt én is, meg a férjem is úgy éreztük, hogy ez nem az, amit mi szeretnénk. Aztán jött lehetőség arra, hogy a Tanyát, ami részben családi dolog volt, hogy akkor azt visszavegyük, és volt pár egyéb olyan tényező még, ami miatt azt mondtam, hogy akkor irányt anyára inkább, az mindenkinek jobb lesz.
1: Hogyan fest egy napotok? Családanya is vagy, gazdálkodsz is, állatokat is tenyésztetek? Rengeteg sok mindent csinálsz.
3: Sok feladat van, de én azt gondolom, hogy tehát a tartalmas életben hiszek, tehát a semmittevésben és a majd lesz valamiben, ebben annyira nem. Tehát nyilván reggeli rutin a kisgyerekkel, óvoda. Aztán, mivel még nem tartunk azon a szinten, hogy a gazdaság fönntartja saját magát, ezért kívülről kell pénzt belevinni, tehát munkám is van, ami egyébként szintén az állattenyésztéshez kapcsolódik, tehát, hogy dolgozni megyek, aztán a férjemmel felosztjuk, hogy ki az, aki éppen az állatos aznap, hogy ki az, aki körbe szaladja az állatokat, délután pedig akkor állatok megint, kert, gyerek, stb. És aztán egyszer csak hamar vége van a napnak, tehát hogy igazából mindennek van amúgy helye ebben a történetben.
1: Van benne akkor rendszer.
3: Van, ezt rendszer nélkül nem lehet.
1: Mit gondolsz, hogy miért annyira fontos és aktuális a mai világban arról beszélgetni, hogy hiába kicsi egy gazdálkodás, de minőségien és életszerűen működik, nem föltől elrugaszkodottan?
3: Egyrészt azt gondolom, hogy nagyon fontos kiemelni azt is, a covidos idő nagyon jól rávilágította arra, hogy a rövidellátási láncoknak oltári nagy szerepe van, tehát nem lehet megengedni azt egyetlen nemzetgazdaságban sem, hogy teljesen ki legyünk szolgáltatva a multiknak, meg a kívülről bejövő dolgoknak, és a mikroközösségek szempontjából is nagyon fontos dolog az, hogy ezeken a rövidellátási láncokon keresztül tudjanak egymáshoz kapcsolódni, illetve ez az egyik fele, a másik fele pedig az, hogy ma nem nagyon van olyan család, nem csak Magyarországon, Európában is nagyon sok helyen, ahol valamilyen ételérzékenység ne lenne. Most ez tök mindegy, hogy glutén, tej, vagy bármi egyéb, tojás, nem tudom, tehát hogy bármilyen, és ezek azért nagyon sok esetben gyökeret vernek az üzemszintű állattenyésztésben.
1: Szerinted mikor tudtunk ennyire elrugaszkodni a talajtól, hogy ennyire nincsen realitásunk a régi kor állattartásához, tenyésztéséhez?
3: Magát kimondottan a pontot szerintem nagyon nehéz lenne megfogni. Én talán ott keresném egy kicsit, hogy ugye azért mi hasonló korosztály vagyunk időben, hogy a mi szüleink és az ő szüleiknél látszódott egy törés, amikor is a kétkezi munkának kezdett halványulni az értéke, és amikor mindenhol azt mondták, ó, gyerekem, tanuljál, mert ne csináld azt, amit én, mert ne gebedjél a fóliába, nem kell a vasvilla végén állni, és akkor fú, majd te vezető ember leszel, meg nagy ember lesz, tanuljál. És hogy akkor kezdett így halványulni ennek a kétkezi munkának a lényege, és aztán meg hát nyilván a kényelem az nagy úr, és az nagyon hamar el tudja vinni az embereket, és én itt látom egyébként az elsődleges, meg hát sokkal kényelmesebb a tálcás csirkét levenni, és a stíren nyírt gyepes kis udvarral élni a kis életet, mint az, hogy akkor az állatokról kelljen gondoskodni, hozzájuk is kelljen igazítani a napi rendet, tehát hogy azért a kényelem az nagyon, nagyon fölváltotta ezeket a dolgokat.
1: Mit tapasztalsz, hogy mennyire vannak törekvések visszatérni inkább a természetes megoldásokhoz, akár az én generációmat is, vagy ha a közös generációnkat nézzük? Ha valaki állattartáson gondolkodik, mennyire néz utána a dolgoknak, útközben derül ki, hogy vannak előre nem látható zökkenők?
3: Azt gondolom, hogy ez megint egy kicsit ilyen szétválasztós. Tehát van, aki nagyon tudatosan megy abba az irányba, hogy ezt csinálja, sokat tanul, sokat kérdez, elmegy olyan helyekre, ahol tud tanulni. A másik pedig, hát kicsit egy negatívabb végletként látom, hogy kicsit a lepkekergetős, a nagymamámnak volt tisztjukja típusú hozzáállás, és mivel állatorvos körökben sokat forgok, így a kijárós praxisban lévő állatorvosok fogni szokták a fejüket időnként, hogy ezért olyan emberek tartanak állatot, akinek nem biztos, hogy kellene. Tehát, hogy és itt a szemlélet is nyilván nagyon megváltozott, hogy régen, ha maguk nem tudták megoldani a problémát, akkor az állatorvosnak volt annyi becsülete és tisztelete, hogy evidens dolog volt az, hogy neki szólunk, de ma már nyilván a Google jó barát, és akkor majd ott megkeressük, meg beírkáljuk el a közösségi csoportokba, hogy egyébként ez történt az állattal, mi legyen, és ilyenkor mi, akik régóta foglalkozunk, ezzel mindig fogjuk fejünket, hogy állatorvos, az esetleg nem jutott eszedbe? Tehát, tehát van egy nagyon felkészületlen réteg is, aki csak szeretetből, meg elfogultságból, meg egyéb indítatásokból tart állatot, amit nem biztos, hogy annyira kellene.
1: Mint szakértő azért te nagyon sok olyan helyre is eljutsz, ahova mondjuk egy laikusnak nincsen belátása. Például az ipari állattenyésztésben azért vannak olyan szürke zónák, amikről senki nem beszél, pedig nagyon sok szót kéne ez ügyben emelnünk. Mik a legnagyobb problémák, amiket tapasztalsz?
3: Erre megint nem tudok egyöntetű választ adni, mert tehát ezt megint kétfelé szeretném szedni. Vannak olyan helyek, ahol nagyon sokat tettek az utóbbi években azért, pénzt és energiát nem kímélve, hogy tudjanak úgy fejleszteni, hogy mind az utóbbi években azért, pénzt és energiát nem

0: belefele nem tettek energiát, pénzt, stb. Nem lettek a megfelelő fejlesztések megcsinálva, és nyilván mindenki tudja, hogy ha most ezeket újra kéne engedélyeztetni a nulláról, ezek már soha nem kaphatnának egyébként semmit, de mivel fönnállóak, ezért ugye ezzel a résszel nincsen probléma, és itt látom azt, amikor nem fejlesztenek vissza, nem tesznek bele elegendő energiát, az tud nagyon nagy problémákat generálni.
1: Az állatok jóléte egyértelműen visszavezethető ránk is, tehát a mi minőségi étkezésünkre, minden egyébre az életünkre is kihat. Mit gondolsz, hogy hogyan lehet ez ügyben lépéseket tenni? Mit kell nekünk állattartóként első körben tudomásul vennünk?
0: Én azt gondolom, hogy a háztáji állattartásra nyugodtan ki lehet mondani, hogy ez nem egy jövedelmező dolog. És ezt el is kell fogadni.
1: Hogy érted, hogy nem jövedelmező?
0: Tehát az, hogy például nekünk is a Baromfi állomány, az tavasztól őszig nagyságrendileg tojnak, és utána van egy őszi-téli leállási időszak, amikor pihennek a madarak, amikor hideg van, nincs annyi fény, stb. És persze bele lehet-e mahinálni mindenbe, tehát ebbe is belemahinálhatnék fénnyel, meg fűtéssel, meg minden egyébbel, de nyilván nem teszem, mert elfogadom azt, hogy a madárnak is szüksége van pihenésre. És abban az időben, amikor pihen, akkor nem tojik. Tehát erre felmondom, hogy azért ezt bele kell kalkulálni, hogy ez nem feltétlenül jövedelmező történet, mert itt a háztáji állattartásnak az egyik legnagyobb eltérő momentuma az iparihoz képest, az az időtényező. Mert a háztáji körülmények között megadod az időt az állatnak arra, hogy kényelmesen az ő maga tempójába tudjon fejlődni, és nem az van, hogy életnapra ki van számolva a matek, hogy ha ennyi és ennyi életnapra, ennyi és ennyi fajlaggal nincsen készen, akkor már akkor buktak a mutatók, és ez nyilván presszionálja az egész dolgot egy nem mindig pozitív irányba, és azért mondom, hogy ha a háztáiban meg ezt elfogadod, hogy nem nézed a matek részét, tehát hogy nem, vagy hogy mondjam, nem feltétlen, nem az az elsődleges, hogy a számszerűségi részét nézed, és az, hogy hú, ennek jövedelmezőnek kell lenni, akkor jó, akkor minden jó lesz, de hogyha ha ebbe kapaszkodik az ember, akkor fog fejtörést szenvedni.
1: Amikor a tanyán gondolkodtatok, vagy már neki is láttatok, esetleg megelőzte ezt egy olyan gondolat, hogy lehet, hogy mégsem csinálnátok. Volt-e esetleg az utadon, a pályádon egy olyan momentum, amikor azt gondoltad, hogy nincsen tovább, hogy nem megy tovább?
0: Menet közben volt. Tehát, hogy amikor belevágtunk, akkor nyilván ezenben tele volt kalanddal, tervekkel, stb., de azért, és ezt egyébként problémaként is szoktuk abszolválni azóta is ilyen tanyás körökben, meg amikor arra sarkalnak, hogy menjél vidékre élni, mert az neked milyen jó lesz, csak a negatív oldalát általában nem szokták reklámozni. Tehát, hogy látjuk a kis bimbó tehenet rágicsálni a, nem tudom, füvet, meg a kisnyuszit, meg a pitypangot, meg a kotlostyúkot a kis csibével, tehát ezt a szép romantikus oldalát látjuk, meg a, nem tudom, csikótűz helyett, meg a kemencét, meg az illatos kenyeret, de azt a felét, amikor hideg van, sár van, fáradt vagy, és a gumicsizma is leesik a lábadról, mert beleragadt a sárba, amikor nyár van, meleged van, és tényleg neked is a strandon lenne a helyed, és ehhez képest a fűkaszához vagy hozzá nőve, mert amúgy belóg a villanypásztorba, és nem megy az áram, vagy amikor ott állsz a 42 fokba, hogy nem jön a víz a kútból, mert valami történt, és ki kell találni, hogy mi a probléma. Amúgy péntek délután van, honnan szerzel másik szivattyút, honnan szerzel pénzt a szivattyúra. Tehát, hogy van egy csomó olyan árnyoldala, amit azért a reklámok nem szoktak megmutatni. Uh-huh. És nekünk is volt egy időszak, amikor egy téli időszak az nagyon nehéz volt, és akkor tényleg azon gondolkoztunk, hogy ezt egyébként így minek is, vagy miért jó magunkat szivatni, vagy ezt most miért, és nyilván aztán ezen túl tudott az ember lendülni, mert ez a családokat is azért megpróbálja, szóval, hogy itt nincs helye széthúzásnak, itt nincs helye önös érdeknek, és még ha nekem nincs is kedvem, és mondjuk a másikon látom, hogy fú, most beült a gödör aljába, és rossz kedve van, akkor én nem hagyom el magam, én összeszedem magam, bármennyire is nehéz,

0: és megyek előre, és próbálom őt is kiszedni onnan, és megyek előre, vagy különben bedarál a tanya. Tehát, hogy igazából ezt nagyon fontos megjegyezni szerintem, hogy azért mindig vannak ilyenek, csak ezt nem szoktuk reklámozni.
1: Mindig csak a mosolygós rész.
0: Persze.
1: Az ők anyáink, elődeink mivel látták máshogyan az állattenyésztést? Hogyan gondolkodtak ők? Szörnyűködnének azon, amit most látnának mondjuk?
0: Abszolút. Teljesen, szerintem. Én azt gondolom, hogy náluk az volt, annyival volt teljesen más ez a kérdés, mint most, hogy a mai kor embere az a természet fölött szeretne lenni. Tehát ez kvázi Isten szeretne játszani, mert ura szeret, uralni szeretné ezt az egészet. A régi kor embere, az benne élt a természetben.
1: Békésen együtt élt vele.
0: Az része volt ennek, és ő fölfogta azt, hogy ő része ennek. És nem akart télen paradicsomot enni, meg nem tudom, tehát hogy nem akart az idején túl használni dolgokat, meg igenis elfogadta azt, hogy a természet beleszól adott esetben dolgokba.
1: Tehát hogy a tervet.
0: Igen, tehát hogy nem lesz minden év egyforma, és hogy mondjuk egy befőzés is nem úgy volt időzítve, hogy na most akkor én nekem ennyi kell és kész, hanem fú, most ebbe az évbe, most aztán bésalmából csinálunk mindent. Például, de nekünk is volt olyan év, hogy csak ivólevet elraktam több mint 40 litert. De utána két évig nem volt. Tehát utána két évig nem jött termés rólam, mert nem tudom, úgy jött ki az idő, úgy jöttek a kis bogárkák, a minden, hogy két évig után nagyon volt. Szóval, hogy nem feltétlen úgy álltak ehhez hozzá, hogy mindig mindent egyformán, hanem elfogadták azt, ami volt, tehát tudtak része lenni ennek a rendszernek.
1: Hát minden jót kívánok nektek a gazdaságban, és bízom benne, hogy az üzenetetek még nagyon sok olyan emberhez eljut, aki keresi az útját, és úgy gondolja, hogy ez számára érdekességet tud jelenteni, és vonza is ez a világ. Köszönöm, hogy vendégem voltál.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget. Műsorajánló.
2: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: A kutyatartás nem csak öröm és szeretet, hanem komoly felelősség is, pláne egy sűrűn lakott városi övezetben. Ugatás, konfliktusok, félelem, ezek könnyen vezethetnek akár feljelentésig. Na de kaphatnak-e büntetés helyett segítséget a kutyatartók? Egy nagyon különleges kezdeményezésről fogunk most beszélgetni, amely pontosan erre a problémára kínál megoldást. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Bánhegyi Dániel trénerünket és Balog Ádám állatvédelmi referenst, hatósági ügyintézőt. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
3: Köszönjük, sziasztok.
4: Köszönjük. Sziasztok.
2: Én korábban még egyetlen ilyen kezdeményezésről sem hallottam. Nagyon érdekes, nagyon támogatom, tetszik is az ötlet. Honnan inspirálódtatok?
4: Én amikor ugye elvállaltam ezt az állatvédelmi referensi feladatot, beszéltem alpolgármester asszonnyal, aki az állatvédelemért is felel, és azt a kérdést tette fel nekem, hogy ha valamint tudnék változtatni, akkor mi lenne az, mi az, ami újítást vinnék az állatvédelembe. És nekem egy gondolat jutott eszembe, hogy amikor én hatósági ügyeket intézek, akkor milyen jó lenne, hogyha nem egyből bírságolnom kéne, vagy csúnya szankciókat hoznom, hanem tényleg egy igazi segítséget adni az állattartóknak, akikről érzem, hogy nem feltétlenül olyan jó állattartók, de amúgy szeretik az állatokat. És ezt beszéltük alpolgármester asszonnyal, hogy egy ilyen kezdeményezés nagyon szuper lenne.
2: Ez szigorúan csak a 8. kerületben jön létre?
4: Igen, igen, mivel ugye mi Józsefvárosban dolgozunk, ezért még csak a fővárosban szerintem egyedülállóan nálunk van ilyen program.
2: Az egy dolog, hogy nálatok jön létre, de nálatok is a legtöbb probléma egy Budapesten unblock, vagy miért volt erre szükség? Ennyire sok volt a kis állat elkobzás?
4: Nem, igazából évente szerencsére csak pár darab ez az elkobzás, viszont mi úgy gondoltuk, hogy azért az állatvédelem az nem egy ilyen középszerű dolog, amit csak úgy kell csinálni, hogy hát úgy épp legyen meg, legyen jó, meg minden, hanem tényleg egy olyan maximális szintre akarjuk hozni, hogy azt lehessen mondani Józsefvárosra, hogy ez Budapest első állatbarát kerülete.
2: Mik a leggyakoribb hibák? Mit tapasztaltok?
4: Hát a leggyakoribb hibák általában, amikor a gazdik nem feltétlen figyelnek úgy oda a kutyáikra, és akkor ők hangosan ugatnak, esetleg kiengedik őket a közös területekre, ott tartózkodnak. Szerencsére ilyen nagyon nagy elhanyagolásokat nem szoktunk azért észrevenni.
2: Hogyan zajlik maga a folyamat? Érkezik egy bejelentés, hogy ugat a kutya, vagy probléma van a lakóközösségben?
4: Igen, minden esetben kapunk egy bejelentést, és mi nagyon gyorsan, akár egy-két napon belül kimegyünk a helyszínre, és felmérjük a helyszínt, megnézzük az állatot, a tartási körülményeket, és elindul egy ügy.
2: Milyen javaslatok jöhetnek létre? Hol kapcsolódik be, Dani?
4: Amikor megnézzük a helyszínt, és találunk kisebb hiányosságokat, beszélünk az állattartókkal, nagyon fontos, hogy ilyenkor a szomszédokkal is beszélünk, és amikor összeáll egy olyan kép, hogy hát itt vannak azért hiányosságok, de ezek kijavíthatóak, és akkor nem feltétlen egy bírsággal akarjuk ezt megoldani, akkor jön képbe a Dani, hogy hozunk erről egy döntést, hogy persze figyelmeztetjük, jónak kell lenni, de Dani kimegy és segít jónak lenni.
2: Kimegy, Dani segít jónak lenni. Mit tapasztalsz? Mennyire szoktak készségesen hozzáállni a segítséghez?
3: Alapvetően én azt látom, hogy meg vannak lepődve az emberek, mert hogy sajnos ahhoz vannak hozzászokva, hogy ilyenkor a szankciók és a rossz szándékkal megy oda akár az önkormányzat, akár bárki, és van elsőre egy bizalmatlansági faktor felém, hogy én most valóban jót akarok-e, és ahogy Ádám is mondta, itt alapvetően olyan gazdikról van szó, akik szeretik az állataikat, és féltik, hogy esetleg most valamilyen következménye lesz, és itt az összes többi tréninger ellentétben nekem nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a bizalmat kialakítsam, még nagyobb bizalmat tudjak kialakítani a gazdákkal, hogy megértsék, hogy egyébként most ez pont arról szól, hogy mi szeretnénk, csak hogy nektek jobb legyen, és meg tudjuk azokat a problémákat oldani, amivel a lakóközösséget sem irritáljuk, illetve maga a kiskutyának is jobb lesz, mert azért az esetek 99,9%-ában valóban van probléma, amivel kell foglalkozni itt.
2: A problémát ezt inkább gondolom feltételezem, hogy a kutyatartókra, a személyekre érted, nem csak a kutyákra.
3: Abszolút így van, igen. Én azt tapasztalom, hogy a hozzám került eseteknél nagyon szeretik az állatokat, viszont az a tudatosság hiányzik, ami kell ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott és egy olyan a 8. kerületben egy nagyon terített társasházas környezetben is jól tudjanak együtt élni, és én például ezért örülök ezeknek a típusú műsoroknak, amik itt is vannak, hiszen ha csak már véletlenül belefut egy ilyen YouTube videóba, ahol egy kicsit gondolkozhat rajta, hogy miként tudja megoldani, akkor már hozzátettünk ezeknek a gazdiknak az edukációjához.
2: A tudatosság hiánya az miből fakadhat? Nem készülnek föl a kutya tartására, nem ismerik meg a saját kutyájukat. Mit tapasztalsz?
3: Alapvetően inkább meglepetés számukra, hogy ilyen szélsőségesen is tud egy-egy helyzetben viselkedni a kutya, és itt ismét kiemelném, hogyha mondjuk a 17. kerületes családi házasövezetben lennénk, ezek valószínűleg fel sem tűnnének ezek a problémák, viszont egy 8. kerületben, ami tényleg a város szíve, ott azért nagyon sok olyan helyzet tud előfordulni, amire egy átlagos kutya és egy átlagos gazdi sincsen felkészülve, tehát hogy főképp ez okozza a gondot, hogy egy olyan inger környezet van, amire nincsenek felkészülve az állattartók.
2: A rehabilitáció hogyan jön létre? Milyen lépcsőkből áll, ha már lépcsőkből áll esetleg?
3: Igen, itt szerintem talán Ádám még érdemes arról beszélni, hogy te mit tapasztalsz egyébként az első kimenetelnél, tehát hogy, mert hogy szerintem ott van az első lépcső, hogy egyáltalán látod, hogy ott mi történik és hogy történik, mert ugye én abban a részében még nem is igazán látok bele.
4: Igen, az első lépcsőfok az tényleg az, hogy megnézzük, hogy felmérjük az alapokat. Mi egyébként először ugye a jogszabályi helyeket nézzük, hogy azoknak megfelelően zajlik-e az állattartás, de azért én már felszoktam vezetni az állattartóknak, hogy hát igen, van ez a hiányosság, ezt tapasztaltuk, a szomszédok is nagyon megerősítették, de aggodalomra semmi jog, dolgozunk egy kutyatrénerrel, amit az önkormányzat fizet, nekik ebből nem kell semmit fizetni. És akkor ő jön, kijön, segít, ez mindenkinek jobb lesz, a gazdinak is, a kutyának is, a lakóközösségnek is. Tehát ilyenkor azért megnézzük, hogy egyáltalán érdemes-e kutyatrénert kirendelni.
2: Nem szoktak szkeptikusak lenni a lakóközösség, mert azért ez egy nagyon ritka kezdeményezés.
4: De azért előfordult olyan, hogy amikor ezt megemlítettem, például egy idősebb hölgynek, akkor ő azt mondta, hogy úristen, ő nem engedi, hogy elvigyék a kutyáját, de szerencsére sikerült azért kellően tájékoztatnom, hogy ez nem arról szól, pont azért jön a kutyatréner, hogy ne kelljen később elvinni a kutyáját. És ezt megértette, utána is sikeresen el is végezte a tréninget.
2: Nagyon érdekelne az, hogy ezek a különböző konfliktusok mennyire eszkalálódhatnak el. Tehát kezdődik mondjuk a kutyánál, van egy hangos ugatás, ez a problémának az alapja. Na de a lakóközösség összeszólalkozása, elutasító magatartása azért merőben hozzá járulhat ehhez. Hol szokott elcsúszni a biztos talaj?
4: Hát szerintem a kutyatartás az tényleg egy ilyen nagyon konfliktusos pont, és én azt vettem észre így a helyszíni szemlék során, hogy nem feltétlen csak ez a probléma, hanem utána, amikor kimegyünk azért és beszélgetünk, akkor azért így felszíre törnek, hogy de egyébként ő mindig még felújít is, meg minden, meg amúgy nem is köszön, meg lelocsolta a virágaimat, és kipusztult, és akkor én most a kutyatartás miatt amúgy rohadjon meg minden, szóval igen, néha bele lehet nyúlni darásfészkekbe, de én mindig letisztázom, hogy mi az állatért vagyunk itt, persze megértjük a szomszédsági nehézségeket, de mi mégiscsak az állatvédelem bástyavívői vagyunk.
2: A kutyákért jártok el, valamint a lakóközösségért. Hol tart most a program? Mennyi ügyben jártatok már el?
4: Ugye ezt tavaly évvégén kötöttük meg a szerződést. Ez nagyon fontos kiemelni, ugye, hogy ez egy ilyen újdonság, szóval még csak ilyen kezdetleges programról beszélünk. Megnézzük, hogy ez most működik-e, van-e rá igény. Hogyha van rá igény, akkor ez beváltja a hozzáfűzött reményeket. Eddig ilyen 5-6 ügyben alkalmaztuk a Danit, és én azért azt látom mind a szomszédsági visszajelzésekben, mind amikor esetleg újra helyszínre kimegyünk, hogy ez bevált, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben is lesz még ilyen együttműködésünk, akár jóval kiterjedtebb is, hogy több tréninget tud tartani Dani, mert hogyha több tréninget tud tartani, akkor még jobb kutyatartók lesznek Józsefvárosban.
2: Sikeresnek mondható szerinted Dani a program, mint szakember?
3: Igen, én azt gondolom, alapvetően amiben egy kicsit eltér ez az összes többi tréningemtől, hogy ugye van egy feljelentés tárgya, és az a cél, hogy abban tudjak első körben segíteni, és ugye láthatok mellette még sok más problémát, de hogy első körben az a cél, hogy itt az egész lakóközösség megnyugodjon, hiszen senki nem szeretne feszültséget, mert ez feszültséget okoz a kutyatartónak, majd végül az a kutyának is. Tehát, hogy valahol itt priorizálni kell a problémákat, és én azt gondolom, hogy nem jöttem el még olyan helyszínről, ahol nem javult jelentősen a helyzet, és én szerintem itt ennek az együttműködésnek a keretében ez a lényeg. És én mindig ilyenkor egyébként az állattartókat támogatom abba, hogy milyen műsorokat, hogyan nézhetnek. By the way, megemlítettem ezt a műsort is, de tényleg viccen kívül, mert hogy nagyon rövid, viszont közben sok hasznos info elhangzik, tehát tényleg az a lényeg, hogy úgy szeretném őket utána ott hagyni, hogy rendben, hogy ez egy önkormányzati keretben működő együttműködés volt, viszont ne hagyják abba az edukációt, és ne hagyják abba azt, hogy foglalkoznak a kutyával, még hogyha azt már nem is közösen tehetjük meg.
2: Miután megtörténik effektíve a villámhárítás és a problémának az elhárítása is, azért maradhat-e a lakóközösségben egy tüske? Nekik milyen, hogyan is mondjam, hozzáállást kéne kicsit magukra venni?
4: Hát egyrészt például volt egy olyan ügy, amikor sikeresen elvégezte a hölgy a tréninget, de utána a panaszos írt, hogy hát jó, csökkent az ugatás, de azért még mindig van, őt még mindig zavarja. Ilyenkor én azért azt szoktam javasolni, hogy hát, hogyha már maga a panaszos is érzékel javulást, azért az, hogy egy kutya ne ugasson semmit, az pedig egy irreális elvárás. Szóval itt azért én azt gondolom, hogy a lakóközösségnek is értékelnie kell, hogy kiment a tréner, az állattartó is együttműködik, azon dolgozik, hogy nekik jó legyen, közösen dolgoznak ezen, tehát hogy én abszolút azt várnám el, meg szerintem ez is a megfelelő hozzáállás, hogyha ezt értékelik, és hogyha nem is egy csettintér sem megszűnik az összes probléma, látják azért, hogy elindult a javulás útján.
2: Amikor kimész egy helyszínre, mennyire nehéz felmérni a szitut? Mennyire beszél az emberekből az indulat, a türelmetlenség, a harag, az egymással szembeni intolerancia, tehát hogy azért hogyan tudod ezt felmérni úgy, hogy mindkét félnek az oldalát reálisan lássad?
4: Hát pont ezért szoktam úgy elég sok emberrel beszélni, mikor egy társasházban például van egy ügy, akkor tényleg kimegyünk, beszélünk az állattartóval, és emellett optimálisan ilyen 3-4 szomszéddal. Ennyiből már azért mindig úgy érzi az ember, így az elmondottakból, hogy na ki az, akivel esetleg a konfliktus robbant ki, ki az, aki teljesen pártatlanul látja a dolgot, és így ezekből azért össze tudom rakni azt a összképet, amiből már elég könnyen tudok következtetni a dolgokra.
2: Hát tényleg szívből gratulálok ehhez a kezdeményezéshez. Bízom benne, hogy mások is inspirációt és ihletet kapnak ebből, hogy ez máshol is létrejöhessen. Köszönöm, hogy a vendégeim voltatok, és sok sikert kívánok a jövőben.
3: Köszönjük.

Most nevetek, most remegek, most nevetek, most remegek, most nevetek, hogy remegek.

0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: A következő percekben ismét olyan négy lábú hősöket mutatunk be a Fogadj Örökbe rovatunkban, akiknek az élete nem mindig volt kegyes, mégis töretlenül bíznak az emberekben és egy szerető család reményében. A Miskolci Állatsegítő Alapítvány két különleges lakója várja most, hogy végre valaki ne a múltjukat vagy a sérüléseiket lássa bennük, hanem azt a rengeteg szeretetet és ragaszkodást, amit még mindig képesek adni. Ismerjék meg első körben Adélt, ő egy 7 éves ivartalanított nősténykutyus, aki maga a két lábon, pontosan három lábon járó életigenlés, hiszen egy sajnálatos gázolás miatt az egyik mellső lábát sajnos amputálni kellett, de őt ez a legkevésbé sem hátráltatja. Ugyanolyan boldogan fut és labdázik, mint bármelyik négy lábú társa. Az embereket végtelenül szereti, rendkívül bújós és hálás minden törődésért, azonban más kutyákkal szemben domináns, így olyan otthont keresünk számára, ahol ő lehet az egyetlen kedvenc. Ha egy olyan hűséges, erős és vidám társra vágysz, aki minden nap emlékeztet arra, hogy nincs leküzdhetetlen akadály, Adél személyében megtaláltad az igazit. Most pedig következzen a macsekok táborából egy gazdi jelölt, méghozzá egy 3 év körüli ivartalanított cicalány, aki már 2 éve él a menhelyen és Tita névre hallgat. Nagyon rossz állapotban került a menhelyre, fejét egy nagy erejű ütés érte, és súlyos idegrendszeri tünetekkel küzdött. Bár a gondos ápolásnak köszönhetően már a szépen helyre jött, a pofián örökre nyomot hagyott a múlt. Ennek ellenére Tita egy tündéri, nagyon kedves és bújós lélek, aki ráadásul a többi cicát is kifejezetten kedveli, így bársonyos társ mellé is tökéletes választás. Ha szeretnél otthont adni egy olyan különleges és hálás kis túlélőnek, akiért már nagyon régóta szorítunk, Tita örömmel költözne hozzád. Hát remélem, hogy valamelyik jelölt felkeltette az érdeklődésüket, amennyiben így lenne, információkat a Miskolci Állatsegítő Alapítvány elérhetőségen keresztül kaphatnak. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is, hallgassanak legközelebb hétfőn délután 2-től. Viszontlátásra!
0: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod, és ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány.

0: Műsorajánló. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a vendégvárót, a Spirit FM turisztikai magazinját hallják, a szerkesztő Tóth Peti Lili az ő nevében is. Szép napot kívánok, és jó utazást, ha éppen erre készülnek, én Róna Jegon vagyok. A mi célpontunk Esztergom, egy klasszikusan szép város, és egy gyakorlatilag szinte mindenki által ismert város, már csak azért is, mert ugye az osztálytalálkozóknak is, osztálykirándulásoknak is igen gyakori célpontja, de most mi nem osztálykirándulásra megyünk, hanem a Grand Hotelbe, annak is a revenue menedzserét, Herr Adrient kerestük. Jó napot kívánok, Adrien!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval igen, Esztergom ez egy állandó és hát gyakorlatilag évszázados célpont, viszont a szálloda az meg új. Úgyhogy mesélj el róla.
2: Igen, így van. A Grand Hotel Esztergom idén ünnepi 5. születésnapját 2021 nyarán nyitottunk. Így lettünk mi a Festői Dunakanyar legmodernebb 4 csillagos szuperior szállodája, történelmi környezetben, itt Esztergomban a Bazilikától nem messze. A dizájnos belső terek, prémium szolgáltatások és a kiváló lokáció, amivel kitűnünk a régió többi szállodája közül, és ezért is volt adott, hogy itt Esztergomban megvalósuljon ez a szálloda komplexum. Célcsoportunk részét képezik egyébként a pihenni vágyó vendégek is, legyen szó romantikus pihenésről, vagy családi kikapcsolódásról, akár kirándulni vágyó vendégekről is, de mint rendezvény helyszín is igyekszünk a régió egyik legjelentősebb helyszínévé válni.
1: Sok mindent vállalnak egyszer, én ugye gyerekes szülőként például keresem azokat a helyeket, ahol a kicsiknek, nagyobbaknak egyaránt van valami program, önöknél van egy family park.
2: Így van, igen, van egy Pepper élmény birodalmunk, 0-tól 99 éves korig kitűnő szolgáltatásokat nyújtunk. Rendelkezünk ebben az élmény birodalomban 700 négyzetméteren több korosztálynak is különböző játékokkal. A 2-3 éveseknek van egy kis játszóházunk, ami segít a mozgás koordinációjukban és az egyensúlyérzékben játékos módszerekkel. Ezen kívül, ami már a nagyobbakat is érdekelheti, van egy lézerszobánk akadálypályával, van egy virtuális sarok is, és egy ninja pályánk, ahol összemérhetik kicsik és nagyok is a tudásokat. Különböző feladatok teljesítményével, így van.
1: Ez egy szülői kihívás is lehet, ha jól sejtem.
2: Ez lehet szülői kihívás, csapatépítő is, igen. Illetve azért a hagyományos játékok is megmaradtak, és sokszor ezek okozzák a legnagyobb örömöt, mint a pingpong vagy a csocsó. Nem is gondolná az ember, hogy a sok modern játék mellett ez is milyen népszerű még mindig.
1: Ó, csocsózni nagyon szeretnek a gyerekek. Ez érdekes, ez változatlanul megmaradt. A gombfoci eltűnt, a csocsó megmaradt. Na, de viszont, hogyha elmegyünk Esztergomba pihenni, akkor ott vágyunk nyilván wellness élményre is. Ugye eddig is volt a környéken olyan szálloda, amelyik wellness élményt kínált. Önök ezt kifejezetten hangsúlyosan kezelik.
2: Igen, a szállodánk éke a Bazilika Day Spa Wellness részleg, ez a negyedik emeleten a tetőtéren található. Lehetőség van nyugodt körülmények között úgy kikapcsolódni, hogy közben a bazilika mesés látképét csodálják vendégeink. Ez egy kisebb méretű exkluzív helység, méretéből adódóan limitált a létszám, de annál jobban biztosítva van így a nyugodt pihenés is. Van egy napsütötte teraszunk, illetve panorámás jacuzzi, többféle szauna, finszauna, infraszauna, bioszauna, panorámás pihenőszoba, ahogy az előbb mondtam. Ezen kívül a szállodán korlátlan belépést biztosít az Aquasziget élmény fürdőbe, ami a szálloda szomszédságában található, ahova a családokat tudjuk meginvitálni egy egésznapos fürdőzésre.
1: Nyilván, hogyha elmegyek Esztergomba, akkor azért megnézném a Vármúzeumot, a Keresztény Múzeumot. Önökön keresztül ezt lehet intézni, vagy ha ott van az ember, akkor kerekedjen fel, aztán szerencse fel.
2: A recepción készségesen áll a vendégek segítségére, segít őket, nekik jegyet vásárolni, elterelni őket, hogy merre szükséges menni, úgyhogy az említett szolgáltatásoknál ebben tudunk segíteni, de ezen kívül azért dolgozunk helyi szolgáltatásokkal is, amikkel így tudjuk segíteni, hogy az emberek jobban megismerjék a várost, mint például van egy kis vonalta a városban, azt nagyon kedvelik a vendégeink, így azzal akkor be tudják járni az egész várost, ez tőlünk indul, ez a mi szervezésünk, úgyhogy tulajdonképpen ezzel a szolgáltatással megismerhetik a város nevezetességeit.
1: Hát ráadásul ez megint családi program, úgyhogy a gyereknek is öröm, nem csak a felnőtteknek.
2: Így van, igen.
1: Eltelt 5 év, megvan már a tapasztalat, hogy igazából az Esztergomba látogatók mit várnak önöktől, hogy mi van a fókuszban?
2: Hát amellett, hogy a konferencia helyszín is egyre több megkeresésünk van, és tudunk bizonyítani ezen a területen is, így kialakult a romantikus pihenésre vágyó felnőtt vendégek részére ez, hogy szívesen jönnek ebbe a day spa-ba, itt ugye ide felnőtt barát, itt ki tudnak kapcsolódni, de emellett a családok is ugyanúgy érkeznek, illetve nem feltétlenül igényük az, hogy egy nagy fürdő legyen a szállodában, hanem az a tapasztalat, ki tudjuk elégíteni az igényeiket az élménybirodalommal és a városon belüli programokkal.
1: Sok kedves vendéget kívánok önöknek, nekünk pedig jó vendéglátást, ha a Grand Hotel Esztergomot választjuk. Köszönöm
2: szépen. Köszönjük szépen, várjuk önöket is.
1: Herr Adriánt hallották, köszönöm, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Maradunk Esztergomban, az előbb ugye megismerkedtünk egy szállodával, nem is akármilyennel, legalább 5 csillaggal. Aztán most megismerkedünk Budai Péterrel, aki helyi idegenvezető, Esztergom minden macskaköves utcáját jól ismeri, meg a nem macskaköveseket is nyilván. Úgyhogy megkérdezem, hogyha elmegyünk egy hétvégére, akkor azon kívül, hogy persze legyen egy kis wellness, megnézzük meg a bazilikát közelről, azon kívül mihez kezdjünk magunkkal, és mihez kezdjünk az időnkkel. Jó napot kívánok, Péter!
2: Jó napot kívánok, Budai Péter! És igen, hát már itt születtem Esztergomban, itt is élek, úgyhogy adódott, hogy akkor itt a helyi nevezetességeket szívesen mutogatom a turistáknak. És persze, hát mindenki a bazilikát ismeri, gyönyörű szépen felújították, mindenképpen érdemes megnézni. De ha már ott vagyunk fönt a Várhegyen, ott van a bazilika szomszédságában a Esztergomi Királyi Vár, amit szintén ajánlok, hogy tekintsünk meg. Történelmünk egyik legfontosabb része, mert hát az első királyi székhely és az első királyi vár Magyarországon. István királytól kezdve egészen negyedik Béláig.
1: Mit látunk ott, hogyha felkapaszkodunk?
2: Hát egyrészt ugye magának a várnak a történetét, és a magyar királyság, itt az Árpádházi királyoknak a történetét tudjuk megnézni. Aztán a gyönyörű szép nagy lovakterem, amit meg lehet még tekinteni, és mindenféle ásatásokból megmaradt eszközöket, amit az évszázadok folyamán földgyűlnem lettek itt a Várhegyen és a környéken. Valamint, hát még nem tudom, hogy mennyire tudom lelőni a poént,
1: no.
2: Egy nagy valószínűséggel Botticelli által festett freskó, igaz, azt még nem nyitották meg, de úgy tudom, hogy idén már tervezik.
1: Az nagy szenzáció lesz, tehát főleg, hogyha valóban a mesterműve, ezt elég nehéz lesz most így kinyomozni,
2: igen,
1: szerintem.
2: Igen, hát ez már nagyon régi később. Nagyon régi történet, nagyon régóta megy már erről a vizsgálat, a vita, a húzavona. Elég nagy a valószínűség, hogy Botticelli féle festmény, de ez még kicsit várat magára.
1: Mindegy, hát ami szép, az szép akkor is, hogyha nincs odaírva, hogy Botticelli.
2: És aki ugye a bazilikában nem szeretne fölmászni 400 lépcsőt a kupola tetejére, innen a várból, a vár tornyából is egy gyönyörű kilátást kap a városra és a környékre.
1: Hogyha megtettük, amit megkövetelt a haza, tehát megnéztük a legrégebbi hazai egybe maradt kővárat, akkor hogyan tovább? Mit kínál Esztergom még?
2: Amit még nagyon szeretek, és a turistákkal is szívesen fölmegyek, a Szent Tamás-hegy. Ott van a Várhegy szomszédságában, szintén egy nagyon szép kilátás nyújt a városra és a környékre. Érdemes fölmenni, egy Kálvária úton lehet fölmenni ide a Szent Tamás hegyre. Egyébként érdekes, Beket Szent Tamás nevét viseli a vár, ez a kis dombocska. Tehát azért Szent Tamás hegy.
1: Igen. Úgyhogy
2: ezt is tudom ajánlani.
1: Hogyan tovább?
2: Aztán, ha már ott vagyunk, a bibliotéka, vagyis az egyházi könyvtári gyűjtemény, azt is érdemes megtekinteni. Szintén itt van a Várhegy tövében, tehát nem is kell túl messzire menni. Egy kis séta a vízivárosban, az érseki palotán belül pedig a keresztény múzeumot tudjuk megnézni. Még Simor János érsek nyitotta meg a gyűjteményt annak idején a 19. század végén.
1: Ugye az ott a helyi vallásos világ tárgyi emlékeit
2: így van.
1: Mutatja.
2: Hát mivel ugye mi vagyunk Esztergom, a Magyarország legfőbb egyháza, tehát a legfőbb érseksége, természetesen az egyházi gyűjtemények, az egyházi vonal is nagyon érdekes itt Esztergomban.
1: Na de ha már ezt hoztuk szóba, akkor ott a dzsámi is, igaz?
2: Így van. Megmaradt egy török kori dzsámi, azaz a törökök után azt lerombolták, tehát a rekonstruált változatát tudjuk megnézni. Szintén a vízivárosban nem messze az érseki palotától van a dzsámi, és egy kis kiállítással kicsit beletekinthetünk a török korba. Ugyanúgy a 150 év az érintette Esztergomot is, és be tudunk tekinteni ebbe a török korba. Úgyhogy érdemes megnézni. És ami még nagyon érdekes a dzsámiból, a 15. században építettek egy ilyen vízpumpáló, vízemelő szerkezetet, és a Dunától ezzel a vízgéppel látták el vízzel a várat. És ezt még a törökök is használták, ezt a vízgépet, vízemlő szerkezetet, és ennek a rekonstruált változatát meg lehet nézni a dzsámin.
1: Most olyan dolgokat ma már nem látunk máshol.
2: Így van.
1: De azt sem látjuk máshol, ahogy Párkányból látszik Esztergom. Azt mondják, hogy azért érdemes, már csak azért is érdemes átsétálni a Mária Valéria hídon, mert ez egy fantasztikus élmény, ami a túlparton elénk tárul. Át szokta vinni a turistákat?
2: Igen, nagyon sokszor át szoktunk menni. Ha másra nem csak egy fotó elejéig át szoktunk menni, mert tényleg nagyon pazar látványt nyújt a másik oldalról az egész Várhegy és a Bazilika, úgyhogy mindenképp érdemes átmenni. Ha már oda át vagyunk, akkor kicsit érdemes körülnézni Párkányban is, a Sétáló utcán, de az a látvány, hát hogy is mondjam, mindenkinél volt már több-kevesebb 10 000 forintos, és a 10 000 forintoson van egy szép esztergomi látkép. Hát körülbelül azt látjuk oda átról a Párkány oldalról.
1: Ne hagyjuk ki ezek szerint. Budai Péter, köszönöm szépen a kalauzolást. Esztergomban jártunk, egy idegenvezető Budai Péter segítségével köszönöm.
2: Köszönöm szépen én is.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: És még mindig Esztergom itt a vendégváróban, elmegyünk megnézni a bazilikát. Hát hogy lehetne eljönni úgy Esztergomból, hogy nem járunk a bazilikánál? Ott van egy hatalmas külső tér, amit szerintem mindenki ismer, az olyan, mint egy találkozóhely, és hogyha elindulunk befelé, akkor pedig ott csodákat láthatunk, de hogy igazából mit, azt Rokolya Pétertől fogjuk megtudni, aki a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyház kulturális és turisztikai menedzsere. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye az egy kicsikét olyanná lett az elmúlt évtizedekben ott a bazilika előtti tér, mint egy nagy-nagy agóra, egy találkozópont.
2: Így van, és nem csak, hogy nagy-nagy agóra lett, hanem meg is újult az elmúlt néhány évben, és a parkosítás is gyönyörűen alakul a bazilika előtt, tehát várunk minden érdeklődőt, látogatót szeretettel.
1: Na de ne álljunk ott meg kint, menjünk be! Mi az, amivel várnak minket? Ugye ez nem csak egy épület, nem csak egy szakrális tér, annál sokkal több.
2: Így van, ez nem csak egy szakrális tér, hanem van egy kincstárunk, a főszékes egyházi kincstár, amely a koraközépkori egyházművészet, ötvös és textil munkáin túlmenően gyakorlatilag számtalan érdekessége, különlegessége várja a látogatókat, de nem csak kincstárunk van, hanem van a második emeleten egy gyönyörű panoráma lehetőséget nyújtó kávézónk, amely szintén várja a látogatókat.
1: Mennyire maradt meg egyébként a szakrális jellege a látogatók fejében a bazilikának? Mennyien járnak misére? Mennyien járnak egyházi koncertre, hiszen az is van önöknél?
2: Igen, tehát alapvetően megmaradt, hiszen ez az ország első temploma, és eleve maga a látványosság, illetőleg a hitélet, vagy a hit gyakorlása is vonza a látogatókat, tehát abszolút ez egy több funkcióval bíró templom tulajdonképpen székesegyház.
1: Hát nyilván igen, csak azt próbáltam hangsúlyozni ezzel, hogy azért ne csak úgy nézzünk rá, mint egy régi építményre, amiben van múzeum is, hát hiszen ennek mind a mai napig megvan, csak nem tudom milyen mértékig használtan a maga funkciója, a maga napi munkája, folyamata.
2: Ugye elsődleges nálunk a hitélet, ez az is marad, ez természetesen, tehát gyakorlatilag mint templom funkcionál, de egy templom, különösen egy ilyen templom nem lehet önmagában csak templom, hanem a látogatóknak, a turistáknak egyéb lehetőséget is kell kínálni, és ahogy tetszett mondani, tehát koncertek, kiállítások várják a látogatókat. Valamint egy megújult belső tér.
1: Azért az a belső tér, igen, tehát egy egészen lélegzet elállító élmény belépni, és ezt a monumentális teret meglátni.
2: Igen, hiszen gyakorlatilag az ország, ahogy említettem, legnagyobb templomáról beszéltünk, és hogyha az ember beáll a kupola alá, akkor egy 70 méteres belmagasság ejti ámulatba a látogatókat.
1: Mekkora a tolongás egy-egy hétvégén, és mennyire engedik a tolongást létrejönni? Mennyire szűrik az, hogy hány ember mehet be egyidejűleg? Van-e valami ilyen korlát?
2: Van természetesen, tehát minden turisztikai látványosságnak van egy olyan kapacitása, befogadó képessége, amely ugye egyrészt a látogatókat szűri oly módon, hogy mennyien mehetnek be abba a térbe, illetőleg ugye ez egy különböző biztonságtechnikai előírásoknak is meg kell ilyen esetben felelni, de szerencsére, ahogy említettem, hogy az ország legnagyobb templomaként bőségesen tudunk fogadni látogatókat, de valóban a hétvégék, vagy a hosszú hétvégék, vagy az ünnepek azok zsúfoltak és sokan vannak.
1: Hát viszont kihagyhatatlan, úgyhogy nyilván sokan vannak és sokan is leszünk, hogyha Esztergomba látogatunk. Rokolya Péter, köszönöm szépen a vendéglátást, csak így néhány szóban, és hát hogyha arra járunk, akkor nyilván érdemes sétálni a parkban, megnézni a kilátást onnan a parkból, és hát bemenni ebbe az egészen elképesztő klasszicista épületbe. Köszönöm szépen a mai figyelmüket, jövünk egy hét múlva is a turisztikai magazinnal, addig pedig jó utazást kívánok a szerkesztő Tóth Peti Lili nevében is. Róna Jégon vagyok, viszont hallásra.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Türelmedek szolgálni szerencse próbán.
1: A királyné
0: ő bizony addig nem mondja, amíg a király az őszé.

0: szavaz. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
2: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
3: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
5: A gazdasági magazin jelentkezik, a több-kevesebb című itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Meszlényi Zsófia, mai szerkesztő, és Rusvai Miklóssal indítunk, ami egyrészt jó hír, mert kedvelt doktor, másrészt pedig rossz hír, mert akkor mindig van valami vírus, van valami ok, indok, amiért magyarázni kell, hogy milyen veszélyeket vett fel egy-egy vírus megjelenése. Itt van rögtön például a hantavírus, erről most rengeteget hallunk, amióta a Hondius tengerjáron ez felütötte a fejét. Hát és kiderült, hogy ez nem csak a tengerjáróra jellemző, hanem ez jelen van. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
5: Szóval akkor a hantavírusról. Először is vicces a neve, és nagyon sokan kérdezik, hát főleg inkább persze a gyerekek, hogy kapta ezt a nevet?
6: Ez egy földrajzi névből származik. Az első hantavírusokat a koreai háború idején az 1950-es években amerikai katonákból mutatták ki a Hantam folyó mellett, és a Hantam folyóról kapta a nevét tulajdonképpen a hantavírus, tehát ez az úgynevezett óvilági hantavírusok első képviselője volt, amit ott kimutattak. Ez Európában, Ázsiában honos vírusokat jelent, tehát ne felejtsük el, hogy ezek a hantavírusok nálunk itt Magyarországon is jelen vannak, több típusok. A hantavírusoknak ugyanúgy, mint azt korábban megszokhattuk a koronavírusoknál, számos mutánsa, variánsa, alváltozata van. Ez az eurázsiai változat, ami kevésbé veszélyes, ami nálunk is van. Viszonylag többen fertőződnek vele évente itt Magyarországon is, erdőjárók, kirándulók, erdőmunkások, erdészek, mert ennek különböző vadrágcsálók a hordozói, erdei egerek, és így tovább. A másik változat, az újvilági változat, a veszélyesebb, míg az eurázsiai változat, tehát az óvilági változat, az enyhe náthás tüneteket idéző, megbetegedést idéz elő, tehát fejfájás, láz, adott esetben enyhe légzőszervi tünetek, és súlyos esetben pedig vesekárosodás. Az újvilági változatok, azok súlyos tüdőgyulladást okoznak, tüdőödémát, következményes keringési elégtelenséget, és sajnos sokkal nagyobb a halálozási arány, akár 30-40% is lehet az újvilági hantavírusoknál, aminek az andoki változatát mutatták ki a Hondiuson, és ami több ember halálát is okozta.
5: És amivel kapcsolatban megjegyezték a szakértők, vagy legalábbis egy részük, hogy viszonylag új, hogy emberről emberre is terjedne a fertőzés, idáig ez nem volt ennyire világos, ez valóban egy új felfedezése a hantavírus egyik tünet tulajdonságának?
6: Igen, bár ne felejtsük el, hogy itt különleges körülmények voltak, hiszen a hajón összezárva nagyon szoros közösséget alkottak azok. Ugye az első két megbetegedés az férj és feleség volt, tehát ott tényleg rendkívül szoros kapcsolat volt a két első beteg között. Utána pedig a hajón a hajóorvos, a hajóápoló és a házaspárnak az asztaltársasága fertőződött meg a vírussal. Tehát az emberről emberre terjedésnél meg kell jegyezni, hogy itt nagyon-nagyon szoros kontaktus kell, tehát például közös eszközhasználat, vagy ugye az orvosi vizsgálat során, a különböző vizsgálatok során a testi érintkezés, ez mind-mind kellett ahhoz, hogy átjusson egyik emberből a másikba.
5: Hogyha most a hantavírust hirtelen felkapták, ez jelenti azt egyúttal, hogy sokkal nagyobb a veszélyeztetettség, mint korábban volt, vagy egyszerűen csak ez a tengerjáró hajón megjelenő összpontosítása ennek a történetnek, ez felhívta rá a figyelmet, de hát ez eddig is ilyen volt, és hát ilyen is.
6: Ennyire halmozott haláleset nem fordult elő. Még egyszer mondom, hogy lehet, hogy itt csak a speciális körülmények játszottak ebben közre, és ráirányította a figyelmet erre a víruscsoportra. Most kezdik el Dél-Amerikában is vizsgálni, hogy az ott, ahol fertőződött ugye az első páciens egy kirándulás során, egy ilyen természetjáró túra során fertőződött az első személy, és adta aztán tovább a feleségének, meg a többieknek. De minden esetre a helyileg ott Dél-Amerikában is föl kell deríteni a fertőzöttséget, milyen rágcsálófajok hordozzák, hogy jut át az állatról az emberre, illetve az emberről emberre terjedésnek is. Jó lehet azt mondjuk, hogy nagyon szoros emberi kontaktus kell hozzá, de ne felejtsük el, hogy ez is egy nagyon mutációra hajlamos vírus, ami során bármelyik tulajdonsága, például a terjedő képessége is megváltozhat, és ebben a járvány esetben is volt egy nagyon új jelenség, mégpedig az, hogy a második halott mielőtt meghalt volna Johannesburgban repülőgépre akart szállni, és a KLM stewardess, aki nem engedte a gépre szállni, és mindössze pár percig találkozott vele és beszélt vele, ő is megfertőződött, és aztán Hollandiába hazatérve kórházba is került, és jelenleg is intenzív osztályon van. Tehát ott ez megcáfolódni látszik, hogy csak tartós és szoros együttlét során fertőző a vírus. Tehát nagyon nagy figyelemmel kell kísérnünk azt is, hogy hogyan változik, és ez van most tulajdonképpen folyamatban egy ilyen járványtani nyomozás és megfigyelés.
5: Van-e közvetlen járványügyi fenyegetés Magyarországon emiatt?
6: Biztos, hogy nincsen. Az összes Európába visszakerült fertőzött, az nagyon szoros megfigyelés alatt van, karantén körülmények között kórházakban, tehát magyarul nem valószínű, hogy terjedhet. Az egyetlen gond az, hogy nem sikerült minden utast lenyomozni, aki Szent Ilona szigetén kiszállt a hajóról, még mielőtt ez az egész kirobbant volna. 29 utasot elhagyta a hajót, és ők közülük még nem sikerült mindenkit, illetve mindenkinek az összes kontaktját megtalálni, de ezzel együtt reméljük, hogy ebből nem lesz nagyobb baj.
5: Rusvai Miklós, köszönöm szépen a tájékoztatást.
6: Köszönöm az érdeklődést.
2: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
5: Jó napot kívánok, ez a Több-Kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja. Rónai Egon vagyok, a szerkesztő Szakál Erzsébet. Az első vendég pedig Erdősi Éva, a hitelsikerek.hu közgazdász szakértője. Jó napot kívánok, kedves Éva!
7: Jó napot kívánok!
5: A babaváró lassan kifut, megszűnik, és hát ezzel kapcsolatban nyilván lehet teendő, vagy érdemes figyelni. És itt van a kamatstop intézménye, amivel kapcsolatban meg azt mondják, hogy hát valamit biztosan fog lépni a kormányzat. Úgyhogy ezeket beszéljük most át.
7: Rendben, beszéljük.
5: Babaváró. Ugye a babaváró hitelt felvették sokan, de van köztük biztosan olyan, akik nem tudták teljesíteni a gyermekvállalási feltételt a megadott 5 éves periódusban. Velük mi történik?
7: Hát ugye 2019, 20 és 21-ben megkötött szerződésekre vonatkozik most ez a lejáró futamidő, ugyanis úgy nézett ki az eredeti rendelet, hogy 5 év van arra, hogy megszülessen az első gyermek. 2024. decemberében ezt a rendeletet módosították, és egységesen 2026. július 1-ére tolták ki ezt az 5 éves futamidőt. Tehát ez azt jelenti, hogy most itt nem csak az egy 5 évben beleeső szerződéseknél élesedik ez a helyzet, hanem a 2020 és 21-es szerződések esetében is. Tehát ilyenkor most a hozzátartozik, hogy 2020-ban 65 ezer szerződést kötöttek, 21-ben 57 ezer szerződést.
5: Hű, ez rengeteg.
7: Tehát, igen, ez nagyon sok szerződés, tehát ez azt jelenti, hogy durván egy 130 ezer családról van szó, ahol kérdés, hogy megszületett-e a gyermek, vagy nem. De ha ennek csak a 10%-át nézem, és azt mondom, hogy ugye itt a gyermekvállalási kedv azért nem nagyon növekedett az elmúlt években, akkor az azt jelenti, hogy több mint 10 000 családnál lehet ez probléma, hogy nem született meg a gyermek, és akkor velük mi van. Ugye a babavárónál volt még ilyen fontos kitétel, hogy akkor házasságnak kell lenni és egyebeknek. Nem láttuk még, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen nyilatkozatot született volna. Na, én néztem a tegnapi kormányinfót is, ezzel kapcsolatban egy szó nem volt, tehát hogy nem volt arról még szó. Egy szerencsés idézőjelbe lehetőség van, ugye mivel ez nem törvény, hanem rendelet, ezt viszonylag gyorsan tudja módosítani a kormány, tehát még nem vagyunk erről az időpontról lekésve, hogy 2026. július 1-én mi történjen.
5: Igen, viszont csak hát a kérdés az az, hogy ez már egy meghosszabbított időpont, hogy ezt meddig igen. Lehet úgy meghosszabbítgatni, hogy közben meg ne derüljön ki az, hogy hát ez így parttalan és semmi értelme.
7: Igen, igen, és hát tulajdonképpen ugyanide csúszunk majd bele a kamatstopnál is, hogy amikor nem a piac határozza meg, hogy mi történik, és nem egy eredeti rendelet, hanem ezt különböző módokon befolyásoljuk, és azt mondjuk, hogy akkor bár azt gondoltuk, hogy ez így lesz, de akkor mégse így legyen, stb. Ami nyilvánvalóan könnyebbség az emberek életében. Ezek a dolgok most elérnek egy olyan határidőhöz, amikor valamit mondani kell. És ugye azt megnéztem, hogy mivel most több minisztérium állt föl, nem is igazán tudtam megmondani azt, hogy melyik az a miniszter, aki ezügyben majd mondani fog valamit, de én hármat írtam föl magamnak: a gazdasági és energetikai minisztert, a Kapitány Istvánt, a pénzügyminisztert, mint Kármán András, illetve a szociális és családügyi minisztert, a dr. Kátai Németh Vilmost. Az ő hármójuk közös munkájának kell lenni annak, hogy itt valamilyen változás legyen, és hogy mi legyen az a változás. Ez az, amire kíváncsiak vagyunk, de hát egyelőre még erről nem volt szó, tehát nem tudok mondani semmi konkrétumot, hogy akkor most innentől kezdve július 1-től már mindenki felett ott lebeg az, aki nem tudta, nem született meg az első gyermek, és azért itt tudjuk, hogy sokféle oka lehet annak, hogy miért nem született meg az a baba, akit szerettek volna, de innentől kezdve meglátjuk, hogy mi lesz ezzel a határon.
5: 32 000 olyan házaspárról lehet tudni állítólag, ahol még nem született meg a gyermek, és ők a támogatás visszafizetésére kényszerülnek, vagy kényszerülhetnek, hogyha másképp nem gondolja a kormányzat. Mekkora összegről van itt szó?
7: Hát ugye 11 millió forint a babavárónak az összege. És ugye, hogyha megszületik az első gyermek, akkor onnantól kezdve ez kamatmentes. Viszont, hogyha nem születik meg a gyermek, akkor itt büntető kamatot kell fizetni. Mindig a felvétel időpontjában érvényes kamatokkal kell ezt számolni. 2020-ban és 2021-ben még ezek a kamatok nem voltak olyan magasak. Tehát azt mondom, hogy ez még talán nem is olyan veszélyes, de az ő esetükben is ez 2-3 millió forintos többletet jelent. Van még lehetőség türelmi időkérésére és egyebekre, mert azért ez a rendelet elég bőszen részletezi azt, hogy mi is az, amit csinálni kell. Én mindenkit arra hívnék föl, hogy egyrészt böngészze ezt, hogy neki milyen lehetőségei vannak, hiszen a kormányhivataloknál lehet előterjeszteni bármiféle kérelmet is, hogy ezt tegye meg, hogy ne az legyen, hogy ez a határidő lejár, nem történik semmilyen módosítás, és akkor pedig viszont nagyon nagy teher esik akkor erre a 32 ezer családra.
5: Erre például egy összegűség érvényes, vagy itt lehet kérni részletfizetést?
7: Egy összegű lenne a visszafizetési kötelezettség, de lehet kérni méltányossági alapon részletfizetést is. Én azt mondom, hogy mindenféleképpen ezt meg kellene tenni, mert azért ekkora összeget így hirtelen előkapni, nem igazán gondolom, hogy a 32 ezer családból mondjuk 30 ezernek sikerülne.
5: Kamatstop. Ugye ezt 2021-ben átmeneti megoldásként intézte a kormányzat, és hát folyamatos hosszabbításokkal fenntartotta. Hát most nagyjából azt mondja a Nemzeti Bank, hogy körülbelül 280 ezer családot érint a kedvezmény. Hogyha ez megszűnik, akkor ők is bajban lehetnek.
7: Ez így van, de a kamatstoppal kapcsolatban még volt az új miniszterelnöknek egy felhívása a régihez, hogy ennek kapcsán, mivel ugye ez a háborús vészhelyzethez kapcsolódó módosítás volt, hogy ezeket hosszabbítsák meg. És április 17-én megjelent a 84/2026-os kormányrendelet, ami kivette a június 30-ai lejáratot a kamatstopp esetében, és mivel ezt kivette, akkor most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a kamatstopp határidő nélküli. Tehát az, hogy mikor történik ebben változás, és az milyen mértékű, az most már az új kormány feladata lesz ennek a meghatározása. Ugye a nyilatkozatokból azt vettük ki, hogy az új gazdasági miniszter azt mondta, hogy ő nem támogatja az ilyen mesterséges beavatkozásokat, tehát szeretné, hogyha a piac az piaci módon működne. Ezzel ellentétes ugye, amit a pénzügyminiszter mond, hogy hát ugye azért itt nagyon nagy a hiány, és hogy ezzel valamit kezdeni kellene, de azt már láthatjuk, hogy megjelentek a hírek, hogy a pénzintézetek és a kormány között ilyen hallgatólagos megállapodás volt, hogy fogják vissza a profit éhségüket, és ne emeljék a díjakat, amire a kapcsolatban ugye itt a szolgáltatók már nyilatkoztak, hogy ilyen 4-5% közötti banki költség emelésekre lehetne számítani. Na most, hogyha ehhez még a kamatstopp is kivezetésre kerül, akkor bizony azt a lakosság nagyon-nagyon meg fogja szenvedni, mert ugye én úgy olvastam, hogy mivel ez az maximum öt éves kamatperiódusú jelzálog hitelekre vonatkozik, ez durván egy 940 3 milliárd összegű hitel, amiről beszélünk, ami ilyen 200, ahogy mondtad, 240 ezer körüli szerződést érint. Hogyha ezt most erre rávetítem, akkor ez ilyen 15-30%-os törlesztő részlet emelkedést is jelent.
5: Kemény, az kemény. Ugyanakkor persze kemény. Az is egy izgalmas kérdés, hogy... és nem akarok érzéketlennek tűnni, egyszerűen csak érteni akarnám a dolgot, hogy miért kellene bizonyos családokat kedvezményes kamatelszámolásban részesíteni, miközben más családoknak ez nem jár.
7: Igen, tehát itt mindig van egy dilemma, hogy ki az, aki jogosult bármire, és ki az, aki nem. Nyilván, aki jogosult, az kihasználja ezt az előnyt. Akkor is, ha szüksége van rá, meg akkor is, ha nincs szüksége rá, ha nekem ez jár, akkor ez jár. Innentől kezdve jön az a kérdés, hogy milyen típusú lesz majd az új kormányzati, vagy milyen típusúak lesznek az új intézkedések. Ugye a régiről tudtuk, hogy ő azt mondta, hogy munkaalapú és családalapú legyen, ehhez képest rendelt az összes támogatást és mindenféle egyebet, és próbált így segíteni. Viszont a támogatási részben, amilyen kvázi, mint a kamatstopp is, ez egy láthatatlan támogatás, hiszen nem úgy van, hogy meg kell fizetnem, és abból majd visszakapok, hanem eleve nem kell megfizetnem. Tehát ezt nem is érzem. Ezt a típusú jólétet, most ezt nevezzük jólétnek, de azért egy 30%-os törlesztő részlet emelkedés, azért az már érezhető. De mivel ezt idáig nem éreztük, innentől kezdve nem is tudjuk, hogy ez mekkora segítség volt, és hogy egyébként azok, akik ezt megkapták, azok ténylegesen rászorultak-e erre, vagy nem, hiszen unblock az összes ilyen hitelre, ez került kimondásra, hogyha valaki egy ilyen hitelt fölvett, nyilvánvalóan az infláció és a háború és az energiaválság és minden, ami erre rárakódott és emelkedett körülöttünk minden, ezt mégiscsak mesterségesen ebbe a 21-es tesz halotti állapotban tartotta.
5: Hát ha a Nemzeti Banknak igaza van, akkor a 280 ezer ebben érintett család közül körülbelül 20 ezernek okozhat valódi nehézséget, ha kivezetik az intézkedést. Ebből nem az következik, hogy a másik 260 ezernek nem segített semmit, pont úgy, ahogy mondtad az előbb, hanem az következik, hogy ők azért ki tudnák fizetni, 20 ezer család meg valóban bajban lenne, lehet, hogy velük kéne csak foglalkozni, és az összes többit elengedni, bár elnézést, hogyha valaki érintett, és nem tetszik ez a mondat neki.
7: Igen, a hitelezés az nem egy szociális intézkedés.
5: Hát igen.
7: Tehát hogyha valaki felvett egy hitelt, azt, hogy mekkora kamatot fizet utána, ott nem lehet megkülönböztetni azt, hogy egyébként a te jövedelmi helyzeted milyen. És az is lehet, hogy amikor felvette, jó volt, és most már nem az. De ugyanígy lehet fordítva is, hogy akkor éppen ki volt élezve a helyzete, de az elején megpróbálta ezt erőn felül teljesíteni, és azért mostanra már konszolidálódott. Tehát ebben a helyzetben egy kamat százalék megállapításának azt kijelenteni, hogy és akkor egyébként ehhez bevezetek egy szociális szálat, biztos vagyok benne, hogy nem lehetséges, nem is lenne igazságos, és a rendszernek nem is szabadna így felépülnie. Tehát, hogy én azt mondom, hogy igen, az előző kormány a ló egyik oldalán voltunk, nem szabadna átesni a másik oldalára. De ez mindenképpen teher, hiszen a banknak ez egy meg nem fizetett jövedelem, profit, amit nem szerez meg. Ezzel szemben azért, hogy most lesz-e banki különadó, vagy nem, erről se tudunk úgy konkrétan semmit.
5: Bár a különadó kivezetéséről beszélt Kálmán András.
7: Beszélt róla, igen, de az, hogy én valamiről beszélek, és hogy ez hogy fog megtörténni, azért az két külön dolog, hiszen a szolidaritási adó is megmaradt az önkormányzatoknál.
5: Nyilván,
7: amiről
5: persze.
7: Szintén tudjuk, hogy teher, de és hogy segíteni akarunk, tehát hogy ez egy nagyon komplex kérdés, és ugye most már kezdünk majd eljutni oda, hogy a kormányzásban lévő felelősséget a mostaniak is meg fogják érezni, hogy egy döntés nagyon sokféle kihatással járhat. Én abba bízom, hogy a bölcsesség az majd előre víz bennünket, de az biztos, hogy a kamatstopp az nem egy időzített bomba, jelen pillanatban határidő nélkül van, tehát mindenki abban az állapotában van, de ha ebben lesz intézkedés, akkor az viszont komolyan fog érinteni mindenkit.
5: Erdős Éva, a hitessikerek.hu szakértője, köszönöm szépen.
7: Én is köszönöm.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósába terelik egy rövidebb szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. Ma 17 óráig a 18. kerületben a Nagykőrösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek burkolatjavítás miatt. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig közműjavítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Neszmélyi út megállóta a Gazdagréti tér felé. A 18. kerületben a

0: úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell készülni. A második kerületben a Szemlőhegy utcában, a Bolyai utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A régi befektetők eladnak, jönnek a fiatalok, de hogy ők befektetők-e, vagy milyen célra vesznek ingatlant, ezt mindjárt megtudjuk Szegő Pétertől, aki a Dunahouse vezető elemzője, és aki beszámol nekünk erről az ingatlanpiaci fordulatról, márha ez egyáltalán az. Szervusz Péter!
3: Szívegon, köszöntöm a hallgatókat.
2: Mi változik? Mert hogy tulajdonképpen az látszik, hogy aki ingatlant tudott vásárolni, és mondjuk használta a kedvezményes hitellehetőséget, ő egyáltalán nem feltétlenül a prémium piacon jelent meg. Ott a befektetők jöttek, mentek, most pedig kivonulnak?
3: Igen, azt látjuk, hogy nem csak most már az általános adásvétel terén, hanem a prémium szegmensben is. Azt néztük meg, a 200 millió feletti A kategóriában hogyan néz ki ez a mozgás, és azt találtuk, amit néhány hónapban korábban még az általános ingatlanpiaci fordulatnál, hogy egyrészt ugye átalakult a vevői kör, másrészt pedig ugye az eladói oldal, a befektetők kiszállása is most már itt egyértelműen látszik.
2: De miért szállnak ki? Hát ideig úgy volt, hogy az ingatlan egy jó befektetés. Most látnak jobbat?
3: Hát ugye az OSP megjelenésével indult ez a folyamat, és egyre erősödik, ahogy pörgünk bele. Gyakorlatilag ugye 31% volt még a befektetési céllal tartott ingatlan értékesítés aránya, 31%-ról nőtt 24%-ról. Ennek az oka részben az, hogy az a fajta hozam, nyereség, amit realizálni lehetett a kiadásból, az egyre kevésbé markáns már, és emiatt a befektetés célra vásárolt ingatlanoktól szabadulnak. És ugye nem csak most már az alacsonyabb áruaktól, hanem ez elkezdődött a 200 millió feletti árkategóriában, ami pedig már ugye nem is az ingatlan, amit feltétlen mondjuk kiadásra vásárolnak az emberek, de mint látható sokan tartottak egyébként ilyen értékű ingatlanokat is bérbeadásra, és ezek a befektetők szállnak most ki.
2: Egyébként a bérbeadós ingatlanok között hol van az értelmes értékhatár? Tehát ugye azt szokták mondani hajdanában, hogy ami 10 év alatt visszadolgozza az árát bérleti díjból, az egy jó befektetés. Ez változott?
3: Ez nem változott. Igazából én azt mondanám, hogy most is gyakorlatilag a budapesti viszonylatban egy 80-100 millió felső határa annak, amiben megérte ebben gondolkodni. Most valószínűleg már el is változik, mert hogyha tényleg igaz az, amit hallunk már azt hiszem az új pénzügyminiszternek is volt egy olyan irányú nyilatkozata, hogy a bérlakás programot indít majd az új kormány. Nyilván ennek lesz egy átfutása, de hát ha ez még ráadódik arra a trendre, ami eddig is jellemző volt, hogy gyakorlatilag megtorpantak, stagnálnak, vagy bizonyos helyeken csökkennek is a bérleti díjak, akkor ez valószínűleg még tovább erősíti ezt a folyamatot, akkor még inkább lejjebb fog menni ez az érték, vagy stagnálni fog. Az, hogy ilyen értékű ingatlanok is voltak ezen a piacon, tehát 200 millió felett, 350 millió környékén is, ezek olyan jellegű lakásokat képzeljünk el, amiket mondjuk Airbnb-ben is tudtak értékesíteni, hasznosítani, de hát azzal, hogy ugye egyre szigorúbb a belvárosi szabályozása az Airbnb-nek, ezeknek a felhasználási köre is beszűkül, ezért is látjuk azt, hogy kiszállnak belőle.
2: Mondd Péter, ti hogy vagytok ezekkel a számokkal? Én még mindig, amikor hallgatlak benneteket, vagy nézek véletlenül egy ingatlan hirdetést, mert szembe jön velem, akkor döbbenten látom a számokat. Úgy beszélünk 200-350 milliós összegekről, hogy teljesen hétköznapinak tűnik, miközben hát ez egyáltalán nem hétköznapi.
3: Hát nézd, egyébként azt lehet gondolni, hogy a szakmában van, ő valahogy megszokja ezeket az árakat, de ugye itt olyan gyors és dinamikus áremelkedésről beszélünk, hogy gyakran még a kollégákat is hallom, hogy ők is így megörököljönnek, hogy ne, 13. kerület így, 14. kerületben ennyi. Tehát, hogy gyakorlatilag nem nagyon tudtak hozzászokni. Most szerintem azért már 2026-ban, meg talán az elkövetkező egy-két évben lesz idő megszokni majd az árakat, mert az a fajta dinamika, ami 2025-et jellemezte, ez már nem várható.
2: Az, hogy vannak eladó lakások a drágább szegmensekben is, az nem tudja egy kicsikét lejjebb nyomni az árakat? Most itt arra is gondolok, hogy ha valami 350-nél nem eladható, lehet, hogy 320-ért gazdára talál, és az mégiscsak 10%-kal olcsóbb.
3: Igen, hogy biztos, hogy van ilyen hatás, csak azt gondolod el, hogy közben ugye az OSP kapcsán borultak itt nagyon az árak, illetve változott meg minden, és az OSP pedig erre a prémium szegmense, vagy még ez nem is igazából a prémium, csak a drágább ingatlanok szegmense, erre nem volt akkor hatással.
2: Érdekes ez. Mit vártok az ingatlan piasztól itt a nyári hónapokban? A szokásos nyári pangást, vagy ez most nem lesz jellemző?
3: Igen, ezt erről pont beszélgettünk kollégákkal, és én azt gondolom, hogy a szokásos nyári pangás helyett egy kicsit most élénkebb lesz a piac, és amiatt, hogy az OSP még nem pörgött ki teljesen, tehát nyilván, aki nagyon akart ilyen konstrukcióban vásárolni, az még tavaly szeptember-októberben meglépte ezt, de azért nagyon sokan vannak most is, akik ezt a vásárlást még az idei évre ütemezik. Volt egy nagyon nagy felpörgés tranzakciószámban márciusban, ami egy simán egy ilyen 15-20%-os növekedést jelentett január-februárhoz képest. Ez ugye megint annak volt köszönhető, hogy itt volt a választás, és előrehozott vásárlásokat tartottak az emberek, nem tudván azt, hogy mi történik majd a választáson, tehát van egy ilyen biztonsági játék ebben. A nyári hónapokban pedig azért, mert hogy most jön majd el az az időszak, hogy azoknak az ingatlanoknak az érték, amik már régóta ott vannak a piacon, de azért még itt csak el kéne adni, mert mondjuk élethelyzet változás miatt az eladónak is egyre sürgetőbb lesz, hogyha hónapokon keresztül nem adta el, hogy most jön az az időszak, amikor elkezdenek csökkenteni árakat.
2: Kíváncsian várjuk, hogy megtörténik. Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője volt a vonalban. Péter, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen én is.
1: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, méghozzá Vadász Iván adószakértővel, az Adótanácsadók Egyesületének elnökével, és a vagyonadóról fogunk beszélni, amelyről azt mondta Kármán András miniszter, hogy a hazai vagyonosok előszeretettel alkalmazták a bizalmi vagyonkezelést, ezt is bezárják, és egyúttal átláthatóbbá válik a vagyoni helyzetük, aminek alapján ki lehet vetni a vagyonadót. Az Adótanácsadók Egyesülete meg azt mondja, hogy azért itt vannak alapvető kérdések, amelyeket nem lenne baj tisztázni, ezért hívtuk Vadász Ivánt, hogy elmondja nekünk, mik a tisztázandó pontok. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Hát akkor kezdjünk bele. Először is tudatában kell lennünk annak, hogy Magyarországon nincs olyan társadalomtudományi kutatás, amely az adódással foglalkozik, tehát nagyon keveset tudunk a vállalkozók, a lakosság adózási hajlandóságáról, a vagyonáról, tehát nagyon kevés a tudományos tudásunk. Nagyon szokatlan ugye a vagyonadó, eddig ilyen Magyarországon nem volt, és ennek a célja sem világos, tehát egyértelműen tisztázni kellene, hogy véleményünk szerint vagy a szolidaritás indokolja, tehát a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése indokolja ezt a vagyonadót, vagy pedig a korrupció sötét és hosszú korszaka után célszerű egy ilyet bevezetni, hiszen itt azért nem árt számon kérni, hogyan is alakultak a vagyonok, tehát a korrupció is indokolhatja. Na most, hogyha megvannak a célok, és ezt világosan sikerül elfogadtatni a társadalommal is, hogy ezek jogos célok, hát akkor jön az, hogy ki legyen az adóalány. Na most, ha a magánszemélyek az adóalanyok, akkor lehet számítani arra, hogy akkor szétterítik egymás között a magánszemélyek a vagyont. Tehát ha valakinél 5 milliárdos vagyon van, majd az úgy szét tudja darabolni, teríteni, ráíratni másra. Persze úgy, hogy ad azért az enyém marad, lehet ugye ezt ilyet csinálni a gyakorlatban. Tehát célszerű, ha egy család lesz az adóalany, tehát a vagyonadó alanya a család. Na hát itt aztán jön az, hogy mi az, hogy család, tehát ezt meg kéne határozni, hogy a vagyonadó szempontjából mi az, hogy család. Aztán jön a következő probléma, hogyha ebben túljutottunk a család problémáján, akkor a vagyonértékeléssel találjuk szembe magunkat. Nincs a vagyonértékelésre, különösen a befektetések, a vállalkozási részesedések, de még az ingatlanok értékelésére sincsenek kidolgozott, jogszabályilag rögzített értékelési szabályok. Aztán arról nem is beszélve, hogy amikor beszélünk a vagyonadózásról, ami ugye egy központi, tehát az állam központi állami költségvetésnek a bevétele, hogy akkor most mi van az önkormányzatok pénzügyi alapjaival. Tudnélik, ha a vagyonadó egy központi állami bevétel, akkor elvettük az önkormányzatoktól az ingatlanadót, elvettük a gépjárműadót, és még más vagyontárgyak adóit is elvettük, és az befolyik a központi költségvetésbe. Tehát amikor a vagyonadóról beszélünk, akkor az önkormányzatiság, ugye az önkormányzati autonómia pénzügyi alapjairól sem szabad megfeledkeznünk. Tehát látjuk, hogy milyen komplex itt a probléma, mennyi tisztázandó kérdés van. Mi valószínűleg adótanácsadók azt fogjuk javasolni, ha eljutunk oda, hogy folyamatos konzultációban leszünk ugye a pénzügyminisztériummal, akkor azt fogjuk javasolni, hogy egy kötelező vagyonnyilatkozati rendszert vezessen be az adóhatóság.
2: Mindenkire érvényesen?
4: Igen, tehát oly módon, hogy ezt az adóhatóság készíti el a saját adatbázisaiból, úgy, mint ahogy a személyi jövedelemadó bevallás tervezetét, tehát amiről az állam tud, azt az adóalanynak megküldi ezt a tervezetet, az adóalany egészítse ki. Ide nem kell értéket írni, itt csak a vagyontárgyat kell megjelölni, tehát van 3 ingatlanom itt és itt, helyrajzi számon megjelölöm, és van egy üzletrészem a XKFT-ben, értéket nem kell közölni, de a vagyonról darabra érték nélkül nyilatkozni kellene. Ez egyrészt megfelelne a tehát, hogy mondjam, a korrupció felszámolási igényeknek is, meg megalapozhatná egy későbbi vagyonadót, tehát nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet már a 26. adóévre, a 2026. adóévre bevezetni, valószínűleg célszerű az első bevallást a 2000 27. adóévre, ugye 2028 őszén beadatni, mert ezt majd nem az év első felében, hanem az év második felében, vagy az év vége felé kellene beadni.
2: De hát az talán nem is baj, hogyha van valami áttekinthetőség, fokozatosság, igen, rálátás az ilyen ügyekben, és nem azonnal hambekaplak alapot
4: csináljuk. Igen, hát valószínűleg ez lesz a, és hát nem azt ígérte a Tisza párt programja, hogy már a 26. adóévre bevezetjük, hanem azt ígérte, hogy bevezetjük, és egy ilyen fokozatosság mellett a társadalommal is el lehet fogadtatni ennek az új adónemnek a céljait.
2: Hát innentől indulunk, és kívánjuk, hogy egy sikeres egyeztetés következzen. Az mindannyiunk közös érdeke, hogy világos, tiszta szabályok legyenek, és áttekinthető és igazságos döntés szülessen ebben a témában, a vagyonadó témájában. Vadász Iván, az Adótanácsadók Egyesületének elnöke ismertette velünk az álláspontjukat. Köszönöm szépen!
4: Én is köszönöm, minden jót kívánok!
2: Önnek is és a kedves hallgatóknak is, jövünk legközelebb hétköznap szokásos időben ugyanígy, ugyanezzel a műsorral, tehát pénteken is megtalálnak minket ugyanebben az időpontban. Minden jót, ez volt a Több-Kevesebb, a Spirit FM gazdasági magazinja.
1: Több-Kevesebb, a Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Ez itt a Gazdasági Magazin, a Több-Kevesebb című műsor. Május 22-én pénteken hallanak minket, hogyha az ismétlésbe futnak bele, az pedig már egy kicsikét később és egy másik napon lesz, de se baj, a témák akkor is aktuálisak. Itt van például rögtön egy a közjegyzői kamara megbízásából készült kutatás, amely arról szól, hogy sokan bizonytalanok, hogyan adjanak biztonságosan kölcsön. Már csak azért is érdekes kérdés ez, mert minden második magyarnak van valamilyen tartozása, vagy adott kölcsön valakinek. Szóval érintettek vagyunk nagyon komolyan és nagyon súlyosan. Éppen ezért Széchenyi Nagy Kristóf közjegyző, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetőjéhez fordulunk, hogy mi a megoldás. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ugye itt az okostelefont használó felnőtt lakosság körében végeztek egy reprezentatív kutatást, ebből jött ki ez. Az első hallásra egyébként meglepő adat. Önöket meglepte, hogy ekkora az eladósodottság két magánszemély között is akár?
5: Az igen, az, hogy az ügyfeleknek a tájékozottsága az még van hova fejleszthető, az nem lepett meg.
2: Mert hogy ugye adunk kölcsön, és hát, hogyha barátok között van, akkor papírt sem írunk sokszor, de írunk papírt, akkor meg az egy sajtcédula, ahelyett, hogy szépen hivatalos formába tennénk, és onnantól kezdve még a barátság is megmaradhat?
5: Igen, nekem van egy nagyon kedves történetem erről, egy régi-régi idős ügyfelem, aki az élete nagy részét Svájcban élte le, és az ő gyermekei már ott születtek, elmesélte, hogy egyszer kért 1000 frankot kölcsön a fiától, a fia meg elétette egy váltót, hogy papa, akkor ezt légy szíves, írd alá. Azt mondta, hogy na, itt tudtam meg, hogy a fiam igazi svájci lett. Ugye ez tőlünk nyugodt
2: a
5: teljesen
2: spúr, igaz?
5: Hát nem feltétlenül.
2: De inkább, hát pontosan megtanult valamit.
5: Igen, tehát ez egy működő piacgazdaságnak a része, hogy a jogi formákat megpróbáljuk betartani, és az szerint próbálunk megélni. Mondok pár példát, amikor borzasztó kellemetlenné tud válni az, hogy a baráti kölcsönökről nem írtunk semmit. Szintén megtörtént eset, egyik ügyvéd kollégám mesélte, hogy neki egy úriember elhalálozása után évekig kellett a család képviseletében pereskedni, hogy az ő általa különböző ismerősöknek, barátoknak adott esetben több millió forintos kölcsönöket visszaszerezze, és egyetlen egy bizonyíték volt, egy kockás füzetbe írogatta fel, hogy kinek mikor mennyi pénzt adott. Tehát magyarán szólva arra is gondoljunk, hogy nem biztos, hogy a mi életünkben kell ezt a pénzt majd visszakérni, és az örököseink ott fognak állni, hogy tudják, hogy a papa ide-oda, amoda adott pénzeket, de fogalmuk sincs, hogy kinek és mikor, és nyilvánvalóan a túloldalon nem biztos, hogy lesz akkor már akkora készség, hogy ezeket visszaadják.
2: Valahogy a mi kultúránk gazdaságban úgy van ez, nem tudom, hogy ön ezt ugyanígy tapasztalja, hogy egy kicsikét feszengünk, egy kicsikét kínosnak érezzük, hogy ismerőstől, baráttól papírt, aláírás, dokumentumot kérjünk, amikor segítünk neki. Mondván, hát most segítünk, akkor miért nem bízunk benne? Mert hogy ez a bizalmatlanságot sugallja, és nem a rendezettséget, pedig pont fordítva kellene, azt hiszem.
5: Ez pontosan így van, és ez nem csak itt van meg. Mondogatják, hogy a magyar jogász nemzet mégis azon, hogyha végrendeletet kéne írnia, akkor már az egy borzasztóan komoly lelki tusát vált ki nagyon sok emberben, hogy ezzel most foglalkozni kell. Tehát valahogy a jogi tudatosságot mindenképpen növelni kell az emberekben.
2: No, mi a megoldás? Ön mit javasol olyan emberként, aki közjegyzőként is látja, vagy a közjegyzők munkáját is jól látja, és a jogot is jól érti?
5: Lényegében három lépés van. Az egyik az, hogy mindenképpen legyen írásos dokumentum. Azt tudni, hogy a törvény szerint a szóbeli kölcsönszerződés sem érvénytelen, csak hát már a rómaiak óta tudjuk, hogy a szó elszáll, az írás megmarad, tehát arra nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy fog emlékezni a végén, mint amikor adták a pénzt. Úgyhogy mindenképpen legyen írásos forma. A másik fontos dolog, hogy lehetőleg ezt az írásos formát jogász, közjegyző vagy ügyvéd készítse, és hogyha nem is jutunk el idáig, akkor is mindenképpen javasolt, hogy az adós által készítessünk egy úgynevezett közjegyzői tartozás elismerő kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy utóbb egyrészt ne menjen feledésbe, hogy kapott mondjuk tőlünk 5 millió forintot a lakásvásárlásra, illetve hogy ezt vissza is tudjuk követelni. Tehát ugye ez nagyon fontos dolog, hogy a közjegyzői okirat, ez egy hatósági irat, ez bírósági végrehajtás útján kikényszeríthető, tehát magyarán szóval nem kell évekig kereskedni utána, hogy visszakapjuk a pénzt, hanem egy egyszerűsített eljárással hamarabb a pénzhez tudunk jutni.
2: Volt itt egy rossz sorozat, emlékszik talán arra, hogy volt egy időszak, amikor a politikusok, amikor megkérdezték tőlük, hogy mi miből van, akkor rendre azt válaszolták, hogy baráti vagy családi kölcsön. Felmerült a kérdés, hogy tudják-e ezt bizonyítani családon belül, hát erről miért kéne papír. Tehát, hogy a mintaadás sem feltétlenül jó, most függetlenül attól, hogy az kamu volt az a történet, vagy valóságos.
5: Ez így van, de pont ezzel párhuzamosan tapasztaltuk azt, hogy ezek a magánkölcsönknek a közjegyző előtti megkötése, ez megnövekedett, mert ugye nagyon sok esetben viszont tényleg az volt, hogyha valakinek még 10 millió forint hiányzott az önrészből ahhoz, hogy tudjon venni egy lakást, mert mondjuk a bank az csak egy kisebb összegű hitellel tudta őt megtámogatni, akkor ugye ott állt a helyzet, hogyha félt attól, hogy mondjuk az adóhivatal két év múlva megkérdezi, miből vette a lakást, akkor igenis tudnia kell neki bizonyítani, hogy honnan volt a pénz. Tehát érdekes módon, pont a másik oldalon volt egyfajta tudatosság növekedés ezzel kapcsolatban.
2: Tudom, hogy nem ez a mi témánk, de nem bírom ki, hogy nevessen fel önök. Azt jelezték a kormányzat felé, hogy a közjegyzőknél minden rendben van. Nem kell ezen a rendszeren változtatni, és tudom, hogy nem szívesen szólal meg ebben az ügyben, mert ez most egy éppen kezdődő történet. De vajon érzékeltek korábban a közjegyzői munkával kapcsolatban ellenvetéseket?
5: Én úgy látom, hogy nyilván egyedi ügyek mindenhol előfordulhatnak, lehet, hogy valakinek az adott közjegyző nem volt szimpatikus, vagy valamelyik szolgáltatásával nem volt megelégedett, de rendszer szintű problémák nincsenek. Amik felmerültek javaslatként, hogy itt a kormányhivatalhoz, vagy a bírósághoz lehet átszervezni feladatot, ezzel csak két érvem van. Kormányhivatalból fele annyi van, mint közjegyzőirodából, bíróságból meg harmada annyi, tehát már a fizikai elérhetőség is sokkal rosszabb lesz. A másik, és ez nagyon fontos, hogy ugye azok a költségek, amik munkaerő, irodabérlet, felszerelés, számítógépek, képzés, közjegyző irodában felmerülnek, és ott most ugye azokat a magánfeleket terheli ez, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik, hiszen itt magánérdekekről van szó, tehát én nem a köznek vásárolok lakást, nem a köznek veszek föl lakáshitelt, nem a köznek végrendelkezem, hanem az én családi ügyémet intézem. Ez ugye át fog kerülni az állami kasszába adott esetben, ha átkerül, akkor ott ugyanezek a költségek ugyanúgy fel fognak merülni, csak az adófizetőknek a terheit fogják tovább növelni, holott ugye pont ezekkel a támogatott lakáshitelekkel kapcsolatban eddig is az volt a kritika, hogy az adófizetők pénzéből támogat egyeseket, jellemzően a felső középosztályban élőket. Na most, hogyha egy aláírási címpéldány, ami egy cégnek a gazdasági ügye, egy aláírási címpéldányt az állami hivatalnak kell elkészítenie valamilyen nyomottáron, azt nyilvánvalóan az adófizetői közösség, tehát azok a adott esetben boltban áfát fizető nyugdíjasok fogják kifizetni, miközben ez egy magáncégnek a teljesen magánügye, hogy mondjuk adott esetben induljon egy pályázaton, és ahhoz kell egy aláírási cím például.
2: Hát ugye ezzel szemben az lehet azért, hogy hát így is úgy is megfizetjük ezeket a költségeket, csak akkor nem egy közjegyzőnek, hanem magának az államnak, de értjük ezt a szempontot.
5: Hát én ezzel azért nagyon vitatkoznék, én nem hiszem, hogy bármelyikünknek a végrendeletét most a szomszédom adójából fizetném meg.
2: Jó, de gondolom, hogyha készítetek egy ilyen végrendeletet, mondjuk a bírósági rendszernek szintén lesz egy tarifája ehhez, épp úgy, mint a közjegyzőnek. Én legalábbis ezt látnám logikusnak, mert másképp miért csinálnák?
5: Hát logikusnak, valóban logikus. Hozzáteszem, 2014-ig lehetett a bíróságon készíteni végrendeletet, és pont a bíróság javaslatára került ki a PTK-ból, mert nem akartak ezzel foglalkozni. És ugye azt is hozzá kell tenni, hogy a bírósági illetékek minden szinten magasabbak, mint a közjegyzői.
2: Van olyan, amiről szívesen lemondanának? Azt mondta Magyar Péter, hogy túl sok közhatalmi feladat került ki a bírósági rendszerből. Van olyan, amire azt mondaná, hogy jó, hát az menjen vissza a bírósághoz?
5: Hát ha nem is a bírósághoz, például az ingatlan nyilvántartási bejegyzések, amiket ugye az állam az utóbbi időszakban folyamatosan szervez ki a közjegyzőköz és az ügyvédekhez, ezt nyugodtan végezhetné az állam, és akkor itt utalnék is arra, hogy a kormányhivatalok jelenleg most olyan szinten leterheltek, hogy Budapesten egy ingatlan adásvétel körülbelül 9 hónap alatt fut át a kormányhivatalon. Nem hiszem, hogy további egyéb ügycsoportokkal a leterheltséget növelni kellene.
2: Tárgyalnak a kormánnyal, vagy értesültek a sajtóból, ahogy az manapság szokás, de azt reméljük, hogy változik?
5: Igen, tárgyalunk a kormánnyal. Jövő héten fogadja a kamara vezetését az igazságügyi miniszter.
2: Köszönöm szépen, hogy ezt is elmondta, és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, fontos dolgokról beszéltünk, és érdekes dolgokat is mondott el nekünk a saját érdekünkben. Úgyhogy Széchenyi Nagy Kristóf közjegyzőnek, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetőjének köszönöm a beszélgetést.
5: Köszönöm szépen.
1: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak.
6: Te jobb vagy nálam, nem csak magadnak öntem.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Már a cím is egy nyelvi játék, kölcsönhörcsög. Latfi János a vonalban, a nyelvi játékok nagy tudója, és ráadásul egy születésnapos Latfi. Bár nem tudom, hogy most én nem néztem ennek utána, hogy pontosan mikor kell téged az 55. alkalmából ünnepelni, de azt mondja a kiadó, hogy a kölcsönhörcsög ennek a tiszteletére jelent meg, úgyhogy hát akárhogyan is Isten éltessen, Latfi János.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kossuth és József Attila díjas költő vagy, író vagy, és nagyon népszerű, és ez azért is izgalmas, mert az írók nem szoktak sztárok lenni. És vagytok páran most a kortárs irodalom kiválóságai közül, akik tulajdonképpen azzá tudtatok nőni. És ez szerintem az egész irodalom számára hasznos. De egyébként kényelmes is? Tehát van neked alkotói csended?
2: Van, igen, meg én egy kétféle modulban élő ember vagyok. Egyrészt nagyon szeretek feltűnősködni, kifelé fordulni, megosztani, egyfajta ilyen pedagógikus láz is van bennem, ami nem annyira arra irányul, hogy másokat leuraljak, hanem hogy ami engem szenvedélyesen érdekel és izgat, azt megosszam úgy másokkal, hogy ők is örömüket lejjék benne, és akkor, amikor ilyen üzemmódban vagyok, mint tegnap is a születésnapomon, mentünk Balázs Jancsival és komoly zenészekkel állatok farsangját tartani, Saint-Saëns és mások művei alapján, és az én állatos verseimmel. Úgyhogy ez egy nagyon jóféle fürdőzés. Egyrészt a figyelemben, másrészt a kapcsolatban, a közösségi érzésben, hiszen azt hiszem, hogy az ember közösségben létre született. És egy olyan korban, amikor a legtöbb magányos háztartás létezik, ami valaha volt a világtörténelem során, mondják a társadalom kutatók, akkor a közösség például irodalom által, szavak által megteremtődve nagyon értékes kincs tud lenni. A másik fele pedig, hogy azért nagyon sokat vagyok itthon is alkotók, ugye szív- és érrendszeri betegként elő van írva nekem a napi 10 000 lépés, és ez általában ezt sikerül is meglépnem, legyalogolnom a környező nagyon-nagyon szép természetben, Zsámbékon élek, vagy amikor a családommal vagyok, vagy amikor a kicsi lányommal biliárdozok, vagy scrabble-öztünk a születésnapom alkalmából. Úgyhogy van mód és lehetőség a töltődésre, és e kettő között, vagy a imákban is egy intenzív jelenlétben, az Istennel csendben, az is egy olyan feltöltődés, amit aztán, amiből kilépve aztán megint lehet szórni a dolgokat, illetve akkor is egyfajta zajos csendben vagyok, amikor alkotok, hiszen akkor a csendből hívom elő, illetve hát mindig zenét szoktam hallgatni, tehát csendből vagy hangból hívom elő azokat a világokat, amik eddig úgymond nem léteztek, vagy nem úgy léteztek, vagy hát más az ira. A műalkotás más, mint maga a világ, de mégiscsak valahogy magát a világot modellezi, ilyen mini világok, a mini világ maketteket készít ilyenkor az ember.
1: Hát azért is jó, hogy ezt szóba hoztad, mert amúgy is kérdeztem volna, hogy a gyerekeid mennyire modelljei a gyerekverseknek, mennyire belőlük építed ezeket?
2: Éppen ebben a Kölcsönörcsök könyvben talán egy-kettő van csak olyan, amivel ők személyesen szerepelnek, de a Bögre család kötetem, ami megjelent régebben, abban tulajdonképpen az ők is mindennapi kalandjaikat rögzítettem, Johanna és a fiú WC, vagy Dorottya és a hiszti, és akkor, hát nyilván amikor ők kamaszok voltak, vagy kiskamaszok, akkor ebből kezdett úgy hát elegük lenni, hogy most akkor a kaláka megzenésítésében az egész ország összes gyereke a Dorottyával hisztizik tulajdonképpen.
1: Legalább ne írd le a nevem, apa, igaz?
2: Hát igen, igen, igen. Akkor még ez a GDPR nem volt ennyire élesen a középpont. Bocsánat.
1: Jó, búj.
2: Ja, nem tudom, mi volt. Valami torkomra jött hirtem. Szóval ez még nem volt ennyire a középpontban ez a GDPR kérdés, úgyhogy én teljesen vígan felhasználtam őket. Aztán volt persze olyan könyvem is, amit azért nem adtam ki, mert túlságosan benne voltak ők, és igazándiból nem szerettek volna ennyire nyilvánosságra kerülni, és én ezt tiszteletbe tartottam, de a gyerekkori versek, ahol megvannak ők említve, azok azt mondják most már így utólag, hogy
1: most már büszkék.
2: Jó emlék, hát, igen, igen, és őrzi valahogy őket, az akkori énjüket.
1: A Kölcsönhörcsökben nem is írtál új verset? Mert ugye a kiadó azt mondja erről, hogy a Robban az iskola és a Részeg elefánt verseiből válogatott Lovász Andrea te új kötetedbe. Ebben nincs is új akkor?
2: Ebben most nincs új, mert ez a két könyv nagyon szépen elfogyott, és nem fellelhető a piacon, talán néha egy-egy antikvár példány röbdös a levegőben, de annyi, és akkor akartunk egy új egységet létrehozni ebből, ha már olyan népszerű volt, hiszen nőnek föl az újra és újra neki zsendülő generációk, és hogy nekik is legyen ebből élményük. Hát ezek olyan versek, amik egyébként Hartban edzettek, vagy hogy is mondjam, bejártam velük Tolnád Baranyát, egész Magyarországot, tehát hogy rázunk a fáról malacot, hámozzuk meg a barackot, és így tovább, tehát ilyen játékos szövegekkel nagyon-nagyon sok gyermek tudott együtt zsizsegni, vagy a rendes állat a bocsáska nem támad rá a postásra, vagy hasonló történetek, vagy akár egy ülőgarnitúra, amit a mező közepén láttam, és akkor elképzeltem egy semmi családot, aki ott ül abban az ülőgarnitúrában, és az az ő közege, és nézik a semmi tévét, és isszák a semmi sört, és hasonlók, szóval ilyenfajta, hol nyelvi játékok vannak benne, hol elég sok tényleg állatos, tehát méltán lett Kölcsönhörcsög a címe, mert elég sok játékos, állatos történet van, de van, hogy maga a nyelv, a főhős, mondjuk alkohol, antilop, alpakka, borbolya, burgonya, bőrbönce, tehát akár olyan szavakat is elő húzgálok, amiket nem föltétlenül minden nap használ.
1: Ezekre vadászol? A bőrbönce az nem hiszem, hogy csak úgy a nyelvedre jött.
2: Igen, a bőrbönce ez a tubákos szelence. Persze nagyon is vadászok, tehát régi irodalmat, új irodalmat, ha olvasok, mert ugyan a mai szavak is nagyon izgisek tudnak lenni.
1: És keletkeznek újabbnál újabbak, állandóan jönnek.
2: Abszolút, hát mondjuk a punnyadni, tulajdonképpen mindannyian tudjuk, mit ilyen punnyadni, de nehéz meghatározni, vagy azt, hogy csofat. Tehát, hogy igen, sok mindent lehet mondani, hogy kicsi, meg töpörödött, meg aszott, meg ilyen, meg olyan. Tehát egyik sem, de mindegyik együtt. Szóval olyan nyelvi árnyalatokat szül a nyelv folyamatosan. A nyelvi divatok, tehát a szemetet is felszínre dobnak, de hát izgalmas dolgokat is, vagy hát az is olyan guszta, amikor megkérdezi a rendőrségen, ki kiabál az egyik ügyintéző a másiknak, hogy akkor most mit írjak be, hogy gari vagy csopi gari? Ugye, hogy garázdálkodás vagy csoportos garázdálkodás, tehát hogyha valakit így csopi gariért marasztalnak el felfüggesztett börtönbüntetésre, az milyen cukinhat.
1: Hát ez még a Csiripöri Koviubi korszakban teljesen azonos módon működik. Úgyhogy igen, ezt szerintem értjük, csak megfejteni nehéz néha. Tavaly neked volt egy novellás köteted, a Magam szakállott, rengeteg mindent elárultál magadról. Ez egy kicsikét olyan Így jöttem kötet volt, nem?
2: Igen, abszolút önéletrajzi novelláknak is alcímeztem ezeket a történeteket, és ilyen időszakállast összegyűjtött szakállaim, mert hiszen ugyan nincsen szakállam, de mégis van, csak így leborotválva a különböző lefolyókban tartom őket, őt világszerte, és egy picit hát ez a nyomunk, vagy alig láthatatlan nyomaink a világban, meg azok a történetek, elég kalandos életünk volt, mert elég őrülten vágtunk bele 18, illetve 20 évesen, feleségem 18 volt, én 20 éves, és akkor 10 év alatt született 5 gyerekünk, úgyhogy egyetemet csináltunk közben, meg én mindent próbáltam a megélhetés, közösen is ilyen szociográfiai kérdőíveket értékeltünk, ilyen judo edzéseket tartottam, kritikát írtam, fordítottam, tolmácsoltam, mindent csináltunk, és valahogy sikerült felszínen maradni, és hát főleg Jóistennek a mindig alkalmas pillanatban érkező segélycsomagjaival, amik teljesen rejtelmesek és döbbenetesek voltak, és ezt a kalandparkot próbáltam megrajzolni, ahogy az életem kanyargott mindenféle ilyen sziklák és egyebek között, és tényleg elég személyes is, sok minden benne van velem kapcsolatban személyesen, és azt gondolom, hogy sikerült egy olyan történetes tárra tenni ezt, amihez sokan kapcsolódhatnak, hát nagyon szépen fogyott is.
1: Igen, szerettük. Na most lett egy válogatás kötetet versekből, lett tavaly egy elbeszélés kötetet, most jön a nagy regény?
2: Hát igazándiból a nagy regény az nem majd egy novellás kötet jön, meg a Szívékszer című verses könyvem jelent még meg, ami felnőtteknek szól a Harmad kiadónál nemrég, tehát párhuzamosan ezzel a kölcsönhörcsöggel, és abban pedig ilyen szabadtéri, mondjuk így plener, ahogy az impressionisták mondanák, plener költészet van, mert valahogy ez a 3000 lépés, illetve 2000 lépés, amit az elmúlt 3000 kilométer, illetve 2000 kilométer, amit az elmúlt 2 évben megtettem, az kihúzott belőlem, inspirált egy csomó verset, zömmel istenes verseket, és azért is lett Szívékszer a címe, ugye, mert hát a két stent van a koszorú eremben, tehát be vagyok szívékszer, ezzel más a köldökében hoz piercinget, de azért a szívemben piercinggel éldegélni, az mégiscsak elegánsabb. És egy picit a világ, mint ékszer a szívemben, vagy az élet, mint a szívnek az ékszere. Sokféleképpen lehet ezt fejtegetni, és ezek ilyen dallamos, kicsit népdalos, kicsit himnikus történetek, úgyhogy ez is párhuzamosan történik, és aztán lesz egy, mint mondtam, egy novellás kötetem karácsony.
1: Hát tájára. Nem vádolhatunk azzal, hogy nem dolgozol, de nézd meg, ez milyen furcsa most nekem, mert az jutott eszembe, hogy az, hogy te rá vagy kényszerítve a gyalográsra, az nyilván azt is hozza, hogy rá vagy kényszerítve a gondolkodásra, tehát állandóan valami új születik, miközben gyalogolsz.
2: Abszolút, én nekem unortodox és bizonyíthatatlan megfejtésem arra, hogy 26 éves korára Petőfi hogy tudott egy ilyen brutális életművet súlyát tekintve, meg azért terjedelmében is ahhoz képest jelentős életművet létrehozni, úgyhogy közben az egyik legtöbbet közlekedtem Magyarországon, és ugye nem volt hintója hozzá, mint Széchenyinek, aki szintén versenyben van, de hát azért hintón mégiscsak egy fokkal könnyebb. Viszont a lépések egyrészt hozzák a kádenciát, az ütemet, a taktust, másrészt pedig nagyon könnyen szöknek elő a gondolatok és szikráznak fel. menet közben, illetve hát az ember a nem annyira jól sikerült ötleteket gyorsan el is tapossa, tehát hogy pláne... Szóval, hogy ez egy ilyen szelekciós módszer, és nagyon gyakran kényszerültem én is arra, ami ugye Petőfi korában nem volt adott dolog, tehát ő, neki valószínűleg brutális jó memóriája is lehetett, mert én belenyúltam a hátsó zsebembe, és elővettem a kis füzetet, vagy belepötyögtem a mobilba, de hát akkoriban így kalamáris tintát elővenni, lehet, hogy azért lajbászt, ugye az akkor is volt már azért ceruza, főleg az ácsok használták inkább, de lehet, hogy ilyen furfangokhoz folyamodott, ezt nem tudom, nem tudok róla, hogy lennének ceruzás feljegyzései, de lehet, hogy voltak, de én arra gyanakszom, hogy akkoriban azért az embereknek sokkal jobb memóriája volt, mert sokkal több mindent kellett megjegyezniük. Kányádi Sándor bátyám azt is mondogatta, hogy a ríma szegény ember Winchester-e, mert ugye amit nem tudott megjegyezni, az berímelt, hogy és máig tudjuk, hogy minden vízbe mártott test asúlyából annyit vesz, amennyi az általa kiszorított vízsúlya, és csak, ez csak egy az akkori ilyen tanügyi mondókákból, amelyekkel törvényeket rögzítettek, tehát mindenféle ilyen tudományos és egyéb irodalmi ilyen olyan definíciókat berímeltek, és akkor sokkal jobban megmaradt, tehát 90 éves emberek mai napig ezeket köpik, vágják, míg hát mi a kis definícióim, mert mindjárt meggooglizom azt mondjuk legfeljebb, és ha nincs wifi, akkor meg vagyunk lőve.
1: Ez így van. Na, egy szó mint száz, rengeteg belehelyezett kilométert még a versekbe, és rengeteg Köszönöm. Verset ezekből a kilométerekből. Meg mindenfélét, amit írsz nekünk. Raszfi János, köszönöm szépen. A kölcsönhörcsög volt az apropója, hogy beszéltünk meg, hogy megköszönhessünk az 55. születésnapod alkalmából. Isten éltessen még egyszer.
2: Köszönöm szépen, szép napokat nektek is.
1: Laszfi Jánossal zárul ma a Kultúra. Örülök, hogy velünk tartottak, tegyék ezt máskor is, legközelebb, például holnap ugyanebben az időben. Viszont hallásra!

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Jaj, a heli, jaj, a heli,

0: a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ígértem önöknek, hogy lesz még könyvajánló a mai műsorban, hát íme, következnek a rövid könyvek, Ludwig Orsolyától, a Libri kommunikációs igazgatójától, szervusz, örülök, hogy itt vagy ismét.
2: Szia, én is örülök nektek.
1: Jön a nyár, hát ez mondjuk abból a szempontból is izgalmas, hogy mit vigyünk magunkkal a nyaralásra, mit vigyünk a strandra, egy egyszerű kirándulásra, hogyha úgy gondoljuk, hogy ott le lehet tenni majd egy poklócot, szóval oda az ember nem a négy kötetest viszi magával, hanem valami kis apróságot, nem?
2: Igen, hát oda lehet, hogy nem a háború és békét kell vinni, hanem mondjuk e-könyvben akár azt is lehet, tehát, hogy az végül is egy elfér.
1: Azok nincs súlya, igen, ott a telefonban.
2: Igen, végül is. Tehát ilyesmit is lehet csinálni, de szerintem, amikor az ember kikapcsolódásra vágyik, akkor lehet, hogy valami könnyedebb olvasmány azért hamarabb előkerül, illetve hát a szórakozásra vágyás mellett van olyan is, hogy esetleg valaki elhatározta, hogy most akarja szokásává tenni az olvasást, és lehet, hogy akkor sem a háború és békét ajánlanám elsőre, hanem lehet, hogy rövidebb történeteket, könnyebb történeteket, esetleg novellákat.
1: Tudod, mit olvastam? Most nem könyvet, hanem lehet, hogy éppen nálatok, hogy az ezerszer lebecsült, lekezelt 18-29 éves korosztály, melyeket simán kimondják az idősebbek, hát ezek a fiatalok nem olvasnak. Na, ők olvasnak a legtöbbet, csak nem úgy, és nem azt.
2: Igen, ők olvasnak a legtöbbet, ez a mi kutatásunkból is kiderült. Még 24-ben csináltunk egy reprezentatív 3000-es mintán kutatást, és abban is ez jött ki, és azóta nemzetközi kutatások is igazolják, tehát ez nem csak Magyarországon igaz, hogy ez az új korosztály, ez az új fiatalság sokkal többet olvas, mint az idősebbek, és éppen a hétvégén voltam egy rendezvényen, ahol Z-generációs influencerek is nyilatkoztak, és mesélték, hogy ők tényleg az offline-ba kezdenek visszatérni, és az offline világot kívánják, mert már annyira telítődtek ezzel a digitális és folyamatos jelenlétet igénylő is, meg elváró világgal, hogy kezdenek visszatérni, és igen, a papírkönyv számukra vonzó, tehát ők az e-könyvet se szeretik különösebben, hanem a papírkönyv, a díszes, az élfestett, a 800 oldalas, hát vannak olyan fantasy írók, akik tényleg ezt a, tehát most ugye nem erről beszélünk, most a rövidekről fogunk, de hogy ez a korosztály pont nagyon hajlandó arra, hogy mondjuk ilyen fantasy vagy romantasy kategóriában simán viszik a 800 000 oldalas könyveket. Hát igen, nem Anna Kareninát, nem francia, orosz és angol klasszikusokat olvasnak, hanem kortárs szerzőket, ahol gyorsabban pörög a történet, esetleg ilyen megalkotott fantasy világban játszik.
1: Kevesebb leíró rész. Hát igen, hát pontosan, Jókai 30 oldalas leírásait nem fogják végigolvasni, ez majdnem biztos.
2: Persze. Ez manapság már nem megy pontosan, és múltkor pont erről beszélgettünk, szerintem talán Nyári Krisztiánnal, hogy vajon miért van az, hogy a fantasynek most ekkora nagy, nem tudom, hype-ja van, tehát hogy tényleg óriási sikerek és sikerszerzők születnek hétről hétre, és arra jöttünk rá a beszélgetés során, már amennyiben ez rájövés, de mindesetre ez volt a mi gondolatunk, hogy ugye manapság, hogyha egy ilyen régi regényben mondjuk leírták, nem tudom, az angol tóvidéket, vagy tényleg Magyarország valamelyik részét, akkor ott le kellett írni, hogy az hogy néz ki, hiszen az emberek nem tudtak oda menni feltétlenül meglátogatni és konkrétan megnézni, hanem ott le kellett írni, hogy ahol a dombok, meg a nem tudom, tavak, stb.
1: Hát gondolod el, a Duna az Aranyemberben. Hát milyen részletessége? Másképp nem képzeljük el, persze.
2: Jó, de most meg kettőt klikkelsz a Google-ön, és gyakorlatilag magad előtt látsz annyi képet arról a vidékről, amennyit csak akarsz. Tehát, hogy most már semmit nem kell elképzelni, mert pontosan két kattintással mindenről teljesen valós képet kapsz. Na most egy fantasy világot még el kell képzelni. Tehát, hogy én azt gondolom, és nem tudom, hogy igazán van-e, majd erről el kéne beszélgetni egy ilyen fantasy rajongóval, hogy abban az is vonzó lehet, hogy ott nincs készen kép, hanem azt tényleg neki kell elképzelni.
1: A hiányainkat pótoljuk. Milyen érdekes.
2: A hiányainkat pótoljuk, és ezek a fiatalok, akik ugye a legtöbbet olvasnak, pont ezeket keresik, ami nincs a valóságban, és még neki kell elképzelnie, és utána lehozza a valóságba. Nemrég volt egy Z-generációs könyvfesztiválunk, amit szerveztünk, ez a Book Vibes Fesztivál, és ott pontosan ezt láttuk, hogy online közösségek nagyon jól szerveződnek a könyvek köré, de folyamatosan azt tervezik és azt keresik, hogy hogyan lehet az életben is, tehát offline is találkozni. Úgyhogy ez egy érdekes kettőség ebben a korosztályban, de szerintem csodálatos és remek perspektíva a világnak az, hogy ez a korosztály olvas, és ennyit olvas, és ilyen sokféleképpen olvas. A felnőttek, vagy egy idősebbeknél ugye az a probléma az egyik, hogy mi nagyon sokat olvasunk, csak nem könyvet, és nem történeteket, hanem híreket.
1: Igen.
2: Híreket olvasunk, e-maileket olvasunk, ami hát nem kikapcsolódás, legyünk őszintén, semmilyen kontextus.
1: Mi a valósággal sokkoljuk magunkat. Ez
2: mi a valósággal sokkoljuk magunkat, és ezzel le is terheljük a kapacitásainkat, és utána meg már nagyon nehéz kiszakadni ebből. A fiataloknál hál' Istennek még ők közelebb vannak talán a meséhez, közelebb vannak még ahhoz az élményhez, hogy a történetekbe ki lehet szakadni a valóságból, és ők ezt meg is teszik.
1: Nem lehet az, Orsi, hogy nem akarnak úgy gondolkozni, úgy élni, mint mi? Tehát, hogy látják, hogy a kezünkben a telefon reggeltől estig, lehet, hogy nekik is csak másra használják, és mi olvassuk a híreket, ezt megbeszéljük és idegeskedünk, vagy véleményünk van. Őket meg ez az egész ilyen módon nem tudja ilyen mélységben foglalkoztatni. Lehet, hogy még nem, de most nem. Mm-hmm.
2: Hát nem tudom, most szerintem a tavasz eseményei...
1: Azt mondja, lehet, hogy még nem, de most nem.
2: Hát

0: ezek a mai fiatalok, mert ők megmondhatnák, hogy na, ezek a mai boomerek.
1: Mondják is.
0: Nyilván mondják. De én se feltétlenül értettem a saját nagymamám gondolkodásmódját, de hát egy teljesen más világban élt ő, mint én. Tehát Steger volt Krisztiánnak rendkívül fontos az a gondolata, amit szerintem egyes előadásaiban többször is elmond, hogy egyik se jobb vagy rosszabb, hanem egész egyszerűen más. Mindenki a saját világát tekinti alapnak, és ahhoz hasonlítja a múltat is, a jövőt is, a tanulásokat is, az úgynevezett fejlődést, ami nem feltétlen minden.
1: Ezt ő meg is írta a generációk harcában.
0: Bizony, bizony. És ez állati fontos felismerés, és szerintem minden generációnak ezt tudatosítani kellene magába, hogy nem ő az etalon, ő csak saját magának etalon, az összes többinek nem, tehát neki más. És most ugye gyorsabban pörögnek a generációk, tehát már sokkal rövidebb idő, sokkal kevesebb év tartozik egy ilyen generációs etapba. Tehát ebből van nagyon sok konfliktus, hogy mondjuk munkahelyen is egyszerre 3-4 generáció jelen van, akik nem értik egymást. Korábban ez azért nem nagyon volt jellemző.
1: Na de a könyvek, akkor bizonyítsunk, mert hogy nem tudom, hogy mennyi idősebb rajongója van Shannon Samantának, és a csontszüret novelláknak. Van nekem erről egy érzésem, hogy ez megint a fiataloké elsősorban. Minden esetre ez egy olyan fantasy széria, ami soha véget nem érős, úgy tűnik.
0: Egy kicsit olyan, igen. Samantha Shannon egyébként vendégünk volt ezen a Book Vibes Fesztiválon néhány héttel ezelőtt. Hát most nem akarok hazudni, de szerintem legalább 4 órán keresztül folyamatosan állt a sor a dedikálásánál. Tényleg lenyűgöző volt látni, hogy mekkora rajongótábora van, és ő egy igazi sztár szerző ebben a fantasy kategóriában, és a csontszüret novellák sorát írja, óriási, óriási siker mindegyik, pörgős, izgalmas, azt mondják letehetetlen, én nem fantasy rajongó vagyok.
1: Látod, ez az.
0: De biztos, hogy tehát én meg is éltem azt, hogy fiatal lányok hogy tudnak rajongani.
1: És korukbeli, tehát hogy ő is pontosan érti, hogy mi kell a 20-éveseknek, mert éppen, hogy több, mint 20 éves, tehát ő abból a korosztályból jön, amelyik már beleszeretett ebbe a fantasy világba.
0: Igen, igen, mondjuk ennek a felső részén van ennek a korosztálynak, de valahogy ez érdekes, hogy ezt a világot viszont rendkívüli módon érzi. Érdekes, hogy Leiner Laura is ugye a magyar, talán az egy Z-generációs szupersztár, aki a Szent Johanna Gimi sorozattal robbant be, és hát óriási sikert ért el. A nagylányom, aki most 21-22 éves, az ő, amikor ő 10 éves volt, neki ez volt a szupersláger. A kislányom, aki most 12, ő neki, képzeld el, ez már unalmas, és ő most a Deákban mindig történik valami című új sorozatot kedveli, és Laura, aki nyilván szintén öregedett 10 évet ez idő alatt, valahogy elképesztően jól érzi, hogy mi kell a fiataloknak, és most a 10 évesek ezt az új sorozatát nagyon szeretik.
1: Mindig de történik valami a Deákban, hát jó,
0: igen.
1: 10 éveseknek ezt ajánljuk tehát.
0: De picit eltértünk megint a rövid történetektől, mert állandóan így, mint a virágzik, így tovább burjánzik a gondolatmenetünk. És a rövid történetek, hát szerintem azért, amikor azt mondjuk, hogy rövid történetek, akkor azért az első asszociáció Magyarországon tuti, hogy az örkény egypercesek. Tehát azért én ezt szeretném még behozni ide az ajánlatok közé, ami egy igazi klasszikus, de ha tényleg csak arra van időnk, hogy lefekvés előtt, vagy nem is tudom, reggel indulás előtt pár percet olvassunk, akkor azért egy örkény novella, vagy egy ilyen kis egyperces, az elképesztő energiát tud adni, szerintem nagyon szórakoztató.
1: Úgy gondolod, hogy egy egyperces reggel este belefér?
0: Simán.
1: Na, van ennél bőségesebb kiskönyved is.
0: Van bőségesebb kiskönyvem is. Szeretnék egy picit trollkodni, mert egy saját személyes kedvencet behozni. Fredrik Backman neve, nem tudom, hogy neked mond-e valamit, egy svéd szerzőről beszélünk, aki anyanyelvi szinten hoz

0: a szarkazmust, és mindemellett nagyon-nagyon komoly témákról ír, van neki hosszabb regénye is, a hétköznapi szorongások például, vagy a nagymamám üzeni, hogy bocs, vagy a férfi, akit Ovénak hívtak, ugye ebből film is készült, de van neki egy rövid könyve is, az Életed üzlete. És ezt azért bátorkodom ajánlani, mert tényleg ez egy leüléssel elolvasható, de annyira szép és elgondolkodtató, hogy sokáig elkíséri az embert. Arról szól, hogy egy súlyosan beteg, de már azért idősebb ember a kórházban találkozik egy súlyos beteg kisgyerekkel, és összebarátkoznak, és utána úgy alakul, hogy ez az ember elgondolkodhat azon, hogy lemondana-e bármiről, hogy valakit megmentsen, és miről mondana le, hogy hajlandó lenne meghalni valakiért, vagy hajlandó lenne nem is létezni valakiért. És most ez így nagyon szomorúnak, meg sötétnek hangzik, ugyanakkor szerintem egy csodaszép történet, ami szeretetről, önreflexióról szól, és mindezt tényleg egy vékony, szinte zsebben elférő könyvben írja meg Fredrik Backman. Csodálatos.
1: Jó, hogy ezt ajánlottad. Köszönjük szépen. És hát keresünk újabb és újabb ajánlatokért.
0: Én pedig fogom őket hozni.
1: Ludwig Orsoly, a Libri kommunikációs igazgatója, köszönöm.
0: Én is.
1: Meg az önök figyelmét is, ez volt már a Kultúra. Cserdi Zsolt szerkesztette, Róna Jégon vagyok, viszonthallásra.
2: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Egy világrekord kísérletről adunk számot most a következőkben. Trencsényi Tíme, a Rétközi Ifjúsági és Kulturális Egyesület művészeti vezetője a vonalban. Talán még a rekord kísérletnek is ő a főszervezője. Jó napot kívánok, Tíme!
3: Üdvözlöm, szerkesztő úr, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Ugye ez az a világrekord kísérlet, amiről az NK különleges támogatásai kapcsán is szó esett, és ott hát meglehetősen, talán negatív kontextusban szóltak arról, hogy hogy került oda a pénz, és miért egy különleges módon. Most a pénzről én nem beszélgetnék, a dologról, magáról igen, de azt azért megkérdezném, hogy mert ott az volt Hankó miniszternek a válasza, hogy ezt a BL döntőre időzítik, és azért csúszott el a világrekord kísérlet, hogy ez a BL döntővel hol függ, és hogy függ össze, hogy 500 citerást összeszed a budai várban, ami önmagában óriási egyébként.
3: Most itt nagyon sok kérdés elhangzott, amire nagyon nagy szeretettel válaszolok egyesé. Először is nagyon méltánytalannak tartom, hogy ezt a rendezvényt összefüggésbe hozták és különböző politikai támadások értik. Van egy kis félreértés az eseménnyel kapcsolatban. Ez a rendezvény egy nagyszabású citera Guinness rekord a budai várban. Május 30-ára terveztük, és május 30-án kerül megvalósításra, megrendezésre. És a május 30-a az a BL döntővel azonos nap, BL döntő, és ezen a napon kerül megrendezésre, így két világra szóló esemény lesz aznap Budapesten, ami előtt mi tiszteletünket fejezzük ki. Nincsen konkrétan, nem erre az alkalomra terveztük, ez egy teljesen véletlen volt, és úgy gondoltuk, hogy ha már ezen a napon kerül megrendezésre, akkor a BL döntő himnuszát mi is előadjuk magyar népi hangszereken. Én bízom benne, hogy azért az információ hiányában nyilatkoztak az emberek úgy, ahogy nyilatkoztak, és most majd megerősítést talál az, hogyha ellátogatnak a rendezvényre, hogy ez egy valós rendezvény, igazi értékeket képviselve, és a magyar népi hangszerek kell kapcsolatban ne asszociáljunk a mulatós szimpi hangszerre.
2: De bizonyán nem, de közben meg azért mégiscsak úgy volt ez, hogy Hankó Balázs miniszterként azt mondta, hogy a BL döntőn fogják önök ezt eljátszani. Ami nem ugyanaz, mint a budai vár, mert a várban nem lesz BL döntő, önök meg ezek szerint nem lesznek a Puskásban.
3: Nem, én azzal kapcsolatban nem tudok mit nyilatkozni, hogy ő mit nyilatkozott, de a budai
2: igen, csak
3: vár...
2: Azt próbáltam jelezni, hogy az nem véletlen, hogy aztán ez így került a nyilvánosság elé, mert hát ő ezt mondta.
3: Értem. Akkor most helyesbítsük ezt az információt. A budai vár Oroszlános udvarában május 30-án 16 órai kezdettel egy nagyszabású Guinness rekord esemény valósul majd meg a Guinness Rekord Szövetség hitelesítésével. Elsődleges terveink szerint 500 fővel terveztük megvalósítani ezt a rekordot, de a mai jelentkezések alapján több mint 600-an fogunk közösen muzsikálni akkor, és ennek a rendezvénynek az előzménye egy 2024-es magyar rekord volt, ahol 201 fővel citeráztunk közösen, és ezután számos megkeresés érkezett hozzám felém, hogy szervezzük meg újra, és tegyük elérhetővé azok számára, akik azon az alkalman nem tudtak részt venni.
2: Ez ráadásul egy, ha jól olvasom, egész napra kiterjedő program lesz, tehát hogyha valaki a budai várban jár, akkor ott Grillus Dánieltől a Dűvő zenekarig, a Pannonia Cinter a zenekarig egy csomó mindenkivel találkozhat. Tehát ez nem is annyi, hogy 3 percben egy Handel műből született átiratot fog hallgatni, hanem ez egy programsorozat.
3: Így van, ez egy nagyon komoly szakmai háttérbázissal rendelkező és komolyan megtervezett programsorozat. Engedje meg, hogy annyit javítsak egyébként, hogy a Handel nem egy Handel mű, hanem ez egy Handel ihletési Tony Britton mű, és nem is oratórium, hanem egy feldolgozás.
2: Hát a Zadok the Priest című Handel műből született, tehát hogy igen, annak az átirata. Igen.
3: Így van. és ezt neves magyar zene szerzők és művészek előadásában hallhatják majd a jelenlévők, az ott megjelentek, és az esemény fő pontja az maga a Guinness rekord, de igen, kísérő rendezvényeként fellép a Pannonia Citer zenekar, a Tuba Őrsész zenekar, a Grillus Dániel, a Dűvő zenekar, és előadjuk magát a BL himnuszát magyar népi hangszereken és magyar ajkakon megszólaltatva.
2: Hány órakor lesz ez?
3: 13 órától kezdődik a regisztráció, 15 órától lesz egy főpróba, amelyre már érdemes ellátogatni, mert szerintem az is nagyon eseménydús lesz, és aztán 16 órakor kezdődik maga a rekord, ami néhány perc lesz csak, de ez a közösségi élmény szerintem örökre a szívünkben marad majd.
2: Mennyire izgul, és mekkora munkája van ebben?
3: Több mint egy éve kezdtük el ezt szervezni, óriási munka van mögötte, és én főszervezőként vagyok jelen, de nagyon-nagyon sok segítőm van az egyesületen belül is, és a citerás közösségek összefogva óriási munka és tervek megvalósulása fog megtörténni azon a napon. Fél évvel ezelőtt küldtem ki a zenei anyagot, amit Nauner Agárdi Évi népművészet ifjú mester állított össze, egy szatmári népzenei csokrot, amit kicsik és nagyok elkezdtek megtanulni határon innen és határon túl. Jelentkeztek Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről, Muravidékről, Örvidékről, és több mint 600-an fogjuk ugyanazt a népzenei csokrot megszólaltatni, prim, tenor és bőgő citerán. És úgy gondolom, hogy ez már önmagáért beszél, hogy igen, nagyon izgatottan várom az eseményt, és bízom benne, hogy reménységgel csodálatosan fog tervek szerint megvalósulni.
2: Úgy legyen, és ezt kívánom, annak pedig külön örülök, hogy néhány mondatban rendet tudtunk tenni abban is, hogy hogyan volt ez a történet igazából, és mi köze a BL döntőnek a citerásokhoz, mert igen, ez egy nagyon komolyan félreérthető információ volt, örülök, hogy ez így alakul. A Budai Vár méltó helye ez, a BL döntőn pedig a futballistáké legyen a főszerep. Kívánok sok érdeklődőt, és nagy sikert ez a Guinness rekord kísérlethez.
3: Engedje meg, hogy azt megemlítsem, hogy a legfiatalabb tagunk az 7 éves, a legidősebb pedig 87 éves Makó Pali bácsi, akit ezúton is szeretettel köszöntünk. Tehát generációkat is összekapcsol az eseményünk, és nagyon nagy szeretettel meghívjuk önt is, megtisztel a jelenlétével, hogyha elfogadja a meghívást.
2: Köszönöm, egy vagyok azok közül, akik kíváncsiak, úgyhogy igyekszem ott lenni. Köszönöm szépen. Trencsényi témát hallották, a Létközi Ifjúsági és Kulturális Egyesület művészeti vezetőjét. Rekord kísérlet, 600-nál is több citerás a Budai Várban május 30-án délután.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az egészen biztos, hogy az elmúlt hetekben a kultúra finanszírozás sokkal inkább téma lett a közéletben, mint bármikor korábban. Ez mindig is inkább a kultúra szereplőinek, résztvevőinek, a szakmának, ahogy mondani szokták, a belügye volt, hogy hogy van, vagy hogy nincs pénz. Ez most nagyon súlyos politikai kérdésé vált, és hát ehhez kellett egy miniszter és az ő interjúja. Kellettek azok a pénzek, amelyek egészen döbbenetes módon kerülnek most felszínre, és kerülnek a tudomásunkra. És hát nyilván kellenek az újabb és újabb megszólalók. Tegnap például Elsimon László az ATV Start című műsorában úgy fogalmazott, hogy hanem az NKA az rendben van, a pénzek kifizetésével volt a gond, a függetlenek pedig eddig is hozzájutottak a forrásokhoz, ehhez nem kellett az NKA. Nagy Zoltán, a Független Előadó Művészeti Szövetség, a FESZ ügyvezetője a vonalban. Szervusz, örülök, hogy itt vagy.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, szervusz.
1: Szóval, hogy honnan juttok ti pénzhez, illetve honnan vártátok, és honnan nem kaptatok az elmúlt években?
2: Hát, hogyha az ember csak kinyitja a különböző pályázati elbírálásokat és az eredményeket, akkor egyértelműen tisztán kiolvasható, hogy az igazi független szakma, ahol az innováció van, ahol a kritikai szellem megszületik, azt a területet, annak az előadómusa területét, azt teljesen kiszorították. Tehát, hogyha mondjuk a legutóbbi 2025-ös többlet támogatási pillanatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy hogy körülbelül olyan 20,5 millió forint jutott erre a területre. Mi kérve kérdeztük a fesztagokat, a FESZ-hez kötődő alkotókat, befogadó színházakat, különböző csoportokat, és egy szélesebb merítést is végeztünk, és hát abból az egész 5 milliárd forintból 20 millió forint jutott el a függetlenekhez. Reagálva arra, hogy Elsimon mit mondott, itt egy alapvető probléma van, tehát hogy a regisztráció a függetlenekhez sorol egy csomó olyan magánszínházat, egy csomó olyan kezdeményezést, amit mondjuk korábban nem a független színházhoz sorolt a szakma. Tehát valóban lehet, hogy egy lovas színház vagy egy magánszínház a volt kormányzati szakmapolitikába függetlennek számított, de igazából a szakmát nézzük, akkor azt hiszem, hogy ezt meg lehet különböztetni, és meg is kellene különböztetni.
1: Ugye nagyon könnyű most ugrálni bizonyos számokon és személyek kifizetésén, de hát nem bírom ki. Tehát előbb mondtad, hogy a teljes többlettámogatás 5 milliárdjából kaptak 20 milliót a függetlenek. Most bárkit is értsünk ez alatt, az egy elég nagy kör. És hát ehhez képest van az eddig tudott Mága Zoltán támogatása, ami most már 5 milliárd fölött van jóval. Tehát, hogyha ezeket így egymás mellé pakoljuk, akkor az látszik, hogy volt, ami szívének kedves volt, és volt, amit elutasított az előző hatalom.
2: Hát igen, ahogy a Hankó Balázs is mondta, ez ízlés kérdése, de igen, a számok azok nagyon árulkodóak. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy most, amikor a 2026-os működési támogatást, itt 1,2 milliárd forintot osztottak szét, mind a vidéki, mint a budapesti függeteneknek, és ebben a Pintér Béla társulattól a Jurányi, a Múszínház, a különböző produkciós házak, színházi nevelési csoportok, bábszínházak beletartoznak, tehát hatalmas a különbség, és nem számítva azt is, hogy igazából ez az 1,2 milliárd, ez egy korábban 22-23-24-ben csak 800 millió forint volt különböző okok miatt, itt leginkább az ukrán háborút nevezték meg az előző kormányzat, de hogy értse a hallgató, ez az összeg 2010 óta nem emelkedett.
1: Hát a költségeink pedig, hogy emelkedtek, azok pont úgy, mint ahogy mondjuk egy színháznak, egy társulatnak, egy bármilyen művészeti tevékenységet folytató közösségnek. Ugye ti a független előadó művészek a színházat, a bábszínházat, a kortárstáncot, cirkuszt, akár a színházi nevelést képviselő szervezeteknek a nevében szoktatok megszólalni, és tudtok megszólalni. Most gondolom, remélitek, hogy végre valahára a kulturális kormányzat Tarz Zoltán tett is erre egy ígéretet, szóba áll veletek, és valódi tárgyalópartnerként tekint a függetlenekre is. Mit kérnétek?
2: Hát a lista igazából nem hosszú, mert azt gondolom, hogyha egy több csatornás összhangolt finanszírozási rendszert létre tudnánk hozni, ahol átlátható a támogatási összegek odaítélése, ahol az intézményi fenntartás, a művészeti innováció célzottan szét van választva, ahol mondjuk egy több éves struktúrális támogatás meg tud valósulni. Ez mind azokat a célokat szolgálná, hogy ez a terület biztonságban legyen, és igazából a legnagyobb dolog talán az volna, hogy végre, ez is nem csak a szakma részéről, de hogy belássa, hogy az előbb-utóbb területnek a független területe az a része, tehát nem lehet leválasztani. Tehát, hogy megnézzük az elmúlt évek hibáit, akkor talán pont ez a fajta széttagolódás a szakma legnagyobb problémája, hogy nem tudja egységesen képviselni az előadó művészetet, különböző csoportok jöttek létre, tehát ezt kell egybe rakni, nem szabad, hogy egyetlen szakmai szervezet monopól helyzetbe kerüljön, és hogy azt hiszem, hogy a független területről akar gondolkozik a kormányzat, akkor a független területet képviselő szervezetet kell megkérdezni. Ha a kőszínházakról, akkor a kőszínházakat kell megkérdezni, és az a legfontosabb, hogy az egész rendszer egységes egészként kell képviselni. Tehát igazából nem az a kérdés, hogy mennyi pénz van, persze ez is egy nagyon fontos dolog, de hogyha ezt a jelenleg rendelkezésre álló összeget arányosan, feladatközpontúan lenne szétoszva, látnánk, hogy a kuratóriumi rendszerben hogyan történnek meg a bírálatok, akkor szinte mindent rendben lehetne hozni.
1: Az igaz állítás, amit egyébként az elmúlt időszakban gyakran lehetett hallani, hogy nem a pénz volt kevés, hanem az átláthatóság és az elosztás mikéntje volt a baj.
2: Azt hiszem, hogy ez abszolút így van. Tehát, hogyha visszatérünk a többlettámogatási rendszerre, vagy akkor azt látjuk, hogy ott titkosak voltak a kuratóriumi tagok. Nem lehetett tudni, hogy milyen szempontrendszerek szerint dőlnek el a pénzek. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a függetleneknek a vidéki kuratóriumát, amit a minisztérium nevezett ki, szintén nem lehetett tudni, hogy kik döntenek, milyen szakmai szempontrendszerek szerint történik meg a források odaítélése. Tehát azt lehetett látni, hogy igazából nincsen gazdája a területnek, és valóban egyre kiábrándultabb és kiábrándultabb lett ez a közeg, és nagyon sok pályázót ismerek, alkotót, aki azt mondta, hogy én már nem is pályázok, mert hogy egyszerűen lehetetlen. Nem tudom, hogy minek kelljek, hogy megfeleljek, nem tudom, hogy milyen szempontokat várnak tőlünk, és igen, és akkor jött az ízlés.
1: Hát, vagy annak a hiánya. Vagy egy másik szempont, mert ugye azért ez elég jól megragadható volt. Szabó György kezdeményezésére készítettetek Dologidő néven egy vitaanyagot. Ez nem tudom, eljutott-e már Tar Zoltánhoz, a területért felelős friss miniszterhez, vagy még ültök rajta?
2: Nem, ez egy szakmai anyag, egy vitaanyag, és mi ezt el is juttattuk Tar Zoltánhoz. Remélem, hogy már volt ideje, hogy beleolvasson, vagy megkért olyan szakmai politikailag hozzáértő embert, aki ezt átolvassa. Tehát azt kell tudni, hogy ez a 46 oldalas anyag, ez egy kiinduló pont. Mi megpróbáltunk rá világítani azokra a csomópontokra, ahol a hibákat látjuk, és megpróbáltunk rá megoldási javaslatot adni. Többféle modellt dolgoztunk ki a finanszírozásra, és hogy itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk egy működési pályázatot hogyan tudunk létrehozni, és hogy mennyi támogatás kell hozzá, mennyi forrás, hanem tényleg arról van szó, hogy hogyan tudjuk az egész rendszert struktúrálisan átalakítani, mert azt meg kell érteni, hogy nem elég csak mondjuk a függetleneknek adni támogatást, vagy megemelni a támogatásokat, hogyha az egész rendszert nem világítom át, nem nézem meg, hogy hol vannak a kimeneti pontok, hogy a kiemelt nemzeti kategóriák, amik remélem, hogy esetleg felülbírálásra kerülnek, akkor hogy hogyan tud egy ebben a rendszerben eljutni az alkotó vagy a színház A-ból B pontba. Tehát, hogy egy nyitott rendszert kell létrehozni, ahol a különböző elvárásoknak és a különböző minőségeknek szabad átjárhatósága van.
1: És hát ez még itt csak az, amit ti megfogalmaztok a Függetlenek nevében, a Független Előadó Művészeti Szövetségként, de hát a szépíróktól kezdve az írószövetségig és a filmesektől a kritikusokig, akiknek szintén megvannak a maguk bajai, a múzeumi szakmáról nem is beszélve, tehát itt gyakorlatilag a teljes kulturális szféra szeretne valamiféle rendet és rendezését az elmúlt időknek, és egy előremutató valamiféle olyan támogatási rendszert, amiben lehet mozogni, amiben meg lehet élni. És ahogy beszéltük az előbb, ez nem pénzkérdés elsősorban. Látsz olyat, aki átlátja, és ott van Tar Zoltán közelében?
2: Hát sajnos még ezek az emberek nincsenek megnevezve. Én azt tudom mondani, hogy várjuk, hogy kikkel lehet leülni tárgyalni, és igazából nem csak a Függetlenek tárgyalja, ezt jól mondtad, mert hogy múlt pénteken például a Magyar Színházi Társaság, a SZIDOSZ, a MASZK és a FESZ szervezésében volt egy nagy előműszeti, mondjam így, hogy jambori, mert végre eljött közel 30 szervezet, és egy nyílt szakmai fórumot tudtunk létrehozni, ahol pontosan ezt láttuk, hogy minden egyes szakmai szervezet meg tudja fogalmazni a hibákat, és hogy van elképzelés, ki kell emelni, hogy szinte mindegyik szervezet azt mondta, hogy az átláthatóság, tervezhetőség, az elszámoltatás, az elszámolhatóság, ez a legfontosabb, hogy lehessen látni, hogy milyen szempontok szerint történik a pénzek odaítélése, tehát hogy a szakma az abszolút nyitott, és szerintem teljesen egységes abban, hogy le kell zárni az elmúlt éveket, és hogy létre kell hozni egy olyan fajta együttműködés, ahol egyenrangú partnerként vesznek részt a szakmai szervezetek, és ez a kormányzatra is azt hiszem, hogy mit mondjak erre, a kormányzatra is nagyon kell, hogy hasson, mert hogy azt gondolom, hogy pont így tudunk előre lépni. Tehát ezt a kultúrának, ez a soft power nevezetű innovációját, az, hogy Magyarországon ne csak azért jöjjenek ide, mert hogy jól lehet érezni magunkat, hanem mert hogy jó színházi előadásaink vannak, jó táncelőadások vannak, jó könyvek jelennek meg, múzeumokban fantasztikus kreatások vannak. Tehát ugye ez egy olyan terület, ahol meg lehet fogalmazni egy másik Magyarországot, és hogy igen, ez nagyon fontos.
1: Egyébként meg én azt gondolom, hogy a kultúra mindennek dacára jobb állapotban van, mint amilyen helyzetbe hozták az elmúlt években, és hát nyilván innen van hova elrugaszkodni, és van is alapja annak, hogy elrugaszkodjanak, és ez nagyon fontos. Zoltán, köszönöm szépen, Nagy Zoltánt hallották, a Független Előadó Művészeti Szövetség ügyvezetőjét. Van itt tennivaló egy dolog, nagyon fontos és izgalmas, egy kormánynak az egyik leglátszóbb tevékenysége az, amit a kultúrával csinál. Ez így volt eddig is, nem véletlenül beszélünk erről ennyit, és így lesz ezután is, tehát remélhetőleg a következő kormányzat, a most hivatalba lépő kormányzat komolyabban gondolja azt, hogy a kultúra tényleg mindenkié. Örülök, hogy itt voltál, és beszéljünk még, ha látjuk a folytatást.
2: Legyen így. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm én is. Ez volt ma a Kultúra. Cserdi Zsolt szerkesztette, én Rónai Egon vagyok, és tartsanak velünk minden hétköznap ugyanebben az időben, mert jövünk, jelentkezünk újra és újra. Viszonthallásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Stoll Luca vagyok. Augusztus 20-ára lezárul a helyzetfelmérés, a költségvetést is újra tervezik. 55 államtitkárt neveztek ki. Nála megáll a történet, mondta Balogh Zoltán, aki kijelentette, hogy nem politikai nyomással lobbizott a kegyelmi ügyben. És brutális bombatámadást intéztek az oroszok az ukrán főváros ellen. Szerintük előtte Ukrajna egy kollégiumot lőtt. 55 államtitkárt neveztek ki, miközben a kormány már a költségvetés újratervezésére készül. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás. A Szociális és Családügyi Minisztérium valamennyi államtitkára nő lett, de női többség alakult ki az élő környezetért felelős, valamint az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is. Közben Magyar Péter miniszterelnök tévéinterjút adott a dolgozószobájában, és azt mondta, az átvilágítás augusztus 20-áig zárulhat le, de minden sejtésüknél rosszabb a költségvetés helyzete.
4: A miniszterelnök javaslatára Sulyog Tamás köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki, akik harmada nő. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az államtitkároknak összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Szerinte a névsor azt mutatja, hogy a Tisza kormány szakmailag felkészült emberekre épít.
5: Nagyon pazarlóan működött az ország eddig.
4: A kormányfő több mint 40 nappal a választások után az RTL-nek adott interjújában az ország gazdasági helyzetéről azt mondta, minden sejtésüknél rosszabb a helyzet. Több minisztériumnál is jelentős, korábban nem ismert pénzügyi vállalásokat tártak fel. Példaként a közlekedési és beruházási tárcánál talált 286 milliárd forintos tételt, valamint a Honvédelmi Minisztérium 1300 milliárd forintos keretszerződését említette.
5: Ha ide vesszük, akkor szerintem az is fontos, hogy a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatóhoz köthető 267 milliárd forintos alapítványi vállalása a kormánynak, az előző kormánynak, a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintja, és ahogy mondtam, napról napra esnek ki újabb csontvázak.
4: Magyar Péter szerint az idei 5%-os hiánycél nem tartható, szeptember elején pedig egy újra számolt költségvetést fogadhat el a kormány.
5: Nem gondolom, hogy tartható lenne az 5%-os hiány. Mondom ezt úgy, hogy még nem látjuk az összes csontvázat, mert még nem esett ki az összes a szekrényből. Valóban a kormány felkérte, felhívta Kármán András pénzügyminisztert, hogy egy pontos helyzetelemzést adjon, egy pontos leltárt készítsen, hiszen ez alapján erre alapozva lehet majd augusztus vége felé benyújtani a módosított 2026-os költségvetést, és ez alapján tudunk majd egy stabil költségvetést elfogadni valamikor szeptember elején, és természetesen a 2027-es évet is csak pontos adatokra, számokra lehet alapítani.
4: A miniszterelnök ebben az évben 2% körüli gazdasági növekedéssel számol. Azt is bejelentette, csökkentik a politikai vezetők fizetését és a kormányzati kiadásokat. Elmondása szerint a parlament működése 50 milliárd forinttal kerül majd kevesebbe, mint a Fidesz kormány idején.
5: Nekünk kifejezett vállalásunk volt és elvárásunk volt, hogy lejjebb vigyük a fizetéseket, lejjebb vigyük ezeket a költségvetési kereteket, és a jelenlegi számítások szerint, amit nem sokára elő is fogunk terjeszteni jogszabálymódosításra, 4 év alatt 1 évnyi költséget meg fogunk spórolni csak a magyar parlamentben.
4: A miniszterek, az államtitkárok, a parlamenti képviselők, illetve a polgármesterek mellett a kormányfő fizetése is csökken.
5: Emlékeim szerint az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, és nyilván ehhez fognak igazodni a fizetések. Emellett nekem lesz még egy alap képviselői fizetésem, és a kettő együtt lesz, emlékeim szerint 3,8 millió forint, és ennél ugye csak alacsonyabb fizetések lehetnek államtitkároknál, minisztereknél, a képviselőknél az evidens. A legtöbbet egyébként mint mindig a köztársasági elnök fogja keresni, a mindenkori köztársasági elnök, de ő is jelentősen kevesebbet, mint az eddigekben.
4: A miniszterelnök arról is beszélt, hogy augusztusban szeretnék kifizetni a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családoknak.
5: Nagyon nagy feladat lesz az, hogy megállapítsuk és kialakítsuk azt a kritériumrendszer, feltételrendszert, ami alapján valóban a rászoruló családok rászoruló gyermekeihez kerül ez a pénz.
4: Magyar Péter a szociális különbségek csökkentésének keretében arról is beszélt, hogy ősztől a tervek szerint a nyugdíjasok megkaphatják a korábban ígért szépkártyás támogatást is.
3: 2010-zel ellentétben nincs gazdasági válság Magyarországon. Gulyás Gergely szerint ez derült ki a miniszterelnöki interjúból. Közben a Kopintárki vezérigazgatója azt mondta híradónknak, megkezdett projektekre van szükség az uniós forrásokból, hogy elérhető legyen az idei 2% körüli GDP növekedés. A portfólió makrogazdasági elemzője szerint a költségvetés körül is rengeteg még a kérdőjel. A politikai elemző a parlamenti költségcsökkentés és a politikusi fizetéscsökkenés kapcsán azt mondta, vonzó lépés lehet a választópolgárok számára.
5: Van egy terv, az a 2% körüli, kicsit 2% fölötti növekedés.
6: A terv megvan. A miniszterelnök mégsem tud a 2026-os GDP növekedésre vonatkozó pontos számot mondani. Ennek oka, hogy még nem látnak mindent. A Kopintárki már az áprilisi konjunktúra jelentésében is 2% körüli növekedés jelzett előre. Ennek feltétele, hogy az Európai Uniós források megérkezzenek, de önmagában még ez sem lenne elég a GDP növekedéshez.
7: A GDP-t az növeli, hogyha konkrét projektek megkezdődnek, tehát kapavágások és nem tudom, mennek a buldózerek, akkor növeli a GDP-t, és mi azt feltételeztük, hogy az év utolsó negyedévében ez meg tudja lökni a beruházásokat olyan mértékben, ami egy ilyen növekedést meg tudna alapozni.
6: A növekedés mellett ugyancsak kérdéseket vet fel, az államháztartási hiány mértéke is. Az Orbán kormány eredetileg 3,7%-os hiánycéllal számolt. Később Orbán Viktor már 5%-ról beszélt. Magyar Péter szerint Nagy Márton az átadás átvételnél 6,8-7%-os hiánnyal számolt. A portfólió makrogazdasági elemzője kiemelte, a költségvetésben nem lát bele. Az viszont biztos, hogy április végéig az egész évre tervezett pénzforgalmi hiány több mint 90%-a teljesült.
8: Ennek alapján valószínűsíthető, hogy ez az 5%-os cél ez nem lenne tartható. Mikorábban még Magyar Péter megnyilatkozásai előtt 5,5-6% körüli hiányjal számoltunk, de akár ennél magasabb is elképzelhető.
6: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője is reagált az interjúra, aki szerint több megválaszolatlan kérdés is maradt. A többi közt az, hogy miért nem vezeti be a Tisza kormány a 480 forintos benzinárat. Illetve az is, hogy a kormány többség miért visszamenőleges hatályú alkotmányozásra használja a kétharmadot. Gulyás szerint az interjúból kiderült, hogy nincs sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság, nincs folytogató munkanélküliség, és nincs IMF gyámság sem. A miniszterelnök a politikusi fizetések csökkentését is bejelentette, amivel szerinte 50 milliárd forintot takaríthat meg az állam.
9: Ha őszintén elhiszi a közönség, hogy ez is egyik lépése a kormányzásnak, és nem úgy gondolja, ahogyan a Fidesz idején gondolhatta, hogy ilyesfajta szimbolikus lépéseket esetleg időnként megtörténnek ugyan, de valójában ezer milliárdokat ellopnak. Most, hogyha nem ez a helyzet, akkor ez is attraktív lehet a közönség szemében.
6: Szentpéteri Nagy Rihárd hozzátette, minden fillér számít. Az 50 milliárdnak is lesz máshol helye a büdzsében.
3: Már nyáron összeülhet, de legkésőbb szeptemberben elindul a K. Endre elnöki kegyelmét vizsgáló parlamenti bizottság. A magyar kormány törvényi szinten szigorítaná a vizsgálóbizottságok működését, hogy azok munkáját ne lehessen az utóbbi évtizedekben megszokottá vált módon szabotálni. Közben Balogh Zoltán református püspök, korábbi miniszter az MTI-nek azt mondta, nem politikai nyomásra, hanem K. Endre feleségének a kérésére lobbizott Novák Katalinnál az elnöki kegyelemért.
10: Frissen megválasztott és felesküdött magyar miniszterelnökként, először is bocsánatot kérjek a bicskei áldozatoktól.
11: Magyar Péter beiktatási beszédében kért bocsánatot a bicskei áldozatoktól. A kegyelmi ügyként elhíresült botrányban egy pedofil bűnöző segítőjeként jogerősen elítélt személy kapott köztársasági elnöki kegyelmet. A botrány végül Novák Katalin köztársasági elnök lemondásához vezetett, és nagyban hozzájárult az Orbán kormány bukásához is. A 777 blognak adott interjújában Balogh Zoltán református püspök akkor elismerte, ő járt közben K. Endre kegyelmi kérvénye ügyében a köztársasági elnöknél.
12: Milyen minőségében adott tanácsot Novák Katalinnak ebben az ügyben?
13: Tehát tanácsadóként, engem ő hoztál tanácsadóként, és ilyen minőségben kerestem.
12: Tehát, hogy akkor már ön hivatalos tanácsadója volt Novák Katalinnak, amikor a kegyelmi ügyben ezt a tanácsot adta?
13: Én folyamatosan kísértem az ő útját, és próbáltam ügyekben mellette állni, úgyhogy ez nem kellett egy formális pozíció.
11: A napokban Novák Katalin egykori elnöki kabinetfőnöke Sanda Tamás nyilatkozott úgy a 24.hu-nak, hogy Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kegyelmet kapjon. Magyar Péter a Facebookon így kommentálta a hírt. Dől a dominó. Megtudtuk, hogy Balogh Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofil segítőnek. Már csak az a kérdés, hogy ki vette erre rá Orbán házi lelkészét. Balogh Zoltán szombaton az MTI-nek adott interjújában megerősítette, K. Endre felesége kérte, hogy járjon közbe elítélt férje ügyében. Ugyanakkor nem cáfolta Novák Katalin egykori kabinetfőnökének állítását és hozzátette, nyugodt lelkiismerettel azt tudja mondani, hogy nála megáll a történet. Azt is kijelentette, hogy a politikai propaganda most el akar jutni oda, hogy valamilyen módon a Fidesz kormányt, ezen belül Orbán Viktort és családját belekeverje a kegyelmi botrányba, de ennek semmi alapja nincsen. A nyilatkozatra a miniszterelnök úgy reagált, Gulyás Gergely korábban kiállt a kegyelmi botrány egyik főfelelőse mellett, és azt mondta, hogy addig marad, ameddig Balogh Zoltán. Vajon mit keres még Gulyás Gergely a parlamentben? Magyar Péter híradón kérdésére korábban azt mondta, már nyáron, de legkésőbb szeptemberben elkezdheti működését a vizsgálóbizottság.
5: És miután ezt elfogadtuk valamikor június végén, július elején, akkor összeállt a vizsgálóbizottság, és reményeim szerint a nyár második felében vagy szeptember elején már meg tudja kezdeni a tényleges működését.
11: A kormány elszántságát az is jelzi, hogy a napokban benyújtott javaslat alapján akár börtönnel is sújtható az, aki ezentúl szabotálni próbálja a vizsgálóbizottságok munkáját. Somogyi Zoltán szociológus kifejtette, a bizottság elé a volt köztársasági elnököt is beidézhetik, akinek ugyanúgy igazat kell majd mondania, mintha a bíróság előtt állna.
14: Tehát ezt a köztársasági elnök elméletek nem tehetné meg, hogy bíróságítéletet felülvizsgál, és azt mondja, hogy na akkor az a bíróságítélet rosszul született meg, is azért ad kegyelmet. Ilyen típusú kegyelmet nem ismer de elméletek nem ismer a magyar politikai rendszer, bár egyébként azt sem követeli meg feltétlenül, hogy a köztársasági elnök megindokolja, hogy miért döntött így. Viszont például egy bizottság, egy parlamenti bizottság ezt is megkérdezheti tőle. Ugyan már miért döntött így? Mi az oka? És ott azt az érvet nagyon nehéz elővenni, amiről Balogh Zoltán most beszél, hogy hát a bíróság igazságtalan ítéletet hozott, mert ilyenért nem adunk kegyelmet.
11: Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter korábban hangsúlyozta, a Tisza kormány egyik fővállalása, hogy átvilágítják és teljes körűen átvizsgálják a gyermekvédelem ügyeit.
3: Időközben Gulyás Gergely is reagált a miniszterelnök bejegyzésére, és azt írta, nagyra becsüli, hogy Magyar Péter neki szenteli a pünkösd vasárnapot. A Fidesz frakcióvezetője szerint a kormánynak az ügyhöz nem volt semmi köze. A köztársasági elnök rossz döntést hozott, és ezért vállalta a felelősséget. Gulyás azt is írta, attól, hogy Balogh Zoltán helytelenül járt el, amikor ebben az ügyben kegyelmet javasolt valakinek, aki arra nem volt érdemes, sosem fogja megtagadni őt. Nagyszabású rakéta és drón támadást hajtottak végre az oroszok szombat éjjel Kijev ellen. Legalább 4 ember meghalt, és több mint 80-an megsérültek. Az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió 51 hónapja alatt ez volt az egyik legnagyobb légitámadás Kijev ellen, amelyet több európai politikus elítélt, köztük Orbán Anita, magyar külügyminiszter is.
15: Robbanások reztek meg Kijevet, miután az oroszok 90 rakétát és mintegy 600 drónt lőttek ki Ukrajnára, főleg a fővárosra. A légvédelem 55 rakétát és majdnem 550 drónt lelőtt, de így is több épületet találat ért. Ez a 20 éves fiatal a fürdőszobába menekült, de mások is így tettek. Megpróbáltam kijutni, de a robbanás ereje a lépcsőházba sodorta az ajtókat. Át kellett másznom rajtuk. Utána láttam, hogy alattunk a második emelet kigyulladt. Mondta ez a férfi, aki szerint, ha a hálószobában marad, ráomlott volna az ablak. Pénteken ukrán dróncsapás ért egy épületet az oroszok által megszállt Luhanszkban, ahol 21 ember meghalt. Ukrajna szerint parancsnoki állást támadtak, az oroszok szerint viszont kollégiumot, és most részben ezt torolták meg. Sokan a kijevi metróban kerestek menedéket. Amikor ide menekültünk, akkor is hallani lehetett robbanásokat, és látni, ahogy rakéták és drónok repültek az égen. Borzalmas és félelmetes volt. Már több mint 3 órája ülünk itt, és hallgatjuk a robbanásokat, mondta ez a nő. A fővárosban találat érte ezt az iskolát. Jelentős károkat szenvedett ez a kávézó is, amelynek szombat este tartották az ünnepélyes megnyitóját. A helyszínre érkező tulajdonos a károk felmérése mellett több érdeklődő vendéget is kiszolgált. Úgy döntöttem, hogy támogatni akarom őket. Tudom, hogy nemrég nyitottak. Ez valójában az első látogatásom, sajnos ilyen körülmények között, de remélem nem az utolsó, mondta ez a nő. Az oroszok hiperszónikus, cirkáló és ballisztikus rakétákat is bevetettek, köztük az Oresnyiket, amelyet előtte kétszer használtak. Hírszerzési adatok alapján Zelenszkij ukrán elnök előre figyelmeztetett rá, hogy most is bevethetik, a támadás után pedig a helyszínre ment. Múzeumokat, iskolákat, lakásokat támadtak, köztük a Csernobili múzeumot, ami az atomkatasztrófa 40. évfordulójára épült és egy hónapja készült el. Teljesen őrültek ezek, mondta Zelenszkij, aki ezután trágár jelzővel illette az oroszokat. A támadást elítélte a francia elnök, az Európai Bizottság elnöke és a német kancellár. Akárcsak Orbán Anita magyar külügyminiszter, aki azt írta, Oroszország brutális támadása újabb emlékeztető arra, hogy milyen emberi áldozatokkal jár a háború.
3: Színes programkínálat várja Pünkösd alkalmából a látogatókat a Szentendrei Skanzenben. A kétnapos rendezvényen táncbemutatók, kézműves foglalkozások és hagyományőrző programok kapnak helyet. A programsorozat célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a közösségeket, és bemutassa a magyar népi kultúra sokszínűségét.
16: A Pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnaphoz és hétfőhöz kapcsolódó keresztény ünnep, amely a Szentlélek kiáradására emlékeztet. Az évek során azonban ehhez az ünnephez is számos hagyomány kapcsolódott. A pünkösdi programsorozat egyik kiemelt helyszíne a Szentendrei Skanzen volt, amely már délelőtt megtelt látogatókkal. Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület tánc csoportja a pünkösdülés hagyományát mutatta be.
17: Azért,

0: A pünkösdi templom díszítés hagyományát a Mendére betelepült evangélikus szlovák gyülekezetek hozták magukkal.
1: Ezeket a fákat díszítik föl az asszonyok a saját készítésű kézi munkáikkal, hímzéseket, horkolásokat készítenek, mindenki szépen előkészíti, kivasalja, kikeményíti.
0: Apró óvatos mozdulatokkal készülnek a matyó hímzések a Rábcakapi lakóháznál. A látogatók a matyó hímzés és horgolás hagyományaival ismerkedtettek meg, ahol a díszes kerekded rózsa motívumokat leggyakrabban az élénk piros szín uralja.
2: A férfiaknak a páváskodását szeretném még megemlíteni, hiszen az is nagyon ritka, nem csak a magyar, hanem nemzetközi viszonylatban is, amikor a férfiak ennyire díszes ruhát hordanak, mint Mezőkövesden, hiszen nem csak az ingúj, a kötény hímzett, hanem így egyszerűen a férfiaknak a megjelenése egy nagyon pompás színben és formában is egy rendkívül látványos megjelenés.
0: Az idei pünkösdi örökség ünnepen a szellemi kulturális örökség közösségei mellett a tájházas közösségek is bemutatkoznak.
3: A jubiláló kerekéfordulójukat ünneplő tájházak számára egy emléklapot adunk át, ezzel ünnepelve az ő születésnapjukat, és a jubiláló tájházak képviselőivel, polgármestereivel közösen ültetünk egy almafát, ami az ő összetartozásukat szimbolizálja.
0: A látogatókat két napon át színpadi műsorok, táncbemutatók, kézműves foglalkozások és közösségi programok várják. Az idei rendezvény különösen fontos, hiszen Magyarország az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Egyezményéhez való csatlakozásának 20. évfordulóját ünnepli.
4: Az idei évben Spanyolország a díszvendégünk, tehát aki ellátogat hozzánk, belekóstolhat a spanyol ízekbe, sőt, a flamenco világába is.
0: A rendezvény sorozat célja a közösségi élmények és a kulturális sokszínűség bemutatása.
5: A pünkösdi hosszú hétvégén számos program várta országszerte az érdeklődőket. Gasztrofesztiváltól a veterán autós találkozóig, a várjátékok mellett gyerekeknek szóló játékokat is szerveztek sokfelé. Akik pedig hétfőn indulnának programozni, azok is találnak szórakozási lehetőséget.
6: Második alkalommal rendezték meg Hajdúszoboszlón a veterán autók szerelmeseinek találkozóját. 100 jármű, az autók mellett motorok és veterán kerékpárok is felsorakoztak.
7: Ez az egész tavaly indult útjának. Tavaly még a majális rendezvénysorozatnak volt a tagja, idén pedig pünkösdre esett, ez a második hajdúszoboszlói veterán kiállítás, és most már a létszám is szerencsére emelkedett a tavalyihoz képest.
6: A látogatók között többen is azt nézték, hogy korban melyik autónál idősebbek. Egy budapesti szervíz egykori dolgozója leginkább azt a típust mustrágatta, amelyet ők is szereltek évtizedekkel ezelőtt.
8: Kisfiát az kicsit fiatalabb, mondja, ezen nőttem föl, és ezennel üdvözlöm a fiátos kollégákat, akivel együtt dolgoztunk a Fiat szervízbe, és ezeket az autókat még a kezdetén, amikor bejöttek az országba, mi javítottuk.
6: Nógrádban, Patakon a helyiek által Pampuskának nevezett fánk volt a fesztivál főszereplője. A kis faluba több százan érkeztek az eseményre látogatóba.
9: A szallagos fánk, de mi ezt nem használjuk, mert mi belénk kigyivódott, belénk a megnevezés, mi is használjuk. Ez egy Pampuska fesztivál, hogy megadjuk ennek a rangos napnak, a méltó névnek a tiszteletet.
6: A fesztiválra érkezőket egész napos szórakoztató programmal is várták.
10: Összetudnak egymásért fogni, hogy kiszolgálják a máshonnan idejövőket is, összetudnak fogni, hogy pampuskát csüssenek. Ez egy nagyon jó együttműködés, hogy egy egyesület, önkormányzati dolgozók és a település lakók így közösen nagy munkával meg tudják csinálni ezt a fesztivált.
6: 32-szer nyitották ki a pincéket pünkösdre a Baranyai Palkonyán. Ide naponta 3000 ember érkezik.
11: Már nem csak a borról szól Palkonya, hanem a gasztronómiai élményekről is. Nagyon jó éttermeink vannak. Itt ebbe a 300 fős településbe 4 éttermünk van, úgyhogy ők is várják a vendégeket, illetve könnyűzenei koncertekkel is várjuk ide az ideérkezőket.
12: A gasztronómia az nagyon-nagyon-nagyon színes, igazából a pincéknél, a vendégházaknál, a helyi éttermekben is tudnak étkezni az ideérkező vendégek, illetve hát kitelepülőként is, akár házi lepényt is tudnak fogyasztani, vagy kürtös kalácsot.
6: Aki ma nem jutott el egyik helyre sem, még pótolhatja, pünkösd hétfőn is számos program várja az ország több pontján az érdeklődőket.
5: Folytatom a programajánlót, jön a heti napló Svábi Andrással. András már a stúdióban. Szervusz! Milyen riportokkal várjátok ma a nézőket, hogy áll a szavazásotok?
13: A legfontosabb, hogy kapcsoljuk majd Tiszaújváros, pontosabban Tiszaújváros polgármesterét, akit a baleset utáni helyzetről fogok kérdezni, de talán, hogyha lehet azt mondani, hogy még fontosabb a kérdés, mert rengeteg szavazat jött eddig a másodpercig, 2089-en szavaztak, kollégáim bekészítették, így szól, hogy ön egyetért azzal, hogy összesen 8 évig lehessen hivatalban a mindenkori miniszterelnök. Megmutassam, hogy hogy áll most a helyzet? Mutassuk meg. Végül is nincsen benne semmiféle titok. 97% azt mondja, hogy igen, egyetért ezzel a döntéssel, és 3% mondja mindösszesen, hogy nem. Hogyha gondolják, akkor változtassanak ezen, vagy szavazzanak úgy, ahogy jónak látják. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a végén. Most 97-3, több mint 2000 szavazat van már úgy, hogy el se kezdődött még a műsor. Hát kíváncsian várom a végét. Köszönöm szépen a lehetőséget, és 7-kor, pontosan 7-kor kezdünk.
5: Ez volt már a híradó, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, további szép estét, jó pihenést kívánok, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Megérkeztünk, itt vagyunk újból, ez a folytatás, Vince Emilia a vendégünk, és eddig bírja a provokációt nagyon ügyesen,
2: rutinosan. Kedvesek vagytok.
3: Tényleg. Igen, szerintem is. Nem jó ez a, tehát én tényleg egyetlen, én csak bukott politikusokat ismerek, mert az jó, az egy jó műfaj, velük már lehet jó fejeskedni. De aktív politikusokat nem ismerek, de pont ezért egyébként, vagy pont azért, mert azt gondolom, hogy ha már van egy ilyen személyes kapcsolódás, még hogyha távoli is, akkor nem tudsz már olyan kritikus lenni, nem tudsz már úgy viszonyulni. Na mindegy, majd összekapom magam is, megpróbálom.
1: Na igen.
3: Na, hogy szóval ott maradtam.
1: Ordiválnod kéne, mint Ottónak, és akkor lehet, hogy mi is kicsit felspanolni magad.
3: Pedig vele is jóba voltunk régen. Na, hogy ugye ő tényleg azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy minden, ami a ellenzéki nyilvánosságban megjelent a kormányról, az kamu. És az propaganda egyébként, és az mind a Fidesz és Orbán Viktor meg a fideszes politikusok lejáratására készült anyag, és abból semmi sem igaz.
2: A biztos ezt mondta így?
3: Hát nem így, de egyébként igen. De egyébként igen. Igen. Így. De
2: így értelmezted a szavait?
3: Nem lehetett, hogy nagyon más.
2: Jó, csak
3: hogy... És hogy, de hát azóta is nézem a műsoraikat, úgyhogy ebbe bele is ragadtak. És ez egy stabil álláspont, és ad egy támaszt az embernek, mert akkor ott van. Én arra vagyok kíváncsi, vagy arra lennék kíváncsi, hogy például itt vagy te is. Meg még nagyon sokan mondjuk a NER nyilvánosságban, akik ott dolgoztak, hogy amikor majd elkezdődnek tényleg a nyomozások, meg kiborulnak az ügyek, vagy nem tudom, hát most is már fogunk beszélni olyanokról, ami azért szerintem már rezegtetnie kellene minimum az erkölcsi lecet, vagy lécet, tehát hogy amikor majd bírósági ítélet lesz, persze nem tudsz mit válaszolni, mert hát majd egyszer, hogy akkor mit fognak mondani ezek az emberek, hogy mit fogtok mondani, mert akkor is két út lesz. Az egyiket azt már látom, azt a Otto nevével fémjelzett nyilvánosság, az most kezdi kikövezni, ez a politikai lejáratás és kamu ügy, és ez csak szintiszta politika. Hát én a másik részre lennék majd, vagy leszek majd kíváncsi, hogy ott lesz feketén-fehéren, hogy ez is ez, hogy Tiborcs is, hogy akkor mi fog lejátszódni az embereggel.
2: De majd szerintem ez az, hogy ha már, tehát hogy most nagyon előre szaladsz ebben.
3: Nem nagyon tudsz reagálni, persze, csak ez bennem motosz kell, hogy mi lesz majd.
2: Ezért nem mondjátok, azért voltak ügyek, de az tény, hogy sok mindent nem beszéltünk ki, és amúgy amire szükség lett volna. Itt volt például, ha már a kegyelmi ügy, most úgyis az fel lesz tárva, egyébként nagyon-nagyon helyesen, hogy az például az úgy nem lett megbeszélve, és ezt nem úgy... Ezt nem csak úgy értem, hogy számon kérve a kormányon, hanem úgy kibeszélve se lehet, hogy itt azért voltak az embereknek olyan politikusai, Varga Judit, Novák Katalin, akiket egyébként kedvelt, és ott úgy nagyon úgy el lett engedve, hogy az emberek keze, húztunk egy vonalat, és akkor lépjünk tovább, mintha mi sem történt volna. Miközben egyébként ez nem így volt, és ott azt jó lett volna.
1: De miért nem lett kibeszélve?
2: Na hát ez egy jó kérdés. Jó lenne, hogyha az érintettek, már mint most én akár Novák Katalinról, vagy Varga Juditról, most már egyébként mi veszíteni valójuk van, legalább megszólalnának, legalább most. Még mindig lehetne egyébként a fideszes szavazók felé elszámolni ezzel. Tök jó lett volna mind a mellett, hogy szerintem, ha őket ott akkor hagyják bocsánatot kérni, vagy legalább beszélni erről. Hát most politikai nyomás, nem tudom. Tehát, hogy nem tudom, hogy miért nem kértek bocsánatot, miért nem beszéltek erről akkor. Nem tudom, én csak találgatok. Te fogalmam sincs, hogy mi történt ott.
1: Hát figyelj, de
2: ugye ez az, ami mindenkinek kérdőjel.
1: Nem mondasz, hogy a volt bármiféle politikai nyomás a rendszeren belül. Ugye ezt megegyezhetünk ebben, hogy semmiféle teljes szabadságban volt mindenki. Akkor viszont ők olyan emberek, hogy ők nem érezték magukat ezek szerint hibásnak vagy bűnösnek.
2: Ugye nyilván pont az előző részben beszéltünk arról, hogy egy kibeszélés az mennyire hasznos vagy nem hasznos, de hogy szerintem nekem ez most állt annyira össze, amikor Magyar Péter elmondta azt a beszédet, amiben egyik részben ott szétrugdost a szegény Súlyog Tamás, de utána volt egy szép része, amikor ő bocsánatot kért itt a bicskei áldozatoktól, meg így az egy szép rész volt egyébként az
1: időben.
2: Lelkileg az egy picit, de szerintem az egy szép rész volt, ez egy szép gesztus volt, és azt még így is elismerem, hogy amúgy mondom, hogy ilyen nem tudom hova figyelni, mert az egyik pillanatban osztja a pofonokat, a másikban meg egyébként ez egy szép rész volt, és akkor állt nekem össze, hogy ezt mennyire hiányzott amúgy az embereknek, és egyébként, hogyha ők kiálltak volna, és de hogyha ők ezt megtették volna, nem lett volna
1: ez most a állt össze.
3: Az állt neki össze, hogy mennyire?
2: A mérték. Nem azt
1: 98-as szintet gondoltad, de most már rájött, hogy ez egy 105-es szint
2: de volt. Nem. Én azt mindig is így gondoltam, hogy ezt ki kellett volna beszélni, a kegyelmi ügyet, de az, hogy ennek amúgy súlya van, én akkor éreztem meg ezt, hogy nem a kegyelmi ügynek, hanem a bocsánatkérésnek. Hogy az, hogy egy politikus kiáll, és nyilvánosan azt mondja, hogy az áldozatok. Igen. Én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire
1: hát,
2: akkor...
1: Hát ezt követelték az influencerek több százezer ember
2: előtt. Hát nem érdekelnek az influencerek.
1: De lehet, hogy ők buktatták
3: az
1: meg.
3: Az a helyzet, hogy gondolom bajba vagytok. Ott is bajba volt szerintem ilyen szempontból.
2: Nem vagyok bajba,
3: mondjad. Amikor azt kellene kimondani, hogy ez egy nyomorult, elnyomó rendszer a Fidesz, a NER és a sajátjaival szemben is. Hogy nem azért nem volt kibeszélés, mert hogy nem a szeretet tartott össze ezt a közösséget, hanem a batyomkinkamú meg a félelem. Így van pontosan. Nem azért nem beszélte ki az emberek.
2: Nem zárnám ki a szeretetet sem. Tehát azért...
3: Nem te zártad ki, hanem maga Orbán Viktor zárta ki. Itt mindenki be volt tojva. Itt mindenki rettegett attól, hogy kicsinálják, itt mindenki rettegett attól, hogy egy milliméterre is eltérjen a központi irányvonaltól, amit Rogánék meghatároztak, és persze, én nem gondolom, hogy nektek bárki is mondta volna, hogy miről beszéltek.
1: Persze.
3: De olyan szintre jutott ez a NER-en belüli félelem, és a félelemben tartás, és a rettegés, hogy nem is kellett már elmondani, mert mindenki, és nem csak a nyilvánosságban, hanem az államigazgatásban is, az önkormány mindenhol, amihez a Fidesznek vagy az államnak köze volt, ott már mindenki tudta, hogy meddig mehet el, nagyjából sem eddig, és ez betartotta, mert mindenki azt gondolta, amit a Fidesz is gondolt, hogy ez, ha nem is örökké, de még nagyon sokáig így marad.
1: Tudod, mi a fő gondom? Nagyon rövid leszek, és aztán adom át neked a szót, hogy azért az, tehát ha valaki nyitott szemmel jár el ebben a világban, és nincs rajta szemellenző, azért találhat a kormányzásban mondjuk 10 esetből, 10 ügyből 6-7-8 jót, de találnia kell 2 rosszat. És ez napnál világosabb, voltak olyan ügyek, amiket egyszerűen Orbán Viktorék tekertek le, mert nem működött ez a sikerkampány. Most mondtam egy példát, de azt hiszem, hogy még több ilyet lehetne mondani. És amikor egy ilyet bedobnak, és látszik, hogy ez nem jó, nem szép, jó, ezt lehet, hogy mondjuk mi másképp látjuk, mint mondjuk a polgári konzervatív oldalon, a fideszes oldalon, na de akkor megszűnsz újságírónak, elemzőnek lenni, ha nincs legalább 2 eset, amire azt mondanád, hogy Orbán Viktornak ebben nagyon nincs igaza. És utána mellé lehet tenni, hogy egyébként a legnagyobb király Európában, és neki kell vezetni az országot, de egy eddig sem jutott el senki. Ezért, amiről István beszélt, ez a fő probléma. Nincs kibeszélés a központi narratívából, és ez szerintem egy óriási baj, és most ezzel szenved főként a fideszes oldal.
2: Nem, egyébként még akár igazad is lehet egyébként most,
1: ha,
2: hogy itt
1: ha
2: így...
1: Igazad lenne.
2: Ha itt, nem úgy értem, hanem, hogy igazad van. Szerintem egyébként ez például egy nagy szembenézés, ami a következő időszakra, ez bárkinek, nem tudom, le kell saját magában gyűrnie, hogy akkor az innentől a hova tovább, meg a hogyan tovább van, hogy ez így, ami eddig volt, az nyilván nem mehet tovább, meg nem is fog tovább menni. Tehát, hogy akkor innentől kezdve a nyilvánosságnak úgy kell változnia, hogy ebbe bele kell, hogy férjen az ilyen jellegű kritika is, és az ilyen jellegű megbeszélések.
1: Orbán Viktor.
3: Pillanat, csak még az jutott eszembe, hogy hát most itt sokan várják, hogy majd a Fidesz nyilvánosságból, meg az államigazgatásból, meg a politikából is majd egyre több lesz az, aki kiáll, és akkor majd azért borít, meg elmondja, hogy így, meg úgy, meg amúgy volt. Szerintem ez egy hiú ábránd, mert ha visszagondolok arra, hogy én hogy éltem meg a közmédiában azt a 3 évet, és hogy milyen volt a hangulat, és hogy bennem mi történt, ha én most a NER-nek dolgozó nem újságíró lettem volna, akkor én most még jobban kussolnék, mint eddig. Ugyanis a lehetőségek minden korábbinál jobban beszűkülnek. Eddig is ott volt az, hogy ha én ellene megyek a Fidesznek, pláne Orbán Viktornak, akkor azt hagyjam, hogy kicsinálnak, de még utána is nyúlnak, tehát hogy piaci alapon sem nagyon találnék magamnak melót. Amikor a Kesmát megcsinálták, én mindig mondtam az összes volt kollégámnak, hogy most van végetek. Eddig legalább tudtam, annyi mozgástered volt, hogy mondjuk át tudtam menni a közmédiába, vagy a Heti Válaszba, vagy ide. Tehát minimális volt, de legalább volt.
1: A Magyar Hangnál nem nyúltak utánad.
3: De hogy nem. De, ja, hogy a Magyar Hangnál nem, a Heti Válasszal kevertem össze, bocsánat, mert majd arról is szeretnék majd mondani egy-két dolgot. Hogy most aztán végképp beszűkült. Tehát itt rengeteg ember fogja valószínűleg elveszteni a munkáját a közmédiában is, és hát nem mutat túl jól a CV-ben az, hogy az ember eddig hol volt, meg mit csinált. Tehát piaci alapon egyébként nem csak ezért nem lehet majd elhelyezkedni, hanem nincs hova. A magyar média az nagyon szűkös, a magyar nyilvánosság nagyon szűkös. A NER, ahogy eltartotta a nyilvánosságát, nem tanította meg a saját híveinek, hogy hogy kellene ezt piaci alapon eltartani, amit mi a saját bőrünkön tanultunk meg 2018 után. Nem csak a média, hanem a közönség is. Az, hogy elő kell fizetni, hogy támogatni kell, hogy két helyre is időnként, és igenis rá kell szánni. Ennek köszönhetően maradt fenn jó sok műhely. Hát a Magyar Hang is ennek köszönheti ugye a működését, hogy vannak olvasóink, akik pénzt áldoznak arra, hogy egy lapot megvegyenek, kigondolta volna, hogy ilyen még előfordul majd itt a 21. században. A NER azzal, hogy teletömte közpénzzel a saját nyilvánosságát, és fel is duzzasztotta, elvette a közönségétől is azt a tanulási folyamatot, hogy nincs ingyen. Van, amíg hatalom van, amíg korlátlan közpénz van, de egyébként nincs ingyen ebéd. És ez most az összes tényező, ez így beszűkíti a lehetőségeket. Nincs közönség, aki eltartaná az új NER-es nyilvánosságot. Nincsenek oligarchák, mint kiderült, nem olyan jó arcok, hogy most így visszacsorgatnának a lóvéból.
1: Tényleg ez a 1,5 millió megmaradt szavazó, ők miért nem fizetnek? Úgy, ahogy eltartják a partizánt,
3: meg őket,
1: Magyar Hangot.
2: Így van, szerintem annyira még csak egy hónapja volt a választás.
1: Úr Gergely már kért.
2: Igen, hogy még az ilyen gyász folyamatban vannak az emberek, és szerintem most még nem nincs is ez az eszmélés ebben, hogy akkor most nem tudom, adjál pénzt, de hogy egy idő után nyilván lesz, és azért a Hír TV az úgy indult, hogy abba akkor az akkori jobboldali emberek fogták, és a saját kis pénzüket beleadták. Tehát, hogy azt abból, hogy oké, hogy utána a Simics Kalajos, de hogy amúgy alapvetően az abban volt egy társadalmi összefogás, és nagyon sokan a saját pénzüket adták bele. És akkor a jobb oldal el tudott tartani médiát, és akkor tudott médiát finanszírozni. Nem gondolom, hogy ma egyébként ez másképp lenne, és hogy majd nem akarnak az emberek előfizetni.
3: Nem akarnak. Tudod, miért nem akarnak?
2: Idő, szerintem idő.
3: Nincs idő. Mármint, hogy idő az van, csak nem fogja érdekelni őket az, hogy ez a magát újjászervező, vagy alulról újjászervező volt NER-es nyilvánosság pénzt kért tőlük. Azt szokták mondani, hogy Mészáros Lőrinc, könyörgöm, én adjak nektek 5000 forintot, amikor 150 milliós, látod, eddig nem is gondoltam erre. A NER olyan csapdába zárta magát minden téren, hogy ebből nem lehet kijönni. Jogilag addig-addig farigcsálták a kézét a választási törvényt, amíg kaptak egy hatalmasat. Morálisan, erkölcsileg, gazdaságért minden téren börtönbe zárta magát a NER. Nem véletlenül menekült el egyiket Orbán Viktor a szélső jobbra.
1: És aggódsz. És menjünk akkor Orbánra. Jó. Magyar Nemzetnek adott interjút Orbán Viktor. Nekem ez is furcsa, hogy ő ezekben a csatározásokban Havasi Béla nem vesz részt, hanem ő kivonja magát, oké, meccseljetek. Én ezért gondolom azt, hogy ez alapvetően amúgy árt a Fidesznek, hogy Havasi Béla áll ilyen ügyekbe, és minél előbb szabadulni kéne a régi rendszer katonáitól. És itt jön a ti felelősségetek a fideszes influencereké, hogy ti is toljátok azt, hogy már ha megújulást akar a Fidesz, hogy ezek a régi arcok minél előbb eltakarodjanak a hatalom környékéről, mert ez csak elnyújtja azt a bulvár narratívát, amit napról napra tud építeni Magyar Péter, és ő minden meccset meg fog nyerni, az összeset, akármit szól oda, akármilyen kemény, Havasi Bertalannak esélye nem lesz nyerni. Na mindegy. Szóval Orbán Viktor interjút adott, és ebben hangzott el, mindig a szélen kell kezdeni az újjáépítést, a kurucoknál a radikálisok világában a nemzeti oldalt kívülről befelé kell konszolidálni. Egyetértesz?
2: Szóval...
1: Na igen, ebben kell majd egy változást, tudod. Na, de azt mondom, amit gondolsz.
2: Azt mondom, amit gondolsz.
1: Ez provokálod.
3: Tudjuk, hogy ez új érzés, de próbál ki.
1: Tóni mit mond?
3: Na, tényleg.
2: A véleményem ebben az, hogy kicsit hosszabban, de itt a Tisza párt, ami most azért, ha megnézzük, akkor... mi? Jobboldali párt? Nem tudom, de benne vannak a baloldali szavazók is, ez biztos, meg a liberálisok is, meg mindenki. Tehát ez a Csipke Józsikától tényleg Vasa Albertig a minden. Uh-huh. Ennek lesz egy olyan kifutása, hogy ez így szerintem egyben nem fog tudni megmaradni. Uh-huh. Már csak azért sem, mert egy idő után az ideológiai különbségek ki fognak jönni. Ez egyszerűen törvényszerű. Kérdés már csak az, hogy a Tisza pártból jobbra, vagy balra fog esetleg kívánni egy rész, vagy a választók, vagy teljesen mindegy. A lényeg az, hogy valamilyen irányba majd azért szerintem el fog menni. Az én felvetésem az, meg az én gondolatom az, hogy egyébként alapvetően balra fognak kívánni, mert hogy ha mennyiben Magyar Péter marad az irányadója, akkor szerintem balra lesz ennek mondjuk egy ilyen Karácsony Gergely féle, most csak a politikai irányt mondom, egy ilyen Karácsony Gergely féle vonulata, ahova mondjuk a baloldali meg a liberális szavazók el tudnak majd menni. Egyszerűen egy ekkora nagy széles koalíciót nem nagyon lehet egybe tartani. Most csak, hogy miért mondtam ezt végig? Azért akkor a jobb oldalon nagy tülekedés lesz a megmaradt jobboldali szavazókért. Amit én most látok, az, hogy Magyar Péter azért akarja eltiporni a Fideszt, mert be akar jönni még arra a maradék jobboldali szavazó rétegbe, és ami még mondjuk volt a Fidesznek, azokat magába olvasztani, és akkor már tök mindegy, hogyha kiválnak balra esetleg, vagy lesz egy baloldali párt, vagy ha nem is válnak ki, csak azt mondom, hogy lesz, mert egyébként ez is ilyen fura, hogy akkor most nincsen baloldali párt Magyarországon, amik nekem nem hiányoznak, de hogy úgy alapvetően, hogy ez is egy ilyen...
1: Nem értesz velük egyet?
3: Na, ne akarsz meg a...
1: Bocsánat.
2: Ennyi, ez volt egyébként maga a mondani való, és hogy szerintem most az van, hogy a jobb oldalnak van most az újra szerveződése, és szerintem nem akarja Orbán Viktor elveszíteni a maradék szavazókat mondjuk a Mi Hazánk irányába, mert ugye, hogyha így nézzük. És
1: jó, akkor... ez egy hatalom technikai, politikastratégiai leírás, hogy szerinted ezt miért csinálja, de akkor jöhet a véleményed arról, amit gondol Orbán.
2: Szerintem a több figyelmet kellett volna szentelni annak az elmúlt egy hónapban, hogy a fideszes tábort meg kéne tartani. Hát ez a választásokon még egy 2,5 milliós tábor volt, vagy kb. Kicsit kevesebb. De ugye ezekhez az emberekhez a választások óta vagy nem szóltak, vagy amit szóltak, az olyan volt, amilyen, meg nem tudom, volt itt szembenézés, meg nem szembenézés, meg köpködés, meg egy kicsit olyan fejetlenség, ezt nem szoktuk meg. Hát nekem az elmúlt egy hónap az kicsit olyan volt, hogy hú, mi történt. Ez nem annyira voltak így hozzászokva az emberek, és hogy nincsen egység, nincsen igazából úgy kicsit, mintha úgy tűnne, hogy esik szét a párt. Ezért is mondtam az elején azt, hogy akkor Lázár János azt mondja, hogy kb. Hát a közepére kívánja, hogy beüljön a parlamentbe, akkor a jobboldali szavazó, a fideszes szavazó azt mondja, hogy és én erre szavaztam? És akkor utána jogosan merül fel, akkor most itt hova mennek az emberek? Szóval, hogy szerintem ez nem feltétlen annyira jó irány, nem tudom, hogy mi lesz belőle. Talán az, hogy nem tudom, egy új formáció, valami új mozgalom.
3: Hát az biztos lesz valami, mert ugye Orbán Viktor végig is ilyesmit hirdetett, meg aztán majd látjuk, hogy mit már... Amúgy érdekes, amit mondasz ez a Magyar Péteres része, mert amikor ezzel a témával foglalkoztunk, akkor valóban csak azt néztük, hogy Orbánnak a mozgása az mit jelent, meg mit jelentett, meg próbáltuk értelmezni, nekem is van egy forgatókönyv erre. De az olyan szempontból valóban hibás volt, hogy nem raktuk bele az egyenletbe azt, hogy Magyar Péternek is van közben politikai mozgása. Azt nem tudom, hogy az-e, amit mondasz, de ez egy értelmezhető forgatókönyv, hogy valóban hogy ő erre hajt. Csak nekem ott bicsaklik meg egy kicsit ez az elmélet, hogy ugye itt a táboron belüli ideológiai különbségek lenne a fő csapásvonal, ami majd itt vagy ott kicsit megrepeszti, vagy akár le is választja, vagy szétválasztja a Tisza valóban színes táborát. Csak szerintem meghaladta Magyar Péteri politizálás, meg egyébként a világ is most már ezeket az ideológiai történéseket.
1: Teljesen.
3: És hogy Magyar Péter baromira figyelt oda, hogy ne is menjen bele ezekbe az ideológiai sztorikba. Hát a Pride-ot is ugye magát, nem a Pride-ot, hanem a Pride-el kapcsolatos politikai vitát így tartotta magától.
1: Szerintem nem itt vannak a törésvonalak.
3: Abszolút. Ukrajnát, a ukrán háborút is azért elég ügyesen tartott távol magától. Miközben a Tiszán belüli értelmiségi réteg, az meg, vagy a Tisza körüli, az meg folyamatosan próbálta belerángatni. Mondjon, vajon most már szint ezekben az ügyekben, és nekünk nagyon fontos, és nem csinálta meg. És ezért gondolom, hogy a világ már ott tart, sajnos egyébként, én azt mondom, sajnos, de hát mondjuk én boomer vagyok, hogy ez az ideológiai különbségek, ez már ilyen értelmiségi nyűnyögésé változott, és amíg tart a Magyar Péterféle kormányzásnak az a demokratikus show része, hogy a kedves néző otthon a képernyő előtt meg a telefonjával a kezében úgy érezheti, hogy ő közvetlen részese az eseményeknek, kvázi befolyásolja azt, ami történik. Hát a Karmelitába mászkálunk, meg itt ott, ott meg ott vagyunk, Magyar Péter folyamatosan el. Amíg ezt érzi, addig nem is lesz szerintem ilyen ideológiai nyűnyögés. Lesz, 15-en fognak majd egymásnak írogatni
1: ilyen cikkeket. Utána sem.
3: Kutyát nem fogja érdekelni.
1: Amíg lesz világos belpolitikai víziója Magyar Péternek, és annak mentén halad, és a következő nap mindig egy picivel jobb lesz, mint az előző, akkor igazából megtartja a hatalmát. Ez volt a NER-nek is a nagy siker, egyetértek az ideológiai témákban. Nagyon kevés időnk maradt, felolvasok egy kérdést, aztán majd a következő adásba átmentünk még néhányat. Igen, sziasztok, tudnátok esetleg megosztóbb témákról kérdezni a vendéget? Ja, ezt tényleg nem ezt akartam. Ez hosszú kifejtést igényel, és fél percünk van. Emília mit gondol neki, milyen a megítélése Ádámmal közös műsora után, ahol az ukránokon nevetgéltek, mindenkinek szeretnie kéne azok után? Mert hogy téged?
2: Igen, értettem a kérdést. Ezért nem tudom, hogy az ukránokon milyen kontextusban nevetgeltünk, mert én abszolút nem tartom nevetségesnek és viccesnek sem azt, ami amúgy ott történik. Ez szerintem, szerintem erről soha nem is volt, vagy ez nem is volt soha kérdés, és ennyi.
1: Oké. További kérdéseket pedig majd mondom még egyszer, a holnapi adásban fogom föltenni, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, köszi, hogy eljöttél, és várunk téged vissza ugyanígy. Ugyanígy, ilyen körülmények között, ugyanilyen ruházatban, frizurában, minden, ugyanezen a napon veszük fel a holnapi adást, hogy ezt már nyílt titokként kezeljük. Köszönjük tehát, ez volt már a Provokatőr, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Katona dolog. Bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katona dolog. A stúdióban Mogyarák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Néhány éve átfegyverzés indult a tüzérségnél, hogy ez mit jelent pontosan, milyen eszközökkel dolgoznak most, hogyan működnek ezek, erről is beszélünk a mai adásban. Itt van velem Vida Attila törzsőrmester, az MH Klapka György első páncélos dandár, Vitéz Barankai József első önjáró tüzérosztály kiképző altisztje. Köszöntöm. És Baromáti hadnagy ugyanonnan, aki szakaszparancsnok is egyben. Úgyhogy majd fog ő is az élményeiről beszélni. De induljunk talán onnan, hogy mit jelent ez az átfegyverzés.
2: Hát ugye néhány évvel ezelőtt elindult ugye az Embert a Vasra program. Viszont már jóval korábban ugye bejelentése került az, hogy a Magyar Honvédségnek haditechnikai eszközparkja az komoly, jelentős fejlesztés alá fog esni. Ugye itt beszéltünk igazából a tüzérség vonatkozásából a PCA 2000-es önjáró lövegekről. Ugye a tüzérosztály eszközparkja gazdagodott Gidrán harcjárművekkel, ugye Vizent 2, igazából több feladatú, nehéz vontató műszaki gépekkel, radarokkal és a többi, illetve ugye magánál az alakulatnál harckocsik, ugye Leopard 2 harckocsik kerültek beszerzésre.
1: Ez most arra befejeződött, mert teljesen ez az átfegyverzés, és összességében egyébként mit jelent, hogy az új eszközök hozták-e azt is, hogy gondolom én, hogy új skilleket kellett hozzá sajátítani, megtanulni ezeket kezelni.
2: Így van, így van. Ugye a tüzérosztály vonatkozásában mondhatni teljesen befejeződött az átfegyverkezés, még egyetlen egy darab Vizent-2-t vár az alegység. Ez terv szerint talán még az idejében meg is fog érkezni. Örömmel jelentetem önöknek, hogy az eszközpark PZA 2000-es tekintetben az igazából teljes, szóval mind a 24-es darab most már mondhatni begurult az alegységbe, illetve ugye megérkezett az utolsó gidránunk is, úgyhogy mind a 38 darab gidrán most már úgy szolgálatba állt.
1: Beszélünk majd az eszközökről is, de Mátét is hagyjuk szóhoz jutni. Mikor csatlakozott a honvédséghez, és akkor mi volt a motiváció, hogy került pont a tüzérséghez?
3: Én 2020-ban vonultam be, ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végeztem katonai vezetői szakon, majd 2024-ben szereztem a diplomámat, és avattak fel a hadnaggyá, aztán utána kerültem a dandárhoz, és a tüzérosztályhoz. Kezdetben nem akartam tüzér lenni, nem ez volt az irány, csak aztán úgy alakult, hogy igazából megszerettem ezt, mert ahogy egyre több információt kaptam róla, egyre jobban belemélyültem, többet láttam belőle, rájöttem, hogy ez egy nekem való szakma lehet, és ez bizonyosan így van, mert nagyon élvezem, és nagyon szeretem csinálni.
1: Mi volt akkor az, ami megfogta, ami miatt úgy volt, hogy hú, ez mégis úgy tűnik, hogy izgalmas, és nekem való?
3: Részben egyébként pont az átfegyverzés volt az, hogy megjöttek az új technikák, ez egy új lehetőség volt, hogy kipróbáljam magam valami olyasmiben, ami az egész honvédség számára új lenne.
1: Beszélünk majd arról is, hogy mik voltak az első tapasztalatok, de akkor kerüljenek szóba ezek az új eszközök. Nyilván most arra nincs idő, hogy az összeset felsoroljuk. Önnek melyik az, ami, ha lehet így fogalmazni, kedves, vagy ami mondjuk extra nagy lépés volt az eddigiekhez képest?
2: Hát én ugye 2012-ben kezdtem meg a pályafutásomat, ugye még az akkori, vagy a mondhatni nevén a 101-es tüzérosztálynál, hogy akkor még D20-as vontatott ágyú tarackokkal dolgoztam, úgyhogy én törzsgyökeres, löveges katonának gondolom magamat. Ugye ennek következtében természetesen a PZA 200-es volt az, ami nekem egy hatalmas nagy élmény volt. És ugye amikor először volt szerencsém kimenni Németországba, ugye a PZA 200-es képzésre, akkor hát mint hogyha valami sci-fi filmben, mint egy Terminátor filmben igazából annyira összhangban, milliméter pontoságban mozogtak bent a szimulátorba, illetve a PZA-ba és az alkatrészek, hogy az akkor egy álom volt még elképzelni, hogy valamikor, valaha én is ennek az eszköznek a kezelője, parancsnoka, vagy akár mondjuk majd későbbiekben ugye szakaszvezénylő altiszt jeleltek, úgyhogy mindenféleképpen én PZH-s, én kőkemény PZH-s vonalba.
1: Mit tud ez az eszköz?
2: Hát nagyon-nagyon mobilis az eszköz. Így a modern műveleti körülményeknek megfelelően is azt mondom, hogy így a top 3 önjáró lövegek közé tartozik egy világszínvonalban. Viszonylag nagy neki a hatótávolság, szóval 30 kilométeres hatótávolságot képes elérni, sima, normál rendeltetésű lőszerrel, viszont vannak ugye megnövelt hatótávolságú lőszerek, amelyekkel akár képesek vagyunk 40 kilométeres hatótávolságot is elérni. Ugye az eszköznek még talán meg kell említenünk, hogy viszonylag gyors neki a tűz kiváltása, hiszen ugye az első 3 lövést az kevesebb, mint 10 másodperc, vagy 8 másodperc ugye képes ellőni, és nagyon nagy pontossággal is tudja mindezt az eszköz produkálni.
1: Mátinak melyik az, ami kedves eszköz, hogyha lehet így fogalmazni?
3: Szerintem így én is a Pézelt fogom választani, nyilván ez a leglátványosabb a mindközül. Tényleg egyszerűen jól látni, amikor a töltőrendszer teljes egészében működik, és pillanatok alatt azt a gránát mennyiséget, azt ki tudja lőni ez az eszköz.
1: Mennyire speciális az a képzés, ami oda vezet, hogy akkor egy ilyet az ember ne csak kívülről lásson, hanem mondjuk hozzáérhessen és használhassa is?
3: Hát ez egy elég hosszú képzés. El kell kezdeni az egyéni egyes katonával, hogy egyáltalán mi hol van a gépben, ez tantermi foglalkozásként fog először megvalósulni, majd amikor már a katona tiszta van azzal, hogy egyáltalán melyik része a gépnek mit csinál, miért felelős, akkor fog majd csak beülni a gépbe vagy a szimulátorba, és akkor megtanulni az egész munkafolyamatot, együtt dolgozni a többiekkel. Tehát ez hónapokat kell elképzelni, mire eljut vagy katona oda, hogy a nulláról egészen az éles lövészetet végre tudja hajtani.
1: Milyen érzés egy első éles lövészet?
3: Mindenképp nagy élmény. Bent a gépben bebúvózva igazából olyan sokat nem lát belőle az ember. Annyit érez, hogy hátra siklik a cső, mozog egy kicsit a gép, és amikor majd kibúvózunk, visszarögzítjük a csövet, és akkor látjuk, hogy nagy füst még ott van a tüzőállásban, de mindenképpen nagy élmény, főleg, hogyha hosszú esőtű zsinórral csinálják, és akkor kint látja igazából a kezelő személyzet, hogy nagy robbanás lényegében.
1: Mekkora csapat kell ahhoz, hogy például ezt az eszközt karbantartsa, mozgassa, használja?
2: Magának az eszköznek egyébként 5 fő a kezelő személyzete. Ez az 5 fő az úgy lett kitalálva, hogy így ezzel a kezelő személyzet számmal a leghatékonyabb. Nyilván ezt lehet csökkentett kezelő személyzettel is üzemeltetni. Ugye az eszköz minden spekulációra föl van készülve. Gondolok itt arra, mint hogy a hadnagyőr is említett, hogy minden egyébként automatizált benne, de ugyanúgy mindent képesek vagyunk kézi erővel, úgynevezett csökkentett korlátozott üzemmóddal kiváltani. Szóval mind a töltéstől, mind az irányzásig, mind a tűzkiváltásig képesek vagyunk úgymond az automatikát áthidalni kézi erővel. Ilyenkor természetesen sokkal több ember szükséges ahhoz, hogyha minden automatizált, akkor 3 ember is elegendő neki. Maga a kiszolgálásához, a karbantartásához, ott azért lényegesen több fizikai erőre van szükség, hiszen ugye 43,5 kiló közel egy tüzérségi lőszer, és ugye 60 darab lőszert képes be ugye magába tárazni a löveg, vagy bemálházni saját magába a löveg, ezáltal ugye oda kellenek még külön elemek, szervezeti elemek, akik ugye segítenek például bemálházásba, vagy mondjuk az eszköz kiszolgálásán után, karbantartás, vagy csőkihúzásnál is, ugye, mint a régi filmekben, ugye nagyon sokan lehet látni, hogy szembe egy hosszú rúddal keféli kifele az ágyúcsövet nálunk, ez ugyanígy működik egyébként, és ez lehet kell 5-6-7-8 ember is egyébként a szennyeződéstől függően.
1: Említette, hogy külföldi képzés kellett hozzá. Igen. Most ez hogy működik egyébként, és ha már külföldi képzés, akkor mondjuk ez az eszköz, és ámblok mondjuk a tüzérség, ahova eljutott az elmúlt pár évben ezzel az átfegyverzéssel, mennyire állja meg a helyét a nemzetközi terepen?
2: Abszolút megállja a helyét. Ugye, akik mi voltunk kint külföldi tanfolyamokon, én személy szerint Németországban voltam kint, de voltak kint kollégáim Horvátországban is. Ugye mi így igazából összeültünk utána, és kidolgoztunk egy ilyen, hát igazából hazai kiképzési keretek közé beilleszthető kiképzési programot, és jelenleg is ugye most ez zajlik, most jelenleg is egy 16-es szakiképzést hajtunk végre, ugye főként az Embert a Vasra programba beérkezett katonáink számára. Viszont nem szabad elfelejtenünk a régi gyökereinket sem a D20-as vonatkozásában, hiszen az én gondolatom, és szerencsére nagyon-nagyon sok embernek a gondolata az, hogy akkor vagyunk igazán jó szakemberek, hogyha régi analóg eljárásos számításos műveleteket is tudjuk alkalmazni. És ennek okáért például ugye a hadnagyúrék most jelenleg ugye a régi, a D20-as ágyútoraszra sajátítják el az alapokat ugye az újonnan beérkezett állomány számára, hiszen ezekre az alapokra vagyunk képesek építkezni, és hogyha ezeket az alapokat kellő nagy stabilitással képesek vagyunk elsajátítani, akkor utána jöhetnek automata tűzfeladatok, vagy jöhetnek digitalizált adatok is. Nem fogunk igazából meghökkenni akkor, hogyha esetleg, ugye nagyon sokan mondják azt, mi van akkor, hogyha nem lesz műhold például. Ugye mi tüzérkatonák, hogy fölkészülünk arra is, hogyha ne adj Isten egy ilyen dolog történne, akkor mi ugyanúgy tudjunk működni katonaként, és ugyanúgy ezen nem ugyan a tűztámogatás.
1: Az egyik legösszetettebb feladatnak tűnik egyébként, tehát hogy ha jól értem, nem elég az új eszközöket, a csoda eszközöket megtanulni használni, hanem ahogy mondta, tudni kell használni a régebbieket is. Hányféle eszközt kell megtanulni használni egyébként? Hogy ezt hogy kell elképzelnünk? Vagy tanfolyam, és akkor szépen sorba végigmegyünk rajtuk. Önök már itthon tanulták mindezt?
3: Elsősorban a katona, aki bemondta az embert a vasra programra, ő egy eszközre fog valószínűleg felkészülni. Uh-huh. Viszont azt az eszközt neki mesterén el kell sajátítania. Ez most egy olyan helyzet, amit mit fogunk csinálni, hogy régebbi vontott ágyitarackokkal fogunk végrehajtani a feladatot, ez részben a főiskolai lövészet miatt van, hogy arra fel tudjunk készülni, és az egyetemi hallgatóknak tudjuk biztosítani azokat a kiszolgáló elemeket, amik számukra szükséges, hogy végrehajtsák ezt a lövészetet teljes mértékben. Én már itthoni képzéseket kaptam, az egyetemen ugye már tanultam a régi technikát is, és már az újat is. Tehát olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy értek a régi vontott lövekhez, de az új PZH-hoz is.
1: Tehát igazából pont gyakorlatilag az átmeneti időszakban részt vett. Beszéljünk egy kicsit a Gidráról is, mert ezt is sokat szokták emlegetni, de azért ez is egy eléggé speciális eszköz. Mit tud?
2: Így van. Ugye a Gidrán az alapvetően egy több célú harcjármű. A Magyar Honvédségben azon belül is ugye a tüzérosztálynál leginkább felderítési műveletekbe szoktuk bevonni, illetve úgy is van egyébként fölszerelve magát az eszköz. Minden mellett ugye tűztámogatás, vezetés, támogatás és vezetés biztosítás feladatokat is képesek vagyunk ellátni. Ugye esetleg a tényleges műveletekben nagyon nagy szerepet játszik neki ugye a főfegyverzete, akár közelbiztosításban, menetbiztosításban is sokkal hatékonyabban be tudjuk vonni magát az eszközt. Itt elsősorban ugye most az automatizált gépágyújára szeretnék majd kitérni, hogy rendelkezik egy ilyen SZEDA lokátorral igazából, ami lényegében, ahogy esetleg történik egy esetleges rálövés a távolból, ő automatikusan beirányozza, és akár tüzet is képes vezetni. Úgyhogy ez óriási nagy könnyedség. Nagyon-nagyon hatékony a Gidrán a Magyar Honvédség, illetve a tüzérosztály számára is.
1: Igen, látom, hogy önöknek azért nehéz egy civilnek átadni azt, hogy ezek az eszközök, amik speciálisak, hogyan működnek úgy, hogy a számunkra is érthető legyen. Egy fiatal számára egyébként azon túl, hogy jókor volt jó helyen, ezek szerint miért lehet vonzó, vagy miért lehet például önnek miért van megtartó ereje, hogy na, tényleg jól döntöttem, hogy akkor a tüzérség az, és a fiataloknak mennyire lehet motiváció ez az átfegyverzés?
3: A fiataloknak olyan szempontból lehet jó, hogy rengeteg minden digitalizálva van, és sokszor az eszközönök kezelés olyan, mint egy számítógépet kezelnének, és nekik sokkal fogékonyabbak rá többnyire, mint az idősebb korosztály. És ez tényleg egy olyan lehetőség a fiataloknak, ami lényegében már évek óta ilyen egyedülálló. Nem volt mostanában egy olyan fegyverkezési program, ami új eszközöket adott volna, és most itt van ez, amit ki tudnak ők használni.
1: Ő hogyan látja egyébként ezt? Például mennyire van feltöltve ez az állomány? Mennyire kell toborozni, amikor toborzásról beszélünk, akkor a tüzérség hogy áll?
2: A toborzásra folyamatosan szükség van egyébként a Magyar Honvédségben, ugyanúgy a tüzérosztályhoz is. Jelenleg a tüzérosztály feltöltöttsége megközelítőleges olyan 80%-on áll. Ugye Viszonylag sok ember jött be ugye az embertavasra toborzó kampány keretein belül, viszont ugye mindig számolunk el a lemorzsolódással. Nagyon-nagyon sok ember elment azért, például mert családi okokra hivatkozva, mondjuk jelenleg is lehet, hogy szolgálatot teljesít, csak mondjuk egy másik helyőrségbe. De valaki például nem bírta a fizikai megterhelést, fizikai követelményeknek nem tudott eleget tenni. Ezáltal ugye a toborzásnak mindig folyamatosan és fontosan frissíteni kell az állományunkat. És örömmel tudom jelenteni, hogy az embert a vasra toborzó kampány óta bevonult katonáink közül jelenleg már 21-en most már altiszti őrmesteri rendfokozatot viselnek, és nyilván az ő beosztásukat is ugyanúgy, a korábbi beosztásukat is pótolnunk kell. Ugye, mint altisztként vezetőként, hogy az utánpótlásra is mindig folyamatosan gondolnunk kell. És hogyha nem érkezik az utánpótlás, mi se tudunk saját magunk utánpótlásait kiképezni.
1: Mitől speciális a tüzérség a honvédségen belül? Ide például mi az a jó tulajdonság, ami mindenképp kell, hogy legyen?
2: A bajtársiasság. Én talán ezt tudnám a legerősebb pontnak fölhozni, hogy mindenféleképpen szükséges a bajtársiasság, illetve a kölcsönös bizalom. Ugye a tüzérség az egy olyan komplex alegység, ahol az alegység különböző kis alegységekre oszlik szét. És most gondolok itt arról, hogy mi nem vagyunk elegendőek csak lövegesként a feladatunkat ellátni, hiszen ugye nekünk szükségünk van mondjuk egy célfelderítő, vagy egy optikai felderítő rajra például, tűzvezetőkre vannak szükségeink, ugye, hogy kiszolgáljanak bennünket a törzstámogató alegységek. Nekünk mind egymásért kell dolgoznunk azért, hogy a végén az a gránát az oda csapódjon, ahova éppen lőnünk kell nekünk azt a gránátot.
1: Mennyire van lehetőség a gyakorlatban kipróbálni ezeket az eszközöket, vagy egyáltalán gyakorlatozni? Én nagyon-nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt dolgoztam a Honvédségnél, a HM Zrínyi stúdióban, filmstúdióban, és forgathattam filmeket, részt vehettem mindenhol, és akkor, mondom, sok évvel ezelőtt volt, mindig azért panaszkodtak a katonák, hogy de jó, hogy van forgatás, mert akkor legalább használhatjuk az eszközöket. De gondolom, akkor vagy hallott erről az időszakról, vagy megélte ezt az időszakot. Most ez már más, tehát életszagúbb egyébként ez az egész?
3: A gyakorlatok egyébként folyamatosak. Általában szokott lenni egy ilyen hosszabb időszak tavasszal, meg ősszel, amikor sok gyakorlaton kell részt vennünk. Nem mindegyiken kell éles lövészetet végrehajtani, valamikor csak manőverezni kell benne. Viszont szerintem elmondhatjuk azt, hogy sok gyakorlatra járnak a tüzérek, és ezek az eszközöket folyamatosan ki tudják próbálni élesben is.
1: Van arra lehetőség, hogy mondjuk nemzetközi szinten megmérettessék magukat, a tüzérség külön?
2: Van természetesen. Ugye nagyon-nagyon sok nemzetközi gyakorlat van, habár mi még egyébként nem voltunk külföldön nemzetközi gyakorlatokon, viszont hazai nemzetközi gyakorlaton, vagy több nemzeti gyakorlaton viszont már vettünk részt, ahol nagyon-nagyon jól szerepeltünk. Maga, mint alegység, ugye törzstámogató elemek részt vettek külföldön gyakorlaton, viszont ugye maga a haditechnikai eszközök, ugye csak itthon hajtottunk végre ilyen gyakorlatokat.
1: Ez az átfegyverzés, amiről beszélünk, ez nagyjából lezajlott, vagy véget ért, hogyha jól értem. Létezik olyan, nem tudom, rövid, közép, vagy hosszú távú cél, amit egyébként meg tudnak fogalmazni, és kifejezetten a tüzérségre vonatkozik?
2: Hát a rövid távú cél az talán az, hogy mindenféleképpen ugye az újonnan bevonult állomány képes legyen képességszinten elsajátítani azt, amiért igazából bevonult az adott illető, illetve hogy hadnagyőr említette, hogy jelenleg ugye az egyéni szakfelkészítések után mindezt átruházzuk köteléki képzésbe, hogy ugye alegységen belül is, említettem, alegységekről beszélünk, ugye én az első ütegnél szolgálok, mi az első ütegnél most kifejezetten tényleg a PZH-ra képzünk ki, hogy az, amit mi tudunk, meg ahogy mi csináljuk, azt megtanulja majd a második üteg, illetve a harmadik üteg is, és utána mint osztály legyünk képesek közösen funkcionálni. Talán ez a rövid távú cél. A hosszú távú célunk pedig meg természetesen megfelelni a Magyar Honvédség elvárásainak, magasabb szinten, illetve a NATO-nak tett kötelezettségeinknek.
1: Mátéval onnan indultunk, hogy nem ez volt az álma, de végül ez lett az. Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akik egyébként még most végzik mondjuk a tanulmányaikat, és gondolkodnak a honvédségben? Ez miért lehet vonzó maga a tüzérség?
3: Mindenképpen tudom ajánlani, hogy próbálják ki. alapvetően a katonai szakmát, a katonai hivatást, és a tüzérség miért jobb? A tüzérség egy olyan fegyver, nem, már nagyon régóta, amire szükség mindig lesz. Most is látjuk a jelen háborúiban, hogy a tüzérségnek kell léteznie, hogy végrehajtsa feladatokat, mert nincs más olyan fegyver, ami akkor pusztítást tudna szárazföldön kifejteni, mint a tüzérség. A légierő az, ami még nagy pusztítást tud okozni, de bizonyos időjárási körülmények között ők nem tudnak felszállni, ugye repülőgépek. Viszont a tüzérség a legrosszabb időben, esőben, ködben mindig fog tudni lőni.
1: Hát igen, ebben a geopolitikai helyzetben szerintem azt kívánhatom a végére, hogy mindig legyenek készenlétben, hogy biztonságban érezzük magunkat, de lehetőség szerint ne legyen arra, nem tudom, példa, hogy ki kelljen próbálni, hogy mit tudunk élesben. Köszönöm, hogy itt voltak.
4: Köszönjük.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazó podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. Mai vendégünk Oszter Alexandra, sokoldalú alkotó, aki a színház és a képzőművészet világában egyaránt otthonosan mozog. Művészi közegben nőtt fel édesapja Oszter Sándor színművész, édesanyja Failoni Donatella zongoraművész. Tanulmányait a Teleki Blanka gimnáziumban kezdte, majd a Gornagy Mária színi tanodában mélyítette el színészi tudását. Pályáját 2000-ben a Vidám színpadon indította, azóta pedig számos színházban játszott, többek között az Újpest színházban, a Foggy színi társulatban, a Rutkai Éva színházban, a Gózon Gyula Kamara színházban, a Békés megyei Jókai színházban és a Kecskeméti Katona József színházban. Művészi útja azonban nem áll meg a színpadnál. Képzőművészként grafikákat, festményeket és könyvillusztrációkat készít. 2021 óta pedig rajzoktatóként is segíti mások alkotói kibontakozását. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk ebbe a podcastbe, olyan jó. Mindenki szokott választani egy filmet, mármint, hogy minden vendég, és te is választottál egyet, méghozzá egy sorozatot, az 1883 című sorozatot, ami ugye a Yellowstone-nak az elősorozata, a Danton család veszélyes vándorlását mutatja be, és a vadnyugati élet nehézségeit. Egy nagyon-nagyon érdekes film, aki nem látta, annak nagyon ajánlom. Az egész történet tulajdonképpen egy állandó bizonytalanságban zajlik, de mégis ott van egy elég nagy életigenlés a filmben. Téged mi ragadott meg elsősorban ebben a sorozatban?
2: Először is én is nagyon örülök, hogy itt vagyok.
1: Köszönöm.
2: És megnéztem ezeket a podcasteket, és nagyon tetszettek. A második, hogy azért választottam, mert ez olyan, mint a maga az élet, ez az egész sorozat. És jól mondod, tehát, hogy egy állandó bizonytalanság, de mégis töretlenül minden viszontagság ellenére mennek előre.
1: Igen.
2: Hát pont ilyen az én életem is, főleg a birtokkal, noha kicsiben. És most, hogy látom ugye már a folytatását, így látom, hogy, és tényleg, tehát tele harcokkal és bizonytalanságokkal, megoldandó feladatokkal, újabb problémákkal, és hogy gyakorlatilag ez egy ilyen folytonos túlélés. Ugyanakkor ebben meg kell találni ugye a stabilitást, meg az, ami tölt, mert hogy van bőven, hiszen ott is, hát az elképesztő a táj és a természetnek az ereje, csak úgy, mint az én életemben. Tehát sok párhuzam van, ugye tudok vele azonosulni. Úgyhogy ezért is választottam ezt.
1: És akkor megvan, a birtoknál megvan neked is a cél, hogy hova szeretnél eljutni.
2: Igen, igen. Hát ugye a cél ugye az, hogy egy amit az édesapám ugye összerakott, és sok-sok év alatt összehozott, annak igazából nem volt funkciója. És én valahogy ezt nem láttam az én életemben, hogy tehát én nem a külcsin miatt tartanám ezt meg, hogy megmutathassam, hogy mekkora házban lakom, mert ennek nem látom az értelmét. Sem nem praktikus, tehát sehogyan sem jó. Ez csak akkor értelmes, hogyha a közösség javát is szolgálja. És mivel, hogy nekem van egy nagyon erős, egy ilyen befelé forduló énem, ugye, ami a festészetben csúcsosodik ki, és ennek átadásában, tehát ez nem csak a technikai tudás, az csak egy, hogy tehát én az akadémista alapokat tekintem a legfontosabbnak, azt is tanultam, ezt is szeretném továbbadni. De azon túl van ehhez egy attitűd, egy meditatív állapot, egy azonosulás, egy visszacsatlakozás az egészhez, egy olyan energiához, ami így áthatja az embert, és ezt át akarom adni a többi embernek is, hogy egy pillanatra kiszakadjon, és átérezze azt, hogy ott most alkotók is, és ez az energia feltöltse, és úgy mehessen haza, mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek. És ugye a birtoknak van egy szelleme ebben az erdő közelségben, hogy ez úgy segíti is. Tehát, hogy oda jössz, és így átvarázsolódsz valahogy, kiszakadsz, feltöltődsz.
3: Egyből megérted ezeket a jó energiákat?
2: Igen.
3: Ezt hogy kell elképzelni például ezeket a festő oktatásokat, vagy továbbképzéseket, vagy nem is tudom, hogy ezeket minek nevezett. Meditációval van összekötve, vagy pedig az jön magától?
2: Én úgy gondolom, hogy ez maga meditáció, ez az egész, hiszen most ezt úgy kell elképzelned, hogy nyilván vannak olyan visszajáró kis tanítványaim, akik már ugye profik és haladók. Ott egy ugye az akadémista alapoknak az elsajátítása folyik, élő modell, meg hát ugye maga a képzés. Na de aki hozzám jön mondjuk festeni, ezt mindig vasárnaponként tartom, ez máshogy néz ki. Ennek nem az a lényege, hiszen olyanok is jönnek, aki így szokták mondani, hogy pálcik ember tud rajzolni.
3: Mint én.
2: Na, de hogy tud élvezni. És akkor ezt csak úgy tud élvezni, hogyha a vászon elő van rajzolva, a témát azt együtt választjuk ki előtte, mert ugye én nem egy sémát követek, hogy vannak ugye élményfestések, de ez merőben más. Hanem te mondjuk azt mondod, hogy te a saját kutyádat, vagy valami olyan tájképet szeretnél festeni, ami a szívedhez közel áll, akkor én ezt előrajzolom neked, segítek, és ott állok melletted, és segítek ezt kidolgozni, hogy te egy saját hangulatú képet vihess haza, ami olyan tetszetős is. És én lépésről lépésre ott állok, tehát az is meg tudja csinálni, aki igazából soha nem festett, vagy nem rajzolt. És akkor maga ez a meditatív állapot, az, hogy te dolgozol egy részleten, kikeverjük azt a színt, ott órákig együtt dolgozunk, és igazából egy témakörben vagyunk, és te elfelejted a külvilágot. Ugye maga ez az állapot annyira feltölt és kikapcsol, és nem utolsó sorban van egy nagyon szép végeredmény, tehát van egy produktum, hogy ebben az állapotban te mit alkottál, és hogy ez az egész egy szerintem egy nagyon szuper kis feltöltő ilyen délutáni program.
3: Azt akartam tőled kérdezni, hogy mi jött előbb az életedbe, a színészet, vagy a festészet, vagy ez egyszerre jelentkezett?
2: Ugye olyan családban nőttem föl, ahol minden művészeti ág jelen volt. Tulajdonképpen majdnem minden, mert hogy a nagymamám balerina volt, a nagypapám karmester volt, apukám színész. Az ő édesanyja, bár nem tudott tanulni az államosítás meg az atrocitások miatt, hát olyan érában volt, ahol szerintem lehetetlen volt ez, hogy te kiteljesedj, mint individuum. Örült, hogy a három gyereket fölneveli, de ő egyedül megtanult perzsa szőnyeget szőni, üveget festeni, ikonokat készíteni, tehát a nagymama nagyon komolyan mivelt ezt a dolgot, és valószínűleg, hát sőt, biztos tőle örököltem ezt a fajta vonalat, ezt a képzőművészeti vonalat, és egy Klimt albumban nekem beírta, hogy az a vágya, hogy ami neki nem sikerült, azt én valósítsam meg, és hogy legyenek kiállításai, mert hát ő mindig arra vágyott. Tehát ő nem tudott ebbe kiteljesedni. És ugye, na, és akkor folytatom a sort, édesanyám zongora művész, tehát hogy sok-sokféle művészeti ág képviseltette magát, és én mindegyiket kipróbáltam, mindegyiket csináltam. Tehát nem csak belekóstolgattam, hanem csináltam. És én ettől színesnek és teljesnek éreztem magam. Hogy mi volt előbb, az egy nagyon érdekes dolog, mert a képzőművészet volt előbb. Nálam az volt előbb, arra kezdtem el magam stúdiumozni, hogy képzőművész leszek, festő leszek. És akkor bekerültem a kisképzőbe, a Törökpál utcába, és roppant boldog voltam, hogy bekerültem, és életem legnagyobb sikerélménye volt, hogy rohangáltam le, mert akkor még nem volt internet, hanem tudod, lerohangáltam a busszal, hogy kiakasztották-e már a listát, hogy fölvettek, és három forduló volt, és szóval, hogy én arra nagyon készültem. És hát ez egy hatalmas öröm volt, hogy felvettek. Először grafika szakra vettek föl, mert azt mondták, hogy az első 10 grafikára veszik föl, az első 10, aki bekerül. Mm-hmm. Hát nem is akartam elhinni, hogy velem ez megtörtént. És aztán tovább pedig már a Teleki Blanka gimnáziumban érettségiztem, ennek sok oka volt, és aztán megint az egyetem felé vettem az irányt, hogy én festőként folytatom. Azt világosan tudtam, hogy mit szeretnék megtanulni, és hogyan. És én tényleg az akadémista festészetet akartam elsajátítani. Én nem voltam elégedett azzal, amit tapasztaltam, és ma már tudom, hogy megnyílt az online tér, és látom a, mondjuk látok egy firenzei akadémiát, látok egy Boston Fine Art akadémiát, tehát hogy látom, hogy miket csinálnak, és akkor azt mondom, hogy na ezt akartam akkor. Uh-huh. És nem azt kaptam, és csalódott voltam, így aztán magamnak kellett ezt az utat végigjárnom, hogy megkeresem azokat a mestereket, akik ezt tudják, akik úgy tanítják, és onnan megtanulni a mesterséget. Mint ahogy a régi nagyok, hogy évekig inasként dolgoztak egy nagy mester mellett, és aztán jó 10-20 év múlva kezdtek el ugye alkotni. Addig csak asszisztáltak. Igen. És én ezt akartam megtanulni, na de közben pedig jött egy lehetőség a színház, és az meg megint csak ott volt részemként. Viszont azt világosan láttam, hogy mivel nem tudom megkapni ezt a fajta képzést, amire én úgy szívemből vágytam, nem azért, mert tehát nem is minősíteném, nekem nem az volt az utam, ezt éreztem, akkor viszont akkor szabadon folytatom. Tehát akkor csinálom a színészmesterséget, abba így nagyon mély vízként csöppentem bele, és úgy elkezdtem csinálni. Bár a nevem nem volt nyerő az ajtók nyílásában, sőt, inkább ellenkezőleg ez nagyon érdekes. Igen, abszolút. És ezért nem kerültem be anno az egyetemre, ami óriási szívfájdalmam volt, mert már nem él az, aki akkor osztályt indított, és emlékszem, hogy a harmadik fordulón a Gáspár Katával mentünk oda, és őt azért szórták ki, mert nem kell még egy, így mondták neki, fel voltunk háborodva, hogy repet hangú színésznő. Nekem meg mondták, hogy hát az Oszter Sándor lánya egészen biztos, hogy amíg ő itt az osztályvezető ott van, addig én nem fogok oda járni. És ezt nem is tudtam értelmezni, hogy ez most hogy van, mindegy, hát el kellett dolgozni, hogy akkor más úton, módon kell nekem ezt a dolgot csinálni, de nagyon akartam, és vissza is mentem még másodszor és harmadszor, és mondták, hogy ne hülyeskedjek, ne vegyem el mástól a helyet, én úgyis játszani fogok. Szóval nekem ez egy csalódás volt. De furcsa. Nagyon nagy elánnal mondtam, hogy nem érdekel, akkor is visszamegyek, de nem ment ez a dolog.
4: És akkor jöttél a Gornagy Máriához.
2: Igen, akkor
4: és
2: mentem Mi ott találkoztunk.
4: De
2: én nem akartam, hanem a Bodrogi Gyuszi bácsi mondta, hogy inkább menjek, és azért valamit csináljunk, hogy tehát muszáj valami formát ölteni itt a tanulásnak, de aztán biztatott, hogy majd a nagy öregek úgyis megtanítják a szakmát, így is lett végül is, hogy én mindig kérdeztem. Tehát én egy ilyen kérdezős voltam, mindig mondtam, hogy kérem mondják el, hogy ha olyat látnak.
4: A külső visszajelzés az nagyon-nagyon fontos.
2: Igen. A kritikát azt nem így vette, meg is lehet különböztetni az építő kritikát, ugye a rombolótól. Nyilván. Igen. De ha egy nagy öreg odajött, és azt mondta, hogy figyelj, próbáld meg ezt úgy, hogy lassabban jössz ki, lassabban kezded el, akkor abszolút. Mondtam, hogy jó, akkor próbáljuk meg, és akkor mondja. Tehát, hogy én akartam fejlődni, akartam tanulni. Szóval így jött a színház, és akkor a kettőt egymás mellett csináltam folyamatosan, tudatosan és folyamatosan.
4: Viszont és az egyik építette a másikat? Mit gondolsz?
2: Szerintem igen, mert ugye azért ez egy ördögi kör a mai világban, hogyha te tehetséges vagy mondjuk valamiben, és te meg akarsz nyilvánulni, ugye most ez könnyebb, amióta van internet, van online tér.
4: Igen.
2: De hogyha azt nézzük, akkor valaki tehetséges, valamit csinál, vagy érdekeset csinál, nem publikálják, mert nem ismert. Ezt nagyon sokszor láttam. Na, de hogy lesz ismert, hogyha nem publikálják? Szóval, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, ugye?
4: Ez így van, igen.
2: És tehát gyakran ugye azt csinálják komoly művészek is, a mai világban is, hogy előbb csinál valamit, amivel igazából celebritássá válik, bár a szót is utálom, és aztán tud valamit kezdeni megmutatni az életével.
3: Igen, igen, ilyen lett a világ.
2: Ami vicc, ugye? Mert nem önmagáért beszél a tehetség, vagy az, ami, uh-huh. az a kvalitás, amit ő mutat. Na de hát, igen, tehát nyilván a festészetnek, vagy az, hogy lehet kiállításom, és arra emberek kíváncsiak, az köszönhető annak, hogy én színésznőként ott tevékenykedtem, vagy két műsorban megnyilvánultam, és akkor, vagy újságban, és akkor kíváncsiak voltak. Ellenkező esetben nem biztos, hogy mondjuk eljönnek egy kiállításra, csak azért, mert kíváncsiak, hogy milyen ez az új kiállítás. Hát tudjuk és látjuk, hogy ez így van. Most már egy kicsit változott azzal, hogy online tér van, és ugye sokkal nagyobb felületet kap az ember. Bár most meg ugye azt látom problémának, hogy nem elég, megint csak nem elég, hogy te önmagában valami szépet vagy jót alkotsz, vagy izgalmasat, kell hozzá még valami plusz, tehát szóval ez egy bonyolult dolog. Igen,
3: igen. Igen. Térjünk vissza egy kicsit a filmre. Ahogy ugye halad előre a történet, egyre inkább azt látjuk, hogy az út nem csak fizikai, hanem lelki leválás is. Te mikor éreztél hasonlót, egy ilyen belső elszakadást tulajdonképpen?
2: Ez a belső elszakadás nekem nem is belső elszakadás, hanem egy otthonra találás belül. Valahogy én ezzel az egésszel úgy vagyok, hogy az ember, amikor belül talál otthonra, akkor kezd el biztonságban mozogni a világban, szóval nem fordítva.
3: De nyilván sokat segített neked ebben a művészet, nem?
2: Természetes. Sőt, hát az az a rész, ahol tulajdonképpen meg tud nyilvánulni minden, ami bennem létrejön, uh-huh. kavarog. Bár azért van egy kedvenc mondásom, ami én úgy gondolom, hogy rám igaz, ez nekem nagyon tetszett, és nagyon fiatalon találkoztam ezzel a mondással, hogy egy lyuk vagyok a furuján, amelyen a teremtő lehellete áramlik át.
3: Nagyon szép.
2: Tehát nekem ez a hitvallásom, nem csupán az én érdemem, hanem minden, ami rajtam keresztül áramlik át, az nyilvánul meg valamilyen formában, mindegy milyen formában, hangban, színben, formában.
3: A sorozatban megjelenik ugye a veszteség. És ez tulajdonképpen tanító erővé válik a főszereplő kislány számára is, aki egyszer csak kislányból nagylányjá válik a veszteségek által. Mit gondolsz, hogy szerinted valóban így működik az életben, vagy inkább egy utólagos értelmezés, amivel próbáljuk elviselhetőbbé tenni a fájdalmat? Tehát, hogy ez tényleg tanító jellegű a veszteség, vagy pedig mi magyarázzuk ezt bele?
2: Én azt gondolom, hogy semmi sincs véletlenül, de semmi. Ebben teljesen biztos vagyok érzet szinten. Én magam úgy működöm, hogy akkor jó az embernek az élete, hogyha a szíve és az agya az olyan egyensúlyban van, ez nagyon nehéz megteremteni.
3: Nagyon, igen.
2: Én egyben biztos vagyok, ahogy én működöm, az nem árt, hogyha az ember az önismeretet erősíti, hogy működünk. Én úgy működöm, hogyha aggyal kisütök valamit, de nem érzem, akkor azt nem tudom megcsinálni. Tehát nincs olyan magyarázat, hogy én arra mégis azt mondjam, hogy hát lehet, hogy igaz, és ha te én belül azt érzem, hogy hát biztos, hogy nem, akkor nem. Tehát nem. Tehát van egy jelzőrendszer. Tehát ez a kettő együtt kell, hogy működjön. A veszteség, mint olyan, egy ilyen világban, ahol minden duális, az ugye nézőpont kérdése. Ez biztos. Tehát rohadtul fáj, nagyon rossz, nagyon szenvedünk. Úgy is érezzük, hogy esetleg nem éljük túl, vagy ez most feldolgozhatatlan. De ez a duális világnak a része, amiben mi benne élünk, minden véges. Mindennek van egy eleje, mindennek van egy vége, és ha mi kitaláltuk, hogy ez ettől eddig tart, és nem addig tart, akkor ez egy csalódás, ez egy feldolgozhatatlan történés az életünkben, és akkor elveszítjük az iránytűt is. De ez ennek a nézőpontnak a következménye. Én úgy gondolom, hogy a veszteség az mindenképpen egy feladat, egy olyan feladat, amit benne van a tanításban, hogy lehet, hogy nem tudjuk megugrani. Hát akkor így jártunk. De érdemes. Tehát az biztos, hogy nem azért, tehát ez nem magyarázat, ennél sokkal felemelkedettebb és bölcsebb mesterek ezer és ezer tanítását követhetjük most már számon, például akármilyen csatornán, hogy erről nagyon sok teória születik, és tehát az, hogy valami történik az életedben, egyrészt nem véletlen, másrészt meg személyre szabottan egy tanítás neked, hogy ezzel te most mit kezdesz? Hogyan építed be az életedbe? Be tudod-e építeni? És az is egy helyzet, hogyha te úgy gondolod, hogy ez egy magyarázat a túlélés érdekében. De hát nem magyarázat, hanem ez egy tény, ami megtörténik, és tulajdonképpen gellert kap az életed. És akkor onnantól valószínűleg a súlypontok áthelyeződnek, már nem az lesz fontos, ami eddig, már nem úgy lesz fontos, ahogy eddig. És szerencsés esetben fejlődünk. Az biztos, hogy a lélek fejlődik. Mert ilyen hülyén vagyunk összerakva, hogy általában akkor kezdünk el gondolkodni, felébredni, máshogy látni, amikor valami akkora gellert kapsz, hogy úgy érzed, hogy na most ebből nem állok fel.
3: És neked a festészeten és a színészeten kívül van-e még valami, ami segít a belső egyensúlyodat megtalálni? Van-e még valami eszközöd?
2: Sok. A természetjárás. A gyerekekkel való foglalkozás. Ugyanis nagyon érdekes, hogy egy gyermeknek azt mondod, hogy ma rajzolok neked egy vonalat, ez egy nagyon jó kreatív feladat, ki lehet próbálni otthon, rajzolok bármilyen vonalat, mindenkinek a papírjára, és te abból csinálj valamit, bármit. Mindegy, hogy ceruzával, színessel, teljesen mindegy, de valamit abból a vonalból te alakíts ki. Egy felnőtt képes legalább negyed óráig lefagyva ülni, hogy hát nem tudom, tehát hogy nem tudom ebből mi legyen. Egy gyerek ezt maximum egy percig csinálja, és utána lesz, ami lesz, neki áll. A gyerekeknek még van egy olyan képessége, ahogy születünk, ugye, ő nem azért érzi jól magát, mert amögött van valami ideológia, vagy van esetleg egy távoli cél, valami igen bárgyú cél, hogy mit akar elérni, vagy hogy akar kinézni, hanem ő csak azért boldog, mert most éppen virágzik a cseresznyefa. És azért szeretek gyerekekkel foglalkozni, mert engem is emlékeztet erre az állapotra, hogy ilyen egyszerű a boldogság. Szóval, hogy érted, virágzik a cseresznyefa, igen. Egy felnőtt, jaj, mindjárt elvirágzik, úristen, jön az ősz. Nem, hát ott van, és most virágzik, és én most vagyok boldog. És ugye ez egy óriási filozófia is. Na most a gyerekek ugye, mivel ebben élnek, és így is alkotnak, emlékeztet téged napi szinten arra, hogy hát igen, tehát mit hagytunk el? Mivé lettünk, és hogy ez nem jó irány, ez nagyon nem jó, hanem ott él a mostban, és ő annak örül, hogy ő most abból mit nem kezd el filózni, nem is tudok rajzolni, nem is jut eszembe semmi, meg különben is hogy fog kinézni, különben is mit szólnak, semmi nem érdekli. Neki áll, csinálja. És azt hiszem, hogy ez a kulcsa az egész életnek, hogy nem azon filozunk, hogy nem lesz túl jó, ugye jön a perfekcionizmus, de mit szólnak mások? Hát teljesen mindegy. Hát most az van, ami van, azzal az eszközzel, ami te vagy, amivé lettél. Most éppen ezt tudod megcsinálni, de azt tedd meg. Azt mindenképpen tedd meg. Uh-huh. Ugye? És nem misztifikál túl. Tehát ez egy nagyon jó dolog. A másik a természetjárás. Tehát az, hogy csend van. De egy természetcsend, tehát nyilván csicseregnek a madarak, fúj a szél. Mit tudsz kezdeni a csenddel? Ez egy nagyon érdekes dolog.
3: Befelé fordulsz, igen. Például.
2: Igen. És hogyha, mert ugye elkezdtem erdőfürdőzést végezni. Aztán elvégeztem ezt a tanfolyamot, hogy vezető is lehessek. Hmm. Mert nagyon érdekelt, hogy hogy is lehet az embereket oda vezetni abba az állapotba. Még azt is, aki nem fogékony esetleg, hogy hogy is lehet az embereket oda vezetni abba az állapotba.

0: agynak szüksége van például perspektívát látni, fölmenni egy domboldalra, ahonnan látod a hegyeket, és megnyílik előtted a perspektíva, az agy egészen más impulzusokat fog gerjeszteni magába, és elindul egy egészen más működése. Tehát, hogy ezek nagyon érdekes dolgok. És akkor fölmegy, és ugye hazamegy, és azt mondja, hogy annyira jól vagyok, annyira jól érzem magam, nagyon egyszerű dolgokon keresztül. Tehát, hogy a másik a természet. Tehát az, hogy csend van, befelé fordulsz, és megkérdezed magadtól, hogy zavar, hogy csend van? Miért zavar, hogy csend van? És akkor, hogyha zavar, miért zavar? Milyen hangok jönnek föl? Miért jön föl? Van rá válasz? Nincs, akkor hagyd. Tudod elengedni? Tehát egy csomó ilyen és ehhez hasonló dolog jön föl a természetben, ami fantasztikusan kitisztít, ki most téged, átmos. És akkor csak az van benned, hogy a létezés önmagáért gyönyörű. Szóval ez az érzés jön. Nekem a másik a természet és a meditáció, mert azt gyakorlom, és most újra mindig visszamegyek az alapokhoz, mert sok olyan dolog történik az életemben, ami nagyon kemény ilyen elme munkát igényel, és ez teljesen kimeríti az embert.
1: Hogyne.
0: És akkor ehhez kell valami olyan, ahol ezt ki tudom kapcsolni, hogy elme, off, befejeztük. Nem érdekel a kombináció, nem érdekelnek a lehetséges verziók, nem akarok semmilyen verziót, nem a végtelenhez akarok csatlakozni, és most itt és most vagyok. Mert csak ezzel tudok töltődni.
1: És ezt minden nap gyakorlod, vagy?
0: Igen.
1: Minden nap.
0: Igen.
1: Tehát ez már beleépült a napi rutinodban.
0: De néha nagyon nehéz.
1: Tehát, hogy ez,
0: hát nagyon nehéz. Uh-huh. Igen, mert amikor nagy pörgés van, vagy hát nálam meg ezer és ezer történés van, ott a birtokon, édesanyámmal, most a gyerekem balesetet szenvedett, szóval ezek olyan dolgok, hogy na akkor aztán elindul ugye az őrület, és akkor hát muszáj regenerálódni, hiszen másoknak se tudok segíteni, a környezetemnek se, hogyha nem állok vissza a stabil tengelypontomba, és hol van az? Tehát ez csak meditációban tud nálam megnyilvánulni, hogy visszaállok egy alap állásba, ahol nincs semmi. És akkor ott lenyugszik a rendszer.
1: Ebben a történetben, ugye az 1883-ban sokszor előfordul az, hogy a külső hatások miatt az ember kénytelen újra és újra átszervezni önmagát tulajdonképpen. Nálad volt-e ilyen, amikor azt érezted, hogy most újra kell építened magadat? És mi hozta ki ezt, hogyha volt ilyen?
0: Én úgy gondolom, hogy nálam napi szinten.
1: Napi szinten kell újraépítkezni?
0: Igen. Hát először is ugye nem tudom, csak érzékelem, hogy rólam teljesen másképp alakult ki szerintem az emberekben, mint ami valójában, ami az én életem. Sokat kaptam olyat, hogy nekem csak megszületni volt nehéz. Tehát ez nem igaz. És nagyon sok minden nem volt igaz, mert nekem nagyon kaotikus, nagyon eseménydús gyerekkorom volt. A szüleim nagyon két nagyon impulzív művész, akik közül mondjuk az édesapám volt, aki négy végén égette a gyertyát, és nálunk heti szinten olyan dolgok történtek, ami, tehát hogy nekem gyerekként fölmerült a fejembe, hogy Jézusom, vissza fogok maradni a fejlődésben. Tehát, hogy nekem most észnél kell lennem, mert ezt biztos, hogy nem bírom ki. De kifelé nem lehetett kommunikálni, mert egy nagyon erős patriarhátus, ki is mondta, édesapám, mindenki patriarhátus rendszer van, és az van, amit ő mond, tehát, hogy igazából kifelé ebből semmit nem lehet kommunikálni. Tehát még véletlenül se. Tehát kifelé egy teljesen békés, tökéletes, harmonikus családképe volt, miközben belül mondjuk heti szinten karambolók, leégett a házunk, mert apukám elaludt cigarettával, elütötte a vonat, bezuhant a szakadékba, leesett az orra, leharapta a nem tudom, a kezét, leesett az ujja, eltűnt napokra. Tehát folyamatosan egy ilyen sírás jajveszékelés volt édesanyám részéről, mert ugye elképesztő dolgokat produkált, és ugye ebben én egy állandóan zaklatott ilyen gyerekkort éltem meg, hogy mindig történt valami, amire nem vagy felkészülve, valami szörnyűség. Szóval, hogy Úristen. És nekem ebben a helyzetben ki kellett fejlesztenem ezt a rugalmasságot, ezt a rezilianciát, az, hogy te hip-hop alkalmazkodó vagy a helyzethez. Értem. Fel kell találnod azt, hogy te most úgy tudod túlélni, hogy hogyan tudod túlélni. Tehát, hogy mi az a képességem, és ekkor jöttem rá, hogy a rugalmasság,

0: Tehát az, hogy újra tervezés, és haladtál egy irányba, de azt így elvágják mondjuk, és akkor te hogyan tudsz újra tervezni? És mik a képességeid, a skilljeid, hogy te most akkor itt most újra tervezel, és akkor most összedől a világ, ha újra tervezel? Szóval itt ezer kérdés van. Tehát a rugalmasság az nagyon fontos. És nekem ezt nagyon kis gyerekkorban ki kellett fejlesztenem, úgyhogy igen, az újratervezés szinte napi szinten benne volt az életemben, és a mai napig képes vagyok magam újratervezni. Emiatt. Na, igen. De nagyon nehéz, tehát nem lehet megszokni. Mert hogy semmi sem biztos, egy biztos, ami benned van ez a tengely, és akkor megint visszatérek a meditációra. Tehát csak az a biztos.
1: Mihez tudsz nagyon kötődni, és mitől tudsz szorongani?
0: Hát kötődöm ehhez az érzéshez, ami ez a teljesség érzése. Mert minden egyéb az, tudom, hogy változik, mulandó. És próbálom is tudatosítani, hogy jobb, ha nem kötődöm semmihez. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Tehát életemben voltak olyan helyzetek, amikor ugye az otthonomat kellett megváltoztatni, például rettenetes érzés volt. Nem úgy, hogy tehát én határoztam úgy, hogy most költözöm, hanem muszáj volt. És amikor ahhoz ragaszkodtam, és azt gondoltam, hogy nekem ez lesz életem végéig az otthonom, és akkor keresztül húzzák, és azt mondják, hogy ja nem. Hát ez is ugyanerről szól, tehát hogy ahhoz ragaszkodtam, és nagyon fájt. A ragaszkodás fájdalmas lesz. Az biztos, igen, valamikor.
1: Igen, igen.
0: Vagy előbb, vagy utóbb, de a ragaszkodás fájdalmat okoz, tehát valahogy ezt jól kell tudni kezelni. Vannak ebben egyébként támpontjaim, tehát például a Csongan Szunyim az egyik, a zenmester, akit nagyon szeretek, és hallgatni, vagy elmenni hozzá, nagyon helyre tudja tenni a nézőpontokat, tehát hogy na, találjunk vissza a lényeghez. És a ragaszkodás, igen, az egy fájdalmas dolog, nem jó. Az egy...
1: A túlzott, de azért valamilyen szinten szükség van rá.
0: Hát nyilván...
1: De hogyha egyáltalán
0: nyilván,
1: nincs meg bennünk, az sem
0: helyén
1: jó.
0: Helyén kell kezelni, szóval, hogy nem lehet túlzásba vinni. Szóval a ragaszkodást azt szerintem mindenki megtapasztalja emberként, hogy nagyon, nagyon a közép, arany középúton kell kezelni. A szorongás, hát nézd, például most észrevettem magamon, hogy amióta édesanyám nagyon a végét járja, szorongást okoz az, hogy naponta bemegyek mondjuk 6-szor, 8-szor hozzá, és minden egyes alkalommal úgy megyek be, hogy Istenem, vajon látom-e még élve. És igen, ez egy szorongást okoz bennem. Tehát annak ellenére, hogy tudom, hogy ez az életrendje, tudom, hogy lesz olyan, hogy bemegyek, és elment. Na most ez némiképp szorongással dölt el, igen. Igen. És próbálom helyén kezelni a dolgot, de kikapcsolni semmiképp nem tudom.
1: De én azt hiszem, hogy téged nagyon megtanított az élet erősnek lenni, és neked ez nagyon, nagyon megy.
0: Hát én köszönöm, hogy ezt mondod.
1: Én ezt látom, igen, ezt látom.
0: Mivel, hogy valószínűleg volt egy ilyen, hogy azért, tehát sok emberrel beszéltem, például akit inkább fiúnak vártak, és lány lett.
1: És te igen. Téged fiúnak vártak?
0: Igen, de nagyon örültek, hogy lány lettem, de azért benne volt ott a történetben, hogy na jó, de hát azért nem lett fiú. És nem viszi tovább a nevet meg. Tehát ott ez volt. Na most, aki lány lett és fiúnak várták, ott van egy ilyen háttérben futó program, sajnos, hogy ő meg akarja mutatni, hogy de én érek annyit, és én. Ez egy teljesen hibás program, és produkálja az életbe azokat a dolgokat, hogy meg is mutathassa. Na hát én most pont úgy vagyok, hogy nem akarom megmutatni, elég volt, köszönöm
1: már
0: szépen. Igen, nagyon szeretném. Nem kell azt hajtani, hogy az ember megbebizonyíthassa, hogy erős, hanem élje szépen az életét, csinálja, amit tud, azzal, amit tud, és amilyen.
1: Sikerülni fog szerintem. Mennyire keresed a biztonságot, és mennyire vonzódsz a bizonytalansághoz?
0: Milyen jó kérdés. Szerintem itt is ez megy, ez az arany középút, mert igazából az életben...
1: Illetve ezt keresed most.
0: Hát mi biztos az életben, mondd meg?
1: Semmi.
0: De tényleg. Semmi. Tehát, hogy szoktam egy ilyen gyakorlatot végezni, imádom az olyan kis videókat, amin ugye azt látod, hogy mint a kizoomolnál így a testedből, és így látod a földet kívülről, aha, meg a földet látod, hogy mennyire apró.
1: Uh-huh.
0: És aztán rájössz, hogy Jézus Mária, hát hol vagyok én? Hát sehol. Érted? Tehát, hogy így látod az univerzumot, látod, hogy a naprendszered is akkora, hogy már egy koszpont se.
1: Igen.
0: És akkor így azon gondolkodsz, hogy Jézus Isten, most akkor így, na most akkor te itt mit gondoltál magadról, tudod? És akkor, na hát nekem itt kezdődik ez a biztonság, bizonytalanság. Tehát egyrészt nincs olyan, hogy most egyik pillanatról a másikra mondjuk a mi életünkben azt mondod, hogy hát most a Mars itt kering. Ma meggondolta magát. Szóval, hogy ilyen nincs. Hát az univerzumban rend van. Ez mondjuk egyfajta biztosság. De hát az összes többi. Hát mi az, ami biztos? A bizonytalanság meg emberi természet, hogy nem szeretjük, és ugye arra törekszünk, hogy hát tudni akarod, hogy mi lesz holnap. Hát az a minimum. De leginkább az lenne a legjobb, hogyha több évre tudnál. De nincs. És akkor megint visszacsatolódunk oda, hogy az egyetlen biztosság az, amit belül, ott megtalálsz valamiféle mag, valamiféle biztonság érzed, de az biztos, hogy nem külső dologból jöhet. Tehát az biztos, hogy nem. Tehát ha az adja a biztonságot, hogy elmehetek és vehetek egy márkás suhát, hát az biztos, hogy zsákutca. Ha az adja a biztonságot, hogy hát olyan szép vagyok. Hát ez is nevetséges, mert mindjárt nem. Tehát, hogy ez is elmúlik, érted? Tehát, hogy oké, tehát mi a szép? Jó, lehet valaki szép, lehet 80 évesen is, de hát most ebben már bele sem megyünk, tehát a mai világba, érted? Tehát, hogy tehát olyan dolgokra, ami mulandó, abban nem kapaszkodhatsz, mert akkor buktad a sztorit, érted?
1: Mik a jövőbeni terveid? Mert biztos van egy csomó. Mesélj nekem.
0: A tervem mindenképpen az, hogy még többet és többet festhessek. Ezt valahogy ilyen 40 éves korom körül kitaláltam magamnak. Nem kitaláltam, egyszer csak jött ez az érzés, amit az elején mondtam neked, szóval van egy ilyen érzésem. Nekem festenem kell. Én biztos, hogy úgy fogok meghalni, hogy az ecset ott hullik ki a kezemből. Nekem festenem kell.
1: És minden nap festesz valami újat?
0: Igen. Hát nem, mert nem készül el egy nap alatt.
1: Jaj,
0: tehát, hogy nem, okay, hanem okay, úgy van, okay, hogy projekteken ott dolgozom. Igen. Igen, tehát, hogy festés. És hogy ezt valahogy így beötlött, hogy de ez az én utam. Ugyanakkor a színház is kell, mert nyilván, hát ez nekem egy szerelem. Ugyanúgy, csak én, de végül is ugyanaz. Ugyanaz az energia, csak különböző megnyilvánulási
1: igen,
0: formája.
1: Igen.
0: De az biztos, hogy a festés nálam most valami egészen különleges, ilyen belső vágyja alakult, hogy nekem ezt most ki kell adnom mindent.
1: És az is vágy, hogy ezeket meg is szeretnéd mutatni,
0: igen,
1: vagy ezeket magadnak
0: igen,
1: csinálod.
0: Igen, hát mindenképpen szeretnék sok kiállítást, uh-huh, sok érdekes kiállítást, és ebben látom az én jövőmet.
1: És akkor vannak különböző korszakaid a festészetben?
0: Hát persze. Hát persze, van egy... Ezek jól követhetők így a képeimben, hogy milyen korszakaim voltak. Egy a lényeg, hogy az ember ilyen teljesen szabadon és fegyelmezetten, mert az nagyon fontos, nekem a volt anyósom festőművész volt, nemrég halt meg, és nagyon sokat tanultam tőle. És azt mondta, hogy a profi az minden nap leül. Az minden nap leül és fest. Nem várja az ihletet, hanem tessék leülni, dolgozni. Mert azt mondja, lehet, hogy 10-ből mondjuk 9 kép kuka.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni. Igen. Van olyan, ami van.
0: De azt mondja, van. De azt mondja, azért kell minél többet festeni, hogy az az eszenciális párkép az megszülethessen. Azt mondja, a dilettáns úgy dolgozik, hogy várja az ihletet, és akkor na most. És akkor egy évben mondjuk kétszer fest egy képet jó esetben, és akkor ez lesz az ő repertoárja. Azt mondja, te ne tartozz ezek közé. Tessék beosztani, hogy most van 3 órán, mert azt mondja, meg kell tanítani az idegrendszert arra, hogy az ihlet meg az a fajta különleges állapot, amiben leül az ember alkotni, az ne csak úgy adhok módon jöjjön, hanem történjen meg úgy, hogy te azt mondod, hogy most leülök és csinálom, és jön, és csinálod. Aha. Tehát, hogy a profinak ez ki kell, hogy fejlődjön, ez évek, hosszú évek alatt fejlődik egy nagyon fegyelmezett munka folyamat során. Szóval ez az egyik. A másik a birtok az, hogy minél több embernek meg tudja mutatni, minél több ember tapasztalja meg, hogy ezeket a klasszabb programokat, amik ott vannak, mert sokféle van, akár az én festésem, az, hogy együtt tudunk festeni, alkotni és kikapcsol, akár az, hogy túrázik, most lesz egy ilyen nálunk, hogy túra, tábor, túravezető, zseniális túrákat szervezett ott a Börzsönyben, akár vannak női, férfi ilyen elvonulások, hangtálazások, azok, akik inkább e felé orientálódnak.
1: És ezeket is te vezeted a hangtálazásokat?
0: Nem, hanem nem. Ilyenkor ugye vannak olyan, akikkel kapcsolatban vagyok, és csodás programokat vezetnek, ők csak eljönnek az Oszter birtokra, kvázi ők tartják, ők csak igénybe veszik az Oszter.
1: Értem.
0: Igénybe veszik az Oszter birtokot. Ez a célom, hogy minél szélesebb körben elterjedjen, hogy ez egy nagyon klassz hely, egy különleges atmoszférájú, különleges aurájú hely. Ott a természetben, hiszen a Börzsöny lábánál vagyunk. Szóval ez a másik célom, és igyekszem mindent megtenni, hogy azzá váljon, amire predesztinált ez a kis birtok.
1: A végére tartogattam néhány villámkérdést, de ezt te tudod már, hogy ez így működik, úgyhogy nem gondolkodunk, csak válaszunk. Klasszikus vagy modern?
0: Klasszikus.
1: Bátorság vagy túlélés?
0: Bátorság.
1: Szabadság vagy kényelem?
0: Szabadság.
1: Szó vagy tett?
0: Tett.
1: Szív vagy ész?
0: Szív.
1: Igazság vagy béke?
0: Béke.
1: Harag vagy megbocsátás?
0: Megbocsátás.
1: Egyén vagy közösség?
0: Közösség.
1: Sors vagy választás?
0: Választás.
1: Örökség vagy újrakezdés?
0: Újrakezdés.
1: Lázadás vagy alkalmazkodás?
0: Alkalmazkodás.
1: Erő vagy sebezhetőség?
0: Sebezhetőségből szerzel erőt.
1: Igazság vagy béke?
0: Béke.
1: Jelen vagy jövő?
0: Jelen.
1: Győzelem vagy méltóság?
0: Ez nem vagy-vagy. Méltóság, de abban benne van a győzelem.
1: Jó fiú vagy rossz fiú?
0: Hát ugye ez mit jelent?
1: Kinek mit jelent a jóság és a rosszaság?
0: Nem tudom, túl duális, de hát inkább a jó fiú.
1: Oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és kívánom, hogy minden álmod teljesüljön.
0: A tiéd is.
1: Köszönöm.
2: Lemaradtál a beszélgetésről? Az Utazók Podcast Mahó Andreával YouTube csatornán végighallgathatod a teljes interjút.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Újra a párbeszédre helyezni a hangsúlyt az egyházakkal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint a Fidesz kormány alatt a finanszírozásnak ára volt, méghozzá az, hogy csöndben kell maradni. Ha valaki nem így tett, az büntetést kapott. A politikus szerint ezen fognak változtatni, ami azt is jelenti, hogy az egyházaknak újra kell tanulni az önállóságot, mert nem kívánják korlátozni a finanszírozásokat. Erről, valamint Pünkösd üzenetéről Fabinyi Tamással beszélgetünk. Bár az elmúlt 20 évben csökkent Magyarország lemaradása a nyugati országokkal szemben, összességében azonban jóval lassabb ütemben növekedtünk, mint a régió többi országa. Olvasható az Egyensúly Intézet tanulmányában, amely a magyar gazdasági növekedés gyorsítására keresi a választ. Kozák Ákost kérdezzük. A kormányzati propaganda megszüntetése a közmédiában volt az egyik fő kampánytémája Magyar Péternek. Többször ígéretet tett arra, hogy a lehető leghamarabb megszüntetik a közmédia hírszolgáltatását, amíg meg nem teremtik egy független, objektív közszolgálati média alapjait. Hogy a másfél évtized alatt kiépített struktúrát hogyan kellene és hogyan lehet megváltoztatni, azt Kenderesi Szabolccsal, Kert Attillával és Vizinger Jánossal értelmezzük.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, Pünköst hétfő estéjén köszöntjük valamennyiüket, méghozzá egy igen exkluzív társaságban Fabinyi Tamással, az Evangélikus Egyház, most már tudom, hogy nyugalmazott elnökével és püspökével, ezt az Egyenes beszéd előtti, a híradó végén zajló beszélgetésben én még nem tudtam, hogy nyugdíjba ment.
3: Nem azóta küldtek nyugdíjba.
2: Hát gondolom, ez a pár perc kevés lett volna hozzá. Örülök, hogy itt vagyok.
3: Elértem a 67 éves nyugdíjkorhatárt, és minden lelkész beleértve a püspök ilyenkor nyugdíjba megy, de egyetemi tanár. Folytatom.
2: Egyébként ez az egyházi szolgálat alóli felmentést is jelenti egyúttal?
3: Nem, bármi szolgálatot végezhetek, csak az a adminisztrációs teher nincs rajtam, ami a püspökön van, lelkészként, de egyetemi tanárként is folytatom.
2: Ez tulajdonképpen megkönnyebbülés inkább.
3: Sok szempontból 20 év püspöki szolgálat és 40 pluszos lelkészi szolgálat után talán jobban azt tudom csinálni, amit akarok, és nem annyira, amit mások akarnak.
2: Pünkösd, ez az 50. húsvétot követő nap, és ez mindig így van, de valahogyan talán ezt éljük meg a legkevésbé az egyházi nagy ünnepek közül, ugye? Hát a húsvét meg a karácsony az adja magát, és ott nagyon sokan nagyon könnyen meg is élik azt, hogy ez egy valódi szakrális ünnep. Valahogy a pünkösd kapcsán a Szent Szellem kiáradása az nem annyira kézzelfogható. Miért van ez így?
3: Mert a Szent Lélek vagy a Szent Szellem más szó használattal nem kézzelfogható, hanem az egy erő, az egy megragadhatatlan, de tapasztalható erő. Ugyanakkor nekünk egyháziaknak talán még szerencsés helyzetet is ad ez, hogy nem rakódott rá az az említett sok külsőség, ami karácsonyon és húsvéton rajta van, folklorisztikus hagyomány, népszokás, sokszor pogányság, hanem jobban meg tud maradni egyházi ünnep. Ez alapvetően valóban 50 nappal húsvét után, és 10 nappal Jézus mennybe menetele után történt, amikor Jézus már földi valójában nincsen a tanítványaival, de azt kérte, hogy maradjanak Jeruzsálembe, mert erőt kapnak majd, eljön majd a Szentlélek, aki a vigasztalásnak a lelke, és ez történt, a tanítványok valóban hűségesen ott maradtak, és kettős tüzes nyelvek jelentek meg, extatikus jelenségek, karizmatikus jelenségek voltak, úgy tudtak szólni, profétálni, hogy ezt mindenki megértette. Talán ezt mondhatnám, hogy pünkösd a kommunikáció ünnepe, az emberek közötti megértésé, egy kicsit olyan anti-Bábel. Bábel tornya ugye egy nagy istenkísértő vállalkozás volt, hogy feljusson az ember Istenhez, büntetésül összezavarodtak a nyelvek. Itt viszont Isten jön le merülegesen felülről az emberhez, és a megértést adja, hogy meg tudják érteni egymást.
2: Mennyire szükségünk lenne erre?
3: Nagyon-nagyon. Egyházban és egyházak között is, ökumenikus módon, pünkösd egyébként ökumenikus ünnep, a zsidóság felé is, és nagyon jó, hogy egybeesik a sávottal, a zsidó pünkösd ünneppel, a keresztény pünkösd, de más vallásokkal, más világvallásokkal, de egyáltalán a társadalmi párbeszéd nagyon szükséges. Itt is igaz, hogy talán Szilágyi Domokos írta azt a mondatot, hogy két ember között legrövidebb út az egyenes beszéd. Tehát beszélgetni kell egymással, egyenesen kell beszélni, tisztességesen kell beszélni, és akkor megtaláljuk az utat egymáshoz.
2: Tekintsük úgy, mint egy pünkösdi üzenetet.
3: Hát ez az,
2: pünkösdi mondott, mert valójában ez a pünkösd üzenete.
3: Igen.
2: A mesterséges intelligencia által irányított, vagy irányítani vélt világban ezek a hagyományos szavak és a hagyományos megoldások, ahogy az egyház megtalálja a híveit, mennyire élnek, mennyire működnek?
3: Mindig meg kell újulni. Én evangélikusként lutheri hagyományra is építek a jézusi hagyomány után, és Luther nagyon jól élt a kor technikai, technológiai adottságaival. Ha akkor lett volna mesterséges intelligencia, azonnal használta volna. Ha lett volna YouTube, azonnal élt volna ezzel a lehetőséggel. De volt könyvnyomtatás, amit ő szinte elsőként használt. Nem panaszkodott arra, hogy mások nyomtatják a könyveket, én meg még kézzel másolom a kódexeket, hanem azonnal bevonta Gutenberg galaxisba a reformációt. Működését, vagy fölismerte például a képi világ jelentőségét. Ma éppen erről szól a mesterséges intelligencia, sokszor a hamisításokról is, de hogy a képiességnek, a vizuális üzenetnek milyen jelentősége van. Luthernek volt egy munkatársa, Lukács Cranach, festő, aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a reformáció tanai azok világszerte elterjedjenek a képi ábrázolás segítségével. De ugyanígy a tudomány, a művészet felé nyitott Luther, és ezt kell a mai egyházban is tenni. Élni a kor adta lehetőségekkel, nem bezárkózni, egyfajta sündisznóállásba menni egyházként. Sokszor kísértés volt ez még az elmúlt évtizedekben, a ama átkosban még inkább, hogy az emberek bezárkózzanak a négy fal közé, egyházi emberek, egyfajta sekrestje kereszténységet éljenek meg. Ehhez képest nekünk ki kell menni a nyilvánosság elé. Pünkösd éppen ezt mondja, hogy menjünk ki a nyilvánosságra, vállaljuk a konfrontációt is, ha kell, a párbeszédet mindenképpen.
2: Ez az egyház születésnap. Szokták mondani.
3: Úgy is szokták mondani,
2: ez,
3: igen.
2: Az egyház a közös születésnapja, és közösen meg is élik?
3: Igen, nagyon fontosnak érzem, hogy a hiszek egyben, a krédóban a harmadik hitágazat szól a Szentlélekről, Szent Szellemről más szóhasználatban, és ott valljuk azt, hogy hisszük a keresztény anyaszent egyházat, nem az egyházban hiszünk, hanem az Istenben, de valljuk és hisszük az egyházat, amely egy keresztény szent egyház. Tehát az egyház egységének az ünnepe, ami persze még a látható egység messze van, de törekedni kell arra, számos kísérlet van arra, hogy protestánsok és katolikusok, vagy kisegyházak és nagyegyházak közeledjenek egymáshoz, de éppen ez a közös eredő, a pünkösd ünnepe, hogy egyformán Jézus, ami egyház alapítónk.
2: Az elmúlt években erősen politizált az egyház, és kialakult az a vita, vagy bizonyos egyházak, akkor talán így fogalmazok. Kialakult az a vita is, hogy dolga-e az egyháznak a politikában megszólalni. Ennek mi az álláspontja?
3: Köszönöm ezt a finom distinkciót, mert sokszor egy kalap alá veszik a médiában és társadalomban és politikában is az egyházakat. Nagyon fontos, hogy ezért különbséget tegyünk akár a katolikus egyház és a protestáns egyházak között, vagy a nagyobb egyházak, kisebb egyházak között, vagy a nagy testvér református egyházhoz képest az evangélikus egyházat is helyértéken tudjuk kezelni. Nem csak számarányánál fogva, hanem a sajátos társadalmi vállalása okán is. Azt merem mondani, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház egy nagy világegyház részeként, hiszen 75 millió evangélikus van világszerte, és ennek a Lutheránus Világszövetségnek alelnöke lehetek, innen nem mentem nyugdíjba, ezt folytatom. Szóval egy nagy világegyház részeként azért a Magyarországi Evangélikus Egyház megszólalt közéleti kérdésekben, és nem mindig azt visszhangozta, hogy finom legyek, amit a politika elvárt volna, vagy amit az aktuális vezércikkek megfogalmaztak, hanem igyekeztünk olykor külön véleményt mondani, akár a migráció kérdésében, akár a egyházfinanszírozás kérdésében, a függőség helyzetében, mint a Felkomban is elhangzott, hogy az új miniszternek, Tar Zoltánnak szándéka az, és ezzel mélységesen egyetértek, hogy az egyházak ne legyenek anyagi függőségben a mindenkori kormányzattól. Az a fajta patrónus kliens rendszer, ami kialakult, és ami valóban méltatlan, méltánytalan helyzetbe hozta az egyházakat, a szűnjön meg. Ne mondja persze senki se, hogy az egyházak tartsák elő magukat, mert az is irreális, hiszen olyan műemléképületek vannak, intézményhálózatok vannak, vagy olyan társadalmi szolgálatunk van, akár az ige hirdetésen keresztül is, amivel az emberek javát tudjuk szolgálni, és ezért támogatásra lehetünk méltók, de ez a támogatás, ez a kormányzati támogatás mindenképpen transzparens kell, hogy legyen, ne függjön attól, és ez jó, hogy elhangzott a Felkomban, hogy egy egyház lojális, vagy pedig kritikus a mindenkori kormányzattal, mondván, hogy ha valaki lojális, akkor sok pénzt kap, hogyha kritikus,
2: így
3: akkor
2: volt,
3: kevés pénzt
2: egyébként.
3: Kap. Sok jele volt ennek. Engem be is árasztak némelyek, még saját egyházamon belül is azt mondták, hogy a te megszólalásaid, vagy püspök úr megszólalásai ennyi és ennyi millió, 10 millió, 100 millió, milliárdos kárt okozott az evangélikus egyháznak, mert mi nem kaptuk meg azokat az évvégi nagy pénzeső során esedékes támogatásokat, egyedi támogatásokat, aminek más egyházak esetleg, nem mindig, nem mindegyik, de részesei voltak.
2: Mondjuk ez egy gyalázatos helyzet, de reméljük, hogy ezen most túl lehetünk.
3: És nem is jó, hogy csak pénzről is. Nem a pénz az egyháznak az ismérve, ezért szeretném ezt hangsúlyozni, hogy az egyház sokkal több a társadalmi.
2: De a működéséhez mégiscsak kell.
3: Ez tagadhatatlan.
2: Arra gondoltam, hogy van ugyanennek a történetnek egy kontrája, mindig az a szemrehányás, hogy miért szólal meg politikai ügyben az egyház. De fel lehetne ezt tenni úgyis ezt a kérdést, hogy megteheti az bizonyos ügyekben, hogy nem szólal meg, mert ezt is láttuk.
3: Igen, a hallgatás bűne sokszor ránehezedett, és ránehezedik az egyházra. Érvényes volt ez különböző diktatúrák idején, és számomra nagyon mérvadó Dietrich Bonhoeffer, mártír evangélikus lelkésznek a bűnvallása, amit az Etika című könyvében írt, hogy hallgattunk, amikor beszélni kellett volna, és beszéltünk, amikor hallgatni kellett volna, mondta ő mások nevében bocsánatot kérve, pedig ő aztán igazán megszólalt, felemelte szavát. Várt, neki volt az a híres mondata, hogy csak az énekelhet Gregoriánt, aki szót emel az üldöző zsidók ügyében, és sajnos sokszor úgy énekeltek az egyháza Gregoriánt, vagy Korált, vagy Zsoltárt, hogy nem emeltek szót nagyon fontos társadalmi visszaélések kapcsán. Tehát nem vagyok büszke a gyakori hallgatásra, még akkor is, hogyha némelyek szerint voltak olyan megszólalásaim, és itt nagyon óvatosan mondom, hogy ne önfényezés legyen, ami azért egy kicsit ebből a hallgatásból talán hangként volt felismerhető.
2: Fel is tűnt, de hát az előbb mondta, hogy szemrehányást meg is kapta, hogy hát hogy lesz így utalás évvégén, hogyha ilyeneket mond.
3: Az elmúlt de túléltük, és lehet, hogy még az egyház hitelességének ez jót is tett.
2: Az elmúlt időszakban, az elmúlt kormányok idején rengeteg jogosítvány került át az egyházakhoz, az iskolák fenntartásától kezdve, ami nagyon nagy számú lett az elmúlt időszakban. időszakban számos intézményt kezdtek el gondozni. Nem tudom, hogy az új kormány erről hogy gondolkodik, ez majd nyilván egy tárgyalásos megállapodás kérdése lesz az egyházak és a kormány között, de vajon dolga-e az egyháznak egyfajta szolgáltató intézményé válni?
3: A szolgáltatás szóval óvatos vagyok, hiszen a egyház alapvetően a szolgálatával igyekszik jelen lenni, a szolgáltatásban van egy kis pejoratív él, de az, hogy dolga részt venni az oktatásban, egészségügyi, szociális ellátásban, az szerintem eldőlt, mert ennek évszázados jó hagyományai vannak. Vehetjük akár a régi ispotályokat, amelyeket az egyházak tartottak fönn, és megnézhetjük most a Betesda kórházat, ami szinte egyedül megmaradt nagyon sokáig az egyházi intézmények közül az évtizedeken keresztül a kommunista időben, sőt, az is utána került vissza, bocsánat, ez is államosították, de nagyon hitelesen tud működni, de az oktatásra is ez érvényes, hogy az egyházi iskolák, tudom, hogy sokszor az a vád éri, hogy elitképzést oktattak, vagy műveltek, de ha megnézzük a múltat, a legegyszerűbb falusi iskolában, amit ma úgy nevezünk, hogy felzárkóztatás, vagy esélyteremtés, nagyon sok példát tudott adni az egyház erre, tehát az általános iskolától, sőt óvodától egyetemig. Ezeket egy tolvonással szüntették meg, és nyilván a rendszerváltás után különböző kísérletek voltak arra, hogy mi induljon újra. Sokszor mohó volt az egyház, olyanokat is, olyan intézményeket is visszakért, amelyek nem voltak igazából képesek egyházi arculatot fölmutatni, csak egy széktáblacsere volt. Olyan is történt, hogy olyan intézmény kapott az egyház, akár oktatási, szociális vagy egészségügyi téren, ami korábban nem volt egyházi, ez pláne vitatható, de ha egy régi, jól működő intézményt visszakapott, úgymond a kárpótlás esélyeként az egyház, már csak azért is, mert például a földről sohasem volt szó, hogy a földeknek az elvételéhez kapott volna az egyház kárpótlást, tehát ilyen értelemben ez talán erkölcsileg is vállalható, és nagyon sok egyháziskolának a színvonala, lelkisége, minden ellenkező híreszteléssel szemben olyan, hogy ott nincs szégyenkezni valónk. A rossz példákat is önkéntesen bevallva, vagy kritikát meghallgatva el kell ismerni. De azt hiszem, hogy az egyháznak a társadalmi jelenléte oktatásban, akár kulturális téren, vagy szociális téren az megvan. Ott voltak gondok az Orbán kormány idején, hogy sokszor talán kérdés nélkül is átpróbáltak tolni az egyház tér felére bizonyos szociális feladatokat, mondván, hogy az egyház jobb gazda lesz egy öreg otthonban, mint mondjuk az önkormányzat vagy az állam. Esetleg a humán erőforrásokkal jobban tud gazdálkodni, jobban tudunk nővéreket, vagy talán még orvosokat is találni egy nővérhiányos vagy orvoshiányos időben. Ez sokszor így is van, de túlvállalta magát az egyház, túl sok feladatot toltak az asztalára, és ezért aztán itt is romlott a minőség, és sokan az egyház ellen fordultak, hogy itt vannak a mohó egyházak, ők kapzsik, mennyi pénzt kapnak ezért, és ez hitelvesztést okozott. Ennek egyik jele volt egyébként a népszámlálásban megmutatkozó csökkenés.
2: Nyilván ezügyben tennivalója van az egyháznak, és nyilván a kormánynak is. Például külön választani a két működést, a kormányét és az egyházét, politikai, gazdasági értelemben is. Ön az első megszólalásokról mit gondol ez ügyben? Ugye Tar Zoltán is beszélt erről, és hát véletlenül nem sokára meg lesz az államtitkár is.
3: Igen, már nagyon várjuk, hogy véglegesen tudjuk, hogy ki lesz a tárgyaló fél, mert ez nagyon fontos, hogy valóban mindenütt tárgyalásosan menjen, ne az említett patrónus kliens rendszerben, ne próbálja meg az állam megmondani, hogy mit kell az egyháznak tenni, hanem ez egy folyamatos véleménycserében, párbeszédben alakuljon ki, ahol nem szégyen kérdezni egyik fél részéről sem, és ahol válaszokat is kapunk a kérdésekre, vagy ha bennünket kérdeznek, választ adunk. Tar Zoltánt régóta ismerem, hiszen ő tudva levő, hogy református lelkész is volt, és nagyon korrekt kollégának ismertem meg, nem csak az egyházon belüli tevékenységét, hanem a kultúrában, nemzetközi kapcsolatokban vállalt tevékenységét, vagy azt a szervező munkáját, amit ő akár a félreállítása után, mert az azért azt tudni kell, hogy őt a maga egyháza bizony félreállította, nem akkor, amikor megszólalt Magyar Péter mellett, hanem korábban, amikor személyi változások voltak, és ő elment civil munkába, ez most talán nem ide tartozik, de talán ez javára vált annyiban, hogy nem csak az egyházi közeget ismeri, hanem ismeri a világi összefüggéseket is. Tehát nekem személyesen jó reménységem van vele kapcsolatban, bizonyos vagyok abban, hogy olyan államtitkárok lesznek, akikkel szintén szót fogunk tudni érteni. A párbeszéd az nagyon fontos, és az, hogy az egyházakra úgy tekintsenek, mint hiteles partnerekre, és ne akarják helyettünk megmondani, hogy mit tegyünk, és mit mondjunk pláne.
2: Köszönöm, hogy itt volt a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke Fabini
3: Tamás. Köszönöm. Így a végén még mindenkinek áldott pünkösdöt kívánok.
2: Önnek is.
3: Köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező műsorajánló.

0: amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Bár az elmúlt 20 évben csökkent Magyarország lemaradása a nyugati országokkal szemben, összességében azonban jóval lassabb ütemben növekedtünk, mint a régió többi országa. Olvasható az Egyensúly Intézet tanulmányában, amely a magyar gazdasági növekedés gyorsítására keresi a választ. Kozák Ákost kérdezzük.
2: Az Egyensúly Intézet gazdaságkutatási igazgatója, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Nagyon régóta vágyunk rá, hogy utoljuk az európai közepet. És hát az kétségtelen, az elmúlt időszakban, ugye ezt mondta a korábbi kormányzat is, közelítettünk, csak éppen sokkal kevésbé közelítettünk, mint a környező országok. Miben van a mi lemaradásunk oka, és hogyan lehet ebből kijönni?
3: Azzal kezdem, hogy a 2010-es évek elejétől nagyjából 2013-14 óta 860 ezer ember 10 év alatt munkába állt, tehát a munkaerőpiac nagyon látványosan tudott fejlődni. És itt vége a felsorolásnak. Minden, ami a gazdasági potenciál kiaknázását mutató, indikátor mutató, ott mindenhol rosszul állunk. Tehát ez az egyetlen tulajdonképpen, ami egy sikernek fogható fel.
2: Ez így elég katasztrofálisan hangzik.
3: Az a helyzet, hogy növekedtünk, tehát nagyon szép látványos növekedés volt, csak az a probléma, hogy azt a pozíciónkat, ami akár a 90-es évek közepén, vagy közepéig, de még tulajdonképpen az Európai Uniós csatlakozás évében is, vagy abban az időszakban megvolt, ezeket rendre lebontottuk, ezeket az előnyöket, elveszítettük egyrészt a balti államokkal, másrészt pedig a visegrádi államokkal szemben, már pedig ugye a beruházókért egy kíméletlen verseny van, és ahogy az előbb mondtam, ez volt tulajdonképpen az egyik olyan terület, ahol, vagy az egyetlen terület, ahol végül is társadalompolitikai szempontból sikereket értünk el, ami a gazdasági növekedést illeti, legyen az termelékenység, legyen az a GDP növekedése, ott rendre lemaradtunk. Hát ugye tulajdonképpen 2022 óta a magyar gazdaság stagnál. Ugye 2023-ban egy majdnem 1%-os visszaesés volt, olyan nagyon régi időszaknak tűnik, ez pedig itt volt 3 éve, 24-ben aztán volt egy minimális emelkedés, tavaly csak 0,3%, de hát őszintén, fehér asztal mellett azt mondanak, hogy 0,3%-os növekedés, hogy az növekedés, az egy stagnálás. De azt kell megnézni, hogy lesz ebből olyan növekedés, ami tulajdonképpen potenciájában benne volt a magyar gazdaságban, akár 25 évre megyek vissza, akár csak 10 évre.
2: Itt rossz döntések születtek, amiktől ez nem jött ki és nem futott ki ez a növekedés, vagy valamiféle török áfiumnak vagyunk még mindig áldozata?
3: Én az elsőre voksolok. Egyértelműen gazdaságpolitikai irányok és döntések azok rosszak voltak. Ugye volt 3 olyan, mondjuk úgy, hogy forrás táplálta azt a növekedést, ami 10 éve volt. Egyrészt ez az előbb említett nagyon látványos, közel 9

0: 100 000 fős munkaerőbővülés. Ez fontos volt, hiszen a beáramló külföldi működőtőkének, meg a letelepedő gyáraknak fontos volt, hogy nagy tömegben ott el tudjanak
1: ugye dolgozni. Ugye emlékszünk, ez volt az olcsó munkaerő.
0: Ez volt az olcsó munkaerő. Ez aztán természetesen egy nagyon nagy békjó a magyar gazdaságon hosszú távon, hogy lehet aztán a béreket majd megemelni, de ezt fogjuk föl pozitívnak. Volt egy nagyjából a GDP éves szinten átlagosan 3%-át kitevő külföldi működőtőke, tehát nagy nemzetközi beruházók beáramlása. Kedves nézők, nem tudják, tavaly 87 ezer milliárd, nagyon nagy összeg a GDP, ennek 1%-a és 870 milliárd forint, tehát 2500 milliárdos nagyságrendről beszélünk, ennyi tulajdonképpen egy évnek a beáramlása. Persze korábban kisebb volt a GDP, de akkor is 1000 milliárd forint. És volt a harmadik, az EU-s források. Akkor kérem a kedves nézőket, hogy szálljanak magukba, és mind a három forrást vizsgálják meg, van-e olyan lehetőség a munkaerőpiacnak, ami volt a 2010-es évek végén? Nincs. Van-e EU-s forrás? Erről nem is érdemes beszélni. Nincsen, csak csorgott valamennyi. És a harmadik pedig van, még mindig, ez a bizonyos FDI, műszóval, tehát ez a külföldi működőtőke beáramlás, de nem olyan mértékű, mint ahogy korábban volt. Tehát gyakorlatilag a magyar gazdaság nagyjából 1,5-2%-ot tudna EU-s források nélkül maximum ennyit tudna növekedni, ez a potenciája. De ez nem lesz elég ahhoz, hogy mondjuk a lengyeleket utolérjük.
1: Mi a teendő? Most új kormány van, új gondolkodás van, most lehetne valamit lépni.
0: Az Egyensúly Intézet, én is, kollégáim is mindig azzal kezdi, és ezzel is fejezi be minden szakpolitikai javaslatát, hogy a humán erőforrásba való befektetés az elsődleges. Ez két dolgot jelent, egészségügy, a másik pedig az oktatás. Most kedves nézők nézhetnek, hogy csodálkozhatnak, hogy hát ez egy gazdasági beszélgetés. Oké, megyük az egészségügyt, az az egyszerűbb, azt elintézzük egy fél mondattal. Ha megnézzük, hogy a magyar lakosság egészségállapota miatt egyébként munkaerőpiacból milyen kimaradások vannak, elmennek betegek, akkor már az a GDP-re való hatásával, tehát a gazdasági növekedést is korlátozza. Ami az oktatást illeti, az egy sokkal komplexebb, egyben mélyebb, súlyosabb kérdés, hiszen az, hogy 30%-a a diplomások aránya 25-34 éves korosztályban, azaz 70-nek nincsen, az 10% ponttal kevesebb, mint a lengyeleké. A lengyel siker, gazdasági siker egyik kulcsa az, hogy oktatási reformot csináltak, és nagyobb arányban tudnak diplomásokat bevonni a munkaerőpiacra. Az azt jelenti, hogy értelemszerűen valakinek diplomája van, akkor ott van egy bérprémium, diplomás bérprémium, ez a neve, többet kap, magasabb fizetés kap. Ön említette, hogy az olcsó munkaerő beáramlott. Ez bizonyos tekintetben jó volt, de hogy lesz ebből magasabb fizetés? Hiszen ők szalagmunkások, úgynevezett kékgallérosok, ők ma is kékgallérosok, nekik nem fognak adni bruttó 1 millió forintos fizetést a mérnöki állásukért, mert nem mérnökként mentek dolgozni. Tehát ez megköti a magyar gazdaság rövidtávú, vagy egyfajta békjó közvetlen hatása a következő 3-5 évre nagyon is súlyos. De lehet tenni, és kell is tenni. Az egyik ez. A másik az, hogy a támogatáspolitikát azt nagyon át kell alakítani. Az állami kiadásokat, tehát fiskális oldalon rendkívül jelentős átalakításra van szüksége a magyar államnak. Nem beszélek kiigazításról. A kiigazítás az, amikor ha meghízok, akkor kiengedik, ha lefogyok, akkor meg nem tudom mit csinálnak, összeszűkítik a öltönyömet. Itt nem erről van szó, itt új öltönyt kell venni, vagy, és nem a jelenlegit kell igazítanom. Tehát az, hogy a magyar állam gazdaságfejlesztésre, gazdaságra 9,2%-át adja a kiadásoknak, ez duplája a balti államoknak, vagy az Európai Uniós, majdnem duplája az Európai Uniós átlagnak. Mire föl, ha nem volt gazdasági növekedés? Az állam magára fordított, tehát az állami kiadások 10%-ot tesznek ki, duplája a regionális átlagnak.
1: Ha megvan a pénz arra, hogy lesz oktatás, meg egészségügy.
0: Például, ha átrendezik, egyértelműen hozzá kell tennem, ezt egy korábbi egyensúlyintézetes szakpolitikai anyag azért leírta, hogy korábban az oktatásban, egészségügyben nem voltak lemaradások. Néhány évvel visszamegyünk 5-10 évre, akkor ugyanannyi volt. Az is fontos, hogy hogyan költjük el azt a rendelkezésre álló pénzt, de most tegyük fel, hogy ugyanannyit költünk, már jó lenne, ha mondjuk oktatásra ugyanannyit költenénk, mint az uniós országok. Támogatáspolitika. A magyar vállalkozások összességében a GDP, megint ott volt az a 87 ezer milliárd forint, 3%-ához jutnak hozzá. Ez körülbelül duplája, mint a regionális átlag, vagy a az unió átlaga. Megint csak több ezer milliárd forintról beszélünk. Én mondhatom azt, hogy ne három, legyen öt. De mi volt az eredménye? Nem megy a nincs növekedési potenciál, és eddig sem volt növekedés.
1: Elfolyt az állam pénze ahelyett, hogy jó irányba ruházták volna be?
0: Így van. Célzott támogatás kell, nem politika alapú támogatás kell. Nagyon azt kell megnézni, nem a vállalatoknak kell jót tenni, a magyar gazdasággal kell jót tenni, és a gazdaságpolitikai prioritások mentén kell, ha hatékonyság és termelékenység növekedés a kulcs, akkor olyan támogatást kell adni. Ha az a fontos, hogy a magyar közepes és nagyvállalatokat megerősítsük, ahogy az Egyensúly Intézet ezt állítja szakpolitikai javaslatában, akkor e köré kell, vagy ehhez kell rendelni a támogatáspolitikát.
1: Világos beszéd, köszönöm, hogy elmondta.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Nyitva hagytam az ajtót, de nem jön be rajta senki.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: A kormányzati propaganda megszüntetése a közmédiában volt az egyik fő kampánytémája Magyar Péternek. Többször ígéretet tett arra, hogy a lehető leghamarabb megszüntetik a közmédia hírszolgáltatását, amíg meg nem teremtik egy független, objektív közszolgálati média alapjait. Hogy a másfél évtized alatt kiépített struktúrát hogyan kellene és hogyan lehet megváltoztatni, azt Kenderesi Szabolccsal, Kert Attillával és Wizinger Jánossal értelmezzük.
2: Itt is vannak az urak, szervusztok, jó estét kívánok nektek!
3: Jó estét, hello!
4: Jó estét!
5: Szia!
2: Szervusztok! A televíziós újságírók diának alapítója vagy, János. És pont Szabolcs. És pont a múltkor gondolkoztam rajta, hogy az utóbbi időben ezek a díjazások is nagyon furán alakultak. Olyan volt, mintha az is egyfajta állásfoglalás lenne a szakma egyik részétől a másik felé. Szétszakadt ez a szakma?
4: Igen, leginkább talán nem is itt lehet látni, hanem a sajtótájékoztatókon. Tehát míg én televíziós újságíróként, a Sorozatviki főszerkesztőjeként 10 éve nagyjából bármilyen tévének a sajtó eseményére elmentem, ugyanazok az újságírók voltak. Most 70%-ban más újságírók vannak, ebből látszik a legjobban. De hát az említettel a televíziós újságírók díját, ott is már érdekességnek számít az, hogy itt a zsűribe vannak inkább ilyen liberálisabb, vannak konzervatív, vannak teljesen független újságírók, és hogy hú, hát a másik oldalt is díjazzák, tehát hogy ez vált a különlegessé, ez vált az egyedivé mára.
6: Hadd szóljak közben, hogy szerintem nem szeretnék politizálni, de...
2: Ezt nem fogjuk itt most megúszni.
6: Tegyünk különbséget, nem mondjuk azt, hogy a szakma ketté szakadt. Tehát, hogy az egy fundamentális igazságtalanság, hogy úgy állítjuk be, hogy van úgynevezett jobboldali volt kormánypárti média, ilyen vagy olyan, hát egy kicsit elfogult le a másik, meg másfelé elfogult, és van ellenzéki, vagy volt ellenzéki média. Ez nem igaz. Az egyik fele valódi újságírói munkát végez, tényeket elemez és közzétesz, a másik fele pedig központi irányítás alapján előre felállított narratívákhoz készít illusztrációt. Ez nem újságírói munka, nincs ketté szakadt szakma. Ez épp olyan, mint amikor azt mondják, hogy jó, hát persze az Origó, hát egy kicsit lehet, hogy túloz, de hát a másik meg másképp.
2: De
6: nem igaz.
2: Most mondasz, az azért is nagyon fontos, mert ezzel kizárod unblock a teljes kormánypártinak korábban besorolt médiaiparban dolgozó összes munkatársat. Lehet ezt?
6: Én nem szeretnék embereket minősíteni, az orgánumokat minősítek, és akik ott ezt a tevékenységet. Ezek az orgánumok újságnak, tévéműsornak álcázott propaganda.
2: Hú, nagyon szépen megmerítkezünk ebben egy pillanat alatt. Mit kezdesz azokkal a show műsorokkal, amik kormánypártinak besorolt televíziókban látszólag politikamentesen adták el a terméket?
6: Nehéz kérdés. Ez egy hosszú társadalmi vita eredménye kell, hogy legyen, hogy hol húzzuk meg a határt a propagandában, és mindenütt egyébként, ami az elmúlt években történt, a döntéshozók, az irányítók, a végrehajtók és a technikai segítség között. Ez ugye a te szakterületed a szórakoztató műsorok, de mégis azért azt le kell szögeznünk, hogy az a műsorvezető, vagy az a műsor, amely egy szórakoztató tartalom volt egy propaganda csatornán, annak semmi más nem volt a feladata, mint hogy a propagandának közönséget szerezzen.
2: János nagyon régóta szeretne megszólalni.
6: Én meg nem hagytam.
7: Nem szerettem volna megszólalni, megszólalok. Szerintem nagyon fontos dolgot, amit mond Attila, az nagyon fontos dolog, de közben meg itt nem feltétlenül csak társadalmi vitának kell erről lenni, szerintem, hanem szakmai vitának is. Én egyébként dolgoztam a TV2-nek is, tehát szerintem nagyon álságos lenne, hogyha most erről nem beszélnénk, nyugodtan beszéljünk erről is. Viszont szakmailag ebben van egy tévedés, amit hallottam, hogy máshol is többen hangoztattak már, hogy igen, aki showműsort csinál, az emeli annak a propaganda tévének az általános nézettségét, mert itt tulajdonképpen egy nézettségi flowról van szó. Ez igaz volt körülbelül 2008-ig. Az a mondás is volt, hogy a nézők nem váltogatnak műsorokra, Márpedig tényszerűen ez nem így van, most már a nézők műsorokra váltogatnak. Annak idején, amikor én 2016-ban dolgoztam a TV2-nek, és akkor egyébként pont olyanoktól megkaptam ezt a vádat, kollaborálsz a hatalommal. Pont olyanoktól megkaptam ezt a vádat, akik egyébként egy-két év múlva, akár most is meg pár hónapja éppen becsatlakoztak a TV2-be, és akkor engem ez szakmailag érdekelt. És igenis csináltunk egy kimutatást arról, hogy vajon van-e korreláció ténylegesen a sikeres showműsorok között és a tények híradója között nézettségbe. És az derült ki, hogy egész egyszerűen szakmailag, statisztikailag nem tudsz ilyen tényleges, hosszú távú, megfelelő adatok alapján lévő korrelációt kimutatni. Egy, kettő.
3: Mondom a következő, ez még csak az eleje.
7: Mondom a következő lépést. Annak idején, amikor előtte pedig az RTL-nél dolgoztam, nagyon fontos azt elmondani, hogy mostani időszakban a TV2 showműsorai, vagy szórakoztató műsorai piacvezetőek nagyon sok tekintetben. Ez egyébként a tények nézettségében egy, nem volt kimutatható, kettő, a választási eredményeket látjuk, és a választási eredmények pont azt mutatták, hogy ez hiába van, vagy hiába mondjuk.
6: De bocsánat, hogyha azt mondjuk, hogy a választási eredmények mit mutatnak, azzal mindenkit feltettünk.
7: Csak mondok most még egy mondatot. Bocsánat. Korábban pedig, amikor az RTL-nél dolgoztam, ez 2012-2014 volt, ott is szórakoztató műsorokat gyártottam. Egyébként ott se közvetlenül az RTL-nél dolgoztam. Akkor pedig mindenki azt mondta, hogy fú, gyerekek, itt aztán 2013 körül itt megmozdult az ország, a Fidesz ellen egy olyan erő van, és ez már látszik az RTL híradójának a nézettségén is, ami folyamatosan emelkedik. Ehhez képest a választásokat ez semmiféle szinten nem befolyásolta. Tehát, jó, most megszakítom magam és parancsolom.
6: Hát azt le tudom mondani, még mondani. Hogy az eredmény az a szándékot nem minősíti. Tehát attól, hogy a választásnak ez meg az lett az eredmény, attól a propaganda még propaganda volt, és lehet, hogy nincs nagyon közvetett összefüggés, szignifikáns korreláció a szórakoztató műsorok és a hírműsorok nézettsége között, de azt te is pontosan tudod, és mindannyian pontosan tudjuk, hogyha nem a Megasztár, vagy a Sztárban Sztár, vagy más hasonló nagyon nagy költségvetési műsorok mentek volna a TV2-n, hanem más, akkor jóval kevesebben nézték volna a hírműsorokat, jóval kisebb lett volna a hitelessége, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy ezeknek a műsoroknak az egyes szereplői ugyancsak egyfajta, hogyha szabad eufémisztikusan fogalmaznom, gondolatiságot jelenítettek meg.
3: És akkor most fel tudtuk mutatni azt, hogy milyen erkölcsi etikai kérdések elé ez a szakma, mert hogy ezt valahogyan előbb-utóbb fel kell oldani. Ezekre a kérdésekre választ kell találnunk nekünk a szakmának.
7: Bocsánat, csak hadd reagáljak erre, és hadd rakjak valamit rendbe, mert szerintem egyébként itt van a legfontosabb dolog. Magyarországon, de ez Kelet-Európára kiemelten igaz, egyébként meg az egész világra igaz, hogy a politikusok azok egy rettenetesen nagy tévedésben és félreértésben vannak. És sajnos, idézőjelbe téve, ezt az értelmiség és a média értelmiség is hajlamos átvenni. Mégpedig az, hogy azt hiszik a politikusok, ha valaki uralja, dominálja a médiát, az uralja és dominálja az országot és a társadalmat.
3: Hát ez most elég jól megmutatkozott ebben a választási kampányban, hogy így van.
7: Nem.
3: Úgy érzed, nem?
7: Nem. Mert ha ez így lenne, pontosabban...
3: Ha fontos, a közösségi médiát fontos, médiának tekintetik,
7: de a közösségi médiára, de a közösségi médiára írtózatos pénzt öntött rá a kormány.
6: Mint ahogy a nem közösségi médiára.
7: Mint ahogy a nem közösségi médiára is teljes dominanciája volt, vagy lehetett volna a magyar médián, és a magyar médiának ezt a fajta dominanciáját nem sikerült átültetni a társadalom dominanciájára, mert a társadalom egész egyszerűen más okok miatt ezt nem volt hajlandó lenyelni. És akkor itt jön az...
3: Vagy másra hogy, figyelt a kínálatból.
7: És bocsánat, akkor itt jön az, hogy ennél sokkal fontosabb dolgok is vannak. Például politikai, politikusi hitelesség. Például kormányzati minőség, kormányzati teljesítmény. Például a gazdasági környezet. Tehát mi, média értelmiségiek azt hisszük, hogy csináljuk a spanyol viaszt, pedig valójában mi nem csináljuk a spanyol viaszt. És épp ezért kéne a politikának és a média értelmiségnek arról leszoknia, hogy azt gondolja, hogy uralni kell a médiát. Nem kell az uralni a
3: médiát. Szabolcs, hadd mondjam valamit.
4: Mindannyiatok beszélt arról, hogy itt a különböző tévékbe mennyire uralta a politika, mennyire nem a szórakoztató műsorokat. Én televíziós újságíróként pont azt láttam az elmúlt időszakban, vagy akár az elmúlt 10 évben, hogy nagyon nagy különbség volt a közmédia és a TV2 között ilyen téren, ugyanis még a közmédiában minden szinten beleszólt a politika, és én úgy tudom, hogy emiatt is vesztették el a vezető szórakoztató műsorvezetőiket, illetve nagyon sok kreatív szakembert. Míg a TV2-nél ez teljesen különálló
6: működött,
4: mind igazgatósági szinten, mind emberek téren, nagyon-nagyon kevés átfedés volt, és ott én nem is hallottam olyat, hogy politikai téren, mondjuk egy Starban, Starban, vagy valami ilyen téren beleszóltak volna. Tehát én nem szeretném azt mondani, hogy...
6: A zsűriben, meg a Starban, meg
7: teljesen a Starban. Teljesen indiferens, hogy kikülnek a zsűriben. Én dolgoztam.
6: Na, akkor miért dobták ki őket a választás után egy héttel?
4: Nem a politikai volt a fő.
7: Tehát, hogy az a baj, hogy félreértitek, és pont ez a gond, hogy azt gondoljátok, hogy minden a politikáról szól. Egy hát, megasztárnál...
6: Mikor gondolták azt, hogy minden
7: a de nem, de közben meg azt gondolom, hogy a magyar média értelmiség is sokszor azt hiszi, hogy minden a politikáról szól. És el sem tudjátok képzelni azt, hogy egy TV2 szintű televíziónál, ahol egyébként rettenetes dolgok történtek, tehát félreértés ne essék, nem védeni akarom őket semmilyen szinten, sőt, de közben meg, ahogy te mondtad, két televízió létezett a TV2-nél, ami egyébként nem létezett a magyar tévénél. Soha senki a TV2-nél egyetlen egy pillanatra, amikor én azokban a műsorokban közel voltam, nem szólt bele, hogy kit hívjuk meg, vagy kit nem. Miközben a közszolgálati televíziónál mondjuk még egy legapróbb kis beszélgetésbe is meghatározták, hogy ki lett, vagy ki nem.
4: Sőt, még egy maradt talpomba is hallottam dolgokat.
7: Ez egy orbitális különbség.
6: De mégiscsak azt láttuk, hogy 2 héttel a választás után kilopták a zsűri tagjait. Hát nem hiszem, hogy akkor jöttek rá, hogy nem jók nem tudnak jól zsűrizni.
4: A megasztár zsűrinél az elmúlt években minden évben lecserélték
6: a zsűrit. De szezon, évad közben. Szerintem, nem azért cserélték le, mert kiderült, hogy rosszul zsűrizik.
3: Szerintem most akkor nézzük, gyönyörűen felvázoltátok azt, hogy miben ülünk, és hogy mi volt a média múltunk az elmúlt bő évtizedben. Mi lesz a média jövünk? Ugye a Tisza igen elkötelezetten ígérte a választási kampányban, hogy megváltoztatja a médiatörvényt, a médiaviszonyokat, a közmédiát magát is, és a közmédia majd híreket nem szolgáltat közvetlenül a választás másnapján. Ugye aki média szakember, az pontosan tudta, hogy ez egy jogi lehetetlenség, tehát ez nem egészen így néz ki. De közben meg valaminek mégiscsak el kell indulnia. Ti hogy látjátok, mi az esélye annak, hogy sikerülhet létrehozni mondjuk egy olyan közmédiát, amit egy ilyen előzmény után sokan elvárnak, és mennyire rendeződik át a kereskedelmi televíziós piac azáltal, amikről itt éppen beszéltetek?
4: A jelenleg a televízió szakmában, meg a médiában szinte mindenki erről beszél most, hogy hú, mi lesz a közmédiával, ez egy nagyon érdekes téma. Az biztos, és szerintem nincs olyan ember Magyarországon, vagy nagyon kevesek, akik nem mondják azt, hogy ami eddig volt, az nem volt jó, és így nem működött jól. Tehát teljesen újjá kell építeni az alapját.
3: Hát ez nem volt közmédia, azért szerintem ezt kimondhatjuk.
6: Állami média volt, és egy propaganda csak.
4: És még 600 millió egyéb probléma is volt velük, tehát működésben, szerkezetben rengeteg, ami nem csak a hírekről szólt.
6: Gazdálkodásban.
4: Így van. Ezt nulláról újra kell szinte alakítani. Van, akik azt várják, és olyan plegykák is vannak, hogy 2 hét múlva, 1 hónap múlva új vezérigazgató lesz véglegesen, már holnap kírják a pályázatot. Én hallottam olyanokat is, hogy kik lesznek már konkrét kinevezve, fölkérve, de pontosan tudjuk azt, hogy ez megtörténne holnap vagy jövő héten, akkor erre semmi esély nincs, amit mondasz, ugyanis ez egy nagyon nagy munka. Tehát, hogyha tényleg az új kormányzat egy független új közmédiát szeretne létrehozni, akkor az hosszú hónapok munkája, és akkor egy idéglenes vezetést kell odarakni, és utána van erre esély, hogy ez megtörténjen. És abban is először is nulláról ki kell találni a koncepciót, azt se tudom, hogy egyáltalán ez megvan-e még. Én nem hiszem, hogy erre nagyon nagy energia volt a kampányban ezzel foglalkozni, de ki kell találni azt, hogy egy sokkal kisebb televízió, ami csak híreket szolgált, olyat szeretnének.
6: Hát nem csak televízióról beszélünk itt, ugye, hanem rádióról.
3: Itt az MTI, itt a rádió.
6: Az MTI-ről ez a közmédiánnél sokkal többet jelent, nem
4: így
6: csak
4: van,
6: a tévé.
4: Így van. Na most ki kell találni azt, hogy akkor ez egy Európához hasonló közmédia működés, ami egyszerre vannak a hírek fókuszba, a sport, a kultúra és a szórakoztatás, vagy pedig akár egy mostaninál nagyobb közmédiát kell működtetni, van erre is jó pár példa, és ugye, amit említesz, ez is nagyon fontos, hogy 2011-ben összevonták ugye a négy nagy közmédiát, ezt is el kell dönteni, hogy ezt így szeretnék hagyni, vagy nem szeretnék így hagyni, esetleg egy részét lebontják, tehát itt rengeteg verzió van, és ez szerint ennek megfelelően kell vezetőt is találni oda. Ennek is több módja van, és rögtön például nagyon-nagyon sok tévhit van az emberekben, hogy hogyan kell egy közmédiát üzemeltetni. Például sok helyről hallottam, hogy le kell csökkenteni a költségvetést, ebbe én is egyetértek, és hogy ezt úgy kell csinálni, hogy azonnal lefelezzük mondjuk a tévécsatornák számát. Ha valaki ismeri, hogy milyen jogok, milyen portfóliók vannak most a közmédiánál, akkor pontosan lehet látni, hogy rengeteg olyan sportjog van, amit mai nap kifizetnek, sok évre ott van náluk, és rengeteg olyan archív tartalom is van a múltból, ami ott van náluk, de nem tudják felhasználni. Tehát az látszik, hogyha akár jóval kisebb költségvetésre is működne a közmédia, akkor is akár több tévécsatornánál ugyanennyi tartalmi jogot is szét tudnának szólni. Attila. Tehát ez egy rendkívül bonyolult kérdés.
6: Igen, arra szeretnék reagálni az elejétől, hogy valóban át kell alakítani, és ez valóban nem lehet két hét alatt megcsinálni. Ugyanakkor van egy European Media Freedom Act nevű európai rendelet, ami előírja, hogy a közmédia, közszolgálati média vezetőit átlátható, nyilvános, előre meghatározott eljárásban kell kiválasztani. Ez nagyon más nem tud lenni, mint egy pályázat, és ennek ezt a jogszabályt egy évvel ezelőtt Magyarországon implementálni kellett volna, ez nem történt meg. Más szóval jelenleg is jogsértő módon működik a magyarországi közszolgálati média.
3: Ha jól értem, itt látsz egy rést, amin be lehetne jutni.
6: Ön nem arra utalok, hogy csak pályázaton lehet vezetőt kinevezni, találni, és ez az úgynevezett európai pénzek megszerzésének, hazahozatalának a feltétele. Ezt augusztusig meg kell tenni. Ha addig nem sikerül egy ilyen pályázaton választott vezetőt találni, vagy legalább a processzt elindítani, akkor ezeknek a pénzeknek egy része nem érkezik meg. Ez nem tud mást jelenteni, mint azt, hogy kell egy átmeneti szabályozás, hogy legalább ennek megfeleljen a magyar szabályozás, és legyen egy ilyen átlátható kiválasztási rendszer, és utána lehet nekiállni annak a média törvény megalkotásának, amiről te beszéltél, ami valóban az elejétől
4: ami a végéig. Meghatározza a közmédiát.
6: Ami elejétől a végéig, és ott döntéseket kell hozni arról, hogy az ügyfél, a megrendelő, a magyar köz mit szeretne, akar-e hírcsatornát, akar-e sportcsatornát, mennyit akar erre költeni? 160 milliárdot költenek ma rá. Ez a GDP arányosan Európában a másik vagy a harmadik legmagasabb.
3: És ez nem az M2-re.
4: És ez a törvény szerint folyamatosan emelkednie kéne továbbra is.
6: És még egy megjegyzést hagytaljék, mondtál a sportjogokra, ott is azért van miről tárgyalni. A jelen pillanatban a magyar televízió 29 milliárd forintot költ sportjogokra. Ebből nagyságrendileg, úgy emlékszem, 25 az a magyar labdarúgás NB1. Hogy világos legyen, a magyar úgynevezett közszolgálati televízió többet költ az NB1 meccseinek közlekedésére, közvetítése, mint az RTL a BL meccsekre. Jóval többet költ a Paks Ferencváros meccs közvetítésére, mint a Chelsea Real Madrid meccs.
3: Jó, hát értékeljük a helyén a dolgot.
6: De hogy még egy...
3: De ebben neked igazad van, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy a következő szezonra valószínűleg nem az M4 sport lesz. Az
6: erre
3: M4
6: mondom, hogy ezek
3: a... Mert nem is pályáznak.
6: Ezt ezért kezdtem mondani, hogy ezek a költségek csökkenthetők. Mondja meg valaki nekem, hogy miért költ ez az állami média olyan kerékpárverseny közvetítésére, gyártására, tehát hogy oda menjenek a riporterek közvetíteni és a közvetítési jogokra, amit az Eurosport már közvetít. Mindenki ingyen megnézheti, miért kell egyszerre két helyen élőben ugyanazt adni. ezekből nagyon sok 10 milliárd.
3: És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy mi lesz a Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT-vel, ahol ugye kiszervezték a gyártást, tehát gyakorlatilag az volt a hely, ahol a pénzt el lehetett költeni.
7: Nekem János. Az a problémám, hogy olyan dolgokról beszélünk, ami szerintem a nézőket nem érdekli.
3: Szerintem,
7: mit akar a Tisza?
3: Szerintem 20 milliárdok érdekli.
7: Nem, meg hogy mit akar az Európai Unió ezzel a kérdéssel. Szerintem ez egy teljesen más történet van. Itt arról van szó, hogy mit akarnak a nézők. Elsősorban. Senki nem gondolta még végig, és senki nem beszélt arról, hogy egy közszolgálati televíziónak valójában mi a funkciója. Ebben a beszélgetésben sem hangzott el. Televíziónak lehet a funkciója a hírszolgáltatás vagy tájékoztatás, lehet a funkciója az edukáció, lehet a funkciója a szórakoztatás. Nyilvánvaló, hogy a hírszolgáltatás meg a tájékoztatás az elmúlt 30 évben pont a politika ránehezedése miatt túlsúlyban volt. Miközben Magyarországon igenis kultúrája volt annak, hogy magyar színészek magyarul a közszolgálati televízióba megszólítják.
3: Akkor te a kulturális szolgáltatás részét
7: kérdezed.
6: Csak olyasmit állítasz, ami...
7: De hát most én állítok olyasmit, amit az előbb te állítottál.
6: Nem felel meg a tényeknek.
7: Hát a tényeknek sok minden nem felel meg, például az se felelt meg, amit az előbb állítottál a tényekkel kapcsolatban, de most akkor elmondom, hogy hiába rakod rá...
3: Na várj, ezzel nem menjünk túl, mi volt az, ami...
7: Hát az, hogy a tények nézettsége az attól függ, hogy milyen kollaboránsok csinálnak milyen műsorokat a szórakoztató műsorokban, ez tényszerűen nem igaz. A tények nézettsége igenis nem korrelált a szórakoztató műsorok sikerességével. Ezt egész egyszerűen megvizsgáltuk, mondtam, és mondtad, hogy ez
3: jó, nem így van. Térjünk akkor na, vissza, értjük, hát ez, térjük vissza.
7: Most akkor elmondom azt, amit úgy szeretnék elmondani. Tehát hiába rakod rá a tájékoztatást, a propagandát, a bármit a televízióra, hogyha azt nem nézi senki.
6: Hiába ezért kell szórakoztató műsorokat csinálni, és magadnak mondtál
7: ellen. Most megyek afelé, de ha még egyszer megpróbálom elmondani, akkor lehet, hogy megértednek, hogy mivel megyek hova.
6: Tehát, bízunk benne, hogy sikerül.
7: Tehát hiába próbálsz ilyen propagandaadást csinálni, A, B, hiába próbálod leuralni a Facebookot, a Redditet, az akármit, hogyha az, amit mondasz, az nem hiteles. Magyarul. Elsősorban egy hiteles, a nézőket szolgáló, felnőtt, önálló, megfelelő intézményt kell csinálni a közszolgálati médiumokból. Teljesen mindegy, hogy ezt a politikusok hogy gondolják, teljesen mindegy, hogy ezt a média értelmiség hogy gondolja. Szerintem az a fontos, hogy ezt azok a szakemberek, akiket ezzel megbíznak, azok a szakemberek hogyan rakják össze. Megvan a megfelelő minta arra, hogy ilyen média csoportot hogyan lehet jól összerakni. Európában, Csehországban is egész jó próbálkozások voltak erre, és folytathatnám a dolgot. De az biztos, hogy ezt értelmesen kell a néző felől végig gondolni, és nem a felől, hogy az Európai Unió, a Tisza, a nem tudom, hogy milyen értelmiségi erről mit gondol. Egy, kettő. Önmagának árt az a politikus, aki azt gondolja, hogy attól, hogy ő ezt uralja, attól az majd jó lesz, ugyanis nem fogja tudni fölépíteni azt a közszolgálati televíziót, közszolgálati média dolgot, amelyik, hogyha nem a versenyben megfelelően működik, és nem válik önálló hiteles intézménnyé, akkor az ég egyet a világon nem tudnak semmit szólni. Tehát magyarul, és itt térek vissza, ahol mondok, igenis, a közszolgálati televíziónak föl kell építenie értékes szórakoztató tartalmakat. Most akkor mondok egy példát, a Peaky Blinders, amit a világon mindenki néz, az közszolgálati tévé felől indult. A Sesame Street, az a közszolgálati tévé felől indult. Sorolhatnám a dolgokat. Magyar írók, magyar zenészek, magyar termékeit meg lehet mutatni. És hogyha a magyar televízió nézői elkezdik nézni a magyar televíziót, és emellett van egy hiteles politikai vagy egyéb közéleti tájékoztatás, amelyik a hitelességével össze tud kapcsolni a kettő, akkor van esélye egy közszolgálati médiának, egy nemzeti médiának
3: megépülnie. Tudtok egy-egy mondatban reagálni? Az idő hiányával küszködve?
4: Egy mondatban nehéz, de igyekszem.
3: Tudom.
4: Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ki lesz majd a közmédia, vagy a közmédiáknak a vezetője. Erre rengeteg pletyka van. Egyébként, ha már itt ülünk, hagy ragadjam meg, hogy azt tudom, hogy az Attila nyilatkozta, hogy ő pályázna, de hogy a Jánosról rengeteg pletyka van, és hogy téged
3: János nyilatkozta, vagy írná, hogy...
4: Te vállalnál egy ilyet?
7: Nem. Körülbelül a műsoridő szerintem nem elég arra, hogy én elmondjam, hogy hány okból kifolyólag nem indulnék pályázaton és nem vállalnám, de most egyelőre csak három indokot hadd mondjak el, és akkor ezt elmondom.
3: Ennyit egy az rész, egy mondatról.
7: Egyrészt, mert teljesen nyilvánvalóan szerintem vannak nálam alkalmasabb emberek ebben az országban arra.
6: Ne legyél ilyen szigorú magaddal.
7: Reális vagyok, nem mindenki reális, én reális vagyok. Másrésztről pedig azt gondolom, hogy sokkal türelmesebbnek és elegánsabbnak kéne ahhoz lenni, és mint az előbbi pár perc is mutatta, én nem vagyok egy túl türelmes és elegáns ember. És a harmadik része pedig az, hogy valószínűleg egy évet tudnék magamnak adni ebbe a dologban, mert valakire ráborítanám az asztalt, és egy évre meg minek. Volt itt olyan időszak, amikor évenként változtak a különböző elnökök, és én azt gondolom, hogy a közszolgálati médiának olyan média menedzsmentben, intézmény menedzsmentben, tartalom menedzsmentben, gazdaságban, vezetésben általánosan alkalmas embernek kell lenni, akinek ráadásul türelme is van, már bocsánat, a hülyékhez, és ki tudja húzni 4-5-6-8 évig. Hát,
3: Attila, tiéd lesz az áró mondat.
7: 4-5-6-8 évig, mert ehhez igen, ahogy mondtam,
6: türelmet mutatom.
7: 4-5-6-8 évig.
3: Na, most mutasd türelmet, oké, te jössz.
6: Én csak azt akartam mondani, hogy tényleg közel kerültünk egymáshoz. Azért próbáltalak félbeszakítani sikertelenül, de talán türelmesen, mert hogy az azért nem teljesen igaz, hogy soha senki nem mondta el, hogy mi a közmédia feladata. Én magam többször elmondtam, és hogyha ez az egy mondat belefér, akkor az az én meggyőződésem, vagy ha mondhatom egy kicsit patetikusan hitvallásom, hogy a közmédia arra való, hogy magas színvonalú információkkal szórakoztató és kulturális tartalmakkal lássa azokat az embereket is, akik nincsenek a kereskedelmi tévék hirdetőinek célcsoportjában, vagy nem tudnak ezért fizetni. Ez azt jelenti, hogy igen, információkat, ami a demokratikus jogok gyakorlásának a feltétele, igen, kultúrát, ami mindenkinek jár, és igen, szórakoztatást, Peaky Blinders-t, vagy ahogy mostanában szoktam mondani, egy ilyen neurotikus országban megnevettetni az embereket, az is közszolgálat.
3: Köszönöm szépen, ennek volt értelme, hogy erről beszélgettünk, és remélem még sokszor fogunk
7: egy jó tudni adást, nem?
3: Beszélgetni, és hát hála Istennek csináltuk.
6: Fölhúzzuk a flót utána.
3: Köszönjük szépen. Vizinger János, Kert Attila, Kenderesi Szabolcs, örülök, hogy itt voltatok. És köszönöm az önök figyelmét, és ez volt most az Egyenes Beszél. Jövünk holnap a szokott időben, a szokott módon. Kedden is várunk önöket. Viszontlátásra.

0: 92.9. A nagyváros hangja.
1: What we're saying is not protesting.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a szórakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre

0: 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Vogyanák Anikó és vendégei következnek.
2: Köszöntöm Önöket! Mit gondolnak, kapunk-e valaha magyarázatot Novák Katalintól a kegyelmi botrány kapcsán? Ez a mai kérdésünk, igen vagy nem. Voksoljanak és kommenteljenek. Ez lesz az egyik témánk. Lássuk, hogy még mivel foglalkozunk és kikkel.
3: Egy ember meghalt és többen megsérültek, amikor a robbanás volt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Üzemi baleset történt. Kapitány István széles körű vizsgálatot ígért. Novák Katalin kabinetfőnöke is elutasította, hogy a volt államfő kegyelmet adjon K. Endrének. Magyar Péter válaszokat vár. Védvonal néven indít jogsegélyszolgáltatást a Fidesz. Azok számára, akiket, ahogyan a párt fogalmaz, valamilyen formában tiszás erőszakért. Magyar Péter beszédével, alaptörvénymódosítással és vizsgálóbizottságokkal indítja be a parlamenti üzemet a Tisza párt. Mai vendégeink Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. Borgula András, a Gólem Színház alapítója és művészeti vezetője. Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Vogyarák Anikó.
2: Saját stábja sem támogatta, mégis aláírta a kérelmet Novák Katalin. Ezzel a témával fogunk kezdeni. Köszöntelek titeket itt a stúdióban. És mielőtt beszélgetünk, nézzünk meg egy rövid összefoglalót erről.
4: Az egy elnöki kegyelmi döntések indokolása az nem nyilvános.
5: Bár a Sándor Palota pénteken sok iratot közzétett, az a kérdés továbbra is megválaszolatlan maradt, hogy Novák Katalin miért adott kegyelmet a Bicskei Gyermekotthon pedofil bűnsegéd igazgató helyettesének. Annyi azonban kiderült, hogy az igazságügyi minisztériumhoz hasonlóan az elnöki hivatal alkotmányossági és jogi igazgatósága, valamint Novák Katalin kabinetfőnöke is K. Endre kegyelmi kérelmének elutasítását javasolta a bűncselekmény jellege miatt is, valamint az is, hogy szokatlan módon egy helytadó és egy elutasító határozatot is az akkori államfő elé terjesztettek. Utóbbi aláírás nélkül egy vonallal áthúzva került így a nyilvánosság elé. Pénteken délelőtt Facebook posztjában Magyar Péter arra szólította fel a volt köztársasági elnököt, hogy 3 év után mondja el, hogy az Orbán család utasítására adott-e kegyelmet K. Endrének.
2: Óriási lehet a nyomás, egyre többen mondják, hogy na most aztán már tényleg kellene valamilyen magyarázat. Ez a nyomás elegendő lehet szerintetek ahhoz, hogy Novák Katalin előbb-utóbb kiálljon és elmondja azt, hogy miért döntött így? Andrea.
6: Én azt gondolom, hogy nehéz elképzelni, hogy Novák Katalin kiálljon és részletesen elmesélje azt, hogy pontosan hogyan történt ez a döntés. Nyilván látszik az, hogy óriási politikai felhajtás van e körül, a téma körül. Azért ez az elmúlt évek egyik legnagyobb politikai botránya volt. Nem mellesleg ugye ez a politikai botrány ágyazott meg Magyar Péter színrelépésének és egyáltalán annak a folyamatnak, ami elvezetett a NER bukásához. Tehát ez tényleg egy szimbolikus ügy, aminek ugyan én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos lépcsői voltak, hogy mind ugye az igazságügyminisztérium, mind ma végül a Sándor Palota nyilvánosságra hozott dokumentumokat, de azért a teljes sztorit még így sem ismerjük. Kérdés, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságok ebben, én azt gondolom, hogy abban több remény van, hogy ott kiderüljön valami, mint sem, hogy Novák Katalin itt egyik napról a másikra úgy döntsön, hogy most jött el az ideje annak, hogy ő őszintén elmesélje, hogy mi történt.
2: Na majd a vizsgálóbizottságról szeretném, ha külön beszélnénk így, Tamás.
7: Hát én nem tudom elképzelni, az az igazság. Ugye azt tudni kell, hogy az államfői kegyelem megadása az egy diszkrecionális jogkör, tehát az államfőnek nem kell

0: megindokolnia, hogy miért ad kegyelmet adott esetben. Itt lehet ez egy valamilyen humanitárius indok, lehet az, hogy úgy látja, hogy esetleg az ügynek vannak olyan körülményei, amit nem vizsgáltak ki megfelelően, vagy ugye, hogy a pletyka esetleg tartja, lehet, hogy az államfőnek volt egy rendkívül szoros kapcsolata valakivel, aki megkérte őt erre, hogy adjon kegyelmet, és pusztán emiatt adott kegyelmet. Nagyon nehéz elképzelni, hogy a volt államfő majd kiáll, és azt mondja, hogy hát igen, nekem volt egy rendkívül, talán még a barátságnál is közelebbi viszonyom egy bizonyos személyhez, és akkor emiatt, miután ő megkért rá, akkor én ezt megtettem. Ez számomra elképzelhetetlen.
1: Ez egy ördöglakat, mert vagy elárulom a politikai közösségemet, majdnem mindegy, ki kérte meg rá, de valószínűleg valaki abból a politikai közösségből, és bokává válok, és az egyik csapat már nem szeret, a másik csapat pedig akkor ők sem fognak. A másik lehetőség, hogy ameddig nem árulom el, addig ez olyan lesz, mint az ügynökakták. Föl lehet hozni mindig, minden alkalommal, egészen addig, amíg kéne. Ez olyan, mint a Ferrari-s kártya az autós kártyában, legalábbis a gyerekkoromban, hogy ez majdnem mindent visz, és bármikor be lehet dobni, úgyhogy ez egy ördöglakat, és fogalmam sincs, hogy az ő helyében, hál' Istennek nem vagyok, mit tennék.
2: Hát annál is inkább, hogy azért próbálták őt valamilyen szinten rehabilitálni, vagy visszahozni, ha csak kicsiben is, hogy akkor valamilyen családügy, vagy bármivel ő foglalkozzon, és ahogy egyébként kirobbant, rögtön a cseheknél valamilyen demográfiai konferenciára lett volna meghívva, és mondták, hogy köszi, akkor inkább ne gyere. Tehát, hogyha ő ezt, ha nem mond valamit, akkor annak meg lehet-e a politikai kockázat, hogy gyakorlatilag kiírtja magát innentől kezdve a mindenféle akár szakmai fórumokról.
3: Én egyetértek azzal, hogy ez tényleg egy ördöglakat, szerintem így is úgy is kiírta magát mind a szakmai fórumokról, mind egyébként.
2: De azért volt egy rehabilitáció, amikor ő finoman nem reflektorfényben, de azért kapott feladatot.
3: Próbálták, és ugye Varga Juditot is próbálták, ugye volt ez a sejtetés, hogy majd visszahozzák ugye a kampányra Varga Juditot, ami hát ugye nyilván a Magyar Péterrel való házassága miatt egy ilyen pikáns eleme lett volna ennek a választási kampánynak. Aztán azért ez se sikerült, nem véletlenül azért csináltunk kutatásokat, amiben már a lemondás után, jóval a lemondás után mértük Varga Judit népszerűségét, és rettenetesen alacsony volt neki, annak ellenére, hogy egyébként ő, mint aktív politikus, egyébként a Fidesz egyik legkedveltebb arca volt, de ez a kegyelmi ügy, ez teljesen, hát gyakorlatilag lenullázta az ő támogatottságát, és ez Novák Katalin esetében sincs másképp, tehát még hogyha ő szeretne is, nem nagyon látok visszautat számukra.
0: Hát meg a kérdés az, hogy hova lenne visszaút. Tehát egy volt köztársasági elnök mit tud csinálni? Tehát nem lesz aktív politikus. Tudja valaki, hogy mit csinál Áder János például? Nekem fogalmam sincs, gondolom horgászik valahol. Tehát tudja valaki, hogy Schmidt Pál mivel foglalkozik? Hát minden esetre hát nem túl átütő, hogy finoman fogalmazzak. Tehát senki nem tudja. Egy volt köztársasági elnöknek nem igazán van nagy politikai mozgástere. Legfeljebb tényleg ilyen szakmai, valamilyen emberbaráti, vagy valami hasonló tevékenységgel foglalkozhatna. Hát így még azt is elég nehéz elképzelni. Igen,
1: mondjuk az pont jó lenne egy volt köztársasági elnöknek, hogy beálljon egy civil szervezet mögé, hogy tiszteletbeli elnöke legyen egy olyan szervezetnek, ami szakmai szervezet. Így van, mint egy volt elnök, vagy mint egy volt first lady, az tökéletes lenne mégiscsak, de hát ezzel a renoméval, amivel ő rendelkezik, ez lehetetlen, főleg így, hogy még egyszer mondom, bármikor valóban ki lehet játszani ezt a kártyát ellene, és azt, hogy megpróbálták rehabilitálni, én is azt gondolom, hogy megpróbálták, mert mindig megpróbálkoztak ezzel, és hát itt annál az asztalnál hangzott el a híres mondat, hogy de sikerült? Nem. Ez nem tud sikerülni.
3: Itt szerintem ami még érdekes, hogy kit tud még ez a botrány magával rántani, mert az egyértelmű, hogy Varga Judit és Novák Katalin tényleg én azt gondolom politikai karrierjében nincs visszaút, de hát pont ezek a sejtetések, vagy ezek a hát pletykák, vagy gondolatok, hogy kik lehettek még emögött, akik adott esetben meggyőzhették Novák Katalint arról, hogy írja ezt alá, vagy ugye az igazságügyminisztérium minisztériumban kik voltak akár ugye államtitkárként azok, akiknek felelőssége lehet ebben. Azért itt az még kérdés, hogy meddig tud tovább gyűrűzni ez az ügy, és kiknek a politikai jövőjét teheti még.
0: Ezek szerintem már nem tényezők. Tehát most az, hogy Répási Róbert szakmai jövője veszélyben van, mert ő volt Varga Juditnak az államtitkára, hát Répási Róbert most kezdett el újra ügyvédkedni. Hát most mi az ő szakmai jövője, amit maga alá temethet a kegyelmi ügy? Semmi. Tehát ezek az emberek már mind megbuktak. Kivétel nélkül megbuktak, mondjuk volt, aki egyenesen egy egyház vezető tisztségébe bukott, ő esetleg még kibukhatna onnan, de hát majd meglátjuk.
2: Nézzük meg, hogy önök mit gondoltak mindenről, mert hogy ez volt ugye a nap kérdése, hogy önök szerint Novák Katalin valaha magyarázatot ad-e a kegyelmi döntésére. És 25%-uk úgy gondolta, hogy igen, 79%-uk pedig azt, hogy nem. És akkor lássunk majd néhány kommentet is, hogy miért vélekedtek így. Mutatjuk már is. Edith azt mondja, hogy csak akkor, ha erre rákényszerítik, különben már eddig is megszólalt volna. Valószínű, hogy magas pozícióban lévő embert véd. Ugye ez szóba került nálunk is most az adásban. Lássunk egy másikat. Erzsébet szerint nem mostanában, de igen, nem tudni, meddig bírja ezt a terhet. Aztán tanúként ki kell hallgatni, akkor már kénytelen az igazságot kimondani. Amúgy megvonnám az összes juttatásait, amit eddig kapott, fizesse vissza, ezt mondja például Imre, és láthatták a többi egyéb kommentet is. Erről is beszélünk, majd ugye szó volt arról, hogy egy vizsgálóbizottságot fognak majd felállítani a kegyelmi ügy kapcsán is, és sok más ügyben is. Nézzük meg egy összefoglalót.
4: Magyar Péter beszédével indul kedden a parlament. Majd a képviselők szavaznak a tisza többség által javasolt 5 parlamenti vizsgálóbizottság megalakításáról. Ezek között lesz egy, a kegyelmi ügy felelőseit feltáró testület. Szerdán az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot tárgyalja a parlament. Az indítvány benyújtói többek között a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezik. Lépéseket tesznek továbbá a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése felé. Azt is rögzítenék, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK vagyona nemzeti vagyon.
2: És a parlamenti üléseken egyébként szerdán arról is döntenek majd, vagy legalábbis szó lesz arról, hogy hogyan lehet ezeknek a vizsgálóbizottságoknak a hatékonyságát növelni, és akkor itt szerintem rögtön valószínűleg ez a lehetséges tárgyalás választ is ad arra a kérdésre, hogy azért az elmúlt sok évben sokféle bizottsági ülésről hallottunk, és gyakorlatilag mindig arról volt szó, hogy ezek teljesen súlytalanok, és gyakorlatilag semmi értelmük nincsen, mert hogy ellenszélben próbál mondjuk az ellenzék bármit bevinni vagy kritizálni. Itt most szerintetek mi lesz a helyzet? Mennyire lehet hatékony egy ilyen vizsgálóbizottság? És akkor, ha még konkrétan egy picit maradhatunk egyébként Novák Katalinnál, nem látom azt a szituációt, hogy még hogyha meg is kell kötelezően jelennie, mert ugye erről volt szó, hogy ne lehessen kibújni alul, ez lenne az egyik ilyen hatékonyságot fokozó intézkedés, akkor ő bemegy, és akkor ő ott neki kötelező szint vallania egyébként jogilag?
0: Nem kötelező nyilvánvalóan. Tehát arra lehet kötelezni, hogy elmenjen oda, arra nem lehet kötelezni, hogy elmondja, hogy pontosan miért döntött. Ő nem követette bűncselekményt. Tehát itt nem arról van szó, hogy bíróság előtt valaki tanúvallomást tesz valamilyen bűncselekményről. Itt, ha akar, akkor elmondhat bármit. Nyilván a vizsgálóbizottságnak nem hazudhat. Viszont a vizsgálóbizottság nem kötelezheti arra sem, hogy elmondja az igazat. És ez szerintem ez egyébként rendjén való. Tehát az nagyon fura lenne, hogyha a vizsgálóbizottságok gyakorlatilag át tudnák venni a bíróságok funkcióit, sőt, erősebb jogosítványokkal rendelkeznek, mint a bíróságok. Mert egy bíróság előtt sem lehet arra senkit kötelezni, hogy tanúvallomást tegyen, ha nem akar saját maga. Tehát ez nagyon fontos.
2: De Tamás, annál is inkább, hogy elvileg ugye nem kell indokolnia semmilyen kegyelmi.
0: És nem is szokták
2: jóvá, indokolni. Tehát, hogy eleve persze. Nincs az, hogy kötelező indokolnia, tehát ez inkább egy, amiről beszéltünk, egy politikai vagy etikai nyomás.
0: Hát most általában nem is kell indokolni, mert általában olyan esetekben szoktak kegyelmet adni, amikor nyilvánvalóan látszik, hogy miért adnak kegyelmet. Tehát itt egyébként az volt a döbbenetes, egyébként két olyan kegyelmi ügy volt szerintem, ami döbbenetes. A K. Endre mellett azért ne felejtjük el, hogy terrorizmus elítélt embereknek is kegyelmet adtak. Tehát most oké, hogy az, akit összevertek, az maga is kegyelmet kér, de hát ettől függetlenül nem mentünk föl terroristákat a tetteik súlya alól, már bocsánat. Tehát ez, én számomra ez egyébként majdnem ugyanolyan borzalmas dolog, és erről senki nem beszél, úgyhogy én most megteszem.
1: Az a kérdés, hogy elhisszük-e, hogy egy ilyen vizsgálóbizottságnak az a feladata, hogy kiderítse az igazságot. Szerintem én szoktam néha nézni ilyen szenátusi meghallgatásokat, persze nem az egészet, vagy hát, és akkor filmekben is.
2: De fura hobbitok van, mert látom,
1: mert ha nem ez a, ha elhisszük, hogy nem ez a feladata, mert nem lehet ez a feladata, hanem az, hogy befolyásolja a közvéleményt, akkor annak viszont tökéletes, tehát becitálni X vezető fideszest, és megmutatni, hogy nem válaszolnak a kérdésre, megmutatni, hogy takargatnak valamit, az egy két következő nyertes választás, úgyhogy ne legyünk naivak.
2: Hogy dobjam hozzá akkor a párat még ezekből a vizsgálóbizottságokból, ugye a végrehajtási visszaéléseket feltáró, aztán az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, aztán a spontán privatizációt és közvagyon elvesztését feltáró, és van a gyermekvédelmi rendszer szintű válságát feltáró.
3: Igen, tehát ezért jól látszik, hogy ezek mind ilyen kiemelkedő, szimbolikus politikai kérdések, amik az elmúlt éveket meghatározták, tényleg legyen szó a Völner-Sádolügytől kezdve a Szőlő utcáig, ezek mind-mind olyan ügyek, amik tényleg ilyen fontos mozgatórugói voltak a NER bukásának és a lelepleződésének annak, hogy mennyire képmutató ez az egész rendszer, és mennyire más az, amit állítanak magukról, ahhoz képest, mint ami valójában az országban zajlik, és amiket mind-mind Magyar Péter használt arra, hogy szépen a saját népszerűségét és a saját mozgalmát felépítse. Ez, én azt gondolom, teljesen egyetértek, nem a jogi következményei miatt fontos, ez nem egy jogi eszköz, hanem egy politikai eszköz arra, hogy tényleg szépen odaültessék ezeket a vezető fideszes politikusokat, és lehessen mutogatni, hogy hát nem válaszolnak, tehát nyilvánvalóan rejtegetnek valamit. Ez egy nagyon fontos politikai eszköz a Tisza kormány kezében, amellett, hogy nyilván el kell kezdeniük kormányozni is, és egy csomó nehéz intézkedést meghozniuk, és el fog kezdődni ez a típusú apró munka, és közben lesznek majd ilyen nagyon nagy vizibilitást biztosító kommunikációs eszközök is, amiket azért tudnak arra használni, hogy inkább ezeket a saját népszerűségük megtartására alkalmas dolgokat hangsúlyozzák ki.
0: Csak néhány megjegyzés, mert alapvetően majdnem mindennel egyetértek, csak néhány dolog, amiben egy icipicit eltér az álláspont. Az első dolog, szerintem ez kormányzás része. Tehát ez nem igaz, hogy ez nem a kormányzás része. Tehát a Tisza a kezdetektől fogva azt mondta, hogy itt olyan két dolgok vannak, amelyeket a napvilágra kell hozni. Tehát ez a kormányzás része, ezek alapvető politikai kérdések, amiket meg kell oldania. És azt gondolom, hogy a vizsgálóbizottságon keresztül történő megoldás az egy jó dolog, és azzal nem értek teljesen egyet, hogy az igazságot nem lehet így kideríteni, mert néha ki lehet. Csak nyilván, akiket beidéznek, azoknak nem kötelező elmondani az igazságot, de azért az amerikai szenátusi meghallgatásokon is sokszor kibukott az igazság számos ügyben. Tehát én azt gondolom, hogy itt is, és itt a harmadik dolog, hogy igen, ez egyrészt a kormány politikai eszköze arra, hogy bizonyos politikai témákat, amik mélyen károsak a Fidesz számára, napirenden tartson. De ugyanakkor viszont olyan eszközöket ad a vizsgálóbizottságoknak, amelyeket majd az ellenzék is használhat a kormánnyal szemben a jövőben. És ez egy óriási nagy dolog, azt gondolom, a demokrácia. Hát bármi, hát a jövőben bármilyen ügy felmerül a Tisza részéről, amelyet az ellenzék ki akar vizsgálni, akkor kezdeményezhet vizsgálóbizottságot.
2: Amit és nem azon fog megszavazni a Tisza?
0: Hát ez egyáltalán nem biztos. Én úgy tudom, hogy olyan szabályokat próbálnak megalkotni, aminek értelmében a parlamenti kisebbség is tud majd olyan vizsgálóbizottságokat létrehozni, amelyeken majd a kormányzati többség embereinek is részt kell majd vennie, és oda ugyanúgy be lehet majd idéztetni embereket. Tehát egy alapvetően például egy olyan amerikai stílusú vizsgálóbizottságok létrehozatalára lesz lehetőség. És ha ez megtörténik, azt gondolom, hogy a magyar demokrácia számára egy végtelenül pozitív fejlemény lesz. És én remélem, hogy ez így is fog történni.
2: Az, hogyha van például egy ilyen, és akkor csak civilként gondolkodva, nem jogászként, hogy a végre hajtási visszaéléseket feltáró, és akkor rögtön tudjuk, hogy a Völner-Sadl ügy, az ugyanakkor azt az üzenetet is tartalmazhatja, hogy hát eddig semmit nem csináltak a hatóságok, és nem ma kezdődött a Völner-Sadl ügy, tehát ez nem lehet, hogy hogy nem szerencsés, hogy egyébként a hatóságokkal szembeni bizalmatlanságot növelje? Hiszen egytől egyig nem tudsz mindenkit lecserélni, aki egyébként a hatóságokban dolgozik.
1: Én, amikor egyenruhás testületnél szolgáltam, akkor nagyon sok olyan eset volt, hogy bizony oda szóltak, hogy most azt a területet kellene jobban figyelni. És tudtuk, hogy azt a területet is kellett figyelni az elmúlt években is, de nagyon sok minden területet nem lehetett figyelni, úgyhogy egy egyenruhás azt csinálja, amit neki mondanak. Több ezer ügy van, nem lehet mindegyiket felderíteni, azt fogják, tehát hogy mint egy színházi lámpa, amire rávilágítanak, azt fogják vizsgálni, és ez sajnos ez a valóság, úgyhogy én nem éreztem rosszul magam, amikor egyszer csak azt mondták, hogy most oda kell menni, azt mondtam, hogy jó, hát ideig is oda akartam menni, majd most oda megyek, és akkor azokat figyeljük.
3: Hát meg azért ugye arról is van szó, hogy a közbizalom ezekben az intézményekben egyébként eddig sem volt különösen magas, a választási kampányban pont ugye ezek az előkerülő ügyek sem használtak ennek. Én azt gondolom, hogy az alapvetően, hogy egy ilyen parlamenti vizsgálóbizottság feláll, vagy vizsgálóbizottságok, nem ezek fogják gyengíteni a bizalmat, nem ez az, ami rámutat arra, hogy adott esetben a hatóságok nem végezték úgy a dolgukat, ahogy kellett volna. Ez ennél szerintem egy sokkal szélesebb körű kérdés, nem pont ez a vizsgálóbizottság, ami ebben igazán nagy hatással lehet.
0: Akkor én azért erősebben fogalmaznék. Az elmúlt 16 évben a hatóságok számos alkalommal nem végezték úgy a dolgokat, ahogy az kellett volna. Ugye van ez az ősi latin mondás, hogy acapite fœtet piscis, hogy a fejétől bűzlik a hal. Nekem több olyan ismerősöm van, aki ügyészségen vagy rendőrségen dolgozott, vagy esetleg dolgozik, akik bizonyos ügyekben nem járhattak el. És ez kizárt, hogy kivételes volt, és ezek az ügyek politikai szálakon mozogtak. Abban a pillanatban, ha van egy vizsgálóbizottságunk, amelyik rámutat az egész ország előtt, hogy itt van egy ilyen ügy, akkor a hatóságok nem tehetik meg, hogy ezt nem fogják kivizsgálni. És azt gondolom, hogy emiatt igenis fontos, hogy legyenek ilyen vizsgálóbizottságok, és igenis fontos, hogy ne az a vezetés legyen a magyarországi nyomozóhatóságok élén, akik az elmúlt években voltak.
2: Innen folytatjuk egy rövid szünet után.
5: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: vagy minden nap. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Vogyarák Anikó és vendégei következnek.
1: Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a védvonalat, ezt mondta Orbán Viktor. Nézzünk egy rövid összefoglalót ezzel kapcsolatban.
2: Védvonal néven országos jogvédőhálózatot indít a Fidesz, jelentette be Kocsis Máté. A párt országgyűlési képviselője azt írta, hogy a választások után felerősödtek az indulatok, és pártja hívei egyre több zaklatásról számolnak be, ezért szervezett fellépést tartanak szükségesnek. A posztot Orbán Viktor is megosztotta. A volt miniszterelnök annyit tett hozzá, hogy árad a gyűlölet és az erőszak az országban, illetve hogy hamarosan többet is elárulnak majd a jogvédőhálózatról.
1: Többször érte a fideszes politikusokat április 12-e óta mindenféle atrocitás. Ezeket is elevenítette fel Kocsis Máté, és körülbelül erre reakció ez a bizonyos védvonal. Mi lehet ennek a lényege? Mit mosolyog?
3: Bocsánat, csak én nagy Gyűrűk Ura rajongó vagyok, és egyre csak az a kép van előttem, ahogy Szürke Viktor áll a védvonalon, és akkor mondjuk Barok Péterrel szemben kiáll, és azt mondja, hogy nem mész át, megvédjük Andinak a Hermész táskáit, megvédjük Mága milliárdjait, megvédjük az 5 névtelen mecénásait, megvédjük Kohán Mátyás önkormányzati apanázsát. És akkor a Barok Péter az ilyen megszégyenülten majd így elkullog. És akkor békén hagyják ezeket a drága jó embereket, akik megdolgoztak tényleg a betevő milliárdjaikért. Csak hát ugye az az igazság, hogy hát ők azért nem védvonalat, meg erődítményt építettek az elmúlt 16 évben, hanem egy ilyen Cartier-várat, ami rögtön összeomlott az első ilyen kisebb tavaszi szél fúvallatára. És hát amikor hatalmon voltak, akkor nem tudták kiépíteni azt a rendszert, ami lehetővé teszi, hogy a közpénzt megtartsák a pártfogoltjaik, akkor majd most így egyharmados ellenzékben majd sikerülni fog, hát számomra ez egy rendkívül mulatságos szituáció.
4: Egyébként tényleg elég nehéz egyenes arccal beszélni erről az egészről, ami zajlik, de hát azért a legnagyobb atrocitás, csak hogy a kérdésre visszatérjek, a Fidesz-szel szemben az elmúlt most már több mint egy hónapban azért leginkább az, amennyire képtelenek szembenézni azzal tényleg, hogy miért szenvedték el ezt az egészen elképesztő méretű vereséget, amit április 12-én elszenvedtek, és ennek ez az egész védvonal, és amit látunk ezzel kapcsolatban, ez a tökéletes leképeződése, hogy ugyanazt folytatják, amit április 12-e előtt csináltak, amiben azt próbálják elmagyarázni a választópolgároknak, hogy itt tulajdonképpen a Tisza, és egyébként ugye a Tisza szavazói keltik a gyűlöletet, ők azok, akik a kampányukat és most a politikájukat a megosztásra, a gyűlöletre, a fideszes politikusok támadására építik, miközben ugye ők a szeretet és az összefogás erejével kampányolnak, és most is csak ezt szeretnék megvédeni. De hát ez az, ami annyira messze áll a valóságtól, hogy ezt még akkor sem sikerült egyébként eladni a magyar választópolgároknak, amikor még az egész közpénzmilliárdokból finanszírozott kommunikációs gépezetük mögöttük volt, hát most pláne nem fog sikerülni. Tehát, hogyha tényleg ezen a vonalon folytatják, amit eddig láttunk itt az elmúlt mondjuk 5 hétben, de abból
1: azért
4: nagyon
1: hoznak példákat is, tehát kezdve attól, hogy hogyan köpték le mondjuk Szentkirályi Alexandrától, egy eddig nem hallott esetet is fel elevenítenek egyébként, hogy valakit megvertek, véresre vertek egy aktivistát, még aznap este egészen addig, hogy mondjuk Puzsér hogyan beszél az ő műsorában a fideszes választókról.
5: Hát eddig tényleg egész másképp beszélt a Puzsér, tehát hogy ez egy nagyon meglepő, hogy most hirtelen hogy bújt ki belőle. Tehát hogy az ég szerelmére miről beszélünk? Egyébként pedig, hogyha valaki olyas valamit követel, ami túlmegy a jog határain, az igenis kapjon jogvédelmet. Ha valakit megvernek, azt jelentsék fel a rendőrségen, és mindegy, hogy fideszes vagy nem fideszes, tőlem még akár mi hazánkos is lehet, jár neki, mert ez az ő joga. Másrészt pedig azt kell, hogy mondanom, hogy szerintem erősen túllőttél ezzel a gyűrűk urával, tehát hogy ez nem a Fidesz világa. Tehát sokkal inkább egy Pataki Attilát látok magam előtt, ahogy azt énekli, hogy nem tudom, a védvonal közepén állok, körbevesznek, jó barát, érted? Tehát, hogy ez az, vagy egy...
3: Hát,
5: szóval, hogy ennél sokkal más világba kell menni. Egyszerre van benne meg az az érzés, hogy ez egyébként tényleg nem érdemli meg senki személyesen, de én egy esendő ember vagyok, és néha azt gondolom, hogy én sohasem köpném le Alexandrát, senkit. De közben azt gondolom, hogy olyan csúnyán bánt, tehát amikor, mit tudom én, Bayer azt írta, hogy én egy patkány lelkű ember vagyok, akkor az olyan volt, mintha leköpött volna, és nem egy, hanem hány ezer ember, aki olvasta azt. És így nagyon, nagyon, én egy ilyen bosszúálló közösségből jövök, tényleg, mi ebben hiszünk, sajnálom, nem a megbocsátásban, nem én tehetek róla, én beleszülettem ebbe, úgyhogy nagyon nehéz nekem elfogadnom azt, hogy viszont tényleg nincs senkinek joga így viselkednie másfelé.
6: Hát, meg, szóval lássuk be, hogy itt totálisan különböző dolgokat mosnak össze. Tehát, hogyha itt tényleg köztörvényes bűncselekmények történnek, akkor feljelentést kell tenni, és a rendőrségnek ki kell vizsgálni. Ha vannak kamerafelvételek, akkor remélhetőleg el lehet kapni az elkövetőket. Ez nem kell jogvédőszolgálat. Tehát ez teljesen normális, hogyha valakit leköpnek, megvernek az utcán, hát akkor rögtön tegyen feljelentés, és a rendőrségnek kutya kötelessége kivizsgálni politikai hovatartozástól függetlenül. Viszont például a Puzsérnak a műsora, az ironikus módon pont azt próbálta kifigurázni, hogy Puzsér szerint milyen gyűlölet szabadult most el a tiszások körében a fideszesekkel szemben, és ezt parodizálta. És most szerencsétlen Puzsér, aki megpróbálta egyébként a fideszeseket védeni, most megkapja, hogy ő milyen undorító, uszító, amikor pont az ellenkezőjét próbálta csinálni. Tehát ez fantasztikus. Tehát így próbáljon valaki gesztust tenni a Fidesznek, akkor rögtön visszakapja ezerszeresen.
1: Itt is politikai üzenetről van szó igazából, és nem a technikáról.
4: Persze, és hát itt is azért az van.
1: Vizsgálóbizottságoknál saját közösségünk, együtt vagyunk, megvédünk titeket.
4: Persze, és ugye nyilván ez a védvonal, mint elnevezés, ugye ez is, ami tovább folytatja ezt a háborús, ilyen harcos retorikát és megnevezéseket, tehát hogy nem tudnak ebből a világból valahogy kiszabadulni, amiben eddig is voltak, és ami viszont nem működött. És a másik ugye ez, amit ezt viszont inkább volt persze ez már a kampányban is, de a kampány óta, vagy a választások óta ez pláne felerősödött, mondjuk a Szijjártó interjúban is ez az elem, ahol ők ilyen áldozatszerepben próbálják magukat bemutatni, hogy hát őket a közösségi média ugye letekerte, meg hát ez a nemzetközi túlerő, amivel meg ez a gyűlölködés. Hát minthogyha, tehát hogy itt van egy politikai közösség, a NER vezetése, akik 16 éven keresztül kétharmaddal kormányoztak, mindent megtettek nagyjából, amit meg akartak, és megtudtak, és számolatlan alkalommal éltek vissza a felhatalmazásukkal, és akkor elszenvednek egy ekkora vereséget, és utána próbálják sajnálni, és sajnáltatni magukat, hogy ők itt hát a szegények.
1: Hoztunk egy, ha nem is ellenpontot, de egy korábbi Orbán idézetet, még 2017-ből, ami akkor történt, amikor egy panziótulajdonos menekülteket próbált segíteni, és akkor itt láthatjátok ti is, és kilyukasztották a kocsijának a kerekeit, meg tehát őt...
6: Betörték az ablakait.
1: Így van, értéke miatt, és akkor Orbán Viktor ezt reagálta annó erre a helyzetre. Mi a véleményetek?
6: Hát felháborító volt akkor, felháborító lenne most, hogyha Magyar Péter ugyanebben a szituációban ugyanezt mondaná, mondjuk fideszesek ellen elkövetett atrocitásoknál. Most az az igazság, hogy én számomra teljesen egyértelműen kilóg a lóláb. A Fidesz nem attól fél, hogy őket fizikai atrocitás fogja érni, attól félnek, hogy a potenciálisan kétséges körülmények között szerzett vagyont, ahol például a közpénz elvesztette közpénz jellegét, annak most vissza kéne szerezni a közpénz jellegét, és erre esetleg vannak is megoldások. Most ezzel sírják tele az összes létező fórumot, hogy mit tudom én, például a kekvákat vissza fogják államosítani, és az MCC-nek adott 600 milliárd forint nem lesz az MCC a jövőben. Ettől tartanak a Fidesznél, de hát az, az igazság, hogy most tényleg a kék plakátok után jön a péklapát. Tehát az igazságtétel az nem bosszúállás, hanem igazságtétel.
4: Annyiban vitatkoznék, hogy szerintem ez, miközben azzal egyetértek, hogy persze félnek attól, hogy ezeket a pénzeket majd ilyen-olyan módon elveszítik, és ez nyilvánvaló, de szerintem ez most tipikusan ez a védvonal, ez nem erről szól, ez szerintem tényleg egy egész egyszerűen egy politikai eszköz, amivel nem a pénzüket féltik, hanem a megmaradt mondjuk 20%, 20%-os támogatottságukat féltik, akár a Mi Hazánktól, akár bárki mástól, hogy még ezek is ott hagyják őket. Ugye nem tudnak igazán politikai teljesítményt felmutatni, nem tudják kitalálni azért tényleg, és ebben próbálok megértő lenni, vagy szerintem ebben egyébként tényleg van is realitás, hogy azért egy 16 éve kormányon lévő pártnak újra definiálnia magát, megtalálni azt, hogy ők hogyan tudnak ellenzéki politikát csinálni. Egyébként nem elvárható, hogy ezt 4-5 hét alatt.
1: Leszedik a főbábút.
4: Igen, de ez tényleg nehéz, nem elvárható, hogy ezt pár hét alatt egyébként kitalálják, de látszik az, hogy gondban vannak, hogy merre van az előre, akár személyileg, akár tartalmilag, és eközben ugye azért mégiscsak csinálni kell valamit, hogy ne omoljon össze a párt támogatottsága, és én azt gondolom, hogy ez egy eszköz erre, hogy valamilyen cselekvést felmutassanak, csak nem gondolom, hogy ez a jó cselekvés lenne, nem a személyes ízlésem miatt, hanem politikai, elemzői szempontból nem ez.
1: Pillanatra a másik oldalt. Arról volt szó, hogy ugye Magyar Péter mindenki miniszterelnöke lesz, és akkor most már tényleg próbáljuk meg ezeket az árkokat betemetni, ami itt az elmúlt sok évben felgyülem lett, és akkor egyfajta nemzet egyesítés induljon el. Erre láttok egyébként bármilyen törekvést, mert amire mondjuk a Fidesz is hivatkozik, a sokak szerint azért jogos, tehát azt nem annyira látjuk, hogy itt most jó, akkor lapozzunk, és nem a politika felső rétegéről beszélünk, vagy azokról, akiket most mondjuk vizsgálóbizottságoknál előveszünk, hanem azokról a szavazókról, akik valamiért szimpatizáltak a Fidesszel, de semmi rosszat nem tettek.
6: De kitett bármit a szavazókkal? Én ezt nem értem. Igen. Tehát a Fidesz szavazók ellen milyen olyan kormányzati lépés történt, vagy helyezte kilátásba, ami miatt nekik fenyegetve kéne érezniük magukat? Mert én semmi ilyesmit nem láttam. Lehet, hogy tévedek ebben, de én azt látom, hogy ami kilátásba van helyezve, az potenciálisan büntető eljárások, az ellen a politikai és gazdasági vezető réteggel szemben, akik feltételezések szerint jogellenesen a közvagyont magánvagyonná konvertálták át, illetve adott esetben pártvagyonná.
1: Igen, de mondjuk egy ilyen védvonallal a Fidesz pont azt próbálja kommunikálni, hogy gyakorlatilag a közösségünket bántják, azért, mert mondjuk máshogy gondolkodunk.
6: Hát ahogy régen...
1: Ez a politikai üzenete.
5: Hát persze, de azt nem mondhatják, hogy na jó, tényleg ők csaltak, loptak, hazudtak megérdemli. Tehát, hogy persze, hogy abba az irányba, abba a mederbe... Hát igen, de hogy abba a mederbe kell terelni, hogy minket nem azért bántanak, amit tettünk, mert az nem volt helyes, hanem azért, akik vagyunk. És ez elfogadhatatlan. De hát ez nem működött, ez a legutóbbi választásokon, és ezért valóban nem tűnik okosnak folytatni ezt a stratégiát.
4: Egyetértek, ugye itt tényleg arról van szó, hogy ezt próbálják védeni, és valahogy azt felmutatni, hogy nem csak minket, politikusokat, hanem az egész közösségünket azért, akik mi vagyunk, teljesen egyetértek, ugye bántanak minket, csak hát ez nem tükrözi a valóságot. Eközben ugye a Tisza kormánytól tényleg semmi olyat nem látunk, ami bármilyen módon fenyegetné a fideszes vagy volt fideszes szavazókat bármilyen módon, vagy megbántaná őket, tehát most itt nem is az, hogy bármilyen jogi fenyegetettség, de hogy semmilyen negatív gesztust nem hallottunk a kormány tisztviselőitől erre vonatkozólag, sőt, azért ugye nyilván itt különböző szintek vannak, de hát azért, hogyha megnézzük a kormány összetételét, hogy milyen típusú politikusok kaptak szerepet, és sok más dolgot, amit egyébként a választások óta csináltak, abból azért látszik ez a nemzetegyesítő szándék, amiben próbálnak a vallásos, a konzervatív szavazóktól kezdve az erős nemzeti érzésű szavazókon keresztül a baloldaliak, liberálisok, zöldekig, mi centristákig mindenkinek adni valamit, és azt gondolom, hogy ennél többet nemzetegyesítés szempontjából ilyen rövid távon nem várhatunk egy új kormánytól.
1: Több felmérés készült az elmúlt időszakban arról, hogy a Fidesz egyébként most éppen hogy áll, és mi is említettük azt, hogy Orbán Viktor, hogy ha elfogadják ugye jövő heti parlamenti ülésen az alaptörvénymódosítást, akkor lehet, hogy nem is lehet már újra miniszterelnök. Készült egy friss ide a felmérés, lássuk, hogy mit mondtak a megkérdezettek vele kapcsolatban.
2: A magyarok többsége szerint Orbán Viktornak vissza kell vonulnia, derül ki az Ideintézet felméréséből. A megkérdezettek 59%-a egyenesen azt mondta, hogy a volt miniszterelnöknek teljesen vissza kellene vonulnia a közélettől. További 10% pedig azt várná, hogy mindenképpen lépjen hátrébb, és ne a politika első vonalában folytassa. A Fidesz-KDNP szavazóinak kétharmados többsége ezzel ellentétben azt támogatná, ha Orbán Viktor a párt élén maradna.
1: Szóval nincs könnyű helyzetben a Fidesz, amikor megpróbálná újra definiálni magát.
6: Ugye csak egy mondattal visszacsatlakozva még az előző témához, ehhez a védvonalhoz, ami az egy kicsit hasonlít a fasiszt arcvonal koncepciójára, de mindegy, ez nyilván ez ennek semmi köze hozzá. De ugye azért ez egy olyan taktika, ami a Fidesznek nagyon sokáig működött, amikor még kormányban azt mondta, hogy a Fidesz kormányzást ért nemzetközi kritika, az valójában a magyarok és Magyarország elleni kritika, és sikeresen azonosította ezeket a vélt támadásokat, ugye a magyarok elleni támadásokat. És úgy látom, hogy ezt most próbálja a Fidesz szavazókra ráhúzni. És ez lehet, hogy politikai stratégia szempontjából nem egy rossz taktika, mert legalább lehet, hogy a Fidesz bázis erodálását meg tudja állítani, vagy legalábbis ez a cél, és legalább a kemény magot megőrizni. Mert ugye, ahogy látjuk, most ebből a felmérésből kiderült, hogy most már azért a Fideszen belül is, ha jól emlékszem, az egy harmada a Fidesz szavazóknak azt gondolja, hogy Orbán Viktornak esetleg meg kellene fontolnia a visszavonulását, ami egyébként egy döbbenetes dolog, mert ilyen az én emlékeim szerint soha nem volt. Én nem vagyok politológus természetesen, tehát majd esetleg kijavítanak, hogyha rosszul emlékszem, de ilyen nem volt. Tehát ez egy példátlan dolog, tehát a saját táborában is megingott az a hit, hogy Orbán Viktor tényleg egy tévedhetetlen vezető, akinek nem igaza van, hanem igaza lesz. Tehát ő gyakorlatilag Isten, mert ő soha nem téved, már pedig egy ember legalább egyszer-kétszer mindig téved. Tehát most kiderült, hogy ő mégiscsak halandó, és kiderült az, hogy lehet, hogy téved, lehet, hogy hibázott, és lehet, hogy vissza kéne vonulnia. Ha viszont sikerül ezt az ostromlott erőd hangulatot fenntartani, akkor annak az ostromlott erődnek mindig Orbán Viktor lesz a parancsnoka, a várvédő kapitány, és akkor nem kell visszavonulnia. Más kérdés, hogy egy ostromlott erődből kifelé menni azért elég nehéz, amikor Szigetvárból ugye kirohantak, Szigetvár védői azt nem élték túl. Tehát akkor viszont az erőd falai között maradnak, ami viszont nem a győzelemnek a záloga.
4: Itt ugye azért egy nagyon tényleg nehéz helyzetben van a Fidesz olyan szempontból, hogy ez az ideakutatás is mutatja, hogy Orbán Viktor ugye hát tényleg egy ilyen gyurcsányi szerepben kezd lenni, ahol egyszerre kellő a közösség egyben, a megmaradt közösség egyben tartásához, másrészt viszont egy akkora tehertétel, ami korlátozza azt, hogy ez a közösség adott esetben nőni, növekedni tudjon újra, tehát egy ilyen nagyon...
1: Felkészül Léva Janikó?
4: Hát minden lehet. Tehát azért egy ilyen elég trükkös helyzet. Nem beszélve arról, hogy Orbán Viktor azért az elmúlt nem csak 16 évben, hanem annál többen is, ugye mindent megtett annak érdekében, hogy nehogy felnőjön a Fideszen belül egy olyan másodvonalban lévő politikai vezető, aki adott esetben az ő alternatíváját képezhetné kihívóként, egy belső kihívóként felléphetne. Itt azért ugye lehet neveket említeni, de mondjuk talán Lázár János elég egyértelmű ilyen szempontból.
3: Van még név?
4: Voltak, én azt gondolom,
1: sokan Szijjártó Pétert tartották.
4: Akár, ugye, de azért voltak minimális mozgások, de tényleg ezeket Orbán Viktor még nagyon korán, nagyon időben elkapta, és mindig úgy keverte a belső helyezkedéseket, hogy nehogy valaki véletlenül az ő kihívója tudjon lenni, ami hozza most azt a helyzetet, hogy ráadásul Orbán Viktornak nincs alternatívája, tehát azért is nehéz a Fideszen belül, vagy a fideszes választóknak elgondolkodni azon, hogy mi lenne Orbán Viktor nélkül, és lépjene hátra, mert nem látszik neki alternatívája, és ez egy ilyen szempontból tényleg egy lehetetlen helyzet, ahol egyik megoldás sem tud jó lenni. Hát arról nem beszélve, hogy Orbán Viktor ugye nem mutat túl nagy nyitottságot egyelőre arra, hogy ő hátralépjen, minden mozgás arra utal, hogy ugye ő is ebben a belső helyezkedésben van, és igazából a kifelé tett nyilatkozatai is azért inkább a belső körnek szólnak, és ennek a helyezkedésnek. Tehát én azt gondolom, hogy most rövid távon nem számolhat azzal, hogy ő valamiért hátrébb szorulna, miközben tényleg ez az ideakutatás is, de nekünk is volt a hét elején jött, ugye hoztuk nyilvánosságra egy politikus népszerűségi kutatásunkat, amiben az látszott, hogy Orbán Viktort a magyar társadalom 60%-a elutasítja. Hát ebből váltó pártot építeni nem lehet.
1: Jogilag egyébként hagylak szóhoz jutni, de miniszterelnöki jelölt lehet valaki attól, hogy miniszterelnök nem lehet? Mondjuk az aktuális.
4: Ugye nincs olyan szabály Magyarországon jogilag, hogy miniszterelnök jelölt, ez egy nem hivatalos.
1: Most itt arra gondolok,
4: funkció,
1: hogy mondjuk egy következő kampánynál ők neki futhatnak-e egyébként Orbán Viktor arcába, attól
6: hát
1: függetlenül.
6: Pártvezető hogy... természetesen lehet, csak a köztársasági elnök nem jelölhet innen. Ez a miniszterelnöknek, a parlament nem választhatja meg miniszterelnöknek, és a többi. És
1: de
6: a többi.
1: Lehet tehát, ő a kampány.
6: Hát miért ne lehetne a pártvezetője? Hát persze, hogy lehet a pártvezetője.
4: És
6: simán lehet listavezető, persze.
5: Azt tudnám hozzátenni a színház rendezői székemből, hogy mint egy görög drámában azért nagy ez a bukás, mert nem csak a városállam bukott el, hanem maga a főhős is. Tehát, hogy annyira egy személyre építették föl az egész kampányt. Ha emlékezetek, mert most volt nemrég, hogy szombat reggel még országjárásra indult egy 100 000 készfogásos programot hirdettek a vasárnapi választásnak szombat reggelén. Annyira az volt, hogy ő megmenti, ő a hős, ő az egyetlen, aki össze tudja tartani, vett még maga mellé ugye két fegyverhordozót, akik segítettek, vagy nem segítettek, ezt döntsék el, de az egy ekkora bukás után nem lemondani, az szerintem egyébként lemondott, mert nem ment be, de hogy az máshogy lehet, de hogy nem lemondani erről a pozícióról, valahogy, ha én írnám ezt a drámát, akkor én lemondtam volna, és megvártam volna, hogy nincs alkalmas, és visszahívnak engem, és egy nagy visszatérést csinálni ebből, kicsit tudom, hogy színpadias, de hát azért is mondtam, hogy mint színpadrendező, vagy mint színházi rendező, de így ebből előnyt kovácsolni, hát húha, nem hiszem sajnos, hogy lehetséges. Még mindig megteheti természetesen Orbán Viktor, de hogy lemond és megvárja azt, hogy egy évig szenved a Fidesz, nem tudnak olyan vezetőt színpadra állítani, aki tudná vezetni, aki megszólítja a közösséget, és akkor ő visszatér. Ha engem kérdeznek, akkor ez most az első tanács ingyen volt, belenézek a kamerába, kedves Fidesz, de legközelebb a következő már sok pénzbe fog kerülni.
1: Te leszel a Fidesz Radnai márkja.
5: Az nagyon durva lenne.
6: Meg hát a bőkező szponzorok már utalják.
1: Nézzek, hogy csippantartanak.
5: Igen.
6: Mindenesetre ez megint ilyen gyűrűkurás, a király visszatér, ugye? Csak ugye, hát a király nem a politikai halálból tért vissza, és Magyarországon szerintem még soha senki nem tért vissza a politikai halálból. Igen, tehát ugye megint visszajön Gyurcsány esete.
5: De nem, hát Gyurcsány nagyon próbált. Vannak. Tehát, hogy Churchill visszatért. Miután eltávolították, elküldték a pozíciójából.
6: De Churchill nem a politikai halálból tért vissza, hanem egy sima vesztett választásokból.
4: Igen, és ugye a Fidesz pont ezt próbálja most megrajzolni. Ugye Orbán Viktor minden nyilatkozata erről szól, amiben ilyen így mondja, hogy hát volt olyan, hogy veszítettünk már. Hát én már nem tudom hány éve politizálok. Győztünk már, vesztettünk már, volt részem sikerekben, kudarcokban, nincs itt semmi látnivaló. Tehát tényleg próbálják én szerintem, és nyilván ezt nem tudjuk, de én el tudom képzelni, hogy ő maga is ezt most így elhiszi, hogy hát ez csak egy vereség volt, amiből még van visszaút, tehát hogyha...
1: Csak lát számokat.
4: Hát a választások előtt is csak láttak számokat, és aztán hát láttuk, hogy ez mennyire, nem tudom, jutott el azért oda, ahova kellett volna, vagy tehát nyilván ezt tényleg nem
1: tudjuk. De ezt megbeszéltük akkor, hogy még hogyha láttak is hivatalos számokat, mert sokan azt feltételezik, hogy egy nagyon szűk kör látott számokat, nem tehette volna azt, hogy hát akkor feladom, és akkor...
4: Persze, azt nem, hogy feladom, de hogyha azért, szóval tényleg most még így állandóan a kampányra visszatérve, de hát azért, hogyha valakik, akik ebben a kampányban döntéseket hoztak, látták a valós számokat, és hát látták, hiszen nyilvánosságra, tehát hogy ha még csak nem is a belső számaikról beszélünk, de hát ugye újságot kellett olvasni, vagy tévét nézni, ugye látták ezeket a számokat, és elhitték, akkor nem ilyen kampányt csinálnak, tehát hogy akkor, vagy akkor képesnek kellett volna lenniük valahol változtatni, vagy már tényleg akkora volt a tehetetlenségi erő ebben a rendszerben, hogy teljesen mindegy volt, hogy milyen vészjelzések jönnek a valóságból, nem tudnak ezen változtatni, és most is ez történik, hogy Orbán Viktor, de az egész Fidesz nem tud változtatni, nem tud mást mondani, nem tudnak kijönni ebből a világból, amit kreáltak. Az a kérdés szerintem, hogy meddig, mert hogyha ez tényleg hosszú távon így folytatja Orbán Viktor, és az egyetlen dolog, amit megbánna az elmúlt 16 évből, az Paks 2 nem megépítés, az tényleg akkor én nem látom, hogy mitől nem, hogy tudna újra növekedni a Fidesz, de hogy mitől állna meg ez a csökkenés, viszont, amit látunk.
6: Viszont az azért egy dolgot azért mondanék, amivel egyet mondok magamnak is, meg annak is, amit elhangzott, hogy azért Orbán Viktornak nagyon sokszor nagyon-nagyon nagy politikai szerencséje volt. És vesztett választások után is nagyon sokszor nagy politikai szerencséje volt. Tehát 94 után én még emlékszem arra, mert már olyan öreg vagyok, hogy a Magyar Narancsban azt mondták, hogy hát most itt le kéne mondani a párt éléről, be kéne olvadni az SZDSZ-be, de nem azt csinálta, és 4 évvel később megnyerte a választásokat. 2006-ban már szervezkedtek ellene, ugye az elbukott választás után, de aztán jött az Összödi beszéd, jött a 2008-as gazdasági világválság, és kétharmaddal tért vissza. Most is fog jönni egy nagy gazdasági világválság, csak mondom mindenkinek, hogy hát a hét szűk esztendő az lehet, hogy előttünk van, és amikor gazdasági világválság van, az bizony nem erősíti a kormánypártot. Mondjuk, ha most kapunk egy hatalmas adag Európai Uniós pénzt, akkor lehet, hogy pont szerencsénk lesz, és ki tudjuk bekkelni ennek a pénznek a farvizén ezt a válságot, de ha meg nem, akkor ki tudja. Lehet, hogy mégis visszajön a halálból
1: most
6: a király.
1: Most megszakítalak, de cserébe, kedden reggel, várjunk startra, de szépen csőbe húztam, ugye? Mert hogy kedden reggel élőben start, és akkor megígérte Hoffmann Tamás, hogy elmagyarázza nekünk, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság az micsoda, amiből végül ugye nem lépünk ki, és ez egy igen fontos hír, no de pláne, ugye mondjuk Netanyahu esetleges látogatása kapcsán is, úgyhogy kedden reggel élőben start, és természetesen adjuk majd élőben az ATV Extrán az első parlamenti ülést, ez várhatóan 1 órakor kezdődik. Jó éjszakát, és aki teheti, jó pihenést!

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Most hazamegyek,

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok azoknak, akik most kapcsolódnak be a Startba, és köszöntöm a kedves hallgatókat is a Spirit FM-en. Mezőgazdasággal kezdünk, itt van Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. A friss hír az, hogy minekutána megszűnt a rendeleti kormányzás, megszűntek a bizonyos rendeletek, így például megszűnt az ukrán gabona import tilalma, és most egy törvénnyel kell, hogy szabályozza ezt a magyar kormány, Magyar Péter kormány. De egyből egymásnak ugrott a mostani kormány meg az előző. A mostani azt mondja, hogy ez egy szándékos jogi csapda, amit meghagyott a Fidesz számukra örökül. A Fidesz viszont azt mondja, hogy elmulasztotta a magyar kormány a hatályba, vagy hivatalba lépése óta megtenni ezt a lépést. Önöket érdekli ez egyébként, hogy itt ki nem mond igazat, vagy a lényegre koncentrálnak, hogy jöhet-e az ukrán gabona, vagy sem?
2: Az, hogy ki nem mond igazat, az ebben a pillanatban nem feladatunk ennek eldöntése. Amikor az első hírek megjelentek, melyek szerint hatályon kívül kerül majd ez a rendelet, akkor azonnal egyeztettünk a felálló minisztériummal, akik egyértelműen közölték, hogy ez egy technikai változás. Ugye 6 év vészhelyzeti kormányzásának produktumait, jogszabályait kell hirtelenjébe rendes jogrendbe ültetni néhány nap alatt. Ez azért nem egyszerű feladat. Olyan technikai ügyek előfordulhatnak, elő is fordulnak, mint ez is, ahol ezt valamiért nem lehet megtenni, nem teszik meg, de az első pillanattól, sőt a nulladik pillanattól az az egyértelmű kommunikációja a minisztériumnak, hogy vissza fogják vezetni nagyon rövid időn belül, de ezt jogtechnikailag így lehet megoldani. Úgyhogy szövetségünk azért is nem mondott erről semmit, mert megítélésünk szerint ez a hír nem hír. Ha arról beszélne a minisztérium, hogy nem tudjuk, vizsgáljuk, megnézzük, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, akkor ennek lenne értelme. Olyasmiről beszélni, ami nincs, olyan veszélyről, ami egyértelműen leszögez a minisztérium, hogy nem veszély, szerintünk nincs nagy jelentőség.
1: Jó, akkor ezt nem is forszírozom tovább, bár voltak itt még részletek, de akkor ez nem hír, és akkor nem is jön ukrán gabona, tehát egy technikai kérdésről van szó. Viszont az aszály az nagyon beütött, és hát nekem megmaradt a fejemben még Nagy István előző agrárminiszter egyik itteni interjúja, az Egyenes Beszédben mondta körülbelül másfél éve, hogy ők megdöbbentek, hogy a klímaváltozás rájuk rúgta az ajtót. Egy picit nekem ez így összefoglalja az elmúlt x évet, talán 10-15 évet. Hogy lehet megdöbbenni egy olyan jelenségen, amiről a világ már azért egy ilyen 30 éve beszél?
2: Tény, hogy magáról a klímaváltozásról nagyon-nagyon régóta szó van. Tény, hogy különböző statisztikák egyértelműen mutatják hosszú ideje, hogy milyen változások várhatók. Az azonban valóban az elmúlt 5 évben vált egyértelművé, hogy ez komoly változásokat hoz Magyarországon, és komoly változásokra készteti az agrárvállalkozásokat is. Tehát valóban volt egy markáns trendforduló nagyságrendileg 5 évvel ezelőtt, ami jelentősen átalakította a normális fogalmát a nyári időjárásról. Ehhez egyrészt alkalmazkodni kell a gazdálkodóknak is. Ugye a mezőgazdaság mondjuk nem egy olyan kérdés, amiben egyik napról a másikra gyorsan lehet változtatni, tehát ilyen könnyen nem megy, valamint alkalmazkodni kell a szabályozóknak is, és feladat van vele a kormányzatnak is azáltal, hogy addig, amíg ezek a strukturális változások nem következnek be a termelésben, addig minden úton, módon segítse a gazdálkodók kvázi túlélését.
1: Most, hogy új kormány van, nyilván meg lehet fogalmazni elvárásokat, mondjuk mi lenne az első 3 lépés, amit ön vagy az önök szervezete elvárna az új kormánytól a mezőgazdaságot illetően?
2: Ebben a pillanatban a legfontosabb az a kialakult aszályhelyzet kapcsán, valamint a világpiaci problémák okán, amiről ebben a stúdióban is elég hosszú ideje beszélgetünk, hogy megtaláljunk minden forintot, ami a mezőgazdálkodók likviditását segítheti, erősítheti a következő egy évben. Végig kell nézni minden olyan költségvetési terhet, minden olyan adót, minden olyan befizetési kötelezettséget, és minden olyan finanszírozási lehetőséget, ami segítheti a gazdálkodókat. Ezek egy oldalról lehetnek olyan kedvezményes hitelek, amelyek kipótolják a forgóeszközeiket, és meg kell nézni, hogy mi az, amit nem feltétlen kell elvonni. Például a kamara tagdíjaiban beszedett 18 milliárd forintot, egyébként ma szervezet működési költsége összességében 30 milliárdot meghalad, ami borzasztóan látványos, mondjuk a társas vállalkozások 190-200 milliárd forintos éves profitjához képest. Ezeket a forintokat, ezeket a forrásokat meg kell keresni, és vissza kell csatornázni az ágazatba, annak érdekében, hogy a következő évnek is reményteli módon vághassunk neki.
1: Itt olvastam egy nagyon megdöbbentő adatot, hogy miközben a magyar zöldség és gyümölcs termelés volumene az elmúlt években a negyedével zuhant, a külkereskedelmi egyenletük pedig 50 milliárdos mínuszba fordult, a hazai piacokat átveszi a külföldi import. És én onnan indulok ki, hogy régen mi mezőgazdasági nagyhatalom voltunk, tehát kivitelre is jutott, hogy milyen folyamatok révén jutottunk el ebbe a helyzetbe. És visszafordítható ez a folyamat?
2: Egy oldalról pont a zöldséggyümölcs ágazat az, ami rettenetesen tőkeigényes, és ez a tőke, ezek a befektetések, ezek a beruházások, ezek nem vagy nem teljes egészében valósultak meg az elmúlt időszakban. Más oldalról a munkaerővel is probléma van. Ha visszatérünk egy kicsit a beruházásokra, egyrészt kedvező, hogy a kormányzat az elmúlt időszakban komoly forrásokat hirdetett meg olyan fejlesztésekhez, amikkel egyébként mellett a kertészet is élni tud. Más oldalról viszont problémás, hogy sok támogatási pályázat, sok beruházási kérlem elbírálása majdnem 2 éve húzódik. Tehát jelen pillanatban sincsen végleges döntés, rengeteg, még 2024 második felében beadott fejlesztési igényről, fejlesztési kérelemről. Nem tudunk fejleszteni, hogy 2 éven keresztül húzódnak azok.
1: Ez kinek a felelőssége, a magyar minisztérium nem döntött ezekről, vagy ki?
2: Nem mondom, a minisztérium összességében az a rendszer, ami a minisztériumot, a kifizető ügynökséget, és egyáltalán ezek elbírálásának és kifizetésének rendszerét tartalmazza, de igen, a központi állami igazgatás felelőssége ebben elvitathatatlan. Fontos lenne a hatékonyság javítása és a munka tempójának növelése ezekben a kérdésekben is. Más oldalról komoly probléma a munkaerő, pont a kertészet egy rettetesen munkaerő igényes ágazat, és évek óta egyre nehezebb megfelelő munkaerőt találni, ez akár 2%-ot is jelenthet a kertészetnek az árbevételében és sok esetben az eredményében is. Ennek kapcsán nagyon félő és aggasztó, amit a kormányzat bejelentett a külföldi munkaerő behozatala kapcsán. Reméljük, hogy újra gondolják, reméljük, hogy a mezőgazdaság külön elbírálást kaphat, mert a mezőgazdaság azok közé a szektorok közé tartozik, ami a külföldi munkaerő nélkül ma Magyarországon nagyon nehezen tartható szinten.
1: Egy percünk van nagyjából. Körülbelül nagyságrendileg hány ember él ma mezőgazdaságból, illetve mi az az üzemméret, ami biztos megélhetést nyújt?
2: Nagyon nehéz megmondani az üzemméretet, mert nem mindegy, hogy szántóföldi növénytermesztésről beszélünk, vagy egy olyan vegyes gazdaságról, ami szántóföldet, kertészetet, állattartás, esetleg feldolgozást is magában foglal. Így egy számot mondani ebben a kérdésben nagyon nehéz. Viszont azt látszik, hogy legalább 500 000 ember az, aki valamilyen formában foglalkozik főállásban vállalkozásként mezőgazdasággal, hogyha családjaikat, a kisegítő személyzetet, az alkalmazottként mezőgazdaságból élőket is bevonjuk, akkor ez már bőven milliós nagyságrend fölött van, ami egyértelműen mutatja, hogy vidéken a mezőgazdaság továbbra is kulcskérdés, a vidékfejlesztés és a mezőgazdaságot nem lehet egymástól külön választani.
1: És arra van esély, hogy az a trend, amiről beszéltünk, tehát hogy az egykor volt aranykorszak, az egy ilyen nagyon nehéz időszakba váltott, tehát szóval, hogy ez a trend visszafordítható?
2: Minden megfordítható akkor, hogyha a szakma és a kormányzat sokkal intenzívebb párbeszédet folytat egymással, mint az elmúlt időszakban ez jellemző volt, és a kormányzati elvárások, valamint a szakmai igények összehangolása és a piaci körülmények közé adoptálása sikeresebben történik.
1: Hát nyilván most még ilyen szempontból a mézes heteket éljük, mindenki vár az új kormányzatra, illetve a teljesítményre, majd meglátjuk. Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetség elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm a lehetőséget.

azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nekünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, mert a teremtett világ hiába valóság alávetetett, nem önként, hanem azért, aki az alávetette, azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben faeszkorik is nyög, mindidáig.

más nappal a ködös partikért, hogy valódi ösvényt taposunk, és nem egy képzelt utat, hogy annak látsz, aki tényleg vagyok, ez lényeg tudat. A sétákat Budán az orgona illatot, hogy a világ köré kardigánt horgolnak csillagok, hogy nem a semmi ágán ül szívem, hogy itt vagyok, s a tesókkal minden közös percet otthonnak hívhatok. A késő délutáni aranyfényt a Calvinon, hogy a parton ülve a saját történelmem átírom, ahogy a négyszer rész épül velünk a kerthelység, mikor nincsen más dolgunk, csak kétszer fél liter epresség. A kedvességet, ami a vízből és fákból köszön, ahogy az arcodról eltűnik minden fásult közön, ahogy az életem örök, nem csak a vához kötöm, s a város fölött szállva a legújabb számom szövöm. Szeretem, ahogy a fákon pihen a leért eső, hogy nagy fehér sirályok bandáznak a cseréptetőn, hogy a terminálon csokrot kap a megérkező, hogy egyszer magába száll 7 milliárd

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Újra a párbeszédre helyezni a hangsúlyt az egyházakkal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint a Fidesz kormány alatt a finanszírozásnak ára volt, méghozzá az, hogy csöndben kell maradni. Ha valaki nem így tett, az büntetést kapott. A politikus szerint ezen fognak változtatni, ami azt is jelenti, hogy az egyházaknak újra kell tanulni az önállóságot, mert nem kívánják korlátozni a finanszírozásokat. Erről, valamint Pünkösd üzenetéről Fabinyi Tamással beszélgetünk. Bár az elmúlt 20 évben csökkent Magyarország lemaradása a nyugati országokkal szemben, összességében azonban jóval lassabb ütemben növekedtünk, mint a régió többi országa. Olvasható az Egyensúly Intézet tanulmányában, amely a magyar gazdasági növekedés gyorsítására keresi a választ. Kozák Ákost kérdezzük. A kormányzati propaganda megszüntetése a közmédiában volt az egyik fő kampánytémája Magyar Péternek. Többször ígéretet tett arra, hogy a lehető leghamarabb megszüntetik a közmédia hírszolgáltatását, amíg meg nem teremtik egy független, objektív közszolgálati média alapjait. Hogy a másfél évtized alatt kiépített struktúrát hogyan kellene és hogyan lehet megváltoztatni, azt Kenderesi Szabolccsal, Kert Attillával és Vizinger Jánossal értelmezzük.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, Pünköst hétfő estéjén köszöntjük valamennyiüket, méghozzá egy igen exkluzív társaságban Fabinyi Tamással, az Evangélikus Egyház, most már tudom, hogy nyugalmazott elnökével és püspökével, ezt az egyenes beszéd előtti, a híradó végén zajló beszélgetésben én még nem tudtam, hogy nyugdíjba ment.
3: Nem azóta küldtek nyugdíjba.
2: Hát gondolom, ez a pár perc kevés lett volna hozzá. Örülök, hogy itt vagyok.
3: Elértem a 67 éves nyugdíjkorhatárt, és minden lelkész beleértve a püspök ilyenkor nyugdíjba megy, de egyetemi tanár. Folytatom.
2: Egyébként ez az egyházi szolgálat alóli felmentést is jelenti egyúttal?
3: Nem, bármi szolgálatot végezhetek, csak az a adminisztrációs teher nincs rajtam, ami a püspökön van, lelkészként, de egyetemi tanárként is folytatom.
2: Tehát ez tulajdonképpen megkönnyebbülés inkább.
3: Sok szempontból 20 év püspöki szolgálat és 40 pluszos lelkészi szolgálat után talán jobban azt tudom csinálni, amit akarok, és nem annyira, amit mások akarnak.
2: Pünkösd, ez az 50. húsvétot követő nap, és ez mindig így van, de valahogyan talán ezt éljük meg a legkevésbé az egyházi nagy ünnepek közül, ugye? Hát a húsvét meg a karácsony az adja magát, és ott nagyon sokan nagyon könnyen meg is élik azt, hogy ez egy valódi szakrális ünnep. Valahogy a pünköst kapcsán a Szent Szellem kiáradása az nem annyira kézzelfogható. Miért van ez így?
3: Mert a Szent Lélek vagy a Szent Szellem más szóhasználattal nem kézzel fogható, hanem az egy erő, az egy megragadhatatlan, de tapasztalható erő. Ugyanakkor nekünk egyháziaknak talán még szerencsés helyzetet is ad ez, hogy nem rakódott rá az említett sok külsőség, ami karácsonyon és húsvéton rajta van, folklorisztikus hagyomány, népszokás, sokszor pogányság, hanem jobban meg tud maradni egyházi ünnep. Ez alapvetően valóban 50 nappal húsvét után, és 10 nappal Jézus mennybe menetele után történt, amikor Jézus már földi valójában nincsen a tanítványaival, de azt kérte, hogy maradjanak Jeruzsálembe, mert erőt kapnak majd, eljön majd a Szentlélek, aki a vigasztalásnak a lelke, és ez történt, a tanítványok valóban hűségesen ott maradtak, és kettős tüzes nyelvek jelentek meg, extatikus jelenségek, karizmatikus jelenségek voltak, úgy tudtak szólni, profétálni, hogy ezt mindenki megértette. Talán ezt mondhatnám, hogy pünkösd a kommunikáció ünnepe, az emberek közötti megértésé, egy kicsit olyan anti-Bábel. Bábel tornya ugye egy nagy istenkísértő vállalkozás volt, hogy feljusson az ember Istenhez, büntetésül összezavarodtak a nyelvek. Itt viszont Isten jön le merőlegesen felülről az emberhez, és a megértést adja, hogy meg tudják érteni egymást.
2: Mennyire szükségünk lenne erre?
3: Nagyon-nagyon. Egyházban és egyházak között is, ökumenikus módon, pünkösd egyébként ökumenikus ünnep, a zsidóság felé is, és nagyon jó, hogy egybeesik a sávottal, a zsidó pünkösd ünneppel, a keresztény pünkösd, de más vallásokkal, más világvallásokkal, de egyáltalán a társadalmi párbeszéd nagyon szükséges. Itt is igaz, hogy talán Szilágyi Domokos írta azt a mondatot, hogy két ember között legrövidebb út az egyenes beszéd. Tehát beszélgetni kell egymással, egyenesen kell beszélni, tisztességesen kell beszélni, és akkor megtaláljuk az utat egymáshoz.
2: Tekintsük úgy, mint egy pünkösdi üzenetet.
3: Hát ez az,
2: mondott, mert valójában ez a pünkösd üzenete.
3: Igen.
2: A mesterséges intelligencia által irányított, vagy irányítani vélt világban. Ezek a hagyományos szavak és a hagyományos megoldások, ahogy az egyház megtalálja a híveit, mennyire élnek, mennyire működnek?
3: Mindig meg kell újulni. Én evangélikusként luteri hagyományra is építek a jézusi hagyomány után, és Luther nagyon jól élt a kor technikai, technológiai adottságaival. Ha akkor lett volna mesterséges intelligencia, azonnal használta volna. Ha lett volna YouTube, azonnal élt volna ezzel a lehetőséggel. De volt könyvnyomtatás, amit ő szinte elsőként használt. Nem panaszkodott arra, hogy mások nyomtatják a könyveket, én még kézzel másolom a kódexeket, hanem azonnal bevonta Gutenberg galaxisba a reformációt. Működését, vagy fölismerte például a képi világ jelentőségét. Ma éppen erről szól a mesterséges intelligencia, sokszor a hamisításokról is, de hogy a képiességnek, a vizuális üzenetnek milyen jelentősége van. Luthernek volt egy munkatársa, Lukács Cranach, festő, aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a reformáció tanai azok világszerte elterjedjenek a képi ábrázolás segítségével. De ugyanígy a tudomány, a művészet felé nyitott Luther, és ezt kell a mai egyházban is tenni. Élni a kor adta lehetőségekkel, nem bezárkózni egyfajta, és ezt kell a mai egyházban is tennünk, élni a kor adta

0: közösen meg is élik?
1: Igen, nagyon fontosnak érzem, hogy a hiszek egyben, a krédóban a harmadik hitágazat szól a Szent Lélekről, Szent Szellemről más szóhasználatban, és ott valljuk azt, hogy hiszük a keresztény anyaszent egyházat, nem az egyházban hiszünk, hanem az Istenben, de valljuk és hiszük az egyházat, amely egy keresztény szent egyház. Tehát az egyház egységének az ünnepe, ami persze még a látható egység messze van, de törekedni kell arra. Számos kísérlet van arra, hogy protestánsok és katolikusok, vagy kisegyházak és nagyegyházak közeledjenek egymáshoz, de éppen ez a közös eredő, a pünkösd ünnepe, hogy egyformán Jézus a mi egyház alapítónk.
0: Az elmúlt években erősen politizált az egyház, és kialakult az a vita, vagy bizonyos egyházak, akkor talán így fogalmazok. Kialakult az a vita is, hogy dolga-e az egyháznak a politikában megszólalni. Ennek mi az álláspontja?
1: Köszönöm ezt a finom distinkciót, mert sokszor egy kalap alá veszik a médiában és társadalomban és politikában is az egyházakat. Nagyon fontos, hogy azért különbséget tegyünk akár a katolikus egyház és a protestáns egyházak között, vagy a nagyobb egyházak, kisebb egyházak között, vagy a nagy testvér református egyházhoz képest az evangélikus egyházat is helyértéken tudjuk kezelni, nem csak számarányánál fogva, hanem a sajátos társadalmi vállalása okán is. Azt merem mondani, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház egy nagy világegyház részeként, hiszen 75 millió evangélikus van világszerte, és ennek a Lutheráns Világszövetségnek alelnöke lehetek. Innen nem mentem nyugdíjba, ezt folytatom. Szóval egy nagy világegyház részeként azért a Magyarországi Evangélikus Egyház megszólalt közéleti kérdésekben, és nem mindig azt visszhangozta, hogy finom legyek, amit a politika elvárt volna, vagy amit az aktuális vezércikkek megfogalmaztak, hanem igyekeztünk olykor külön véleményt mondani, akár a migráció kérdésében, akár a egyházfinanszírozás kérdésében, a függőség helyzetében, mint a Felkomban is elhangzott, hogy az új miniszternek, Tarr Zoltánnak szándéka az, és ezzel mélységesen egyetértek, hogy az egyházak ne legyenek anyagi függőségben a mindenkori kormányzattól. Az a fajta patrónus kliens rendszer, ami kialakult, és ami valóban méltánytalan helyzetbe hozta az egyházakat, a szűnjön meg. Ne mondja persze senki se, hogy az egyházak tartsák elő magukat, mert az is irreális, hiszen olyan műemléképületek vannak, intézményhálózatok vannak, vagy olyan társadalmi szolgálatunk van, akár az ige hirdetésen keresztül is, amivel az emberek javát tudjuk szolgálni, és ezért támogatásra lehetünk méltók, de ez a támogatás, ez a kormányzati támogatás mindenképpen transzparens kell, hogy legyen, ne függjön attól, és ez jó, hogy elhangzott a Felkomban, hogy egy egyház lojális, vagy pedig kritikus a mindenkori kormányzattal, mondván, hogy ha valaki lojális, akkor sok pénzt kap, hogyha kritikus,
0: így
1: akkor
0: volt,
1: kevés pénzt kap.
0: Na,
1: sok jele volt ennek. Engem be is árasztak némelyek, még saját egyházamon belül is azt mondták, hogy a te megszólalásaid, vagy püspök úr megszólalásai ennyi és ennyi millió, 10 millió, 100 millió, milliárdos kárt okozott az evangélikus egyháznak, mert mi nem kaptuk meg azokat az évvégi nagy pénzeső során esedékes támogatásokat, egyedi támogatásokat, aminek más egyházak esetleg, nem mindig, nem mindegyik, de részesei voltak.
0: Ez egy gyalázatos helyzet, de reméljük, hogy ezen most túl lehetünk.
1: És nem is
0: de van
1: jó,
0: ennek
1: csak
0: egy kontrája is.
1: Nem a pénz az egyháznak az ismérve, ezért szeretném ezt hangsúlyozni, hogy az egyház sokkal több a társadalmi.
0: De a működéséhez mégiscsak kell.
1: Ez tagadhatatlan.
0: Arra gondoltam, hogy van ugyanennek a történetnek egy kontrája, mindig az a szemrehányás, hogy miért szólal meg politikai ügyben az egyház. De fel lehetne ezt tenni úgyis ezt a kérdést, hogy megteheti az bizonyos ügyekben, hogy nem szólal meg, mert ezt is láttuk.
1: Igen, a hallgatás bűne sokszor ránehezedett, és ránehezedik az egyházra. Érvényes volt ez különböző diktatúrák idején, és számomra nagyon mérvadó Dietrich Bonhoeffer, mártír evangélikus lelkésznek a bűnvallása, amit az Etika című könyvében írt, hogy hallgattunk, amikor beszélni kellett volna, és beszéltünk, amikor hallgatni kellett volna, mondta ő, mások nevében bocsánatot kérve, pedig ő aztán igazán megszólalt, felemelte szavát. Neki volt az a híres mondata, hogy csak az énekelhet Gregoriánt, aki szót emel az üldöző zsidók ügyében, és sajnos sokszor úgy énekeltek az egyházak Gregoriánt, vagy Korált, vagy Zsoltárt, hogy nem emeltek szót nagyon fontos társadalmi visszaélések kapcsán. Tehát nem vagyok büszke a

0: gyakori hallgatásra, még akkor is, hogyha némelyek szerint voltak olyan megszólalásaim, és itt nagyon óvatosan mondom, hogy ne önfényezés legyen, ami azért egy kicsit ebből a hallgatásból talán külön hangként volt felismerhető.
1: Fel is tűnt, de hát az előbb mondta, hogy szemrehányást meg is kapta, hogy hát hogy lesz így utalás évvégén, hogyha ilyeneket mond.
0: Az elmúlt de túléltük, és lehet, hogy még az egyház hitelességének ez jót is tett.
1: Az elmúlt időszakban, az elmúlt kormányok idején rengeteg jogosítvány került át az egyházakhoz, az iskolák fenntartásától kezdve, ami nagyon nagy számú lett az elmúlt időszakban. Számos intézményt kezdtek el gondozni. Nem tudom, hogy az új kormány erről hogy gondolkodik, ez majd nyilván egy tárgyalásos megállapodás kérdés lesz az egyházak és a kormány között, de vajon dolga-e az egyháznak egyfajta szolgáltató intézményé válni?
0: A szolgáltatás szóval óvatos vagyok, hiszen az egyház alapvetően a szolgálatával igyekszik jelen lenni, a szolgáltatásban van egy kis pejoratív él, de az, hogy dolga részt venni az oktatásban, egészségügyi, szociális ellátásban, az szerintem eldőlt, mert ennek évszázados jó hagyományai vannak. Vehetjük akár a régi ispotályokat, amelyeket az egyházak tartottak fönn, és megnézhetjük most a Betesda kórházat, ami szinte egyedül megmaradt nagyon sokáig az egyházi intézmények közül az évtizedeken keresztül a kommunista időben, sőt, az is utána került vissza, bocsánat, ez is államosították, de nagyon hitelesen tud működni, de az oktatásra is ez érvényes, hogy az egyházi iskolák, tudom, hogy sokszor az a vád éri, hogy elitképzést oktattak, vagy műveltek, de ha megnézzük a múltat, a legegyszerűbb falusi iskolában, amit ma úgy nevezünk, hogy felzárkóztatás, vagy esélyteremtés, nagyon sok példát tudott adni az egyház erre, tehát az általános iskolától, sőt óvodától egyetemig. Ezeket egy tolvonással szüntették meg, és nyilván a rendszerváltás után különböző kísérletek voltak arra, hogy mi induljon újra. Sokszor mohó volt az egyház, olyanokat is, olyan intézményeket is visszakért, amelyek nem voltak igazából képesek egyházi arculatot fölmutatni, csak egy széktáblacsere volt. Olyan is történt, hogy olyan intézmény kapott az egyház, akár oktatási, szociális vagy egészségügyi téren, ami korábban nem volt egyházi, ez pláne vitatható, de ha egy régi, jól működő intézményt visszakapott, úgymond a kárpótlás esélyeként az egyház, már csak azért is, mert például a földről sohasem volt szó, hogy a földeknek az elvételéhez kapott volna az egyház kárpótlást, tehát ilyen értelemben ez talán erkölcsileg is vállalható, és nagyon sok egyháziskolának a színvonala, lelkisége, minden ellenkező híreszteléssel szemben olyan, hogy ott nincs szégyenkezni valónk. A rossz példákat is önkéntesen bevalva, vagy kritikát meghallgatva el kell ismerni. De azt hiszem, hogy az egyháznak a társadalmi jelenléte oktatásban, akár kulturális téren, vagy szociális téren az megvan. Ott voltak gondok az Orbán kormány idején, hogy sokszor talán kérdés nélkül is átpróbáltak tolni az egyház térfelére bizonyos szociális feladatokat, mondván, hogy az egyház jobb gazda lesz egy öreg otthonban, mint mondjuk az önkormányzat vagy az állam. Esetleg a humán erőforrásokkal jobban tud gazdálkodni, jobban tudunk nővéreket, vagy talán még orvosokat is találni egy nővér hiányos vagy orvos hiányos időben. Ez sokszor így is van, de túlvállalta magát az egyház, túl sok feladatot toltak az asztalára, és ezért aztán itt is romlott a minőség, és sokan az egyház ellen fordultak, hogy itt vannak a mohó egyházak, kapzsik, mennyi pénzt kapnak ezért, és ez hitelvesztést okozott. Ennek egyik jele volt egyébként a népszámlálásban megmutatkozó csökkenés.
1: Nyilván ezügyben tennivalója van az egyháznak, és nyilván a kormánynak is. Például külön választani a két működést, a kormányét és az egyházét, politikai, gazdasági értelemben is. Ön az első megszólalásokról mit gondol ez ügyben? Ugye Tar Zoltán is beszélt erről, és hát véletlenül nem sokára meg lesz az államtitkár is.
0: Igen, már nagyon várjuk, hogy véglegesen tudjuk, hogy ki lesz a tárgyaló fél, mert ez nagyon fontos, hogy valóban mindenütt tárgyalásosan menjen, ne az említett patrónus kliens rendszerben, ne próbálja meg az állam megmondani, hogy mit kell az egyháznak tenni, hanem ez egy folyamatos véleménycserében, párbeszédben alakuljon ki, ahol nem szégyen kérdezni egyik fél részéről sem, és ahol válaszokat is kapunk a kérdésekre, vagy ha bennünket kérdeznek, választ adunk. Tar Zoltánt régóta ismerem, hiszen ő tudva levő, hogy református lelkész is volt, és nagyon korrekt kollégának ismertem meg, nem csak az egyházon belüli tevékenységét, hanem a kultúrában, nemzetközi kapcsolatokban vállalt tevékenységét, vagy azt a szervező munkáját, amit ő akár a félreállítása után, mert azért azt tudni kell, hogy őt a maga egyháza bizony félreállította, nem akkor, amikor megszólalt Magyar Péter mellett, hanem korábban, amikor személyi változások voltak, és ő elment civil munkába, ez most talán nem ide tartozik, de talán ez javára vált annyiban, hogy nem csak az egyházi közeget ismeri, hanem ismeri a világi összefüggéseket is. Tehát nekem személyesen jó reménységem van vele kapcsolatban, bizonyos vagyok abban, hogy olyan államtitkárok lesznek, akikkel szintén szót fogunk tudni érteni. A párbeszéd az nagyon fontos, és az, hogy az egyházakra úgy tekintsenek, mint hiteles partnerekre, és ne akarják helyettünk megmondani, hogy mit tegyünk, és mit mondjunk pláne.
1: Köszönöm, hogy itt volt a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke Fabini
0: Tamás. Köszönöm. Így a végén még mindenkinek áldott pünkösdöt kívánok.
1: Önnek is.
0: Köszönöm.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önkormányzati témával folytatjuk. Itt van Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket.
1: Két fontos téma van, az egyik egy konkrét, hogy nagyon sok önkormányzat lázong a szolidaritási adó miatt, sőt van számos nagyváros település, amely bojkottálja, nem akarja befizetni. Erre azt mondta az új miniszterelnök, hogy be kell fizetni, a törvény mindenkire vonatkozik, ugyanakkor felül kell majd vizsgálni ezt a rendszert. Ez az egyik témánk, csak a kedves nézőknek mondom. A másik pedig, hogy a MÖSZ-ra egy 8 pontos javaslatcsomagot állított össze a teljes önkormányzatiság átalakítására. Szóval kezdjük akkor a szolidaritási adóval. Ez egy nagyon régi sérelmük az önkormányzatoknak.
2: 855 önkormányzat fizeti ezt a adónak nevezett hozzájárulást, ugye ez azt szolgálta volna, hogy a kis települések működését és felzárkóztatását segítse az erősebb önkormányzatok közössége. Ez az összeg tűrhető nagyságrendben volt 6 évvel ezelőtt, 50-60 milliárd, most közel 400 milliárd forintot vonnak el, tehát 5-szörösére, 6-szorosára emelkedett az összeg, és ez nekem a tartalmával, tehát nem arról van gond, hogy esetleg segíteni kell a kisebb településeket, hanem azzal, hogy ilyen mértékben elvonják, és hát utána néztünk, kértük még korábbi Nagy Márton miniszter urat, hogy jelezze, hogy mely települések kapják meg ezt az összeget. Erre érdemi választ nem kaptunk, gyakorlatilag ez a költségvetés, vagy nagy része a költségvetés bevételeként szolgál. A mostani befizetési kötelezettség, egyetértek miniszterelnök úrral, ez kötelezettség mindenki számára, amíg a törvény nem változik meg, ezt mindenkinek be kell tartania. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége állásfoglalásában is ez van benne. Itt azért három részre kell osztani a településeket. Egyrészt azok a települések, akik most érzelmi okok miatt ezt nem akarják befizetni, nem sokat tudnak tenni azért, mert ha nem fizetik be, akkor az állami támogatásokból levonják ezt, tehát egy képletes tiltakozás tulajdonképpen ennek a nem befizetése. A másik része a településeknek, aki nem tudja befizetni, van ilyen is, ezeknek van lehetőség az államkincstárhoz fordulni, és halasztást kérni, amíg nem változik meg nyilván a jogszabály, vagy valamilyen formában a pénzügyminisztérium valamilyen állásfoglalást nem hoz. És a harmadik pedig a nettó befizetéköre, ilyen a főváros, vagy Budaörs, ebből kevesebb van, de az meg gyakorlatilag jogszabály ellenes, erről már volt döntés, Kuriától kezdve a Alkotmánybíróság is foglalt állást bizonyos dolgokban, nem megyek ennek a részleteibe bele, nem lehet többet elvonni településtől, mint amennyit az állam oda tesz, egyébként ez az Európai Chartával is, önkormányzati chartával is ellentétes. Tehát három ilyen csomag van, gyakorlatilag várjuk nyilván az ezzel kapcsolatos végleges állásfoglalást. Miniszterelnök úr azt mondja, hogy széleskörű önkormányzati egyeztetést kezdeményeznek. Mi egyébként ezt már kezdeményeztük, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége lakosság arányosan a legerősebb önkormányzati szövetség, és egyébként a legaktívabb a minden időkben is a napi politikától függetlenül az önkormányzati érdekek védelme érdekében felszólalt, és kezdeményeztünk is egy ilyen jellegű egyeztetést, várjuk az ezzel kapcsolatos jelzéseket, és valóban van egy olyan anyag, ami most már nem csak 8 pont, hanem jóval több, egy teljes olyan átfogó átvilágítás, ami egyrészt az azonnali teendőket jelöli ki a 2026-ban a működés biztosítása, biztonsága szempontjából, a másik része pedig nyilván egy kicsit közép és hosszú távú stratégiai elképzeléseket tartalmaz.
1: Visszatérve még erre a szolidaritási adóra, akkor idén ezt megfizetteti az állam önökkel, és az a legjobb opció, hogy jövőre már nem, vagy más módon, vagy kevesebbet fizetnek?
2: Nem tudjuk, mi javaslatunkban a 15% van, ez korábban már megfogalmazódott, az iparüzési adó 15%-át tudnánk elfogadni, ez most majdnem a kétszerese, nyilván amíg erről döntés nincs, addig erről nem tudunk tárgyalni, szeretnék erről is tárgyalni, de sok minden mástól is, nyilván ez viszi el most a kommunikációs felületeket, hiszen ez egy brutál nagy összeg, amit 2026-ban elvon az állam, de ennél sokkal többről van szó, nyilván a önkormányzatok biztonságos működése érdekében kialakított elképzeléseink mentén.
1: Mennyire üresítette ki az önkormányzatiságot az elmúlt 16 év? Most ha nagyon sarkítva fogalmaznék, hallottam olyat, hogy nagyjából a polgármesterek szalagokat vághatnak át, tehát se pénzük nincs, se jogkörük, az intézményeket elvett az állam. Mit mondhatunk így 3 percben az önkormányzatiságról, és mivé szeretnék önök visszaalakítani?
2: Egy nagyon erős centralizációs folyamat indult el 2010-től, a közoktatás államosítása, egészségügy átalakításával kapcsolatos döntések, önkormányzati hivatalok leépítése és a források kivonása a rendszerből. Ez azért nem jó, mert az önkormányzati rendszer tud segíteni egy kormány sikeres politikájának megvalósításában, olyan feladatok ellátásában, aminek ott van a legjobb helye helyben, amivel mi tudunk a legjobb megküzdeni, nyilván ehhez megfelelő jogszabályi kereteket és forrásokat kell biztosítani. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindent vissza a régi rendszer szerint, hanem azokat kell megvizsgálni, amiket az ellátását hatékonyabban tudjuk elvégezni, és azt is különböző önkormányzati szintekre telepíteni, hiszen egy 200 fős falu település nem fog tudni ellátni olyan feladatokat, amihez források, szakemberek és megfelelő apparátus kell. Ezeket is úgy kell átalakítani, hogy minél hatékonyabban tudja működtetni az államot. Én szerintem az a legfontosabb most a következő egyesztendőben, hogy a magyar állam működjön hatékonyan, költséghatékonyan, és természetesen az ügyek szempontjából is hatékonyan. Ezt szeretnénk első körben elindítani, ez mindenféleképpen tárgyalásra van szükség, mindenféleképpen párbeszédre van szükség.
1: És mi a benyomás, hogy a kormány alakítás óta eltelt nagyjából egy hónap alatt, mennyire nyitott a Tisza kormány erre, illetve a programjukból mit olvasott ki az önkormányzatokra vonatkozólag?
2: Mi nem tudjuk, hogy ki lesz az önkormányzatokért felelős államtitkár, ez azért egy nagyon fontos, hogy vele elkezdjünk konzultálni. Azt már látjuk, hogy van egy önkormányzatokért is felelős bizottság, ez jó irány, ez jó jel, hiszen elkezdenek bizottsági szinten is foglalkozni az önkormányzatokkal. Azt is tudom, hogy iszonyatos leterhelt a kormány, hiszen teljes átalakításra van szükség, nem csak személycserékre, hanem minisztériumokon belüli feladat átcsoportosításokra, tehát türelemmel vagyunk, de azt jelzem, hogy a 2026-os évvége iszonyatos gyorsan el fog jönni, és közben nekünk működni kell. Az emberek 9,5 millióan a településeken várják azt, hogy az ő mindennapi életük továbbra is biztonságos legyen, és vannak települések, akik nem fogják tudni finanszírozni évvégéig a feladataikat. Tehát itt van sürgős tárgyalnivaló, várjuk a pénzügyminisztériumnak a jelentéseit, információit, hogy hogyan áll a kassa. Nyilván tudjuk, hogy nagyon rosszul áll a kassa, de azon belül milyen formában lehet a súlypontokat áthelyezni annak érdekében, hogy ezen a szinten is a biztonságos működés garantálva legyen.
1: A sajtó is írt róla, és én is beszéltem olyan polgármesterrel, aki azt mondja, hogy hallani róla, hogy előrehozott önkormányzati választást akarna a Tisza, mert hogy nagyon sok önkormányzatban a bebetonozott fideszes polgármesterek vannak, tehát hogy át kéne alakítani az egész rendszert. Ön erről mit tud, és hogyha van ennek bármi alapja, akkor mit szól hozzá?
2: Hallottam ilyet, szerintem nincsen alapja, ez nagyon komoly erő átcsoportosításra van szükséges, és azt gondolom most kormányozni kell, és az országot vinni előre azokban a helyzetekben, ami itt maradt, abból kell kijönni. Nem hiszem, hogy most egy választás az ilyen szempontból ezt az erőteret tudná biztosítani, iszonyatos új harcokat indítana el, és én szerintem az embereknek is most arra van szüksége, hogy lássák azt, hogy merre megyünk, milyen formában. Ettől persze nyilván minden lehet, ez hatalompolitika és pártpolitika kérdése. Én nem értek ezzel egyet, nem azért, mert polgármester vagyok, én gyakorlatilag 36 esztendeje csinálom ezt a műfajt és ezt a feladatot, ezt a szolgálatot. Szerintem a polgármesterek pontosan tudják, hogy ha kell, igazodni kell, és azt szeretnék látni, hogy a működésük, a településükön biztonságban legyen. Ez a legfontosabb, és ez teljesen mindegy, hogy valaki ide vagy oda tartozik, neki a közösséget kell vezetnie, és azt gondolom, hogy e tekintetben a pártorientáció sokszor független. Ami izgalmas kérdés, az majd a megyei közgyűlések kérdése, de ott olyan sok feladat nincsen, ott a fejlesztésekkel lesz sok tennivaló majd, ott kell valamilyen formában, nyilván biztonságban látni azokat a forrásokat, amiket oda telepítenek, vagy valamilyen formában más konstrukcióban felhasználni, és akkor a megyei önkormányzatok jelentősége csökkenni fog.
1: Hát ez az igazodási kényszer, amit említett, ez egy izgalmas kifejezés, meglátjuk, hogy mennyiben fog megvalósulni. Gémesi György, Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.
3: Empty room, cold heart. No plan, gloomy thought.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Bár az elmúlt 20 évben csökkent Magyarország lemaradása a nyugati országokkal szemben, összességében azonban jóval lassabb ütemben növekedtünk, mint a régió többi országa. Olvasható az Egyensúly Intézet tanulmányában, amely a magyar gazdasági növekedés gyorsítására keresi a választ. Kozák Ákost kérdezzük.
2: Az Egyensúly Intézet gazdaságkutatási igazgatója, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Nagyon régóta vágyunk rá, hogy utoljuk az európai közepet. És hát az kétségtelen, az elmúlt időszakban, ugye ezt mondta a korábbi kormányzat is, közelítettünk, csak éppen sokkal kevésbé közelítettünk, mint a környező országok. Miben van a mi lemaradásunk oka, és hogyan lehet ebből kijönni?
3: Azzal kezdem, hogy a 2010-es évek elejétől nagyjából 2013-14 óta 860 ezer ember 10 év alatt munkába állt, tehát a munkaerőpiac nagyon látványosan tudott fejlődni. És itt vége a felsorolásnak. Minden, ami a gazdasági potenciál kiaknázását mutató, indikátor mutató, ott mindenhol rosszul állunk. Tehát ez az egyetlen tulajdonképpen, ami egy sikernek fogható fel.
2: Ez így elég katasztrofálisan hangzik.
3: Az a helyzet, hogy növekedtünk, tehát nagyon szép látványos növekedés volt, csak az a probléma, hogy azt a pozíciónkat, ami akár a 90-es évek közepén, vagy közepéig, de még tulajdonképpen az Európai Uniós csatlakozás évében is, vagy abban az időszakban megvolt, ezeket rendre lebontottuk, ezeket az előnyöket, elveszítettük, egyrészt a balti államokkal, másrészt pedig a visegrádi államokkal szemben, már pedig ugye a beruházókért egy kíméletlen verseny van, és ahogy az előbb mondtam, ez volt tulajdonképpen az egyik olyan terület, ahol, vagy az egyetlen terület, ahol végül is társadalompolitikai szempontból sikereket értünk el, ami a gazdasági növekedést illeti, legyen az termelékenység, legyen az a GDP növekedése, ott rendre lemaradtunk. Hát ugye tulajdonképpen 2022 óta a magyar gazdaság stagnál. Ugye 2023-ban egy majdnem 1%-os visszaesés volt, olyan nagyon régi időszaknak tűnik, ez pedig itt volt 3 éve, 24-ben aztán volt egy minimális emelkedés, tavaly csak 0,3%, de hát őszintén, fehér asztal mellett azt mondanánk, hogy 0,3%-os növekedés, hogy az növekedés, az egy stagnálás. De azt kell megnézni, hogy lesz ebből olyan növekedés, ami tulajdonképpen potenciájában benne volt a magyar gazdaságban, akár 25 évre megyek vissza, akár csak 10 évre.
2: Itt rossz döntések születtek, amiktől ez nem jött ki és nem futott ki ez a növekedés, vagy valamiféle török áfiumnak vagyunk még mindig áldozata?
3: Én az elsőre voksolok. Egyértelműen gazdaságpolitikai irányok és döntések azok rosszak voltak. Ugye volt 3 olyan, mondjuk úgy, hogy forrás táplálta azt a növekedést, ami 10 éve volt. Egyrészt ez az előbb említett nagyon látványos, közel 900 ezer fős munkaerőbővülés. Ez fontos volt, hiszen a beáramló külföldi működőtőkének, meg a letelepedő gyáraknak fontos volt, hogy nagy tömegben ott el tudjanak
2: ugye
3: dolgozni.
2: Ugye emlékszünk, ez volt az olcsó munkaerő.
3: Ez volt az olcsó munkaerő. Ez aztán természetesen egy nagyon nagy békjó a magyar gazdaságon hosszú távon, hogy lehet aztán a béreket majd megemelni, de ezt fogjuk föl pozitívnak. Volt egy nagyjából a GDP éves szinten átlagosan 3%-át kitevő külföldi működőtőke, tehát nagy nemzetközi beruházók beáramlása. Kedves nézők, nem tudják, tavaly 87 ezer milliárd, nagyon nagy összeg a GDP, ennek 1%-a is 870 milliárd forint, tehát 2500 milliárdos nagyságról beszélünk, ennyi tulajdonképpen egy évnek a beáramlása. Persze korábban kisebb volt a GDP, de akkor is 1000 milliárd forint. És volt a harmadik, az EU-s források. Akkor kérem a kedves nézőket, hogy szálljanak magukba, és mind a 3 forrást vizsgálják meg, van-e olyan lehetőség a munkaerőpiacnak, ami volt a 2010-es évek végén? Nincs. Van-e EU-s forrás? Erről nem is érdemes beszélni. Nincsen, csak csorgott valamennyi. És a harmadik pedig van, még mindig, ez a bizonyos FDI, műszóval, tehát ez a külföldi működőtőkkel beáramlás, de nem olyan mértékű, mint ahogy korábban volt. Tehát gyakorlatilag a magyar gazdaság nagyjából 1,5-2%-ot tudna EU-s források nélkül maximum ennyit tudna növekedni, ez a potenciája. De ez nem lesz elég ahhoz, hogy mondjuk a lengyeleket utolérjük.
2: Mi a teendő? Most új kormány van, új gondolkodás van, most lehetne valamit lépni?
3: Az Egyensúly Intézet, én is, kollégáim is mindig azzal kezdi, és ezzel is fejezi be minden szakpolitika javaslatát, hogy a humán erőforrásba való befektetés az elsődleges. Ez két dolgot jelent, egészségügy, a másik pedig az oktatás. Most kedves nézők nézhetnek, hogy csodálkozhatnak, hogy hát ez egy gazdasági beszélgetés. Oké, megyük az egészségügyet, az az egyszerűbb, azt elintézzük egy fél mondattal. Ha megnézzük, hogy a magyar lakosság egészségállapota miatt egyébként munkaerőpiacból milyen kimaradások vannak, elmennek betegek, akkor már az a GDP-re való hatásával, tehát a gazdasági növekedést is korlátozza. Ami az oktatást illeti, az egy sokkal komplexebb, egyben mélyebb, súlyosabb kérdés, hiszen az, hogy 30%-a a diplomások aránya 25-34 éves korosztályban, azaz 70-nek nincsen, az 10% ponttal kevesebb, mint a lengyeleké. A lengyel siker, gazdasági siker egyik kulcsa az, hogy oktatási reformot csináltak, és nagyobb arányban tudnak diplomásokat bevonni a munkaerőpiacra. Az azt jelenti, hogy értelemszerűen valakinek diplomája van, akkor ott van egy bérprémium, diplomás bérprémium, ez a neve, többet kap, magasabb fizetést kap. Ön említette, hogy az olcsó munkaerő beáramlott. Ez bizonyos tekintetben jó volt, de hogy lesz ebből magasabb fizetés? Hiszen ők szalagmunkások, úgynevezett kékgallérosok, ők ma is kékgallérosok, nekik nem fognak adni bruttó 1 millió forintos fizetést a mérnöki állásukért, mert nem mérnökként mentek dolgozni. Tehát ez megköti a magyar gazdaság rövidtávú, vagy egyfajta békjó közvetlen hatása a következő 3-5 évre nagyon is súlyos. De lehet tenni, és kell is tenni. Az egyik ez. A másik az, hogy a támogatáspolitikát azt nagyon át kell alakítani. Az állami kiadásokat, tehát fiskális oldalon rendkívül jelentős átalakításra van szüksége a magyar államnak. Nem beszélek kiigazításról. A kiigazítás az, amikor ha meghízok, akkor kiengedik, ha lefagyok, akkor meg nem tudom, mit csinálnak, összeszűkítik a öltönyömet. Itt nem erről van szó, itt új öltönyt kell venni, vagy, és nem a jelenlegit kell igazítanom. Tehát az, hogy a magyar állam gazdaságfejlesztésre, gazdaságra 9,2%-át adja a kiadásoknak, ez duplája a balti államoknak, vagy az Európai Uniós, majdnem duplája az Európai Uniós átlagnak. Mire föl, ha nem volt gazdasági növekedés? Az állam magára fordított, tehát az állami kiadások 10%-ot tesznek ki, duplája regionális átlagnak.
2: Megvan a pénz arra, hogy lesz oktatás, meg egészségügy.
3: Például, ha átrendezik, egyértelműen hozzá kell tennem, ezt egy korábbi egyensúlyintézetes szakpolitikai anyag azért leírta, hogy korábban az oktatásban, egészségügyben nem voltak lemaradások. Néhány évvel visszamegyünk 5-10 évre, akkor ugyanannyi volt. Az is fontos, hogy hogyan költjük el azt a rendelkezésre álló pénzt, de most tegyük fel, hogy ugyanannyit költünk, már jó lenne, ha mondjuk oktatásra ugyanannyit költenénk, mint az uniós országok. Támogatáspolitika. A magyar vállalkozások összességében a GDP, megint ott volt az a 87 ezer milliárd forint, 3%-ához jutnak hozzá. Ez körülbelül duplája, mint a regionális átlag, vagy az unió átlaga. Megint csak több ezer milliárd forintról beszélünk. Én mondhatom azt, hogy ne 3, legyen 5. De mi volt az eredménye? Nem megy a nincs növekedési potenciál, és eddig sem volt növekedés.
2: Elfolyt az állam pénze ahelyett, hogy jó irányba ruházták volna be?
3: Így van. Célzott támogatás kell, nem politika alapú támogatás kell. Nagyon azt kell megnézni, nem a vállalatoknak kell jót tenni, a magyar gazdasággal kell jót tenni, és a gazdaságpolitikai prioritások mentén kell, ha hatékonyság és termelékenység növekedés a kulcs, akkor olyan támogatást kell adni. Ha az a fontos, hogy a magyar közepes és nagyvállalatokat megerősítsük, ahogy az Egyensúlyintézet ezt állítja szakpolitikai javaslatában, akkor e köré kell, vagy ehhez kell rendelni a támogatáspolitikát.
2: Világos beszéd, köszönöm, hogy elmondta.
3: Köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szerdán benyújtotta első alaptörvény módosító csomagját a Tisza párt. Ennek bizonyos elemeiről beszélgetünk Szentpéteri Nagy Richárd politikai elemző alkotmányjogásszal. Szervusz, jó reggelt kívánok, jó, köszönöm jövő, szépen. A sláger téma az, hogy két ciklusban maximalizálnák a miniszterelnöki mandátumot. Egyrészt ez Magyar Péterre is érvényes lenne, tehát legfeljebb 8 évig lehetne miniszterelnök, ugyanakkor Orbán Viktorra is érvényes, és itt felhördül az ellenzék, furcsa ezt mondani, tehát a Fidesz, hogy ez így visszamenőleges hatályú törvényhozás. Ezzel egyet értesz?
2: Hát azt mondanám, hogyha lenne egy normális alkotmánybíróság, és tartalmi vonatkozásban is bírálhatná az alaptörvény módosításokat, sőt, hogyha lenne egy rendes alkotmány, aminél érdemes lennének ezek a kérdések, akkor alig, ha nem lenne vita alaptörvény módosításokat, sőt, hogyha lenne egy rendes alkotmány, aminél

0: természetesen minden körülményt figyelembe véve elé kerülhet. De összességében azt mondhatjuk, hogy egyébként is kifejezetten aggályos ez, a politikai szándék teljesen világos. Tehát az nem kérdés, hogy ez meg lett ígérve egy ilyesfajta dolog a kampányban, és úgy helyes, hogy amit az ember megígér, azt betartja kormányra kerülve. Hogy az ígéretét nem csupán betartja, jól lehet szóban hangzott el, hanem azt le is írja valahova, hát ez is még tulajdonképpen elfogadható. Egy kormányprogramba például a hasonló dolog beírható. Hogy történetesen éppen az alaptörvénybe írja be, az már adott esetben vitatható is, de azt mondhatjuk, hogy ez az alaptörvény sok mindent kibír, úgyhogy tulajdonképpen is a 16. módosításával végtő, és ez is belefér. Példátlan dolog ez a világban, az nem, hogy az államfőt két ciklusra korlátozzák, ez még Magyarországon is így van, de hogy a miniszterelnököt korlátozzák, ez már csak azért is problémákat vethet fel, mert sok esetben nem pontosan 4 évig tart egy ciklus, még egy parlamenti ciklus sem, egy parlamentáris berendezkedési ország. Magyarország kivételes, mert itt mindig kitöltődött minden parlamenti ciklus, de mondjuk a miniszterelnöki ciklus sok esetben még a parlamenti ciklustól is elválik, vagy csak Bajné Gordont, aki 1 évig volt miniszterelnök, vagy Boros Pétert, aki egy bő fél évig volt, vagy Megyesi Pétert, aki 2 évig volt, vagy Gyurcsány Ferencet, aki 5 évig volt, és ő rájuk is vonatkozik ez a módosítás, sőt, tulajdonképpen még Németh Miklósra is, aki 1990. május 2-ától kezdve összesen 21 napig volt miniszterelnök, tehát hogyha valaha miniszterelnök kívánna lenni, akkor ez már levonódik az ő megbízatásából. Úgyhogy összességében az jelenthető ki, hogy aggályos szabályozás ez, de ebbe az alaptörvénybe ez is belefér. Ha egy majdani néprészvétellel elfogadott alkotmányunk valaha lesz, meggondolandó, hogy ilyen szabály legyen benne.
1: És ezt a szabályt meg lehetne úgy fogalmazni, hogy a jogászok szemszögéből is vállalható legyen? Tehát a politikai ígéret az világos. Igen. Formába önthető ez aggálymentesen?
0: Hát ez minden esetre nem sikerült eddig még senkinek a világon. Tehát Laosban és Kubában történtek kísérletek a miniszterelnöki ciklus korlátozására. Másutt elővették ugyanezt a dolgot ötletszerűen, de nem csináltak belőle normaszöveget, már csak azért is, mert az említett problémák felvetődnek, és a parlamentarizmus belső logikájával nem illik össze. Szóval az ilyesmit másutt elvetették. Magyarországon egy ideig még fönnáll ez az ötlet. Meglátjuk, hogy egy új alkotmányozás során is fönn fog állni.
1: A második pont, megteremtenék az alkotmányos lehetőségét a szuverenitásvédelmi hivatal beszántására. Igazából minden ország számára fontos a szuverenitása, azt meg kell védelni, de ez a hivatal legalábbis a közgondolkodásban nem erről lett híres.
0: Egyértelműen ez egy népszerűség nélküli hivatal, a közönségünk legnagyobb része kifejezetten ellenszenvvel tekint ennek a hivatalnak a tevékenységére, egyáltalán a létére. Itt felvetődhetett volna, hogy a sokat emlegetett ERCIK teljes negyedik bekezdését töröljék, ez történt végül meg, de az is felvetődött, hogy akár csak az utolsó mondatát, amelyre a hivatalra vonatkozik, illetve ezen hivatal létrehozásának lehetőségére vonatkozik. Én azt hiszem, hogy bölcs megoldás született akkor, amikor az egész negyedik bekezdést kidobtuk a kukába voltak éppen, és ezzel hát ez a lehetőség nem csak, hogy megszűnik, hanem ez a hivatal maga is megszűnik, illetőleg megteremtődött a közjogi alapja annak, hogy a hivatalt megszüntessék.
1: Erre mondja Gulyás Gergely, hogy ez a migrációs veszély megerősödésével járhat, mert igen, hogy ennek a hivatalnak a működése az úgy kezdődik, hogy a migráció elleni védekezésnek igen, is igen. Az egyik.
0: Természetesen semmi köze a migráció elleni védekezéshez, ezek a szavak nem igaz szavak, érdemes hozzászoknunk bizonyos nem igaz szavakhoz. A migrációs veszély fontos veszély, de a hivatalnak a dologhoz semmi köze nincsen. Úgyhogy érdemes talán ellenzékben is az igazságot megfogalmazni.
1: Egy harmadik pont, hogy a 21 egyetemet és például az MCT-t és MCC-t és más intézményeket is magába foglaló közérdekű vagyonkezelő alapítványok, KEKVA ez a köznapi rövidítése, szóval hogy ezeket megszüntetné, és az állam visszaveheti a KEKVA-kba kihelyezett vagyont, ami brutális vagyon. Igen. Valamint állítólag ugyancsak visszavehetnék akár egy törvény révén a magántőke alapokba kihelyezett korábban állami vagyonokat. Itt 4-5 ezer milliárd forintról van szó.
0: Igen. Érdemes valóban ezt tisztázni, hogy itt óriási összegekről van szó, hatalmas nemzeti vagyonról van szó, és ezt a vagyont a javaslat nemzeti vagyonnak nevezi. Voltak éppen ez az állam tulajdona, és visszakerül az államhoz, egyetemlegesen, ha úgy tetszik. Úgyhogy itt megint csak egy nem egyszerű jogi kérdést a gordiuszi csomó stílusában oldják meg. Ugye, ahogyan annak idején Nagy Sándor karddal vágta ketté a gordiuszi csomót, itt is megteremteni röviden, akár csak néhány mondattal a közjogi alapjait annak, hogy további jogalkotással ezek a KEKVA

0: adott esetben megszüntethetők legyenek, illetőleg egy-egy kekva esetében más intézkedés történhetik, mint más esetében, tehát lehet disztinkciókat tenni az egyes közérdekű közjogi alapítványok státusa között, ami pedig a vagyonok összegét illeti, azt mondhatjuk, hogy ez méltán háborítja fel a közvéleményt. Itt tulajdonképpen lopásról volt szó, és ennek visszavétele történik itt, úgyhogy elkerülhetetlen megoldásról beszélünk most.
1: Gulyás Gergely szintén ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy az egyetemek stabilitása, egyetemi működés stabilitása kerül veszélybe, hogy ezt a KEKVA rendszert felszámolják. Ennek mennyi a realitása?
0: Hát veszélybe akkor került, amikor ez megtörtént, az az intézkedés, hogy KEKVÁkba tették be ezt az óriási vagyont, és ugye az egyetemi autonómia kérdése is fölmerülhet itt. Ha tehát az egyetemi autonómiák visszaállnak, a nemzeti vagyon valóban az állami kézben lesz, és a tanítás és oktatás és a tanulás szabadsága is biztosítatik, ráadásul úgy, hogy kellő anyagi háttér is rendelkezésre áll, akkor megnyugtatóan rendeződik a probléma, de ennek első lépése ez volt, illetve ez lesz, hogyha valóban módosítás történik az alaptörvényben, ezen szöveg szerint ezt meg kellett lépni, és nem is lehetett halogatni bizonyos nemzetközi okokból sem.
1: És amellett, hogy mondjuk a magántőke alapokból sikerül visszaszerezni az oda kihelyezett vagy kicsorgatott óriási mennyiségű közpénzt, indokolt valamiféle büntetőjogi felelősség keresése, vagy elégedjen meg a társadalom azzal, hogy sikerült visszavenni a pénzt, és az élet megy tovább?
0: Én azt hiszem, hogy itt annyi törvényi tényállás esete fölmerülhet, hogy érdemes lenne megvizsgálni valóban, hogy a személyes felelősségek felvethetők egyértelműen, alig ha nem, azt mondhatjuk, hogy igen. Annál is inkább, mert ennek személyes konzekvenciái is vannak. Úgyhogy itt a büntetőjogászok egész sora fog csatarendbe állni, hogy megvizsgálják ennek a lehetőséget. De a közvélemény egyfelől ezt elvárja, másfelől azt mondhatjuk, hogy bizonyos jogi szempontból is helyes, hogyha büntetőjogi aspektusok is megvizsgáltatnak.
1: Szentpéteri Nagy Riárd politikai elemző, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A kormányzati propaganda megszüntetése a közmédiában volt az egyik fő kampánytémája Magyar Péternek. Többször ígéretet tett arra, hogy a lehető leghamarabb megszüntetik a közmédia hírszolgáltatását, amíg meg nem teremtik egy független, objektív közszolgálati média alapjait. Hogy a másfél évtized alatt kiépített struktúrát hogyan kellene és hogyan lehet megváltoztatni, azt Kenderesi Szabolccsal, Kert Attillával és Wizinger Jánossal értelmezzük.
2: Itt is vannak az urak, szervusztok, jó estét kívánok nektek!
3: Jó estét, hello!
4: Jó estét!
3: Szia!
2: Szervusztok! A televíziós újságírók diának alapítója vagy, János. És pont Szabolcs. És pont a múltkor gondolkoztam rajta, hogy az utóbbi időben ezek a díjazások is nagyon furán alakultak. Olyan volt, mintha az is egyfajta állásfoglalás lenne a szakma egyik részétől a másik felé. Szétszakadt ez a szakma?
5: Igen, leginkább talán nem is itt lehet látni, hanem a sajtótájékoztatókon. Tehát míg én televíziós újságíróként, a Sorozatviki főszerkesztőjeként 10 éve nagyjából bármilyen tévének a sajtó eseményére elmentem, ugyanazok az újságírók voltak. Most 70%-ban más újságírók vannak, ebből látszik a legjobban. De hát az említettel a televíziós újságírók díját, ott is már érdekességnek számít az, hogy itt a zsűribe vannak inkább ilyen liberálisabb, vannak konzervatív, vannak teljesen független újságírók, és hogy hú, hát a másik oldalt is díjazzák, tehát hogy ez vált a különlegessé, ez vált az egyedivé mára.
6: Hadd szóljak közben, hogy szerintem nem szeretnék politizálni, de...
2: Hát ezt nem fogjuk itt most megúszni.
6: Tegyünk különbséget, nem mondjuk azt, hogy a szakma ketté szakadt. Tehát, hogy az egy fundamentális igazságtalanság, hogy úgy állítjuk be, hogy van úgynevezett jobboldali volt kormánypárti média, ilyen vagy olyan, hát egy kicsit elfogult, de a másik meg másfelé elfogult, és van ellenzéki, vagy volt ellenzéki média. Ez nem igaz. Az egyik fele valódi újságírói munkát végez, tényeket elemezés közzétesz, a másik fele pedig központi irányítás alapján előre felállított narratívákhoz készít illusztrációt. Ez nem újságírói munka, nincs ketté szakadt szakma. Ez épp olyan, mint amikor azt mondják, hogy jó, hát persze az Origó, hát egy kicsit lehet, hogy túloz, de hát a másik meg másképp.
2: De nem igaz. Most mondasz, az azért is nagyon fontos, mert ezzel kizárod unblock a teljes kormánypártinak korábban besorolt médiaiparban dolgozó összes munkatársat. Lehet ezt?
6: Én nem szeretnék embereket minősíteni, az orgánumokat minősítek, és akik ott ezt a tevékenységet. Ezek az orgánumok újságnak, tévéműsornak álcázott propaganda.
2: Hú, nagyon szépen megmerítkezünk ebben egy pillanat alatt. Mit kezdesz azokkal a show műsorokkal, amik kormánypártinak besorolt televíziókban látszólag politikamentesen adták el a terméket?
6: Nehéz kérdés. Ez egy hosszú társadalmi vita eredménye kell, hogy legyen, hogy hol húzzuk meg a határt a propagandában, és mindenütt egyébként, ami az elmúlt években történt, a döntéshozók, az irányítók, a végrehajtók és a technikai segítség között. Ez ugye a te szakterületed a szórakoztató műsorok, de mégis azért azt le kell szögeznünk, hogy az a műsorvezető, vagy az a műsor, amely egy szórakoztató tartalom volt egy propaganda csatornán, annak semmi más nem volt a feladata, mint hogy a propagandának közönséget szerezzen.
2: János nagyon régóta szeretne megszólalni.
6: Én meg nem hagytam.
7: Nem szerettem volna megszólalni, ne megszólalok. Szerintem nagyon fontos dolgot, amit mond Attila, az nagyon fontos dolog, de közben meg itt nem feltétlenül csak társadalmi vitának kell erről lenni, szerintem, hanem szakmai vitának is. Én egyébként dolgoztam a TV2-nek is, tehát szerintem nagyon álságos lenne, hogyha most erről nem beszélnénk, nyugodtan beszéljünk erről is. Viszont szakmailag ebben van egy tévedés, amit hallottam, hogy máshol is többen hangoztattak már, hogy igen, aki showműsort csinál, az emeli annak a propaganda tévének az általános nézettségét, mert itt tulajdonképpen egy nézettségi flowról van szó. Ez igaz volt körülbelül 2008-ig. Az a mondás is volt, hogy a nézők nem váltogatnak műsorokra, Márpedig tényszerűen ez nem így van, most már a nézők műsorokra váltogatnak. Annak idején, amikor én 2016-ban dolgoztam a TV2-nek, és akkor egyébként pont olyanoktól megkaptam ezt a vádat, kollaborálsz a hatalommal. Pont olyanoktól megkaptam ezt a vádat, akik egyébként egy-két év múlva, akár most is meg pár hónapja éppen becsatlakoztak a TV2-be, és akkor engem ez szakmailag érdekelt. Uh-huh. És igenis csináltunk egy kimutatást arról, hogy vajon van-e korreláció ténylegesen a sikeres showműsorok között, és a tények híradója között nézettségbe. És az derült ki, hogy egész egyszerűen szakmailag, statisztikailag nem tudsz ilyen tényleges, hosszú távú, megfelelő adatok alapján lévő korrelációt kimutatni. Egy, kettő.
2: Mondom a következő, ez még csak az eleje.
7: Mondom a következő lépést. Annak idején, amikor előtte pedig az RTL-nél dolgoztam, nagyon fontos azt elmondani, hogy mostani időszakban a TV2 showműsorai, vagy szórakoztató műsorai piacvezetőek nagyon sok tekintetben. Ez egyébként a tények nézettségében egy, nem volt kimutatható, kettő, a választási eredményeket látjuk, és a választási eredmények pont azt mutatták, hogy ez hiába van, vagy hiába mondjuk.
6: De bocsánat, hogyha azt mondjuk, hogy a választási eredmények mit mutatnak, azzal mindenkit felvettünk.
7: Csak mondok most még egy mondatot. Bocsánat. Korábban pedig, amikor az RTL-nél dolgoztam, ez 2012-2014 volt, ott is szórakoztató műsorokat gyártottam. Egyébként ott se közvetlenül az RTL-nél dolgoztam. Akkor pedig mindenki azt mondta, hogy fú, gyerekek, itt aztán 2013 körül, itt megmozdult az ország, a Fidesz ellen egy olyan erő van, és ez már látszik az RTL híradójának a nézettségén is, ami folyamatosan emelkedik. Ehhez képest a választásokat ez semmiféle szinten nem befolyásolta. Tehát, jó, megszakítom magam és parancsolom.
6: Hát azt
7: le tudok még mondani,
6: hogy az eredmény az a szándékot nem minősíti. Tehát attól, hogy a választásnak ez meg az lett az eredmény, attól a propaganda még propaganda volt, és lehet, hogy nincs nagyon közvetett összefüggés, szignifikáns korreláció a szórakoztató műsorok és a hírműsorok nézettsége között, de azt te is pontosan tudod, és mindannyian pontosan tudjuk, hogyha nem a Megasztár, vagy a Sztárban Sztár, vagy más hasonló nagyon nagy költségvetési műsorok mentek volna a TV2-n, hanem más, akkor jóval kevesebben nézték volna a hírműsorokat, jóval kisebb lett volna a hitelessége, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy ezeknek a műsoroknak az egyes szereplői ugyancsak egyfajta, hogyha szabad eufémisztikusan fogalmaznom, gondolatiságot jelenítettek meg.
2: És akkor most fel tudtuk mutatni azt, hogy milyen erkölcsi etikai kérdések elé ez a szakma, mert hogy ezt valahogyan előbb-utóbb fel kell oldani. Ezekre a kérdésekre választ kell találnunk nekünk a szakmának.
7: Bocsánat, csak hadd reagáljak erre, és hadd rakjak valamit rendbe, mert szerintem egyébként itt van a legfontosabb dolog. Magyarországon, de ez Kelet-Európára kiemelten igaz, egyébként meg az egész világra igaz, hogy a politikusok azok egy rettenetesen nagy tévedésben és félreértésben vannak. És sajnos, idézőjelbe téve, ezt az értelmiség és a média értelmiség is hajlamos átvenni. Mégpedig az, hogy azt hiszik a politikusok, ha valaki uralja, dominálja a médiát, az uralja és dominálja az országot és a társadalmat.
2: Hát ez most elég jól megmutatkozott ebben a választási kampányban, hogy így van.
7: Nem.
2: Úgy érzed, nem?
7: Nem. Mert ha ez így lenne, pontosabban...
2: Ha fontos, a közösségi médiát fontos, médiának tekintetik,
7: de a közösségi médiára, de a közösségi médiára írtózatos pénzt öntött rá a kormány.
6: Mint ahogy a nem közösségi médiára.
7: Mint ahogy a nem közösségi médiára is teljes dominanciája volt, vagy lehetett volna a magyar médián, és a magyar médiának ezt a fajta dominanciáját nem sikerült átültetni a társadalom dominanciájára, mert a társadalom egész egyszerűen más okok miatt ezt nem volt hajlandó lenyelni. És akkor itt jön az...
2: Vagy másra hogy, figyelt a kínálatból.
7: És bocsánat, akkor itt jön az, hogy ennél sokkal fontosabb dolgok is vannak. Például politikai, politikusi hitelesség. Például kormányzati minőség, kormányzati teljesítmény. Például a gazdasági környezet. Tehát mi, média értelmiségiek azt hiszük, hogy csináljuk a spanyol viaszt, pedig valójában mi nem csináljuk a spanyol viaszt. És épp ezért kéne a politikának és a média értelmiségnek arról leszoknia, hogy azt gondolja, hogy uralni kell a médiát. Nem kell az uralni a
2: médiát. Szabolcs, hadd mondjam valamit.
5: Mindannyiatok beszélt arról, hogy itt a különböző tévékben mennyire uralta a politika, mennyire nem a szórakoztató műsorokat. Én televíziós újságíróként pont azt láttam az elmúlt időszakban, vagy akár az elmúlt 10 évben, hogy nagyon nagy különbség volt a közmédia és a TV2 között ilyen téren, ugyanis még a közmédiában minden szinten beleszólt a politika, és én úgy tudom, hogy emiatt is vesztették el a vezető szórakoztató műsorvezetőiket, illetve nagyon sok kreatív szakembert. Míg a TV2-nél ez teljesen különálló
6: működött,
5: mind igazgatósági szinten, mind emberek téren, nagyon-nagyon kevés átfedés volt, és ott én nem is hallottam olyat, hogy politikai téren, mondjuk egy Sztárban, Sztárban, vagy valami ilyen téren beleszóltak volna. Tehát én nem szeretném azt mondani, hogy...
6: A zsűriben, meg a Sztárban, meg
7: teljesen a Sztárban. Teljesen indiferens, hogy kikülnek a zsűriben. Én dobták, dolgoztam.
6: Na, akkor miért dobták ki őket a választás után
5: Meg aztán nem, ott se a politikai volt a fő.
7: Tehát, hogy az a baj, hogy félreértitek, és pont ez a gond, hogy azt gondoljátok, hogy minden a politikáról szól. Egy hát, megasztárnál...
6: Mik gondolták azt, hogy minden
7: a De közben meg azt gondolom, hogy a magyar média értelmiség is sokszor azt hiszi, hogy minden a politikáról szól. És el sem tudjátok képzelni azt, hogy egy TV2 szintű televíziónál, ahol egyébként rettenetes dolgok történtek, tehát félreértés ne essék, nem védeni akarom őket semmilyen szinten, sőt, de közben meg, ahogy te mondtad, két televízió létezett a TV2-nél, ami egyébként nem létezett a magyar tévénél. Soha senki a TV2-nél egyetlen egy pillanatra, amikor én azokban a műsorokban közel voltam, nem szólt bele, hogy kit hívjuk meg, vagy kit nem. Miközben a közszolgálati televíziónál mondjuk még egy legapróbb kis beszélgetésbe is meghatározták, hogy ki lett, vagy ki nem.
5: Sőt, még egy maradt talponban is hallottam dolgokat.
7: Ez egy orbitális különbség.
6: De mégiscsak azt láttuk, hogy 2 héttel a választás után kilopták a zsűri tagjait. Hát nem hiszem, hogy akkor jöttek rá, hogy nem jók nem tudnak jól zsűrizni.
5: A megasztár zsűrinél az elmúlt években minden évben lecserélték
6: a zsűrit. De szezon, évad közben. Szerintem, nem azért cserélték le, mert kiderült, hogy rosszul zsűrizik.
2: Szerintem most akkor nézzük, gyönyörűen felvázoltátok azt, hogy miben ülünk, és hogy mi volt a média múltunk az elmúlt bő évtizedben. Mi lesz a média jövőnk? Ugye a Tisza igen elkötelezetten ígérte a választási kampányban, hogy megváltoztatja a médiatörvényt, a médiaviszonyokat, a közmédiát magát is, és a közmédia majd híreket nem szolgáltat közvetlenül a választás másnapján. Ugye aki média szakember, az pontosan tudta, hogy ez egy jogi lehetetlenség, tehát ez nem egészen így néz ki. De közben meg valaminek mégiscsak el kell indulnia. Ti hogy látjátok, mi az esélye annak, hogy sikerülhet létrehozni mondjuk egy olyan közmédiát, amit egy ilyen előzmény után sokan elvárnak, és mennyire rendeződik át a kereskedelmi televíziós piac azáltal, amikről itt éppen beszéltetek?
5: A jelenleg a televízió szakmában, meg a médiában szinte mindenki erről beszél most, hogy hú, mi lesz a közmédiával, ez egy nagyon érdekes téma. Az biztos, és szerintem nincs olyan ember Magyarországon, vagy nagyon kevesek, akik nem mondják azt, hogy ami